0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Az Eiffel toronynak hamarosan új igazgatója lesz. Miután szeptember elején egy hindu vallási csoport látogatása során félreállították a női személyzetet, a torony üzemeltetéséért felelős cég vezérigazgatója Patrick Branco Ruivo szeptember 29-én bejelentette, hogy az év végén távozik a tisztségéből, írta a Euronews. A nőknek az emlékműben végzett munkától való ilyen kizárás a sztrájkot váltott ki az Eiffel torony dolgozói körében, és szeptember 7-én egy teljes napra bezárták a főváros legemblematikusabb látványosságát. A első ellenőrzés számos működési zavart és hiányosságot tárt fel a protokolláris látogatások megszervezésében, ami a női személyzet félreállításához vezetett a látogatás napján, ami elfogadhatatlan helyzet. Részletezi az Eiffel torony üzemeltetője a kedden kiadott közleményében. A működtetésért felelős SZETE egy helyi közösségi tulajdonú struktúra, amelynek 99%-a Párizs városáé, 1%-a pedig a párizsi metropoliszé.
2: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, a szájos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint búvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, a pusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

confident.

0: Attilas Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A Reuters elemzése szerint az európai tengerek felszíni hőmérséklete júniustól augusztusig átlagosan 21,6 Celsius fokot ért el, ami az elmúlt 45 év legmagasabb értéke, írta a Greenfo. Az asztúriai partvidéken a barna alga erdők mintegy 95%-a eltűnt 2010 óta. A hínárosok, amelyeknek 20 Celsius fok alatti hőmérsékletre lenne szükségük, pusztulásukkal a homárok, a languszták és a tengeri sünök eltűnését is okozzák. A helyi halászok most tudósokkal és természetvédőkkel összefogva laboratóriumban nevelt szaporító anyaggal próbálják újra telepíteni a hínárosokat. A földközi tengerben az invazív fajok terjedése okoz egyre súlyosabb problémát, mivel a Suezi csatornán keresztül a Vörös-tengerből és távolabbi vizekből érkező fajok kiszorítják az őshonos populációkat. A Ciprusi Akadémia jelentése alapján a földközi tengerben már több mint 1000 nem őshonos faj él.
2: Áprilisban a levegő megengedett azbesztrost szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
1: Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Attilas Rádió hírét hallottatok.

0: Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottan, s milyen egy sűrű kusza vadvadon, már rágondolva reszketek legottan. A halál nem sokkal rosszabb, tudom, de hogy megértsd a jót, mit ott találtam, hallanod kell, mit láttam az úton. Sziasztok, ez itt a Félúton. A régi felállásban valaha így kezdtük ezt a műsort pár évvel ezelőtt, hogy minden reggel volt két vendégem, akik egész más háttérrel érkeztek meg útjuk feléhez. Azt hiszem, hogy a mai két vendég, vagyis reméljük, hogy még nem az útjuk felénél tartanak, bár ezt sose lehet tudni, hogy mikor kilépünk itt a körútra, mi történik. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Háda Fruzsina és Törlei Havas Sára a vendégem. Sziasztok!
1: Jó reggelt!
0: Az a műsor menete, hogy ahelyett, hogy én mondjuk egy kicsit a Fruzsinával előnyben vagyok, mert láttam egy előadást az életéről, de ahelyett, hogy én az internetről összehalászott dolgok alapján megpróbálnám elmesélni, hogy ki vagytok ti, azt szoktam kérni, hogy így bemutatkoztok így öt mondatban, hogy az identitásotok alapját adja. És akkor ez bármi lehet, ha szerintetek ez a házi állat, a gender, a családi állapot, a város szülötte, ahonnan jött. Tehát, hogy bármi, de hogy nem mehet túl öt mondatnál, és aztán szépen ezt ki fogjuk bontani a műsor során. Melyik ötök?
1: Sári átadta nekem a kezdés lehetőségét.
0: Hála Fruzsina kezdte.
2: Ilyen nagyban anuán.
1: No, hát akkor az ilyen identitás alapköveket, hogyha le kell tenni, és akkor most itt vagyunk a körúton, ahol én is lakom, csak a pesti oldalon, és most ide átjöttünk Budára, de egyébként, ahogy említetted is, készítettem erről egy előadást így színészként, és egy kicsit outsider színészként, mert az utam az hát elég szabályosnak tűnően indult, aztán egyszer csak így vett ilyen fordulatokat, ugyanis egy ilyen játszóember vagyok, színház csináló, elsősorban színésznek gondolom magam, de inkább egy ilyen alkotóként határoznám meg magam, talán azt hiszem, hogy azt így könnyebb kimondanom, mint azt, hogy így színész. És ahogy említetted is, láttál egy bizonyos előadást, amit hát az életemről készítettem, de inkább a szülővárosomról, Záhonyról, ahonnan származom. Ez két-három évvel, már nem is tudom, lett bemutatva a Trafóba, Budapest Záhony címen, és hát igen, ez az én szülővárosomról szólt, a szülővárosom hanyatlásáról és a rendszerváltásról tulajdonképpen, arról az évről, amikor én megszülettem. Egy lecture performance volt, hogy ilyen divatos meghatározással éljek, és hát vastagon benne voltam én, és vastagon benne volt a származásom, a szüleim, az identitásom, és egy bizonyos út, ami mondjuk ide vezetett, hogy most már itt élek egy több mint 10 éve Budapesten, és hát így lekerekítem azzal, hogy most már 2 éve van egy fiam, akit most otthon hagytam nagymamával, mert a férjem is színház csináló ember, és most ő nincs is Budapesten.
0: Sára?
2: Én mostanában pont ilyen nagyon nehezen teszek magamról állításokat, azt érzem, ilyen identitás kérdések tekintetében, szóval jókor jön ez a kérdés, de hát ilyen tényeket én is tudok mondani, hogy például én Pesten születtem, nekem minden rokonom pesti, Újlipótvárosban születtem, és ott nőttem föl. Ez például adhatna egy ilyen erős identitás, de inkább egy ilyen, vagy valahogy így, tehát valamilyen szinten otthonos így az utcák, de egyébként meg ilyen szellemiségében néha nagyon távolinak érzem, főleg mostanában magamtól.
0: A kettő tud egymástól független lenni, nem? Tehát tud. Az ember, amikor elsétál a, nem tudom, Szent István Park mellett, az nem azt jelent, tehát, hogy az...
2: Igen, persze,
0: erőhoz...
2: ismerem azt a bokrot, ahol bújkáltam, de igen, de közben meg valahogy a hangulat, az néha így ledob. De hogy, tehát nem akarom azt beállítani, hogy egy ilyen teljes identitásválságban vagyok, meg azt érzem például, hogy mondjuk egy ilyen mag bennem, az így pont ugyanaz, mint Szent István Parkban volt 6 évesen, de hogy igen, hogy közben meg ez, amiket így mondanak, hogy így változik, az, nem tudom. Szóval, hogy igen, de most ezt sikerült magamról elmondani, hát nem, igen.
0: Teljesen jó. Jó. Akkor azért szerencsémre, vagy a műsor eredeti ötletéhez hűen két egész különböző háttér sejlik itt föl, és majd azért ezt, ha lehet kapargatom, mert azt mindig az, és

0: Igazából ilyen földrajzi helyben határoztátok meg. Tehát nem, egy kicsit, Frusina, te beszéltél a családról, Sárat egyáltalán nem, és ez nem baj, tehát hogy nincs jó vagy rossz, csak hogy mind a ketten viszont azt mondtátok, hogy honnan, hova születtetek bele, és akkor én ezzel kezdeném, mert ahogy mondta Csára, az ember, ha Pesten születik, azért az sem mindegy, már hogy Budapesten születik. Először is az sem mindegy, hogy Buda vagy Pest. Tehát ugye hát ég és föld, és aztán még az sem mindegy, hogy Észak, nem tudom, Pest, és akkor Kispesti vagány vagy Délpest, és akkor vagy Újpesti és Kispesti között nagy különbség van, nem szabad összeengedni a szurkoló táborokat, különben nagy bajok lesznek. Úgyhogy kezdjük akkor viszont Fruzsi Záhonynál. Az mi? Még egy picit mesélj a családról, milyen családba születtél bele, mivel foglalkoztak a szüleid? Te mondtad, hogy színházi ember vagy, művészek voltak, munkásosztály, értelmiség, mivel csöppentél ide?
1: Én egy ilyen klasszikus középosztálybeli vidéki értelmiségi pedagógus családba születtem bele. Nálunk minden ágról, anyai, apai oldalról néhány kivétellel mindenki pedagógus, óvodától egyetemig. Felsorakoznak, a szüleim is pedagógusok, és apukámnak volt egy elég vaskos kihágása a pályáról, aztán ahova utána visszaérkezett, ő Záhony polgármestere volt 16 éven keresztül. Nyilván ez is meghatározza a városhoz való viszonyomat, ami egyébként elég szoros, és még egy picit tágítanám annyival, hogy szerintem, vagy azt kezdtem el észrevenni, és egyre inkább ezt veszem észre, hogy a vidékiség egyébként egy tök jó dolog, és hogyha mi, vagy így vidékiek így összesodródunk, és pláne, hogyha mondjuk kelet-magyarországiak összesodródunk, hogyha szabolcsiak összesodródunk, vagy még ha azon belül is még inkább földiek vagyunk, akkor ott mindig van egy ilyen nagy összekacsintás, vagy valami nagy rokon lelkűség, egy ilyen testvériség, és van ennek egy jó íze. És Záhony meg egyébként is most hát az ilyen önmitológiámban egy ilyen nagyon izgalmas, meg varázslatos dolog, így az egész történetét, történelmét tekintve, de hát szuper gyerekkorom volt egy szuper családban, és azt hiszem, hogy én tök sokat profitálok abból, hogy onnan jövök, ahonnan jövök, és ismerem azt a valóságot. Úgyhogy egyébként tényleg egy ilyen jó családból érkezem.
0: Testvérek?
1: Van egy öcsém, és már ő is Pesten él, Pesten dolgozik. Szóval ebben is egy ilyen klasszik felállás volt, van.
0: Sára, annélkül, hogy nagyon belemennénk, ezzel a névvel. Már beengedtek mindenféle pedagógus családot. Te?
2: Igen.
0: Hogy mit csináltatok ott a 13. kerület jobbik részén?
2: Igen, én nekem is abszolút értelmiségi, meg a szüleim is, meg már így további felmenők is bőven. Anyukám tanár volt, most ő is mindenfélét csinál, de hát azért még biztos, még tanár is, csak nem tanít mondjuk aktívan. Apukám szociológus, cigánykutatással foglalkozott leginkább az életének a nagy részében. És hát igen, tehát Újlipót városban nőttem föl, nekem egy ilyen elég nagy családom van, vagy ez például nekem ilyen fontos identitásképző elem. Azt hiszem, hogy apukámnak van két nagyobb gyereke, ők anyukámmal tulajdonképpen egyidősek, szóval nekik már gyerekeik voltak, amikor én gyerek voltam, és akkor valahogy ezek az ilyen nagy családos események, ezek fontosak voltak. Azért is, mert sokat változott a hangulatuk, olyan szempontból, hogy én mennyire érzem magam otthon, vagy így mennyire lett az elfogadva, hogy most már vagyok én is, meg egy ilyen második család, és ezt tudom, hogy ez egy ilyen alapélményem, hogy ezt így érzékelgetem gyerekként, meg ennek a változásait így monitorozom. És azt hiszem, hogy most arra lett, most, hogy így most már lassan 30 éves leszek, most arra lett ilyen igazán otthonos, vagy ilyen családi élmény ebben, és ez például tök fontos nekem, hogy valahogy így el lehet idáig érni. Most nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam erre.
0: Szerintem igen. Testvérek?
2: Hát van ez a két féltestvérem, egy nővérem, meg egy bátyám, és van egy öcsém nekem is. És egyébként ugyanannyi, akkor ezt pont pár napja beszéltük, hogy ugyanannyi a korkülönbség Fruzsi és az öccse között,

0: köztem és az öcsém között, ilyen 4,5 év.
1: Oké, okay. Meglátjuk, hogy ebben tudunk-e valamit.
0: Ez csak mint hátáz is valami mintázat.
1: Akkor bármelyik ötöknél az kérdés volt-e, és akkor most így gyorsan átugrom a... Nem akarom átugrani, picit az általános iskoláról beszéljünk, hogy volt bennetek ilyen hajlam, hogy akkor nem tudom én, színpadra kell állni, vagy ez nem kérdés a, nem is tudom, a polgármester lányánál, mert nem tudom, mert az apu úgyis ott van, akkor majd én mondom el ezt a verset. Vagy nálad, Sára, volt-e olyan az általános iskolában, hogy így a művészeti források elindultak, mert közben azt mondjátok, hogy mindenki ilyen tanárember volt nagyjából, vagy...
0: Igen, de hát azért nálunk volt egy ilyen nagy szeretete mondjuk a színháznak, meg kultúrának, és akkor szerintem emiatt, vagy ezt én érzékeltem, és emiatt engem is érdekelt, meg azt is éreztem, bár nem szerettem kifejezetten szerepelni, de azt éreztem, hogy ezáltal, hogyha így mondjuk versmondó verseny, nem tudom, hogy akkor az egy ilyen plusz figyelem, vagy hogy akkor mondjuk, amikor így kiválasztjuk a verset, meg azt otthon gyakoroljuk, az akkor így bejön egy ilyen réteg, vagy ez szerintem valami ilyesmi jól esett ebben, hogy meg büszkék, meg jól sikerültek ezek a versenyek, és akkor az jó érzés, hogy apukám azt mondja, hogy ügyes vagyunk, szóval, hogy igen, így bejött ez, annak ellenére, hogy mondjuk volt olyan a családban, de az nem vérrokon, aki színházzal foglalkozott, de jaj, szóval egyébként ilyen pedagógusok, meg szóval nem színházi emberek.
2: Hát én amikor azt mondtam, hogy ilyen nagyon klasszikus a történet, gyerekkorból indulva, akkor pont erre gondoltam, hogy a vidéki kislány, aki az ünnepségeken mindig elmondja a verset, de egyébként nem löktek, egyáltalán nem löktek ebbe az irányba, hanem tényleg ösztönösen jött, meg ebben volt sikerélményem, ebben jól éreztem magam, és ezt én választottam. És azért is van ez így, mert abban az időszakban, Záhonyban egy kivételesen erős gyerekszínjátszó csoport működött, két szuper tanárdrámapedagógussal. Többen kikerültünk egyébként onnan, akik aztán mentünk tovább Debrecenbe drámatagozatra, szóval nagyon, nagyon erős gyerekszínházi színjátszókör volt, és akkor nekem ez Pesthez is az ilyen első kapcsolódásom, hogy a Vörös Sándor gyermekszínjátszó versenyeken mindig itt voltunk, mindig aranyminősítés, és ezekben a főszerep, és nekem egyébként ez teljesen alapélményem, és meghatározó az egész gyerekkoromat tekintve ez a színjátszós lét.
1: Akkor maradjunk nálad egy pillanatra, Fruzsi, akkor ez egyértelmű volt, hogy a gimnázium az drámatagozat lesz valahol a közelben, vagy a Kárpesten, tehát hogy így ez egy egyenes út vezetett?
2: Hát igen, tehát egyszerűen azt nem lehetett eltagadni, hogy ez megy. Sok minden más nem megy, de ez megy, vagy úgy tűnt, hogy ez úgy tényleg őszintén megy, és akkor föl is vettek az Adiba Debrecenbe.
1: Az egy ilyen bejárós volt? Az milyen távolságról beszélünk, segíts?
2: Nem, az kollégium, az igen. Bőven kollégium, tehát hogy hozzám Kisvárda, Nyíregyháza is közelebb lett volna. Kifejezetten nálam például kifejezetten ez az ilyen drámatagozat volt hívószó és vonzó erő, hogy én Debrecenbe menjek.
1: És mit szóltak, amikor ez volt, hogy akkor én 14 évesen kvázi elköltözöm?
2: Ez nem volt meglepő, mert azért szerintem, akik ilyen vidéki kisvárosi létben nőnek föl, és jobb tanulók, vagy van egy ilyen irány, valamilyen, nem tudom, valamilyen speciális tagozatra, azért ez kb. Minden családban ilyen általános volt, hogy ezek a gyerekek kollégisták lesznek, és akkor én is kollégista lettem.
1: Oké, okay. Akkor ez nem volt egy ilyen nagy, tehát hogy ez benne van a levegőben.
2: Igen, ott. igen, ez egy ilyen teljesen természetes dolog, hogyha nem Kisvárdába mész, vagy a Záhonyi szakközépiskolába vasutasnak tanulni, akkor el fogsz menni, és kollégista leszel. Úgyhogy ez egy ilyen tök természetes dolog volt.
1: Ez egyfajta elvárás is, hogy a legjobbak azok kinőnek a kisvárosból, és majd belenőnek egy nagyvárosba, a fővárosba, nem tudom.
2: Szerintem ilyen alap.
1: Alap.
2: Aha.
1: Sára, nálam mennyire volt az, hogy akkor ebben a családban az ember gimnáziumba megy, és hiába fésülöd jól a babákat, fodrászt nem lehetsz, kislányom?
0: Ilyen nem volt talán, de mondjuk nem is nagyon merült fel. De egyébként az most pont eszembe jutott, hogy egyébként 8. én akartam a Vörös Martiba menni drámatagozatra, már most ezt olyan nehezen idézem fel, hogy pontosan nekem ott mi volt a motivációm, de hát gondoltam, hogy így voltak olyan barátaim, akik még oda mentek, meg így én is jártam akkor már talán színjátszókörbe, és az például okozott konfliktust. Szóval, hogy azért akkor, tehát hogy ott azért felmerült az, hogy de az elég jó gimnázium, mert amúgy a drámatagozaton túl, és végül nem is oda mentem, hanem az Apácaiba. Szóval ez mégiscsak megjelent valahogy, bár látszólag nagyon liberális volt minden, és az, hogy dönts te, de igen, tehát ott azért ez például így felmerült.
1: És azért, mert az Apácai az egy erős gimnázium, és onnan könnyebb lesz tovább tanulni, és ez volt a...
0: Hát így, nem, tehát ennyire soha nem volt ez az ilyen távlatok nyomása, vagy az, hogy és akkor majd a harmadik diplomádat is meg kell szerezni, ez nem ment, de igen, szóval az, hogy egy erős gimnázium, az kell, mert ott tudom megfelelően képezni magam és fejlődni, az azért valószínűleg volt, igen. De közben meg párhuzamosan ezzel az is volt, hogy anyukám meg itt sopánkodott, hogy jaj, de jó, az Apácairól csak rémtörténeteket hallott, hogy ez egy ilyen nagyon vaskalapos dolog, és az is rossz, szóval ezt valahogy így egyszerre tartották fent ezt a hangulatot, és egyébként aztán nekem nagyon jó volt az Apácaiban, humántagozatra jártam, vagy hát a fele az osztálynak humántagozatos volt, a másik fele bioszkémia tagozatos, az osztályfőnökön bioszkémiát tanított, de nagyon hidegen hagyta, hogy engem például ezek így egyáltalán nem foglalkoztattak, és nagyon nyitott volt arra, hogy kit mit érdekel amúgy. Pont tegnap este összefutottam vele, kérdezte, hogy most mind dolgozunk, hívtam az előadásra, szóval, hogy ő nekem ott nagyon szerencsém volt, mert így az iskolában nem volt egyáltalán jó közösségi élet, és egyébként az osztályunk sem tart már nagyon semmilyen kapcsolatot, de akkor abban a 4 évben valahogy mégis jól működött, nagyon.
1: Volt rajtatok valamilyen nyomás akkor így a családi oldalról gimnázium alatt, hogy hova tovább? Tehát, hogy ott még akkor is, hogyha Fruzsi tűnik neked eléggé világosnak tűn, de azért a gimnáziummal sokszor elgondolkozik az ember már, hogy komolyabbra fordulnak a dolgok, hogy akkor valóban ez az én utam, akarok-e ezzel foglalkozni, vagy az a fajta sikerélmény, én a Madás gimnáziumban jártam, és én is az összes létező ilyen diák színjátszó őrülete részt vettem, és mindenhol, mivel én voltam a leghangosabb, messze nem a legügyesebb, de a leghangosabb, ezért mindig főszerepet kaptam, mert valaki legalább hangosan beszél a színpadon, és ez ugye teljesen megborította az egómat, mert abszolút azt gondoltam, hogy én annyira tehetséges és ügyes vagyok, hogy én nekem igazából nem is kell készülnöm a színművészeti felvételire, hát bemegyek, majd ott ül a, nem tudom ki, a Mácsai vagy az Asser, és rögtön így átül ennek, hogy jaj, de jó, hogy András, olyan régóta látunk rád, hogy itt vagy. Tehetséges, hát akinek egy szikra az isteni tűzből, az úgy is látszódik, azt szóval teljesen megborította az önértékelésemet, nem biztos, hogy a jó irányba. Volt rajtatok nyomás akkor, hogy folytatni kell, és hogy hova, merre kell folytatni, és akkor itt egy zárójelbe elbújtatnék még egy kérdés, hogy milyen éveket írunk itt nagyjából, hogy hol tart az ország, mert mind a ketten már azt mondtátok, vagy ilyet kikövetkeztettem, meg rátok nézve nem nehéz, hogy a rendszerváltás, vagy nem tudom, hogy hívjuk ezt most, azután 89 után születtetek, vagy 89 környékén.
2: Igen, én 90-ben születtem, és jó a kérdés, és 9-ben érettségiztem. Tehát egy jó kis pillanat, és nagyon jó, hogy elmesélted ezt a történetet, mert képzeld, de pont fordítva történt, hogy én pont a drámatagozatos évek alatt kezdtem el azt érezni, hogy mindenki olyan jó, meg olyan jól tud énekelni, meg muzikális, én meg anti vagyok egy csomó mindenből, nem vagyok elég ügyes. És hogy akkor most ez így tök jó, meg minden, mindig volt színház, de akkor most ez lehet, hogy ennek itt lesz vége. Nem volt ez ennyire ilyen pregnánsan kimondva, csak valahogy azt éreztem, hogy nálam ügyesebbek vannak, vagy sokoldalúbbak. Tényleg mondjuk én nem vagyok egy ilyen nagy zenei ember, és akkor én megpróbáltam azt, ami egyébként jött belőlem, hogy annyi minden más is van, és annyi minden érdekel, hogy akkor már most próbáljak meg másfelé is kacsingatni, és akkor OKT-viztem művészet történetből, és véletlenül úgy alakult, hogy harmadik lettem, ami azt jelenti, hogy eldőlt gimnázium alatt, hogy engem már felvettek az ELTE-re. Mert az olyan elképesztő pont, hogy akkor ez már kb. Így megvan. És ez ilyen felszabadítólag. Meg akkor már abban gondolkodtam, hogy nem tudok rajzolni, de milyen olyan szak van a MOMÉ-n, ami művészet és vizuális kultúra, és akkor lehet, hogy azt is beírom. De ez már annyira felszabadító volt ez az érzés, hogy azért, na hát most minden monológ, meg vers, meg minden a farzsebemben van, hát ide jártam az Adiba 4 évet, hát azért csak beírom a színművészetit, ahonnan majd én fog kiesni legelőször, és minden osztálytársam meg megy végig, és ez pont fordítva történt, mert mindenki kiesett legelőször, és hát 3-an meg végig mentünk, 2 fiú meg én, és a harmadrostán estem ki. Szóval, hogy igen.
1: Az
2: igen.
1: Egy törés, az, oda sose jutottam el ilyen csodálatos pozíció. Még az első
2: azt mondták,
1: hogy meg kéne tanulni az elseket, édesfiam, hogy de akik eljutottak, azoknak ilyen komoly. Úgy láttam, hogy az nagyon, nagyon fájdalmasabb volt, mint nekem, akit így elküldtek, mert
2: általában azok szoktak utána ilyen nagyon megtört és szomorú sorsok lenni. Engem nagyon meglepett. Szóval, hogy annyira meglepett, hogy én voltam ott, hogy nem szomorúsággal töltött el, hanem inkább fú, akkor begyújtam a rakétákat. Szóval, hogyha az Adiba nem született meg bennem az érzés, akkor most. És igazából szerintem ott elkövettem egy hibát, amit már most gondolok így, hogy én nem mentem sehova máshova, tehát Kaposvárra, vagy Marosvásárhelyre, akkor elég sokan mentek abba az időbe. És akkor még azok az évek voltak, ugye itt el fog kezdődni egy rendszer, épp ezekben a pillanatokban épülni föl, ahol még egyetemi színpadok, tehát sokkal élénkebb ilyen alternatív színházi élet volt Budapesten, és stúdiók, tehát akkor még dübörgött az Új Színháznak a stúdiója, még volt Bárka, és akkor szépen ezek az emberek, akik nem kerültek be az egyetemre, elkezdtek ezeken a helyeken, ezeken a műhelyeken működni, tanulni. Én meg valamiért, nem tudom, hogy miért, de nem. Tehát, hogy én elmentem az ELTE-re, és elkezdtem tanulni, és közben az volt bennem, hogy majd biztos akkor, ha már ennyire messzire jutottam, akkor majd felvesznek a színművészetire, de én addig itt el vagyok, és tanulok. Persze, hát a Tűzraktér akkor még volt, a Sirály volt, és akkor még azok a tök jó, legjobb évek voltak itt Pesten, hogy így megtaláltuk egymást, olyan színházi emberek, akik azóta színházi emberek lettek, és nem vették fel őket, vagy sokkal később vették fel őket. De aztán végül is én nem nyertem felvételt, és nem mentem máshova felvételizni, és ilyen stúdióba sem mentem el. Szóval innen indul egy ilyen másabb jellegű út szerintem, ami küzdelmesebb, vagy egy ilyen outsiderebb lét ezzel a döntéssel, hogy nem álltam be sehova.
1: Oké.
2: Okay. Ezt most bőven elmondtam.
1: Érdekes, amit mondtál, meg azért volt benne valami, amire majd visszatérünk nem sokára, az, hogy milyen fontos, vagy jó pillanat volt ez alternatív színházi szempontból, de előbb azt kérdezem, Sára, hogy amikor te befejezted akkor a gimit, akkor az egyértelmű volt, hogy hova kell menned, vagy még mindig nem döntöttél, hogy mi leszel, ha nagy leszel, vagy nem tudom, hogy ma már döntöttél el, hogy mi leszel, ha nagy leszel, de hogy akkor mi volt?
0: Hát 2015-ben érettségiztem én, és gimiben már jártam a Katonába, ott volt ilyen ifjúsági program, vagy van, és vagy most már nem ifjúsági program, hanem ilyen behívó program, de akkor az volt, és ott volt egy csoport, amivel minden évben csináltunk előadást, és ez akkor nekem nagyon jó volt, és akkor azért úgy egyértelműbbé vált, hogy de én itt színházzal szeretnék foglalkozni, ott így mindenki színész akart lenni, és akkor valahogy én is így azt gondoltam, hogy az akarok lenni, annak ellenére, hogy engem azért, bár így élveztem azt, hogy így lehet játszani, de az, hogy mondjuk így emberek előtt kell szerepelni, az nagyon durván befeszített, szóval, hogy ott így rögtön azt éreztem, hogy meghal ennek minden varázsa bennem, és csak így azt szeretném, hogy ne nézzenek. De mivel mindenki színész szakot adott be főleg, ezért én azt beadtam, plusz voltak nálam ilyen sokkal ambiciózusabb, meg felkészültebb emberek néhányan, akik megmondták, hogy még rendező, meg dramaturg szakadt, és akkor a rendezőrel azt éreztem, hogy ez biztos, hogy nekem nem, de akkor ezt a dramaturgot, bár fogalmam sincs igazából, hogy mi, de azt még én is így beadom, mert azt úgy, amennyit így elmondtak róla, az így oké lehet, és akkor ezzel a kettővel indultam neki, és akkor hát amúgy én is harmadrostáztam színészakon, de ez nekem egy ilyen pokoljárás volt.
2: Ezt én nem tudtam róla.
0: Felső cirába osztályba. Nagyon rossz volt nekem, nagyon okay. rossz élmény volt. Vagy így, hát ilyen nagyon nagy mértékű szorongást éltem meg
1: de
0: végig.
1: De végig mentél, mert van egy-két olyan színész ismerősöm, akik egyszerűen kísértelt a harmadik rostára.
0: És igen, és ott is volt olyan, és utólag nagyon menőnek érzem, és ezt érzem, hogy nekem is ezt kellett volna csinálni.
2: Én is ezt érzem.
0: És igen, tehát abszolút, nagyon elismerem azokat, akik ezt meglépik, de én valahogy egy ilyen önbüntetés, tehát éreztem az elét, hogy ez nem lesz nekem jó, és nem fog menni, és nem is nagyon rossz is minden, amit csinálok, mert így muszáj nyilván valami, de hogy minden, tehát hogy nem, egyszerűen egy ilyen, tényleg így minden éjszaka így zokogtam, így 0 órát aludtam, szerintem lefagytam 5 kilót, és az olyan szörnyű volt, és akkor utána, ezután 2 héttel volt a dramaturg felvételi, amiről így nem olyan sok fogalmam volt, de az meg már így azután, hogy így túlestem ezen a megpróbáltatáson valahogy egy ilyen könnyűséggel, tehát vagy így nagyon örültem, hogy annak vége lett, az így eldőlt, hogy nem, vagy egy ilyen megkönnyebbülést adott, és azért és a dramaturg felvételén azért így csak már úgy voltam vele, hogy tehát ez már biztos, hogy nem lesz olyan rossz, és nem is volt. Akkor már ilyen nagyon meleg volt, erre emlékszem, és kicsit az is ilyen lázálomszerű volt, emiatt, hogy ilyen 40 fokban, azokban a fekete termekben úgy kellett ezeket a jelenteket írni, meg ott is úgy megcsinálgatni, meg aztán ilyen nagy bizottságokkal beszélni arra, hogy milyen évadot terveznék, és akkor mondtam dolgokat. Nem voltam egyáltalán, szerintem nagyon felkészült ilyen műveltségi szempontból, annak ellenére, hogy ugye meg lehetett volna ez a hátterem családilag, de így nem voltam extrán, de oda felvettek. Szóval, hogy azért Gimi végén már az, hogy színház, az valamennyire egyértelmű volt bennem, de nem tudom, hogy azért is, mert úgy már így, akkor így ezt társították hozzám, hogy én járok abba az ifjúsági klubba, és akkor ez így milyen érdekes, és akkor azt én is így érdekesnek tartottam, és akkor a színház is milyen érdekes lesz, mert azért csomó minden más érdekelt, meg érdekel. Igen, tehát meg mindenki körülöttem, a barátaim oda felvételiztek, és akkor én is.
1: Kicsit azért úgy tűnik, mint hogy így a régi nagy interjú, hogy így belesodródtam. Hát én nem is akartam, de
0: Nem. Tehát abszolút érdekel, csak hogy szerintem csak így azt szoktam mostanában vizsgálni magamban, hogy nem azért, tehát hogy olyan adott egy ilyen különlegességet, tehát mondjuk a családomban az, hogy én ezzel foglalkozom, és ilyen közel is kerülök már hozzá, meg így akkor így lehetett erről beszélni, és akkor nyilván ez tetszett, jó érzés volt, és hogy amúgy még érdekelt 1000 másik dolog, de egyrészt akkor abba is így energiát kellett volna fektetni, hogy azokra felkészülni, meg így utána járni. És ez olyan adott volt, és hogy mostanában is, amikor így azon gondolkozom, hogy jó, de mit kéne még tanulni, hogy de úgy, igazából ez már úgy van, és hogy nem, igen, szóval ilyen nehezen állok be ilyen új utakba, és akkor az, hogy az ott így kialakult valahogy, akkor az így könnyű volt ezzel menni inkább ez. Szóval, hogy nem az, hogy belesodródtam, és engem ennyi, mert ez már jó nekem, vagy jó volt, és most is jó, csak inkább az, hogy így nem biztos, hogy ilyen nagyon határozott döntéseket hoztam ezzel kapcsolatban, olyan szempontban meg igaz a belesodródás.
1: Jó, figyeljetek, nagyjából a felénél tartunk, Törlei Havas Sárával és Háda Fruzsinával beszélgetünk az ő életükről. Most egy picit zenélni fogunk, és mikor visszajövünk, akkor így rákanyarodunk arra, hogy mit csináltok most így közösen, így tegyük ki a nem tudom, Hitchcocki fegyvert az asztalra, hogy most már ne izguljanak a hallgatók.

0: Visszatértünk, és Háda Fruzsinával és Törlői Havassárával folytatjuk a beszélgetést. Ott tartottunk, hogy befejeztétek igazából már az egyetemet is, mert azért, hogy hamar túlugrottunk, és a 2010-es években járunk, és akkor itt csak megkérdezem még egyszer itt zárójelben, hogy hatással van rátok a közélet, a politika, vagy az ember az egyetem? Nem? Egyáltalán. Figyelitek? Érdekeltiteket? Elvárás volt? Nem volt elvárás? De végül is politikus van a családban, még akkor is, hogyha más típusú politikus. Beszélnek erről otthon a vasárnapi leves mellett? Vagy beszéltek erről otthon? Akkor még lehetett dohányozni kocsmákban, amikor ti egyetemisták volt? Igen. Az még
1: lehetett. Én örege vagyok, mint Sári.
2: Hivatalosan nem.
0: Na minden esetre akárhol kiugorva a kocsma elé, vagy az asztalnál, beszéltetek erről, hogy mi történik itt? Vagy a világban?
1: Mi nagyon sokat családi szinten is azért élénk érdeklődés volt a politika, meg a közélet iránt. Szóval, hogy hozom is magammal, meg nekem személyesen is szerintem már kicsit túl is kaptam. De hát mondjuk most már sokan vagyunk ezzel így, hogy most próbálunk lejönni róla, uh-huh. vagy kicsit így eltávolodni attól a csömörtől, amiben így éltünk az elmúlt két évben, vagy pár évben. Hát nyilván, hát független színházzal foglalkozom, mélyen meghatározta az elmúlt éveimet, de nekem gyerekkoromból is az alapélményem a politika otthon.
0: Tehát el kell menni szavazni és kinyilvánítani a véleményet, mindig az nem opció, hogy az ember otthon marad és azt mondja, hát nincs kire, hát nem, még befogott óra se tudok.
1: Igen, meg az ilyen, szóval az ilyen vélemény ütközések, tehát nálunk is meg voltak uh-huh. ezek a generációs különbségek, vagy párfordulások is történtek, szóval, hogy sok mindent láttam, és láttam, hogy ezek hogy alakulnak át, mitől alakulnak át, nyilván egy ilyen helyi szintű, pici, kicsi politikai térbe is beleláttam, ami nem sokkal, tehát legalább olyan mocskos tud lenni, mint aha. a nagy politika, meghatározta a család életünket rengetegszer, ugye láttad az előadást, abban is szótejtek uh-huh. erről itt-ott, úgyhogy belenyúlt családi szinten is, és aztán, ahogy növögettem föl, és elmentem otthonról, hát persze belenyúlt bőven az én életembe is, mint mindannyiunkéba.
0: Sára, én is elgondolkoztam, hogy mennyire lehet ezen mosolyogni, hogy a ti életetekben mennyire nyúlt bele a politika.
2: Hát belenyúl.
0: Nekem... De a tiédbe, tehát oké, vannak a szüleid, az ember van, hogy
2: az enyémbe is nyilván. Én akkor diplomáztam kb. Például a színművészetet, amikor az egyetem foglalás volt, uh-huh. de hát előtte is, vagy nekem is az alapélményem, a szüleim mindig beszéltek otthon politikáról, tüntetésekre jártunk, anyukám tüntetéseken beszélt, apukám meg még rendszerváltás előtt ilyen szamiztatott szerkesztett, szóval így nekem alapvetően az így evidens volt, hogy igen, ki kell állni, beszélni kell, nem lehet kompromisszumokat kötni, olyan nincs, uh-huh. És ezért egyébként hálás vagyok, hogy ezt egy jó dolognak tartom, de hogy ez ilyen alap dolog volt, és igen, ezért aztán úgy rám is kihatott, mert valahogy így mindig ezt ilyen feladatnak éreztem, hogy de ezekbe bele kell állni, és akkor ugye ezek általában nem voltak aztán annyira sikeresek, és ez például így alakított biztos, hogy így folyamatosan azt látni, hogy így buknak el dolgok, meg igen. Meg azt hiszem, hogy így a végére így az lett ilyen alapélményem, hogy így vagy az nyomaszt be, hogy ilyen nincs, hogy ilyen hogy magamon azt érzem, hogy ilyen is ilyen bizalmatlanná váltam valahogy ezeknek a eseményeknek a hatására, és hogy az így zavart, hogy így egyrészt nem annyira bízom abban, hogy lesz változás, másrészt meg főleg így nem bízom abban, hogy így mondjuk majd így a mellettem lévő ember is kiáll, vagy ő is beleáll, vagy szóval, hogy ilyen értelemben is hatott rám, és ez zavar, vagy hogy ezzel így próbálok is valamit így dílelgetni.
0: Azt mondod, hogy bizalmatlanabb lettél a politika miatt? Az emberekbe vetett bizalmad megrendül?
2: Igen, lehet így leegyszerű. Igen, a politika miatt. Vagy igen. Szóval végül is egyszerűen mondva, azt hiszem, ezt mondom, igen.
0: Jó. Kemény. rákanyarodunk a célegyenesre, mert még van tízen pár percünk, hogy arról beszéljünk. Ti hol találkoztatok?
1: A közös munkán kapcsán találkoztunk, Isten igazából.
0: A mostani közös munkátok kapcsán? Akkor így összehoztak titeket? Ez egy ilyen matchmaking volt, vagy ez, valaki keresett valakit?
1: Ez úgy volt, hogy ugye ez az előadás, ami most közösen dolgozunk, ez egy kávétársulatos produkció, tehát hogy ez a Szágár Zsuzsa Urbanovics Kriszta formációhoz kapcsolódik, és hát ennek is van egy történet, hogy egyáltalán hogy kezdődött ez az egész, de hogy én itt ebben most nem színészként veszek részt, hanem eldőlt egy ponton, hogy megpróbálom a másik oldalt, és rendezője leszek ennek az előadásnak, most még így barátkozom ezzel a státusszal.
0: Szerintem lehet ezt kimondani. Ne nézd magad elé lesütött szemekkel.
1: Már még a színén sem tudom kimondani, nem, hogy
0: rendező,
1: ezt.
0: Te vagy az előadás rendezője, gratulálunk, jó. Így van, oké, még nincs előadás, de majd, ha lesz.
1: Hát majd mondjuk akkor.
2: A plakátom már rajta, a rendezte Hára Fruzsinát.
0: Ki van írva a neved elő, rendező vagyok, az vagy, nekem ezt mondták.
1: Igen, jó. Szóval, hogy ez lesz, és hogy itt nem csak ennyi lesz, hanem hogy felcsapjuk a Csehovot, hanem hogy itt meg fogja előzni ezt egy széles társadalmi kutatás, jó hosszan, jó alaposan, és aztán nulláról ebből az egész nagy halmazból, amit majd mi jól kikutatunk, meg fog íródni egy szöveg, és aztán elindulunk a klasszikus próbákkal. És akkor én mondtam, hogy én kell nekem egy alkotótárs, tehát hogy egy olyan dramaturg, akivel együtt tudok gondolkodni, aki a kutatást is végigcsinálja velem, és nem egyszer csak be fog csatlakozni, és írni is tud. Mert azt egyedül nem, mert tehát, hogy fölvállalok most már dolgokat, de azt, hogy tök egyedül írjam, arra nekem most így nem éreztem magamban még bátorságot. És ugyan nem ismertem Sárit, de azért figyeltem, meg követtem, meg tudtam, hogy miket csinál, és volt egy ilyen beérzésem, amit egyébként a Kriszta megerősített, tehát hogy mindketten kimondtuk az ő nevét, úgyhogy láttam, hogy nagyon hasonló tapasztalatokból jön, mint én, hasonló színházi projekteket csinál, éreztem, sejtettem, hogy hasonló dolgok érdeklik, és azokat a módszertanokat így kb. Ismeri, amiben nekem is többször volt részem, tehát hogy fejlődik egy előadás nulláról, társadalmi témával foglalkozunk, és tényleg megelőzi egy ilyen hosszú interjúzás, kutatás, és akkor ő igent mondott. És elindultunk ezen az úton.
0: Milyen? Mikor volt ez? Hány hónappal ezelőtt?
2: Hát ez kb. Szerintem egy éve volt. Az, hogy konkrét... Szerintem a Kriszta már nyáron felhívott engem, tehát tavaly nyáron már felhívott.
0: Urbanovics Krisztáról beszélünk, a
2: aki játszik ma, az előadásban, és a producere is. És aztán igen, aztán Fruzsival is egy éve, vagy ősszel beszéltünk már.
0: Meglepődtél, hogy a semmiből jött ez a dolog, vagy így volt már kacsingatás esetleg a kávétársulat és közted, Sári?
2: Hát Krisztával dolgoztunk együtt, nem kávétársulatos produkcióban, de dolgoztunk együtt, és ezt éreztem, hogy ott van valami szimpátia, de nem számítottam erre, de amúgy annyira azért meg se lefőttem, nem, igen.
0: Jó, nagyon jó. Az ember, hogyha meg kell hozzá kell szokni egy bizonyos korban, hogyha jönnek a felkérések, az már nem meglepő, hanem igen, valahol tartok az utamon. Beszéljünk arról, hogy akkor mi ez. Tehát, hogy még nem mondtuk ki az előadás címét sem, meg hogy akkor mi is ez pontosan, kinek készül, mert ha jól sejtem, ez nem egy klasszikus színház előadás, tehát nem feltétlen, vagy nem csak színházba járók fogják ezt megnézni.
1: Igen, gondviselés a címe, és van-e előzmény előadás, és ezt azért szeretem elmondani, hogy nem így a nagy semmiből léptünk ehhez az egészhez közel, hanem már több mint 10 éve ott két független színházi társulat koprodukciója révén, az egyik a kávé, létrejött egy előadás, ahol elég szerteágazó tapasztalat lettek abban, hogy az a gyermekvédelmi rendszerrel foglalkozik, az áldozattá válás útját kutatja, ott egy ilyen prostitúcióba lépés története van, és ott nagyon hosszan kutattunk, rengeteg szervezettel dolgoztunk együtt, szakemberrel, stb., és megéreztük annak az erejét, hogy meg lehet csinálni olyan előadást, aminek van egy színház élete, és akkor most használhatunk szavakat, hogy érzékenyít, és van egy olyan élete, ami kifejezetten egy bizonyos, a kikutatott, megismert közeghez megy el, és nekik beszél róluk egy hozzá kapcsolódó foglalkozással, workshoppal, ami a gyermekotthonos közeg, egyébként azóta már bővült, és rendőröknek is, rendőrségi szakembereknek is játsszuk az előadást, még azóta is műsoron van, aztán készült még egy, ami egy dokumentarista előadás volt, szintén ezzel a közeggel foglalkozott, és akkor láttam, hogy ez mennyire összekapcsolódik azzal a szociálpolitika, hogy akkor ezekben a családokban biztosan megjelenik a büntetés, végrehajtás, a hajléktalanság, a prostitúció, az uzsora, stb. És hogy lett egy jó partneri kapcsolat a rendőrséggel, a Kiállok érted előadásnak a... Hát ők ezt már bevették sok évvel ezelőtt a bűnmegelőzési programjukba, és akkor én mondtam Krisztának, hogy szerintem ezt kár lenne így hagyni, hogy lett egy ilyen kivételes együttműködés a rendőrség és egy ilyen művészeti projekt között, és hogy akkor szépen menjünk be börtönökbe, fegyházakba, fogházakba, fiatalkorok börtönébe, akkor ugye most már javítóba is általuk lehetne bevenni, aztán most majd megint nem. Szóval, hogy ebbe éreztem meg egy ilyen kivételes helyzetet, másrészt meg ez a közegismeret, ami így a gyermekvédelmi rendszer mély bugyraiból jön, meg ennek a megismeréséből, és annak az erejéből, hogy ez a kettős közönségbázis, ez elég volt szerintem ahhoz, hogy akkor így azt mondja a Kriszta is, hogy hú, akkor menjünk, és az a terv, hogy legyen egy színház élete valamennyire ennek az előadásnak, de javító intézettől fegyházig játsszuk ezt intézményekbe is.
0: Szép nagy vállalás, és akkor az előadás megszületése, vagy az ötlet megszületésekor az még nem is volt meg, hogy miről fog szólni a mi előadásunk, hanem azt gondoltatok, hogy lesz egy kutatás, és amit hallunk ezekben az intézetekben, időt töltő emberektől, az visz minket egy bizonyos irányba, Sári, tehát hogy ez a dramaturg egyik feladata.
2: Ez így volt, és hát az is volt ennek a munkának a leggyötrelmesebb része, amikor már így megvolt ez az elég nagy anyag, a rengeteg interjúból, mert interjúztunk fogvatartottakkal, hozzátartozókkal, állományba lévőkkel, hogy akkor így valahogy abban egy ösvényt vágjunk, és döntést hozzunk arra, hogy nagyon sok lehetséges út közül melyiken indulunk el. Szóval egyáltalán nem volt előtte semmi a fejünkben, azt hiszem.
1: Talán annyi sejtésünk, vagy szóval azt azért így kb. Tudtam, hogy itt ez nehezebb helyzet lesz, mint amikor gyermekotthonokkal működtünk együtt, és azt a világot ismertük meg, akkor még a kutya nem foglalkozott ezzel a témával. És hogy ott nagyon erős mintázatok voltak. Ez. És azt tudtuk, hogy itt vagy nem lesz, vagy ha lesz, akkor nagyon résen kell lenni, hogy mik azok, mert ugye ezek egy sorsok gyűjtőhelye, és azért nem szűkítettük a nulladik pillanatban, hogy akkor csak és kizárólag mi a fiatalkorú bűnelkövetőkkel akarunk foglalkozni. Nyilván ebben egyszer csak már bőven benne voltunk, jött a Szőlő utca, de aztán mégiscsak akartunk vadászni mintázatot társadalmi osztálytól függetlenül, és elkezdtünk találni, és aztán meg lettek hívószavak, szóval, hogy így szépen lassan így ráéreztünk dolgokra, már az elején, de 500 előadás lehetősége van ebbe a kutatásba.
0: Mennyire volt nehéz dönteni? Most a között azon gondolkozom, hogy egy ekkora... Most tudom, igen, anyaggal találkozni, hogy gondolom voltak nagyon izgalmas, meg érdekes történetek önmagukban, amik nem biztos, hogy segítik azt esetleg megmutatni, hogy közben meg van egy mintázat, hogy bocsánat, hogy magamat is letem, hogy ha valaki beleszületik egy helyre, akkor nagyon-nagyon-nagyon nagy eséllyel ott fog kikötni, ahol ti kutattok. Teljesen, tehát hogy attól függetlenül, hogy igazából kicsoda ő maga, már ha létezik egy ilyen, nem is tudom, belső magja az embernek, hiszen annyira determinálja az, hogy a család, a környezet, az, hogy mibe szocializálódik bele, és hogy közben vannak a biztos az ilyen extrém, izgalmas, érdekes történetek, meg van az, ahol megmutatjuk, hogy hogyan tesz a rendszer azzá, aki vagy. Mi alapján választ az ember? Vagy ti hogy választottatok? Van, csak szólok, mennyi az idő? Van még kb. 4 percünk.
2: Fú, hát nem, hát igen, szóval onnantól az, hogy megszületett ez a döntés, hogy azért valamennyire fontos egy ilyen társadalmi érzékenyítés, akkor az már itt segített.
1: Kint is bent is működjön.
2: Igen, és hogy azért lehessen valamennyire kapcsolódni hozzá, és akkor nyilván ezek a nagyon extrém vagy szélsőséges esetek, vagy igen, nagyon érdekes egy bérgyilkossal beszélgetni, de úgy érzi az ember, hogy lehet abból egy előre csinálni, vagy nem tudom, egy monodrámát, de az akkor másról fog szólni, meg más kérdéseket tesz fel, és nem és aztán, amikor bejött ez a hívószó, ami végül is az előre címe is lett, a gondviselés, hogy kinek a feladata az ember életének melyik pontján gondját viselni, és gondoskodni, és döntéseket hozni, akkor az is megkönnyítette ezt, hogy valahogy, nem tudom, például az, hogy akkor nem lehet egy olyan ember valószínűleg a főszereplőnk, aki embert ölt, és ezért életfogytiglan ül, hanem valami olyan bűn kell, ami...
1: Hát azt a kérdést tettük fel, hogy ki gondoskodik rólad. Onnantól fogva, hogy az állam, onnantól fogva, hogy egy civil szervezet, egy egyházi szervezet, a családod, az anyád vagy te önmagadról, és hogy ezek a rendszerek mikor kapcsolódnak be az egyén életébe.
2: Vagy mikor nem.
1: És igen, és kitart meg. Szóval, hogy valójában itt az ellátórendszert is ugyanúgy vizsgáltuk, mint amennyire ilyen speciális egyéni sorsokat, és hát nem véletlenül egyébként egy fiatal embert tettünk meg főhősnek, főszereplőnek. De onnantól egyébként, hogy bekerülsz, és bent vagy a büntetés végrehajtásban, onnantól már közösek a tapasztalatok.
0: Fú, hogyan fogok távozni az előadás végén? Katarzissal, megértéssel, érzékenyebben. Mit szeretnétek elérni a színházi közönségnél, és mint a büntetés végrehajtásban nem tudom, büntetésüket töltő embereknél? 2 perc. Lehetetlen, tudom.
1: A reintegráció, azt így leszpoilerezhetem, hogy nem arról szól az előadás, hanem azt elvihetjük magunkkal, vagy arról gondolkodhatunk így a többségi társadalom tagjaként, hogy elkerülhetetlen, hogy ebbe részt vegyünk, ha akarunk, ha nem. A börtönben pedig én azt nagyon várom, szóval azt jobban várom, és én azt gondolom, és ez is egy tapasztalat, most már így, hogy rengeteget játszottam ilyen elzárt helyeken, hogy ránézni és rezonálni valamilyen módon a saját történetedre, és kapcsolódni egy kulturális élményen keresztül valamihez, ami rólad is szól, vagy egy ponton biztos, hogy szól rólad, az mindig nagyon, tehát hogy az katarzis, és segít elkezdeni beszélni, és megfogalmazni a saját élethelyzetedet. És a reintegráció például ott is kérdés lesz bent, az azzal való szembenézés.
0: Utolsó szó, Jogán Sári, bármit?
2: Én azért nem tudom, szerintem törekedtünk arra, hogy azért ilyen érzelmes legyen ez az előadás, vagy nem biztos, hogy ez a jó szóra, de hogy szerintem, hogy azért az nem tudom, nem katarzis, vagy nem ilyeneket akarok mondani, csak szerintem ez nem egy ilyen felmutatós, ilyen hideg dolog, és akkor intellektuálisan gondolkozunk rajta, hanem azért van amennyire célja az, hogy akár bent, akár kint, de hogy így lehessen elemenni érzelmileg is, nem?
1: Abszolút egy történetmesélő, emberi történeteket bontó drámai előadás.
0: Fú, nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes, megbeszélhetjük, hogy mondjuk egy év múlva találkozunk, és elmondjátok, hogy akkor milyen utat járt be?
1: Szabadon fogunk.
0: Jó, köszönöm szépen Háda Fruzsinának és Tölei Havas Sálának, hogy itt voltak benne, és beszéltek egy kicsit magukról, meg arról, ami most dolgoznak. Gondviselés címen keressetek rá. Most már legalább 2 előadást található 2 különböző helyen, úgyhogy keressétek meg, és gyertek, nézzétek meg. Nézzétek meg kint, inkább mint bent.
2: Hát igen.
0: Ez lesz a mai végszavunk, 2 hét múlva jövünk, szevasztok.
1: Nagyon jó végszó.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit-EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdaru egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában, a vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szentivánnál, írta a nadgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz Pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Ez meg itt egy élő bejelentkezés a hálószobámból. Jó reggelt kívánok, drága hallgatók! A kolor ma ismétel. Tegnap este a Dáviddal összeraktunk egy olyat, hogy valamelyik nem olyan régi első óránkat, amiben Haba Davida bázunk, azt most beszerkesztette a Csaki, amiután pedig következik két ügyvéd srácnak, John Watersről és Kentről szóló fantasztikus beszélgetése velünk, körülbelül két évvel korábbról. Ma reggel ezzel fogunk benneteket szórakoztatni. Lehet, hogy mi is belefülelünk a múltunkba, hogy tanuljunk és okuljunk belőle. Jövő héten pedig ketten biztos, de az is lehet, hogy hárman újra élő lesz a kolor. Jó reggelt, jó rádiózást, cső!

0: Patika. Fekete Pika, Pata, Pattóga, Patika, Pepita Kövek.
1: Patika, Pepita Kövek.
0: Be kell járatni a számot. Sajnos. Több órás szájzárból.
1: Igen, minden éjjel.
0: Minden éjjel.
1: Viszintesben lemennek az emberek a függőlegesből.
0: És megcsukják a
1: számokat. Az ufók nem értik, hogy miért van az, hogy itt vannak ezek a furcsa lények, ilyen kis izék mennek, az egyszerűen mindenki lefekszik, úgy marad egy csomó ideig, aztán megint újra kezdik az
0: hát egész. Rá kell menni a töltőre, mint a robot porszívó, meg a robot fűnyíró.
1: A embereket?
0: Az embereknek rá kell menni a töltőre, ez az lenne. Mi van? Mit nem
1: hoztál? Ott hagytam a bölcsőmet.
0: Bölcső.
1: Bölcső, bizony, bal vagy jobb, Dávid?
0: Mely ringat is jobb?
1: Jobb?
0: Tessék. Aha. Ott hagyta a bölcső.
1: Na, mi a bölcső?
0: A bölcsőség fogadat.
1: Mi a bölcső?
0: Kőbölcső, amiben ringattak.
1: Igen, nem. Na, mit hívnak bölcsőnek még?
0: Hát, amiben bele lehet rakni dolgokat,
1: nagyon jó. Na, mit rakta? Mit kell belerakni?
0: A mobiltelefonod.
1: Na, van is bölcsője.
0: De van, tőlem kaptad.
1: Jó, az tartó.
0: Igen.
1: Az telefon tartó.
0: Szerintem attól lehetne bölcsőnek lehetne is bölcső. Használod?
1: Hébe, hóba. Már volt rá precedens. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Mondjuk életemben.
0: És szerinted, ha itt hagynánk, eltűnne?
1: Biztos, hogy benne. Itt, ahogy annak idején a Jani mondta a Narancsban, hogy itt nincs ideje leesni a könyveknek, mert már ellopták őket.
0: Na hát,
1: mert a recenziós példányokat.
0: Olvasók nemzete.
1: Már elévült, és ez különben is egy szemen szedett inszinuáció, ha értitek, amire gondolok.
0: Recessziós példány.
1: A bölcső, ennek van bölcsője, Dávid. Hmm.
0: A fülesednek?
1: Fülhallgatónak van a cordless fülhallgatónak.
0: Ne hallgass el bölcs.
1: Dehogy nem. Az teljes értékű ember lehetsz a kerékpárodon, amin közlekedsz, mint ha kocsiba lennél. Ott is hallgatod a tilost, itt is hallgatod a tilost.
0: Nem lehet teljes.
1: Én mindig hátra nézek, már van benne egy jó pár évtizedes rutinom, sose volt még baj, nem véget volt a baj.
0: Nekem van egy jó pár évtizedes gyalogos rutinom, aztán mégis.
1: Gyalogos rutin után elestél?
0: Nem. Tegnap úgy rám dudált egy ember.
1: Ja, még lehet, hogy zakomban van a bölcső.
0: Nagyon rám dudált, és tök indokoratlanul.
1: Azt utálom a legjobb, itt a bölcső.
0: Egy forgalomcsillapított 30-as, megyek át Pozsonyi úton így egyenesen, egy szintben van a járda meg az úttest, megy ki elsőbségadás kötelezőre, de ezelőtt is simán átférek, hiszen észre fog jönni. Észre is jött, de azért úgy gondoltam, hogy le fog okítani egy kis dudálással.
1: Az muszáj. Messzire, amikor már látod, hogy na lassítanom se kell, de átmegy és nem vár meg az a köcsög, mert le kéne tedni a lábát, különben is
0: nem biciklizik.
1: És hogy bicikliznek a biciklisták? Mert ja, ráadásul
0: gyalog,
1: látszik,
0: gyalog.
1: De a lábtartásodból látszott, hogy szoktál biciklizni is.
0: Nem tudom. És akkor így, és megállt a csávó, na oké, hát akkor megkérdezem, hogy végig is mi szükség volt. Kérdeztem a fülhallgatót, mondta, hogy hol látsz te itt zebrát?
1: Hol látsz te itt zebrát? Ott nincs is, ott nem is kell zebra. A kis utcákban nincs is zebra sehol.
0: Neked kellett fékezni? Nézd meg, hogy hol vagyok, tök simán átfett, és akkor tud elgassam, amikor veszélybe vagy. De hol látsz itt zebrát? Szerintem te el vagy téved, nem otthon vagy, nézzél már körbe, hogy merre jársz. Ez nem az a hely, ahol te itt leoktatod a gyalogosokat. Jött mögöttem egy varcon a csávó kutyával. Bazd meg, hogy nem szedünk ki. Jó, azért ez nem kell. De hát a pedagógia az nem áll meg. Ez valahogy mindenkivel benne van. Most egy életre megtanultam.
1: Hogy hol látsz te itt zebrát?
0: Hogy hol látok én itt zebrát. Majd csak mindig majd fogok kerülni, ahol zebra van. Különben ez a zebra, ez különben kihalófélbe lévő állat, nem?
1: Az biztos.
0: Hát csomó helyen megy az út, megy a járda, egyenes vonalba mehetsz tovább. Sokszor megkönnyítik azt, hogy te azon átmenj.
1: És nincs zebra.
0: Nincs, hát
1: nem kell zebra.
0: Nem kell mindig a zebrát felrakni, hogy ember megy át.
1: A sarok az új zebra. Minden sarkon álltam már, körülnéztem, nem is lett bajom.
0: Utca végén sarok. Közlekedési percinket hallgattátok.
1: Igen. Igen. Mondjuk volt egy ilyen Pechvogel barátom, aki aztán már régen nincsen közöttünk, önkevézével vetett véget életének. És
0: akkor sikerült.
1: Akkor a Pechvogel volt, hogy mit tudom én, ilyen történt vele, hogy éjjel a teljesen üres Budapesten, erős 80-as években vagyunk vége fele, talán 90-es eleje max, és a teljesen üres sötét Budapesten megy át, mondjuk lehet, hogy a Mártirok útján, azt nem tudom, de tök üres minden. Jön a rendőr, megbünteti úgynevezett pénzre. És tudod, amikor így összeadódnak ezek a dolgok, hogy én vagyok a falu rossz egyedül, hogy állandóan velem valami baj, mindig. Szóval akkor azért, hogy levonod a következtetést, hogy na.
0: Akkor elég.

0: biztos nem jó napot kívánok, nem, mit tudom én. Nagyon kellett sírni ugye, már a Borkának.
1: Meg Sándor.
0: De miért? Azt mondta, hogy azt mondta a Borka, ha túlzott is, de mondjuk legalább 8 percen keresztül tartott, és ő mondta, hogy elnézést kérek, én munkainterjúra megyek. Nem lehetne, hogy eldöntik, hogy mi a helyzet. Eldöntötték, elengedte végül a csávó, de az volt a lényeg, hogy jött messziről a... Ugyanez a helyzet. Te szépen mész át, jössz a kereszteződésbe, ráadásul rendőr vagy, és elmegy előtted a sárga taxi, de még lassítani a sekeret. Hát azért kellett lassítani, mert jött a kereszteződés, de nehezményezte, hogy rendőr vagyok, benne, hogy nem marad meg a jobb kezed? Pedig rendőr vagyok, látszik rajtam.
1: Néha rá kell szólni a taxisra, hogy bocsánat, nem sietünk annyira.
0: Igen.
1: Nyugodtan tartsa be.
0: Tartsa be.
1: Tartsa be jól.
0: Tartsa be. Jó reggelt kívánunk, ez lesz a Color Lokál ma reggel, ez tulajdonképpen már az.
1: Gondoltál a kesztyűre?
0: Kesztyű? Nem.
1: Én igen. Nem. Jöttem át a hídon, és arra gondoltam, hogy nem sokára kezdjük el.
0: Ja, hogy nem sokára, igen, azt
1: hogy
0: már
1: még úgy komfortos volt.
0: Elmentem, hogy remek házi buliba a hétvégén, van még ilyen, hogy házi buli, képzeljétek el, hogy emberek adnak
1: nálatok a barátoknak. Nálatok 60-asoknál?
0: Nem, az egy 40-es csávó csinálta, jó. De befogadták az ilyen elfekvő előtti vén embereket is. Hát még sokan nem voltunk a korosztályomból, a gyerekeim lehetnének csapatból, és nagyon szimpatikus nemzetközi társaság volt. Volt egy ilyen körpanoráma Budapesten, elképesztő minőségű, de ilyen nem túlzásba vitt ilyen tök jó kis falatkák, meg iszonyú jó piák, bla bla bla. És mindez úgy ráadásul, hogy a felszopó az az volt, hogy volt ez, és akkor utána a kemény mag az még a Budapest Parkba letrappolt, azt hiszem hajnali egykor, mert itt volt valami német techno DJ csávó. És hogy kerültem ide? Miről beszéltünk
1: előtte? Házi buli, közlekedés, taxizás, közlekedés, de jó
0: taxizás,
1: volt. Jó fejek a fiatalok.
0: Jó fejek a fiatalok. Hát voltam egy jó buziban, képzeljétek el ez a csattanó, aztán majd lehet, hogy megtalálom az elveszett vonalat.
1: De ez valami Nepo Baby volt a körpanorámával?
0: Négy, egyáltalában nem, hanem ez a legszebb, hogy a két felnőtt ember, az összeköltöző szerelmes pár, aki a saját kecójukat kiadva összeteszik a megkuporgatott krajcájaikat, és kivesznek egy olyan teret, ami alkalmas arra, hogy ők, ha úgy adódik, akár kettő, meg talán négy, az hat-hatan is normálisan ott tudjanak létezni, mint egy otthonban, úgyhogy ilyen
1: szép.
0: Fullos volt. De miért mondtam ezt el? Mert van olyan része, amiről egyáltalában nem akarok beszélni, viszont van olyan része, amit meg elkezdtem ezt az egész teljesen
1: megmondja mindjárt, betelefonálunk.
0: Érdektelen magánéleti hülyeséget.
1: Szervusz!
0: Na mi van?
2: Sziasztok! Kesztyű volt a varázsszó.
0: Kesztyű. Annyira...
2: Oda indultál a buliba.
0: Annyira jó. Annyira jó.
1: Köszi szépen.
0: Figyelj, köszönöm szépen, tényleg ez csodálatos, hogy ezt a kreatívséget így követitek, nagyon segítettél. Kesztyű, hogy először csapott meg az, hogy de jó, hogy jön az ősz. Nem azért, mert meleg van, hanem azért, mert föl lehet venni a csizmámat, ezt a félmagast, ezt a bogacsizmát, amit nem ez, most nem az van rajta, most ez a leköszönő, búcsúzom tőled fehér palládium, előbb-utóbb már nem lesz rád szükség, de szerintem téged fehér palládium nem foglak tudni eltenni a téli cipők közé, mert annyira szeretlek téged, hogy ott fogod ki áttelelni velem a cipőszekrényben ezt az időt. Szóval, hogy fel lehet venni már ilyen bőrdzsekit, meg fel lehet venni csizmát, meg fel lehet venni sálat, meg lassan fel lehet venni az őszi szortimentet, a pulóvereket, az értelmes
1: kis kabátokat. Visszasírod ezt még?
0: Én nem hiszem, nem. Én most...
1: Most hát akarsz öltözködni újra?
0: Kicsit overdózisom van.
1: A vetkezésben?
0: Nem, a nyárból az az igazsága. Most nekem ez gyönyörű volt, köszönöm szépen, szép volt, jó volt.
1: Nekem 3 hét múlva fog hiányozni.
0: Igen? Tényleg. Nekem az lehet, hogy fog hiányozni, hogy a Duna az annyira nevetségesen alacsony, meg olyan kis sodrása, hogy konkrétan úgy működik, mint egy tükör.
1: Hát
0: annyira gyönyörű a
1: reggel.
0: Duna, hogy ez tényleg szemet, szívet, lelket gyönyörködtető. Ebben a városunkban biciklizni, srácok, lányok, ez csodálatos. Világ legszebb, legjobb helye. Higgyétek el nekem.
1: Pedig az András volt már
0: pedig én már voltam egyszer Érden is, csak mondom.
1: Volt múzeumban is.
0: Múzeumban? Hát amikor vittek. Most nem voltam múzeumban, pedig el akartam menni egy kiállításra, ami pop-up volt, és 3 napig tartotta, az Off-Biennálét csinálta, és a Merlinben felpukkantottak egy tematikára egy dolgot, és ketten is mondták, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas színvonalat képviselt, és ez még csak az

0: Ő hangja a jövő évi rendes biennálénak, amiről itt beszélgettünk.
1: Pop-up, rock-up.
0: Pop-up, rock-up. Meséltem én neked a mozgó lépcső rettenetről, Dávid pedig hozzád kötődik.
1: Félsz a mozgó lépcsőre?
0: Hát képzel, hogy én nem. Sőt, én egy mozgó lépcső vagány legalábbis voltam. Most már, amikor így beállunk a sorba, ami egy új dolog, hát új dolog, hogy gondolom, hogy egy-két évtizedes lehet, de amikor én metróztam, akkor ez nem volt, hogy...
1: Lecsúsztál középen a sietkelni.
0: Azért azt nem, de pénzt azt engedtem le meg. Ilyen. Amikor lövöldöztem, szembe jöttek föl a katonatisztek, és akkor ezzel a mozdulattal 80, mondjuk 3-ban, 4-ben, amikor a haveromat elvitték katonának, engem meg még nem, és akkor így... ezt csináltam. És azzal hitegettem magam, hogy ez a katonatiszt nem csak azt jelenti, hogy ez a kis hülye gyerek, aki a nagy fejével itt lövöldözik, hogy kezelésbe venném, ha a kezeim közé kerülne, hanem arra gondoltam, hogy egy kicsit úgy lesz benne egy ilyen diszkomfort érzés, és nem is tudja, hogy miért lövöldöznek engem itt le az utcán békeidőben, amikor én csak egy rendes kommunista ezé vagyok.
1: Elég az hozzá.
0: Elég az hozzá.
1: Hogy?
0: Hogy...
1: Mi volt a mozgó lépcső mesél?
0: Hogy... Amikor hozzád mentem, veled mentem találkozni, mert mentünk a David Byrne-re.
1: Igen, hú, de rég volt.
0: Hát nem tegnap volt, még akkor írtam föl azt, hogy én nagyon ritkán metrózok, de láttam azt, amikor jött egy roma család. Nem meséltem? Egy testes apuka, mondjuk 3 vagy 4 gyerek, az egyik még babakocsiban, a felesége tolja a babakocsit, ő egyiknek fogja a kezét, a másik nagyobb, az egyedül megy, és mennek, lendülettel érkeznek el a mozgólépcsőt, és megtorpannak. Megtorpannak, és nincs bennük egy ilyen komfortos érzés. A bőröndöt is húzott valamelyik, ilyen gurulósat. És volt egy ilyen hirtelen torpanás, és olyan nagy nehezen, nagy óvatosan, a gyereket magad után rántva, háttal a izével mozgó lépcsőztek egyet, amitől tartottak. És akkor nekem bejött ez az érzés. Nem is az érzés, az emlék, hogy amikor bevezették az első metrót, ami szerintem 72-73 lehet, valami ilyesmi szerintem, akkor voltak... jót mondok, szerintem igen, akkor volt egy dadusunk, az Iki.
1: Az első, a második, ugye?
0: Aki vidéki volt, és úgy értem, hogy kisfaluból származott, és régen itt él Budapesten, de a metrót azt már nem tudta meglépni. Szóval neki az túl veszélyes volt, túl értelmezhetetlen, túl nem volt komfortos.
1: Most már van lift.
0: Igen. És akkor ez egy ilyen szép kerek jelenet volt, de leküzdötték a mélységet. Igen. És aztán utána fölfelé meg minden könnyebb.
1: Jaj, de jó. Őszi mulatságok, szülői értekezlet.
0: Igen.
1: Már ilyen nincsen. Szerencsére egyetemen nincsen szülői értekezlet. De ma délután megyek.
0: Rendes szülőire.
1: Rendes szülőire, és már nagyon várom. Igazából...
0: Hát jó, de hát ahova ti viszitek a gyerekeket, ott biztos minden szülő nagyon-nagyon jó fej, senki nem akarja a közösség előtt önmagát előrébb tolva fitoktatni a szellemi és verbális kapacitásait. Komoly dolgokról van szó, gyorsan, hatékonyan, jókedvűen.
1: Hát ebben a tanárok sokat segítenek, de
0: körbeültök.
1: Óvakodj mindig az anyukától, aki jegyzetfüzettel érkezik. Amikor úgyis elküldik e-mailen az, hogy miről volt szó.
0: Aha.
1: Mert neki kérdései is vannak. És mondjuk egy... Tehát attól rettegek, hogy egy szallagavató kapcsán mennyi mindent lehet megkérdezni.
0: Persze.
1: A táncpróba, ahonnan bérelnek, a mi van akkor, hogyha valakinek pont akkor van a vívás edzése, amikor a próbák, hogy mit tudom én, hány jegyet kapnak a családok ilyen áron, meg olyan áron, meg utána, hogyan gondoskodnak hogy mi az, hogy after, most már van after valahogy mindenhol, el nem tudod képzelni, hogy hány dolog.
0: Hát dehogy, de ugyanaz a végig mentünk már mi is, meg már te is voltál ezen túl, gondolom.
1: Hát ezen még nem, a végzősön nem, de az összes többi, igen. Úgyhogy nagyon-nagyon sok kérdés szokott lenni, de amikor valaki így elkezd fölteni a harmadik nagyon fontos kérdését is, akkor azt mondják a tanárok, hogy akkor mostantól kis csoportos.
0: Szép szocialista szóval élve, miért nem te vagy ennek a szülői munka közösségnek mondjuk a vezetője, aki azt mondja, hogy kedves szülőtársak, barátaim, a következő kérdésekre lehet számítani hol lesz az after, hol lehet ruhát bérelni. Szerintem erre nagyon gyorsan meg tudjuk találni a választ, hogy végre beszélgethessünk fontos dolgokról, a szabadságról, a gyermekek droghasználati szokásairól, az AI veszélyéről, a továbbtanulás lehetőségeiről, a szegregált iskolákkal való együttműködésünkről, mit tudom én?
1: Köszönöm, ilyenben nem veszek részt, sok más mindenben. Igen.
0: Hát igen.
1: Általában körbenülős a szülői értekezlet, mint ahogy a iskolai oktatás is. Ez remek alkalmat teremt arra.
0: Iskolai oktatás is az?
1: Aha. Remek alkalmat.
0: Meg az anonim alkoholisták.
1: Az is. Jó alkalmat teremt arra, hogy így körbenézzek, és megállapítsam, hogy koromhoz képest éppen hol tartok relatíve.
0: Aha.
1: A korosztályomhoz képest ez a... Semmiféle ítélkezős nincsen benne, maximum magammal szemben. De erre ez egy jó gyakorlat.
0: Hát ez a folyamatos önreflexió. Amikor a világ szemében, mint tükör, látjuk magunkat. És elégedettek vagyunk-e azzal, amit látunk a tükörben?
1: Mindegy, jó lesz, de sajnos nem tudok elmenni egy akadémiai székfoglalóra, amit beírtam jól a naptáramba.
0: E véget? Hogy szülőire kell menned?
1: Szülő értekezlet, sajnos kiütötte Peternák Miklós akadémiai székfoglalóját.
0: Aszta! Akadémikus lesz a Miklósból.
1: Aha, Széchenyi.
0: Széchenyi, hát persze.
1: Ez van.
0: És miről szól a tézise, a tanulmány, a tudomány, kb?
1: Maurer Dórának egyetlen képéről fog beszélni.
0: Wow.
1: Erről írt egy...
0: Wow!
1: Erről írt egy nagyot. És egy olyan művéről, ami be se válogattak az életmű kiállításában, se a félidősbe, se azóta, de őt valamiért nagyon megfogta, és ezért ennek megy utána, hogy őt, aki a Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszékének alapítója, meg a C3-nak a vezetője, és dolgozott is együtt a Maurer Dórával, hogy miért nem hagyta nyugodni az az egyetlen kép közel 30
0: éve. Gondolom festmény, gondolom olajvászon.
1: Nem.
0: Nem?
1: Nem, hát nem nagyon voltak a Maurernek olajvászon festményei.
0: Hát akkor mire? De! Szerintem. De hát mondjuk ilyen járatlan...
1: Feltételezem, egy intermédiás könyvről van szó. Igen. Készített fotogramokat, készített videókat, készített... hát ezt nem tudom, hogy a vászton vannak azok a szoborszerű falról lelógó geometrikus formák. Lehet, hogy fán van.
0: Lehet.
1: Az most lehet, nekem, az lehet, most nekem nem jut eszembe, de nem jellemző az olajvászon. Egyetem. Úgyhogy, de én azt gondolom, hogy valami intermédiás műről van szó. Vagy valamilyen fotoinstalláció, nem tudom én, térbejzme manipulálva. Majd kiderül. Hát sajnos csak olvasni fogom. Úgyhogy sajnálom, Miklós, a jegyzetellem kell.
0: De nincsen YouTube live. Már ez szokott lenni.
1: Facebook
0: a tiéden is Facebook.
1: Ja, és akkor
0: tiéden is voltam.
1: Sunyiban nézem, mint egy rendes apuka a foci meccset.
0: Na, igen, pad alatt nézed a
1: pad alatt néz.
0: Biztos rátuszted olyan funkciót, hogy olvashasd is közben.
1: Pad alatt néz. Ja, aha.
0: Némán tátog a Peternák, viszont olvasod, amit mond ő, aztán az opponens.
1: Most tényleg, most hogy belegondoltam, tényleg elkezdtem őszintén sajnálni. Mindegy.
0: Ezt gondolom, és ezt gondolom, mennyi? 100 oldal? 150?
1: Nem
0: egy ilyen disszertáció?
1: Nem hiszem, hogy a doktori disszertáció maga a székfoglaló.
0: Igen, a székfoglaló az nem disszertáció.
1: A székfoglaló egy olyan, hogy mire gondolom, mert most értem, volt a Krasznahorkainak is.
0: Uh-huh.
1: És az is egy alkalmi mű volt, egy esszét mondott el, nem? Vagy valami ilyesmi volt. Vagy azt szoktak.
0: Igen.
1: Elgondolkoznak a világ soráról. Csávok, de jó, hogy jöttetek.
0: Igen.
1: És Marci nem jön ma. Úgyhogy aki csak miatt kapcsolódott be ebbe az adásba,
0: az nyugodtan hallgassa a kosutat.
1: Nem fog ma búgni nekünk.
0: Nem fog ma búgni.
1: Marcsa. Nem jut eszembe semmi szellem.

0: Igen, igen, olajfa, meg ilyenek, meg krétapapír, meg ilyen installáció, olajfa, meg olyan installáció. Igen, Virág Judit Galeri, Maurer Dóra, 1937-től 2026-ig élt, X-ek 18 olajfa, 40 cm szerre 40 cm. Mondjál egy induló árat, kérlek, Dávid?
1: 40x40-esre? Hát, azt szerintem 3,5.
0: Nagyon ügyes vagy, 4,6.
1: Na,
0: jó. Becs érték?
1: Azt szerintem 6,5.
0: 6/8 millió forint. Fantasztikus, elképesztő, döbben, sose fogom megérteni.
1: Most ebből jó vagyok.
0: Sose nagyjából
1: fogom
0: megérteni. A Krúbit, azt te csináltad?
1: Dehogy. De Úristen, új hobbiaimról fogok nektek
0: magasztani. Te is festesz, te is művész vagy, te is elkezdtél
1: kutatálni. Most viccesz, bolondozol?
0: Amikor elkezdődni, hát hogy rokkázni fogsz, vagy agyagozni fogsz, akkor végül is azt, dehogy is én paszterezni fogok.
1: Most mi van, hogy küldtem Andriskának, most hogy értsétek, 2 darab Krúbi festményt találtam.
0: Igen.
1: A Vinted kínálatában, ami ugye használt ruhakereskedés, de most már minden szar van, és olyan előtt művészek árulják a cuccaikat, köztük Azaria, Krúbi, Tupac.
0: De ez a sajátja szerint?
1: Sajátja.
0: De valaki csinálta róla.
1: Ott van a link, hát nem a Krúbi magáról csinálta.
0: Na azért. Nem olyan arckép cigarettával, meg nem arckép Palvin Barbie-val.
1: Ez a királyos lemez borítója, nem?
0: Az szerint az vicces mondás, hogy nem tudom én, mondjuk Krúbi Palvin Barbie-val Dr. Máriás Béla stílusában.
1: Nem, csetet sem.
0: Miért a doktor?
1: Mert nincsen stílusa, már szegény
0: hát
1: Bélának.
0: Hát ez a vicc benne.
1: Nincs
0: stílusa, hiszen ő fest mindig valakinek a stílusa. Az ő stílusa az, hogy különben senki mással össze nem keverhetően ironizálja a kortársokat. Mint amikor te neki rohantál az AI-nak, és csináltál rólunk, a hármunkról egy csomó képet. Azt, fú, nagyon ügyes, nagyon nagyokat. Megkértem Rembrandtba, és megcsinálta a Dávid.
1: Hogy miért nincs rajta Rembrandt?
0: Rembrandtosba kérem szépen.
1: Rembrandt, aztán jött egy kis Cranach.
0: Igen.
1: Hát ezek nincsenek szerzőjoggal annyira védve, úgyhogy ezeket meg lehet nevezni névvel ezeket a stílusokat, úgyhogy már lejárt a joguk. Na, szóval az volt tegnap, hogy megnéztem, hogy vajon a Vintiden vannak-e festmények, embertelenül szarfestmények vannak, tehát hogyha jól akartok szórakozni, akkor beírjátok a Vintidbe, hogy festmény, és hát gyakorlatilag ömlik ki a trágya.
0: De úgy érszal ér.
1: Ezen a csatornán. Igen, igen, igen.
0: De mondjuk egy ilyen olajvászon Krúbi cigivel a WC-be, vagy a nappaliba, az mondjuk 20 000.
1: 9.
0: 9, na.
1: 9 000 forint, úgyhogy gondolkodtam, hogy megvegyem, de sajnos nagyon ronda.
0: Persze,
1: és már 70 000 forintért lehet kapni Kádár Béla hamisítvány, de olyan rossz hamisítvány. Szóval, hogy így tréningezni jó a szemedet, meg így csodálkozni, mivel vannak elfoglalva az emberek, meg hogy honnan veszik a modort, meg a mintákat. Korábban aztán meséltem már, hogy a kedvelt szórakozásom a segítsetek megbecsülni ennek a képnek az értékét, hagyatékból maradt rám, Facebook oldalak, ahol gombolyaggal játszó cicák vannak,
0: meg
1: szexi pajkosan néző cigánylány.
0: Igen.
1: 20. század elejének modorában, vagy 19. végének modorában. Másolatok, tájképek, egészen elképesztő dolog. Úgyhogy tényleg a legtöbb dolog a keretárát éri.
0: Ebből biztos lehetne egy jó kiállítást csinálni, tematikusat, amikor a jó szemű kurátor fölmegy a izére, kimegy a szemétterepre.
1: De hogy mi az érdekes benne?
0: Mert az, ahogy amit most hát aztán fél, mi is Art of Bullshitting szakon végeztünk, tehát ebből tudnánk így elmesélni.
1: Egy narratívát tudnánk köré.
0: Disszertációt, itt szájjal lenyomok neked mindjárt. A kiválasztás pillanatának az ihletett voltáról, és te vagy az, aki kiválasztja az elé, bármit lehet mondani, de mondjuk érdekes lenne, hogy most, ahogy például elmondtad ezt a szexin néző cigánylányt a 19. század elejének a modrában, most így hirtelen megnézném ezt a képet, hogy ezt hogy mondod. A tegnapi Krúbikat láttam. Tehát azt értem, hogy azért nem adunk ki pénzt, és nem tesszük fel a falra, még játszásiból se. De, ha mondjuk elmész Krúbi születésnapjára, mert hivatalos vagy.
1: És viszel neki egy Krúbi festmény.
0: És viszel, figyelj, olyan, amilyen rólad festette valaki, biztos belerakta ezt a 6-8 órát, amikor sem mással nem foglalkozott, csak rád gondolt, tessék, Mi az ő rendes neve? Krisztián?
1: Mit tudom én?
0: Nem tudod. A Krúbi a Krúbi. És kész és passz. Igen.
1: Na, azon gondolkoztam, hogy élményem kapcsán, hogy ezt képest az Áder János lánya az egy festőzseni.
0: Igen?
1: De ezt nem olvastad?
0: Egyáltalán nem festje két bolygót.
1: Hát, hogy ő festőművésznő, sok mindennel próbálkozott, a festésnél maradt, és diplomata útlevéllel, meg exportirodákkal, meg kulturális támogatásokkal finanszírozták meg, hogy ő kiállítson Kínában, meg nem tudom én ilyen a helyeken. De hát, hát elég önképzős az a dolog, amit csinál. És hogy mennyire borzasztó nehéz az, hogy van egy dolog, amit szeret, és nem hagyod magadnak, illetve mások nem segítenek abba, hogy csak szeresd azt a dolgot, amit csinálsz, hanem hogy fölépítenek benned egy ilyen hamis énképet, meg tudatot, hogy ez neked való, és idő után elhiszed, hogy az a kiállítások, meg a sok pénz, amit kaptál erre, az visszaigazolja azt, hogy te jó vagy.
0: Hát ha csak úgy nem, lehet, hogy egy teljesen meghasadt lány, aki mondjuk most lehet mondjuk 30, mondtam egy számot, vagy 35, és egy sikeres képzőművészeti pályafutás áll mögötte, de akkor, amikor elolvassa az első kritikát, vagy szembesül bármikor azzal, hogy valakinek nem tetszik, amit csinálok, és ez a képzőművészeknél, íróknál, költőknél, tehát nagyon sok mindenkinek előfordul, hogy miközben szívemet, lelkemet beleteszem a cumóba, amit szeretek és amiben hiszek, hát az bizony egy csomó embernek nem kell, nem tetszik, no thanks. Ez nem egy könnyű pillanat, én még nem találkoztam olyan alkotóval, pedig ismerek jó párat, aki ne érezte volna magát legalábbis egy kicsit, hát megbántva nem is jó szó. Mindig fog emlékezni arra a kritikusra, aki leírta róla azt, hogy és fejből idézi. De lehet, hogy az összeset idézi, ami pedig szerintem a biznisznek a része, tehát ezzel együtt kell tudni élni. Biztos van része annak, hogy én 2002 után soha többet nem, 1992 után soha többet nem publikáltam könyvet. Amit én kaptam akkor a kritikusoktól, azt nem tettem ki az ablakba, és utána mindig elbizonytalanodtam. Rátettem a luttolat a fehér papírra, ami hát jellemző volt rám nézve, hogy mennyire akarom én ezt csinálni. Tehát, hogy ha nem most tudod nem csinálni, akkor csinálod, mert én mindenkinek azt szoktam mondani, költőknek, akik keveslik a felületet, a megnyilvánulást, a kritikai visszhangot, reflexiót, hogy figyelj, ha te 2026-ban magyar költő eszem, már csak onnan is azt mondta, hogy egy baromság. De ha te azt gondolod, hogy ezt akarod csinálni, akkor arra figyeljed, hogy élvezd, amikor csinálod, és örüljél mindennek, ami a mindenkinek, aki megveszi, mindenkinek, aki szóba hozza, akármit mond róla, mert hogy ez egy olyan partikuláris dolog, amit tényleg magad miatt csinálod elsősorban. Hát ezt se szokták szeretni.
1: Te csinálsz akkor ilyen művészcoachingot?
0: Művészcoaching. Persze, a pedikül mellett az a másik profilom. No. És a túin van, az a legjobb, amikor eljön a Krúbi, nyílom a körmét,
1: nézd,
0: és mondom,
1: nézd meg, azt hiszem Áder Fanni talán a neve.
0: Micsoda?
1: Áder lányának a képzőművészete.
0: Nem, de nézd, szegény Gizi, most egyre annyira, senkinek se könnyű, mindenkinek volt anyja, apja. Mindenkinek az anyja, apja ugye mit szeret, hogy a gyerekem többre vigye, mint én, és mindent megadok neki, amit csak tudok. Hát, mondjuk, ha engem Áder Jánosnak kínálok, elég sok mindent tudok neki adni.
1: Te nem adod meg.
0: Ott vagyok a gyerekkorában, amikor először ráteszi a zsírkrétát, mit tudom én, papírra, az újrahasznosra, külföldön viszem és engedem kiállítását.
1: Igen, de rohadt nagy felelősség az, hogy beintézel az államnál neki egy támogatást, hogy Fruzsikám, te rohadt jó vagy.
0: Hát ez igen, amikor ez az egész dolog így eltolódik, csak amikor azt érzi Zsuzsika, mint ahogy rohadt sokan gondolták azt az országban, hogy ez az életnek a természetes rendje, a működés az olyan, külföldi, hogy a papa segít, és kivihetek 25 olajvásztot Kínába.
1: Pacsirtában legalább tudták, hogy ronda a lányuk.
0: Igen.
1: Halló.
2: Jó reggelt, sziasztok, Mattal.
1: Szevasz.
0: Hello.
1: Tehát kontextusban légy szíves azt, amit mi össze-vissza pofázunk.
2: Nem, én azt várom, hogy hogyan kanyarodunk rá arra a témára, ami nekem a tikkelőszememet okozza, tudjátok, mindig a Mándoki László, tehát a ki mennyit ér topikra. És most rákanyarodtunk, nem?
0: Igen, rajta vagyunk. Mándokinak is jaj, haja, mint az Ádernek a bajsza.
1: Mándokin most árulják 50 euróért jegyeket egy 400 férőhelyes németországiba. Azt akartam?
2: Igen, azt én posztoltam ki. Igen,
1: te voltál?
2: Én voltam, mert úgy utána néztem, hogy körülbelül mennyi ért a csávó, és így megnéztem mindenféle számokat, hogy mennyit ér. Mert amikor Amerika nem lesz boltba, és itt Kölnben látom kirakva a nem tudom melyik lemezét ilyen gigantikus kiadásban, és horrorisztikus összegekért, ilyen 80 eurókért, 10 dobozos rószart, akkor azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ez a csávó tényleg veszik a nem tudom mi, mondjuk képzeljünk el egy német embert, aki ilyet hallgat.
0: Képzeld el, te ezt velük egy városba. Hagyják már még. Úgy gyere, nekem elképzelni egy ilyen rajongót, érted? Képzeljek el egy Mándoki rajongót. Láttam, ott a Várkert bazárban taposták egymás sarkán. Itt állt az Orbán, mellette állt a KL, és ütemesen meg talán a Zanikó asszony, és akkor így mozogtak erre a zenére.
2: Tehát, hogy ha mégis el akarom képzelni olyan valakit, aki mondjuk Mike Sternt vagy nem tudom, mondjunk ilyen, még Jethro Tull hallgat, és elképesztő hifi cucca van, tudjátok ezeket a
0: hifiket,
2: akkor az Gelsenkirchenben lakik,
0: igen.
2: És akkor van neki kettő darab audia, bosszankodik amiatt, hogy nyáron kiszárad a fű, meg belegelik az őzek, azok a szemetek, mert mi a frászért költözött az erdőszélre, de ugyanakkor hazamegy, és akkor beerősíti a nem tudom hány csöves erősítőt, és meghallgatja a Mike Stern lemez meg a, és fölteszi a Mándoki 80 eurós díszdobozos szörnyűséget. Ezt így elgondoltam, de aztán megnéztem a
0: de most ezt komolyan mondod, hogy aki nekem high-enden hallgatja a Jethro Tullt, és két audio van, és blablabla, bla, bla, olyan szépen leírtad ezt a plasztikusan leírtad ezt a Jürgent, ezt én látom, de hogy az megveszi 80 eurós, ő meghallgatja a Mándokit, eléri azt a szintet a Mándoki?
2: Igen, mert mondjuk amikor az Audiban dolgozott, akkor a vállalati ünnepsége, mint a Illényi Katica, itt a Mándoki játszik. Tehát azt is lehetom képzelni, hogy...
0: Értem.
2: És akkor van neki, és akkor arra gondolt, és mert hogy akkor eljátszották az Afrikát a Totótól, és milyen jól el tudta dobolni az Afrikát, pedig nem is volt ott a Jeff Porcaro, vagy most magamat égetem be, vagy mindegy, tehát hogy a valamelyik ezek közül. És hogy megnéztem, hogy mennyien hallgatják a Spotify-n, és kijött ez a 10 000 fő. Meg megnéztem, hogy hol fog föllépni, így utána kerestem, és tényleg ez a Müncheni 400-as klub jött ki, 50 eurós jegyára. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy ez melyik range-ben mozoghat, és nem jön más ki, mint a Galaxisok. A zenekar, vagy mondjuk a Esti Kornél.
0: Az Esti Kornélhoz hasonlítottam a Mándokét, de tényleg. Ezt most kikéri ki magának, meg a Galaxisokhoz. Egy mondatban kimondtad a Szabó Benedek nevét a Mándokival. Hát oké.
2: Nem, inkább az van, hogy a Benedek tisztességét és az Esti Kornél zenekar tisztességét próbálom kiemelni, mert
0: hogy másfél milliárdot nem kaptak a NER-ben?
2: Igen, Kornélkül kaphatott volna egy rendes Galaxisokhoz.
0: Én szerintem azt mondta volna Benedek, hogy figyelj, adjátok inkább a gyerekeknek. Nekem jó lesz
2: ez. Ez a jó és ez a baj, ez Benedek.
0: Én elmegyek az ördögkatlára 4 kilóért vagy 7 ér. A másfél milliárdot meg. Vegyetek rajta a nyalókát.
2: Ki mennyit ér, és akkor elhangzott végre az, hogy 400 fős klubba szerveznek neki koncertet, és hogy ezt szerettem volna, hogy erről megemlékezünk.
0: Meg hogy a kultúra
1: áru. Az a hajónak a fele, A38 nagy terem fele.
0: Igen.
2: Igen.
1: Ültetéssel igen. Akkora.
0: Ne, már is sem 8, max. 9.
1: Nem, azt mondom, hogy ültetéssel, igen. Ha azt a termet beültetik,
0: igen.
1: Akkor 400, állva 8.
0: Igazságot az A38-nak, ugye? De...
2: Köszönöm szépen, hogy ventilálhattam, és a műsor eddigi színvonal az parádés volt, annyi topikot emlegettetek, hogy...
0: Hát nem baj, most jól lehúztad, köszi szépen, Isten szevasz, nagyon szívesen máskor is, hogy összemándokizatban fantasztikusan szárnyaló gondolatmenetünket, amikor az árról, a művészetről, a kultúráról beszélgetünk.
1: Nem állítom, kérdezem.
0: Igen.
1: Ennek a már, tehát azt...
0: Te most nagyon... mutattad a képeket.
1: Mutattam.
0: Igen, és én azt mondom, hogy én kellemesen csalódtam, Dávid, mert mert én azt hittem, hogy figuratívban nyomja, mert akinek az apukájának ilyen a bajusza, meg ilyen a mondása, meg ilyen a járása, meg ilyen a izéje, úgy nem képzeltem volna ezt a non-figuratív, abstraktivis most, ezt a post-Jackson-Pollockiánus gesztuspöttyentést, tehát, hogy ilyet fölteszel a kanapé fölé, akkor nem fáj. Ha rajta lenne egy micimackó, vagy egy figuratív rettenet, vagy egy naplemente, vagy egy nem tudom micsoda, egy tócsa, amiben megcsillan az ég, akkor az nekem sokkal jobban fájna.
1: Igen, mert az absztraktban sokkal nehezebb
0: kivetni valót.
1: Azonosítani azt, amikor valami szar.
0: Igen.
1: Hogyha a téma, az ábrázolás, a struktúra, a ritmus, a színdinamika közhelyes, az sokkal nehezebb azonosítani, mert téged is azzal idegesítettek általános iskolába, hogy Csáli a lónak a feje, amit hogy rajzoltál. Nem, hát hogy miért nem szép a királylány?
0: Miért nem hasonlít?
1: Mert miért úgy néz ki a gyerek, az ember keze, mint egy krumpli?
0: Igen.
1: Tudom, amiből kijönnek kis krumplik, vagy egy gesztenye gyerek. Szóval sokkal nehezebb azonosítani, de akinek mondjuk van rá szeme, annak úgy...
0: Hát persze.
1: Annak azért ez úgy fáj.
0: Én csodálom, amikor a galériákba odaállok a Bernát Andrisnak a csodálatos monokróm vászna elé, rá van írva egy brutálisan nagy ár, és nagyon közel, és nézem, hogy ezt hogy tudta ezt a csodát az ecsetjével megcsinálni, már 40 éve ezt csinálja
1: ki?
0: Ezeket.
1: Bocsánat.
0: Bernát Andris.
1: Ja. Hát abban sok meló van.
0: És igen, és akkor tényleg volt, sokat éltem festőnővel is, tehát értem ennek a technikának, csak közben nem értem. Tehát az absztraktnál, amikor mennek ezek, azt tudom mondani, tetszik, nem tetszik, szavaztok. Mert hogy tényleg ez a csaj, vagy a Jackson Pollock, most direkt vagyok ennyire szélsőséges, az nekem gancegál. Most...
1: Jó, hát másnak meg tetszik egy jó pofa történet, amit te meg levakarod az arcodat, hogy milyen motorosan van megírva, meg hogy honnan merített, meg tudod, hogy hogyan rontotta le azt a szöveget, amiből inspirálódott.
0: Nem, de közben meg a figura, nagyon sokszor tetszik a gics, amire más azt mondja, hogy gics, amikor nekem az a tükörre festett szép, nem tudom micsoda, virág, vagy akár macska, vagy a Baranyai Leventének ezek a drón perspektívából, meg fentről megfestett fantasztikus, óriási léptékű terei és a képződményei vastagon a festékkel, hogy hát most lehetne mondani egy csomó mindent.
1: És filmből is ugyanilyen megengedő vagy?
0: Hát az ott azért az sokkal jobban belemész, tehát az a tetszik, nem tetszik. Hát ja nem, ott viszont tudok, azért ott már van hozzá készletem, szókészletem, hogy mi volt a jó.
1: Meg vannak elvárásai, meg tudod, hogy Olasz Renátó filmje, az miért nem Tarbéla?
0: Igen, de nyitott vagyok rá, hogy valaki elmondja, jó, hát nem a Béla, de azért az a fehér, az csak a Béla küldte. És akkor rájött, hogy ezt a Béla küldte. Whatever it means. Olasz Renátó. Nagyon jó filmek jönnek, most képzeld el, úgyhogy majd fogunk beszélni magyar, jó magyar filmek
1: jó.
0: jönnek. És a legnagyobb Fika Király kollégáim is azt mondják, hogy ez yes, az is yes, sőt, hát ha hiszed, ha nem, én aztán a romkomot nagyon messzire ugatom. De a Dobó Katának az új darabja, amit különben a Szilágyi Fanni rendezett, az barátom eddig a legjobb.
1: De tök jó. Akkor mi most egy kicsit diszkózunk. Maradjatok velünk, Kolarokál, Tilos Rádió, FM 90,3, megbeszéljük az 1%-ot, hogy miért nem adóztok, beszélgetünk a versenyfutásról, hogy milyen kategóriákkal kell együtt futnunk,
0: igen,
1: hogy hogyan jött be a kutyamenhely
0: és az államhoz való viszonyokra,
1: és a dagaratos gyerekek mellé a független média, hogyan érkezett meg
0: gyerekkori
1: kolduló barátok, kolduló rendek, koldus mafia.
0: Igen.
1: Ezeket fogjuk nektek kontextusba rakni, és saját magunknak
0: miből
1: is,
0: lesz a cserebogár?
1: Mert véleményünk még nincsen, csak kavarunknak a gondolatok, szeretnénk, hogy segítsetek ezeket rendbe rakni, és egy kis Sikosítók zenekar. Nagyon jó volt a maratonon, csak kevesen voltatok.

0: nem kell, én se tartom fönn a fejben, soha nem. Marci, te itt vagy? Velünk maradtál? Halló, halló?
1: Megírta, hogy szevasztok.
0: Akkor szia, Marcikán.
2: Akkor viszont mégis fel kell venni.
0: Hazaárulást
2: kívánunk.
0: Ez a Tilos Rádióban a Color Lokál című műsor, és vendégeink vannak. Kérlek, mutassátok be magatokat. Sziasztok.
3: Sziasztok, én Tóth Csaba vagyok.
4: Én pedig Mátrai Misi.
1: De melyik Tóth Csaba?
3: Remek kérdés.
4: Floridai.
1: Melyik? A floridai. Tóth Csaba már volt a műsorunkban, aki meg tudja mondani, hogy melyik adásban szerepel Tóth Csaba, az kap egy Tilos Rádió matricát a farsangon.
0: Nagyon jó felajánlás.
4: Szemérmesen
0: elhallgathatok egy előtagot a nevetekből, doktorok vagytok, igaz-e?
3: Igen.
4: És nem orvos.
0: És nem orvosok. Jogászok vagytok.
3: Igen.
0: És a jogi egyetemen ismerkedtetek meg, és akkor lettetek barátok, vagy a szakmában?
3: Szerintem a jogi egyetemen ismerkedtünk meg, de aztán elkezdtünk mindketten egyszerre járni a György Péter féle média szakra, és ott lettünk igazán barátok, 95 körül, 94-95.
0: A két majdnem pálya elhagyó doktor áthallgatott egy másik szakára.
3: Igen, az egy
4: szerintem majdnem médiás lett.
3: Szerintem ez hasonló volt a motiváció, szerintem mind a ketten annyira untuk egy év után a jogot, hogy kitaláltuk, hogy kell valami mást is csinálni, és akkor indult a média szak kb.
4: Igen, óriási élménye volt, hogy kell bejárni.
0: Aha. Ja.
4: Volt idő.
3: Mármint a jogra. 94. 95.
0: De már akkor is ez a jog, az nem volt puha, tehát biztos akkor okos fiúk voltatok már, mert
3: Nem feltétlenül kellett olyan okosra, sőt a joghoz egyáltalán kell okosnak lenni, viszont rengeteg szabad időd van, mert nem kellett bemenni, mérhetetlenül elméleti volt a képzés, és magolni
4: kellett. Lenyomni, és azon kívül békén
3: hagytam. És aztán izgalmas ötletnek tűnt, hogy átmegyünk az akkor nagyon progresszívnak látszó médiaszakra, már csak azért is, mert ott volt egyedül internet az országban szerintem. Tehát a médiaszak laborja volt az egyetlen hely, a György Péter elintézte, szerintem talán még a műszakén volt akkor, ahol a számítógépeken volt net.
4: Ami hát az net, mert net volt a
3: jó. Ez tényleg elképesztő csoda volt akkor, a nem túl gazdag világhálót ott böngészni, és kutakodni benne, és újságokat írni.
4: Akkor volt még az Origónak az elődje.
3: De az később, sokkal később.
4: Nem, az Origónak volt egy elődje.
0: Az Origó az nulláról indult.
4: Nulláról indult.
0: Volt az elődje az internettó.
4: Nem, volt az Origónak egy pilot projektje, amit ott csináltak, a tanszéken. Igen. Nem tudom, mi volt a neve, de nagyon fura neve volt.
3: Igen.
0: Ott fabrikálták az internetet, és megjött a György Péter, hogy haza magasban, és ti meg átmentetek esztétikát izélni, meg internetezni, és ebből lett majdnem média szak is?
3: Nem, az lett, ez média szak volt.
0: Már, most
3: járunk, ez volt az, és az is
4: elvégezte el.
3: Azt is, hát élő ember nem végezte azt.
0: Ez a
4: kérdés.
3: Dehogyis, de senki nem.
0: Kaptatok anyátoktól kokit, hogy jogász leszel, nem mentek izélni.
4: De jó volt, érdekes volt.
1: De akkor van, aki elvégezte.
3: Van, persze, hogy van.
1: Én ott tanítottam.
0: Nem biztos, hogy elvégezte.
3: Igazából azért érdekes az az időszak, mert akkor indul a kereskedelmi televíziózás Magyarországon, és a Péter jó néhány kollégánkat, vagy osztálytársunkat besegítette ezekbe a televíziókba.
1: A híres kezei.
3: És jó néhányan, szerintem vannak, akik azóta is tévéznek, most nem kell nevekkel dobálózni, de ismert televíziós arcok voltak az osztálytársaink a Misivel. Ez nyilván annak köszönhető, hogy akkor felszippantott a szakma. A televíziózás egy csomó embert.
0: Például téged.
3: Engem például nagyon röviden, nem, engem nagyon röviden szippantott fel, elmentem a Fábri show akkor kezdődő műsorába. Gag teamben nem lehettem, hiszen
1: hiszen nem vagy vicces.
3: Igen, hiszen kicsit sem voltam vicces, hanem én tartottam a sugótáblát a Fábri Sándornak. Aranyosi Péterrel és Lovász Lászlóval, akik azóta az egyikük nagyon híres stand-upos, a másikuk szintén ismert televíziós, rádiós figura. És aztán ezt abba hagytam, akkor kellett egy választást tennem a között, hogy a média vagy az ügyvédi pályát folytatom, és valahogy a média, valahogy nem volt elég rokonszenves, legalábbis az a műsor és az a közeg, úgyhogy átmentem az ügyvédi.
0: És aztán elmentél, büntetőznél, válló
3: pereztél. Igen. De aztán visszakanyarodtam
1: egy picit. Az is média terület.
3: Igen, igen, aztán média, főleg média joggal foglalkoztam, és aztán átkerültem egy Cello média nevű tévétársasághoz, ahol a Spektrum, meg Sport1, meg mindenféle csatornák vannak.
1: Azok Minimax.
3: Minimax, pontosan. És TV Paprika, és milyenek.
1: Deco,
3: vagy most már Spektrum Home. Szóval egy rakás csatorna, amiről nézők persze nem tudják, hogy egy cégcsoport. És azt megvette a híres neves AMC Networks 2015-ben. És aztán ott lettem, egy saját gyártásért felelős igazgatóval csináltam saját gyártásokat, mindenféle dokumentumfilmeket, főleg a...
1: Mondj egyet, amire büszke vagy.
3: Hát a Born in Auschwitz az elég sikeres volt, amit az Estakács hát Csékkal csináltunk.
1: Tiszta John Waters.
3: Az egy elég campy sorozat volt. Ez a film volt, de hát csináltunk egy csomó ismeretterjesztő
1: cuccot.
3: Rengeteg díjat nyert mindegyik, viccen kívül. Ez vicces a magyar televíziózásban, hogy ezekben a kábeltévékben nézettséget nagyon nehéz elérni, de a minőség az nagyon magas tud lenni.
1: Nem is nézettség.
0: Tud lenni magas a minőség.
1: Szerencsére eladják a kábelszolgáltatók.
0: Te veled mi lett? A te utad micsoda? A György Péter is rajtad tartottak?
1: Hova tett a György Péter?
4: Hát figyelj, szerencsére sehova. Engem kifejezetten nem szeretett, de ezzel együtt én itt távolról becsülöm őt. De annyiból jó volt, hogy én maradtam a jogi pályán, és ezt én teljesen hobbi szinten csinálom, ami viszont azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az autonómiám. Ugye nekem nem kell, én nem ebből élek. Tehát én itt költök, és ez tök jó. És most erre, ami miatt itt vagyunk, tehát tök jó volt egy, tehát az, hogy ez a könyv ez fölmerült, és iszonyatosan jó volt csinálni, amiatt, hogy nem vártunk tőle semmit.
3: Szerintem már beszéltünk még.
0: Ide fogunk kiukadni, hogy mi a közös apróban, hogy hogyan.
4: És ugye én a médiával maximum fogyasztó, meg ilyen módon foglalkozom, és nem függök tőle, hogy mint Csavi barátom.
1: Te még viseled az elnöki pozíciót a Magyar Elektronikus Média Szolgáltatók
3: Egyesületében. Igen. De én vagyok a Magyar Televíziós Iparág Egyesületének elnöke továbbra is.
1: Csodálatos.
3: Igen. Ez egy szórakoztató.
1: Hát, de mi még nem is vitatkoztunk szakmai sapkába.
3: Igen, igen. Nagyon majd, szeretem amúgy. Majd vicces munka. Itt van szükség egyeztetésre, meg konszenzusra, de jó emberekkel dolgozom együtt, nem rossz hely.
1: Na, csodálatos.
0: És akkor ti folyamatosan kapcsolatot tartok, és amíg szegény Csabi a médiában teljesítette meg, vitted a menni vagy nem menni ügyvédi irodádat, jól mondom, van saját?
4: Igen.
1: De akkor Csabinak nincsen pecsétje.
0: Csak egy más fölé néztetek, és figyelj!
4: Ne, hát az ilyen hülyeség az mindkettőnket érdekel, meg összeköt.
0: És akkor
4: tényleg az volt, hogy 19-ben, igen, tehát mint azért napi szinten találkozunk, vagy heti szinten is vannak, és tök jó, hogy vannak ilyen projektek, amiket így minél öregebb, és minél, hogy is mondjam, minél több van az ember mögött, annál jobban meg tud engedni magának.
3: Uh-huh. Szerintem vágjunk bele abba, hogy miért vagyunk szerintem.
4: Tudod, 2019-ben a Csabi elkezdett nekem elküldeni SMS-ben könyv. Idézeteket.
3: Elkezdtem olvasni egy könyvet, azért az gyakran előfordul azokkal az emberekkel, akik angol vagy külföldi nyelven, idegen nyelven olvasnak könyveket, hogy az jut eszükbe, hogy de jó lenne, ha ez magyarul is megjelenne. Ez rengetegszer merült fel bennem, korábban is. Most volt először az, hogy ezt komolyan is vettem. John Watersnek a Mr. Know It All című könyvét olvastam a megjelenést követően. Én őt nagyon szeretem rendezőként is, meg a korábbi könyveit is olvastam, és annyira szíven ütött a könyv, és annyira szórakoztatónak, izgalmasnak találtam, hogy azt gondoltam, hogy picit gondolkodjunk el azon, hogy ezt egyáltalán érdemes-e,
4: csak
3: és ki lehet-e
4: adni. Azt, hogy küldözgettél mindenkinek üzenetet.
3: Persze, mindenkit ezzel baszottam.
1: Ez nagy bejetetés volt.
4: De nagyon jó volt, tehát eleinte, aztán egy idő után terhes lett, hogy úristen már megint. És aztán én is elolvastam a könyvet, és ugyanezt csináltam fél évig mindenkivel.
3: És aztán arra jutottunk, hogy próbáljuk meg, szerintem ezt nem csináltam volna egyedül, nagyon kellett a Misi hozzá, kellett a Misinek a kitartása és lelkesedése, bennem szerintem nem lett volna ekkora kitartás. Ez nagyon fontos, hogy miért adtuk ki ezt a könyvet. Ez legalábbis miért gondoltuk akkor, hogy ezt, vagy én miért gondoltam, hogy ki kell adni. Ez a könyv, ez részben egy memoár, részben John Waters életéről, filmeiről szól, részben pedig az ő hát bölcsességeiről, és rövid esszék arról, hogy mit gondol a világról. Erről majd picit szerintem érdemes beszélni. De amire igazán jutottam a könyv olvasásakor, hogy van a magyar trash kultúra neonzöld susogós melegítőjén egy hatalmas John Waters alakulók. Tehát nagyon-nagyon hiányzik Magyarországról az az szakirodalom, ami John Waters és a trash és a camp megismertetése. Iszonyatosan jelzik a magyar trash kultúrából az, vagy a magyar tömegkultúrából az, hogy megismerje azt, hogy tulajdonképpen létezik egy
2: honnan
3: olyan...
2: Honnan jött?
3: Igen, hogy honnan jött, mik a gyökerei, mi a trash és mi a camp, és azt hiszem, hogy erre a legizgalmasabb válasz mégiscsak a John Waters életmű, és az, amit ő képvisel.
0: És most úgy ezzel a könyvvel, mint a mostani adással ezt a John Waters alakú lukat és hiányt így megpróbáljuk be.
3: Abszolút.
0: De engem érdekel az, hogy első John Waters élmény.
3: A 90-es évek magyar mozi forgalmazása nagyon érdekesen alakult, mert behoztak egy rakás olyan filmet, akkor az Örökmozgó Filmmúzeumban és hasonló már részben nem létező mozikban bemutattak egy rakás olyan akkori friss filmet, meg régi filmet is, amik tényleg nagyon hiányoztak a magyar mozi forgalmazásból, és köztük volt részben a 90-es években készülő John Waters filmek, akkor még ő elég aktív volt és készített jó pár filmet, részben behozták a korábbi filmet, és szerintem nekem talán a Poliészter volt az első film, de valamilyen John Waters vetítésen láttam őt először, és hát iszonyatosan szíven ütött, mert nagyon nem elszoktunk. Hát,
0: soha életedben nem láttál ilyet György Péter ide vagy oda?
3: Pont, ezt még György Péter sem mutatta.
2: Király Jenő sem mutatta.
0: Mit lát?
3: Hát ugye ez a
0: ugye ez 90-es évek elején vagyunk, kvázi minden vadi új. A pizzától, a non-stopig, a kereskedelmi tévéktől, azt mondtam, hogy van a izék, és akkor igen, ott van valami a vászon, amit semmihez nem hasonlítható.
3: Igen, ez a trash és camp esztétika az nyilván egy ilyen attitűd, és egy minőség, meg egy életstílus is, de egyúttal egy filmes stílus is, amit ő képvisel, és ez pedig nem jelent mást a trash esetében, mint egy ilyen annyira rossz, hogy már jó, annyira igénytelen, hogy már igényes megközelítés, tehát nagyon kevés eszközzel, nagyon rossz és gyenge, tulajdonképpen igénytelen filmes eszközökkel megvalósítani egy filmes álmot, úgyhogy közben az nem idegesítő a nézőnek, hanem szórakoztató.
2: Szerintem, Csabi, amikor először 90-es években meglátta a nyalókával a szádban, akkor nem erre gondoltál.
3: Várjunk, megdöbbenés, akkor is arról szólt, hogy ez mi? Miért csinálják?
2: Ez volt.
3: Hogy szerintem képzelik?
2: Békés Csabán láttam a Pink Flamingót utolsó vetítésen. Békés Csabán.
0: Igen. Összetette a kezét, hogy békés. Lassan mondom, hogy miért lehetett képzelni.
2: Én vidéki vagyok, és ott. Tehát ma már nem mennék levetíteni, csak azért. És ugye azt a filmet láttam, aminek a végén vágás nélkül kutyaszart tesznek.
0: Igen.
2: De viccből. Igen. De tényleg.
0: Tehát a radikalitását, a szélsőségességét, azt a kertbe tegyük bele, hogy miközben trash a megvalósítások minden, a közben 130 kilós transzvesztiták kutyaszart tesznek, és tehát nagyon szélsőség.
2: Hogy ezt nem hiszed el, hogy ilyen igen van. És ugye ez egy ilyen, ezt a Márton, a fordítónk fogalmazta meg jóval később, hogy ez egy ilyen szabadságélmény.
0: Simon Marci fordította a könyvet.
2: És teljesen igaza van. Tehát azt nézed, és azt mondod, hogy ja, ilyen van. Uh-huh. Hát ez egy eléggé meghatározó szabadság.
3: Igen, hát ez az iszonyatos túlzás, meg mindenen túlnövő, túlburjánzó ilyen naív őrület, azért szerintem nem annyira volt jellemző akkoriban.
2: Azóta sem.
3: És azóta sem. És ez nagyon-nagyon olyan kint volt a mainstreamen. Tehát azért a trash és a camp az mindig megmaradt egy ilyen kicsit ellenkultúrának egészen mostanáig, de erről szerintem beszélünk majd picit később, az nagyon érdekes,
2: hogy jelentős ez a
3: könyv, mire jutott a John Waters? Uh-huh. Hova jutott egyáltalán az, amit ő képvisel? Az egy érdekes pálya, meg sokat mesél arról is, hogy milyen most a világ

0: Life, életmód. Én mindig ezt mondom, hogy Habony Ármán a legkebb magyar film.
1: Kebb magyar.
0: Igen,
2: hol a naivitás, nagy a meg az esztétikai.
3: Én ebben nagyon nem értek egyet a műsorban, mert szerintem Habony Árpád azért nem kebb, mert hiányzik belőle a jó szándék. Ahogy válaszoljak az András kérdésére, a kemp az a 14. Lajos környékén kezdődik, és aztán a rokokóval folytatódik, és aztán egy az Oscar Wilde egy nagyon híres kemp a 19. század végén, utána jön a Hollywood aranykorszaka, az aztán a csúcskemp, akkor kapcsolódik be Magyarország. A Rabon vagy rég éneklik a Rádi Katalina Hazajáró lélek című filmben Páger Antalnak, és akkor ezzel tulajdonképpen elkezdődik a magyar kemp.
1: Hát van egy titkos kemp, egy bujkáló.
3: Igen, az hát persze, igen, ugye ne felejtsük el, Magyarország az operett világában mekkora szupersztár, az aztán tényleg.
0: Igen, és ez magyar, az hungarikum az.
1: Lehárúzka a nagy kempelek, zsongódós.
2: Betelefonálunk, halló. Szevasz.
4: Igen, csak azért telefonálok, mert pont tegnap néztem azt a propaganda filmet, amit erről a könyvből csináltak.
0: Nagyon jó adás.
4: Illa a YouTube-on. És így akkor is úgy eszembe jutott, hogy nem említettétek, hogy a John Waters az azt mondta, és nem tudom, hogy a könyvben benne van-e, de a legszebb éveink az a középiskolás éveink.
3: Igen, valószínűleg azért, mert akkor jött össze a haverjaival Baltimore-ban, és kezdtek el teljesen szabadon azt csinálni, amit akarnak, semmi pénzből.
4: Igen, csak bennem ez annyira megmaradt, hogy tehát igen. Ezt mint ilyen arszpoetikaként vállaltam fel. Szerintem a Crybaby kapcsán, de nem biztos. Én csak ezt akartam bedobni, hogy a középiskolák azok valami fontosak.
0: Fontosak.
1: Szia.
2: Ciao. Na de, figyeljetek, nekem most az állt össze erről a campről, hogy ha valaki ezt full komolyan veszi és éli, akkor közel van az idiótához. Hogyha elutasítja, akkor egy snob. Viszont hogyha ebből a trashből épít magának egy új esztétikát, és elengedi az iróniát, akkor az a camp. Tehát hogyha már ez hármat fordult. Tehát nem az van, hogy átengeded magadon, nem az van, hogy fúj az undorító, hanem hogy, ahogy az Andrással elmentünk Pankrációra.
0: Igen.
2: És ott együtt lelkesedtünk.
0: Latinomicsot hallgattunk a kocsiban, emlékszem.
2: Igen.
3: Egyetértek. Ezt tényleg nehéz megvalósítani, amikor az András kérdezi nyilván ironikusan, hogy definiáljuk a kempet. Azért is kutya nehéz, mert ha elkezded definiálni, akkor egyszerűen rögtön béna leszel. Tehát rögtön elfogod
2: béna. Kiesel belőle a szerepel.
3: Ma reggel, és ezen vitázunk el, mert szerintem ez az igazi érdekes a kempben, hogy kitalálni, hogy mi számít annak, és mi nem. Arra jutottam, hogy a 90-es évek elején volt egy filmes attitűd, vagy volt egy ilyen filmes világ, a Szürke Andrásék, Szürke András Badás sorozat. És én azt gondolom, hogy az volt az igazi magyar trash. Magyar trash és magyar kemp.
0: A kis Valentino volt az első magyar trash szerintem.
3: Igen, és azok az őszinteségükkel, végtelen eszköztelenségükkel iszonyatosan jó dolgokat csináltak, és szerintem az Európa, nem a legjobb magyar film, amit valaha készítettek, az a Nyugattól Keletre, vagy a média diszkét bárja, annál szerintem soha nem készült jobb magyar film, de ez persze az én nyelvén, Dárda Jég csinálták.
1: Jó, hát a tévés vagy, aztán... ha meglátsz egy nagy monitort, ami nincs is, akkor izé
3: jó, lehet, de teljes 93-as film, akkor is nagyon imádtam, mindenkivel meg kellett nézetnem, és az a film aztán, meg egyáltalán a Szürke Andrásék életműve, az aztán egy totál igazi magyar trash.
0: De Csabi, pont az van, hogy ugye szerintem a trash-t azt a Jeles András kezdte el, és ja, ugye ja. Rátonyi Róbert. Kinek a filmjében szerepel?
2: Jeles András, Áram Brigen.
0: Ha van magyar kemp, akkor Rátonyi Róbert az.
1: Igen, az irónia és a humor körül matatgatunk, mert ezeknek a radikalitáson kívül a humor és az irónia az nagyon fontos, ebben a filmben ritka Magyarországon, mint a Fehér Holló. Tehát például az a fajta ilyen irónia, tágan értelmezem, mint mondjuk a Hazai Attila és köreképviselt irodalomban, filmben, Reich Péterek, stb. Az azért más, mint amit a KVB-sek meg a Szőke Andrisék csináltak. Igen. És a Töpörödő című filmre szeretném felhívni mindenki figyelmét, és rövid és csodálatos, hogy most lesz különben a Szőkének a legújabb filmének a bemutatója, és tegnap arról győzködtem a szerkesztőséget, hogy menjenek le Szentesre, ezért meg azért
3: ez a megint kezdve csinálni.
1: És aztán azt mondták, hogy figyelj, Csajdi, no thanks. Tehát azért,
2: nekem hiányzik a Szőkéből a glam.
1: meg a új szavak.
2: Túl sok benne a szó.

0: szorongás.
1: Ja, persze, hát ez egy magyaros.
0: Nem oldja ezt
1: egy nagyon fontos,
0: elengedéssel.
1: Nagyon fontos, szerintem
0: töpörtjükem.
1: Igen, nem az, szerintem az tök fontos megkülönböztetni. Nyilván a magyar trash az nem lehetett olyan, mint az amerikai.
2: De rát, hogy jó be.
1: Jobb volt. Azért volt rajta susogós melegítő. De volt, igen.
2: Igen. És más, mint a Badadada, meg a Máriás, mert az megint egy más. És ott valahol, és meg más, mint a cseheknek különben a...
3: Meg az operett világjelenség volt.
2: És az iróniája.
3: Az operett világjelenség.
0: Srácok, ha nem a piros pezsgőben volt a könyvemutató a Bimbo úton, akkor izé fékek vagytok.
1: Akkor örültünk, hogy lett kiadónk, nagyon hálásak vagyunk a Kaligramnak, és...
3: Bocsánat, csak még a történethez. Igen. Hogy fölmerült ez az ötlet, hogy akkor ezt adjuk ki. Én magam, Csabi ezt nagyon cirkalmasan fogalmazta meg, de szerintem jobb lesz a világ, hogyha ez a könyv megjelenik, és hogyha ezt elolvassák, tehát tényleg ennyi az egész, mert az emberek lazábbak lesznek, és megértik azt, hogy miben élünk most, mert nagyon sok mindenre van magyarázat szerintem benne. És akkor fölmerült, hogy gyerekek, adjuk ki, de hát most ki, mi ezt kiadjuk, akkor hogy jut el bárhova, és kellett kiadót keresni, és majdnem egy év volt, amíg találtunk egy kiadót, és végül is nagyon jó, pont itt a Tilos Rádióban is a Csabán Gyurinak köszönhetően összejöttünk a Kaligram kiadóval, és tök jó együttműködés. Nem mondom, hogy teljesen gördülékeny, mert viszonylag sokáig tartott ez, amíg megjelent, de tök jól össze lehetett velük hozni.
2: Az a kérdésem, Dávid, te mint szerkesztő úr, hogy most tegyünk-e be egy zenét, amiről
0: most
2: megmond, hogy mi a csoda?
0: Most mindenképpen tegyünk be egyet, és addig rá kitalálom, hogy hogy kell bekapcsolni a lemezjátszót. Mert a keverőpult már be van kapcsolva, de ugye én...
2: Mert hogy lemezt is hoztak.
0: Nem szokta. Igen. Bakelitről fogjuk berakni a következő utáni számot.
2: Csodálatos kolonokáról. 215-37-en Wikipédiában jelent egy John Waters, így ahogy mondom, John Waters.
0: Igen, és gondolkodjatok el zenei szünet alatt, hogy mi lenne a camp Magyarországon, mert azért ez egy érdekes dolog, és ha megtaláljuk, akkor megvan a kultúránkban a kacsacsűrű emlős. Vagy... Vissza kéne jönni, fiúk.
2: Jöjjünk vissza.
0: Lejárt a divány.
2: Be vagyunk?
0: Aha, igen.
2: Na figyeljetek, itt volt
0: Kancsal,
2: sátánista, japán filmesztéta, John Waters tábor Amerikában, Connecticutban, már minden volt. Nagyon gyorsan elmondjátok a Tilos Rádió hallgatógyereknek, hogy tényleg egy perc elevétől is, hogy who the fuck is John Waters?
4: Na? John Waters egy amerikai filmrendező, aki a 60-as évek végén Baltimore-ban a saját baráti társaságával kezdett el egészen minimális körülmények között filmeket csinálni, és minimális pénzből. Szuper egy ilyen underground superstar volt egy rövid ideig, magyarul senki se ismerte a filmjeit, és senki se látta. Majd történt egy csoda valójában, hogy elkészíthetett viszonylag sok pénzből és egy-két ismert színésszel a 70-es évek elején, közepén néhány filmet.
3: Mondjuk az ismert színész alatt az Johnny Deppet a filmnek ő fedezte föl, és ugyanabban a filmben szerepelt Iggy Pop, Blondie, tehát azért...
4: Nem erre gondolok, hanem a Tab Hunterre, a Polyesterbe. A Polyester volt az első olyan filmje, ami már nem $0 készült, és ezt követte az a lehetőség, ami a Hajlak volt, és aztán a Crybaby a 80-as években, azaz tulajdonképpen valami teljesen érthetetlen okból Hollywood adott neki néhány millió dollárt, hogy filmeket csináljon. Ezek a filmek jelentők...
2: De valami egészen érthetetlen okból, tehát szarevésről van szó, meg ilyen nagy hippi kloáka fossa ki a izét, és mindenki mindenkivel mindent csinál, látjuk, mindent látunk, hogy ez hogy vette be Hollywood, hogy kerülnek be a filmek, hogy lehet, hogy elfogadják el?
3: Azért, mert ártatlan és vicces.
4: Igen, de közben persze azért, és itt egyet ne felejtsünk el, ez a bizonyos, ami ma már szinte lehetetlen szóba hozni, a tabu döntögetés. Tehát az, hogy botrány, hogy az akkor még a számított, és erről is elmélkedik a Waters a könyvben, borzasztó érdekes, hogy van-e botrány még? Lehet-e még botrányt okozni? Hát szerintem ma már kicsit nehéz, ő arról beszél, hogy tulajdonképpen pokoli nehéz már, de akkor még lehetett. Ezt mai feje elképzelni se tudjuk, hogy akkor még tényleg botrány volt egy film bemutató. Most el tudjátok azt képzelni, hogy
3: most is a strapsi fuzi.
2: Nem ilyen volt itt is.
1: Oké, okay, de hogy valójában ott, akkor tényleg volt botra, és valószínűleg az lehetett, hogy Hollywoodban valaki felfigyelt arra, hogy van itt egy ilyen fura figura, adjunk neki egy kicsivel több pénzt, hát ha csinál valami jót.
3: Meg iszonyatosan vicces volt, tehát az adta őt el. Mm. Ugye a trash-t, ami azóta tévében megy 30 éve, szerintem ezért is fontos ez a könyv, hogy észreveszed, hogy figyelj, ezt nézzük, bekapcsolod a tévét, ez megy. Uh-huh. A trash-t azt ugye az Andy Warhol találta föl, csak az nem volt vicces, nézhetetlen volt az, amikor embereket, a valóságsót, érted, ő filmet forgatott valóságsóként.
2: Igen, részdányba.
3: Igen, és ugye a John Waters egy valamit adott hozzá, azt, hogy vicces volt.
2: Igen.
0: Ez egy jó ember, nem?
3: Nagyon.
0: Szerintem ez a csávó rendben van önmagával, ártatlan, a gyökereivel, ízével, és bármi, amit mond, abban nincsen semmi sértő. Csak az elfogadás
3: igen.
0: van benne minden, igen. minden iránt, és valahogy talán, hogy ez átszűrődik ezen a provokáción is, hogy inkább csak kimozgat, mint valakit pellengére állít. Tehát a nézőt mozgatja ki a saját ízeiből.
2: És minden zsánerben utazik, azt tegyük gyorsan hozzá, hogy amikor most 20 éve nem csinált filmet, talán most megint fog, hogyha igazak, amit hazudnak.
5: Úgy tűnik, igen.
2: De közben óriási, tehát könyveket ír, minden nap ír, van lemeze, és stand-up-ol is.
5: Stand-up-ol
2: tehát,
5: is, igen.
2: Nekem az első ilyen nagy flash az tavaly volt, amikor Csabi mondta, hogy jöjjön el a Margóra, hol áll a fordítás, hát a Marci hogy halad, blablabla, bla, bla, és egyszer csak jött a hír, hogy az Osad Gáborék idehozták a John Waterst, hogy megtöltse a kongresszusit, és nehogy már ez a csávó megtölti, hagyjatok már, mondjuk én semmit nem tudok a nemzetközi ízé stand-up szénáról, és full telt ház. Igen. Előtt adta elő.
3: Hát és 77 évesen papír nélkül
2: igen.
3: még csak inni valamennyit ivott. Uh-huh. Én nem tudnám csinálni.
1: Uh-huh. És nekünk a Misivel a könyv kapcsán volt egy óriási szerencsénk, ez pedig az, hogy megismertük őt, és lett egy személyes kapcsolat, és úgy ismertük meg, nem is a könyv kapcsán ismertük meg, hanem a John Waters ezek mellett, amiket felsoroltál, csinál még valamit, ez pedig egy egészen különleges vállalkozás. Minden évben, augusztusban, szeptember elején
2: igen.
1: szervez egy tábort.
3: Nem ő szervezi, neki szervezi.
1: Lényegében neki szervezik, de ő is ott van, a John Waters Campet, ami egy igazi camp, egy tábor Kent nevű faluban, Massachusettsben, egy mesebeli... Mindig Massachusetts van, Connecticutban.
0: Olyan voltak, mint a régi házasok.
2: Hát
0: így
2: ezután felmesék, hogy mit történt a táborban.
1: És fejünkbe vettük a Misivel, hogy ha már van egy ilyen tábor, meg kiadjuk ezt a könyvet, akkor már kezdődött a munka, menjünk el.
2: Tavaly?
1: Tavaly előtt. És kimentünk mind ketten. Most azt elképzelhetitek, hogy ott 300 eszelős
3: igen, amerikai, talán az eszelősség az a közös.
1: Teljesen elvadult, dregbe öltözött, hihetetlen.
3: Fele volt dregbe.
1: Oké, de azért nálunk lényegesen elvadultabb amerikai nem fiatalok nem nagyon voltak.
3: De 20-tól 70-ig.
1: Oké. És elképesztő háromnapos őrületet tartottak egy táborban, ami egy rendes ilyen
2: kempétáborban.
3: Nem, az a vicces, hogy a szexaból nem volt. Tehát, hogy
1: ezt nem láttuk.
3: Igen, legalábbis.
1: De tehát nyílt szex velünk nem történt.
0: Kihagytak a
1: hát mi nagyon normkorban nyomtuk ott, mert hát ott tényleg elég extrémen öltözött figurák voltak, és ott volt Waters is, tartott egy stand-upot, ott gyakorolta be a következő évi stand-upját.
3: Mindig ott gyakorolja be.
1: És elhozott minden évben elhoz egy szupersztárt a filmjeiből, hát volt olyan szerencsénk, hogy abban az évben Debbie Harry volt a vendég, és ővele pacsizgattunk, mesélt nekünk mindenféléről, és közös fotózás és beszélgetés, nagyon cuki volt a Debbie Harry is, és tulajdonképpen ez egy ilyen együttlét, a John Waters rajongók egy éves együttléte. És valami hihetetlen klassz élmény volt, és aztán amikor jött a John Waters Magyarországra, akkor a szerkesztői, vagy a
2: menedzsetek is megvetitek a jogot?
3: Igen,
1: tehát annyi igen, volt, megvettük a jogot.
3: A kiadó egyébként, ez is a kiadónak köszönhető, egy professzionális kiadó, hogy tudták, hogy ezt hogy kell. Uh-huh. Hogy el kell menni. Lenin elvtársnak levelet kell írni, és Lenin elvtárs válaszol.
1: Uh-huh. És válaszoltak gyorsan, megvettük a jogot, és akkor már ki tudtuk
3: nem mi vettük meg a jogot, de gyakorlatilag arról szólt, hogy támogattuk a könyv kiadását. Uh-huh. Nagyjából egy drágább fotel árában.
1: Igen, és aztán ki tudtunk vinni neki egy részt a fordításból, tehát magyarul olvashatta a saját könyvét
5: most már remélem, hogy kapott is ebből is példányt. És aztán, amikor Magyarországról járt, akkor a menedzsmentje felhívott, vagy jelzett nekünk, hogy szeretne, az egy kis erős túlzás.
3: Akarunk-e?
5: Akarunk-e találkozni vele, és Bécsben találkoztunk egy kávézóban.
2: Bécsben is, Csami.
5: Meg itthon is, igen, de Bécsben volt egy személyesebb találkozó, kimentünk, és leültünk, és beszélgettünk egy órát. Pont amit a Dávid mondta, hogy egy annyira helyes, nyitott, kedves ember, minden gőg és minden sztárallűr nélkül, mindenféle hülyéskedtünk. Nyilván Magyarországról kérdezett, mert a másnapi budapesti stand-upjába bele akar csempészni valami magyar vonatkozást, de egy helyen elképesztő cuki ember.
0: Ó, fölkészítettétek akkor.
3: Próbáltuk, és egy valami nem jutott eszünkbe, és ezt én idén dobtam be, mert én, a Csabi nem volt idén tábor.
2: Hogy havony a kemp.
3: Nem volt táborban, és ugye mindig ott próbálja el az aktuális éves stand-upját, amit aztán a karácsonyi szezontól odáig nyomja, a következő őszig nyom, és hát ugye gyakorlatilag, és megint csak így mennyire igaz, hogy oda jutott így, hogy mennyire lehet még most sokkolni embereket, és hogy gyakorlatilag tényleg végigment azon, hogy ő mit csinált egész életében, hogy pukkasztott polgárt minden, és egy konklúzióra jutott, hogy nem maradt más, csak a pina. És ez az ő szájából, mint a végső sokkolás.
2: Igen, hiszen az nem hangzott el,
3: ez az ő szájából.
2: Nullától ő vállaltan homoszexuális, és genderügyben mindig is aktív volt.
3: És amikor így végigment gyakorlatilag erre a konklúzióra, akkor ugye mondott, hogy miket lehetne még elképzelni, és például amikor mondta, hogy hát például, hogy homeless-eket elégítenénk kis szájjal.
2: És mondom, hogy gyerekek,
3: Magyarországon ez realitás. És amikor a kőbányai szopófantom ott mutattam, egyrészt nem hitték el, olyan büszke voltam arra,
2: a hazámra,
3: olyan ebben a körben azért ez ritkán adatik meg, nem hitték el. Most nem tudom megmutatni a fényképet, sikerült megörökíteni a pillanatot, de hogy... Elképesztő.
2: Igen. Ezek után jött ide, és mondta azt, hogy
3: és ezt nem tudtuk fölkészíteni, mert akkor még nem dobta be ezt a viccet. Talán, hogyha jönne jövőre, akkor lehet jelentkezni a gyereket. Ez a kőbányai szopófantom ország.
0: Én erről most lemaradtam. Milyen volt a fellépés, és hogyan fogadta a magyar közönség?
5: Szerintem mi a Misivel azért egy dologban kételkedtünk. Egyáltalán fog ez bárkit érdekelni? Tudja bárki, hogy ki az a John Walters Magyarországon?
0: Engem rohadtul érdekel, csak nem voltam itthon.
5: De most nem az előadás, hogy egyáltalán hogy a John Walters világa érdekel bárkit, és erre egy jó teszt volt ez a stand-up, mert ezen kiderült, aki ide eljött, az feltétlenül tudja, hogy ki az a John Walters, és talán érdekli is a mondani valója.
2: És mind megveszi a könyvet, már nullán vagy.
5: Nagyon remélem. És szerintem egy ilyen, tehát egyrészt sikeres volt, másrészt a John Walters nagyon személyes stand-upot nyom, nagyjából a saját életéből anekdotázgat, és azok végtelen szórakoztató történetek, úgyhogy jó, sikeres volt.
0: Nem nehéz az angol, amit
5: nem
0: beszél?
5: Nem, nagyon érthető,
3: formányos.
0: Meg maga a karakter, az egész figura. Különben azon, tehát hogy nem egy önéletrajzi elemekkel szőtt, de gyakorlatilag ez reflexió a világra ez a könyv, illetve self-help bookként is működik. Abszolút. Tehát arra, hogy merre érdemes tartani, ebben is irányt mutat. Úgyhogy én ezt abszolút javaslom, tegyétek föl a Éva Eggert könyvek mellé, meg mi van még, kik ezek a orvos Tóth Noéminél viccesebb jóval.
5: Igen,
0: és szerintem többet is lehet hazavinni belőle, mert nem ezeket a közhelyeket mondja, de gyakorlatilag azokra a kérdésre ad választ, amiket szoktak keresni az emberek.
3: Igen, például megint csak, tehát ugye, hogy lehet még egyáltalán polgárt pukkasztani, vagy botrányt okozni, mert ugye ő abból a szubkultúrából jön, akik kvázi ezt kitalálták úgy igazából. Megint csak olyan, hogy ugye a Pink Flamingos után nem tudott már olyan filmet forgatni, most ha már egy filmébe kutyaszart tettek élőben, akkor most mit, akkor kettő kutyaszart tesznek? Nem, és ezért benne mainstreambe. De ugyanakkor azért nagyon fontos szerintem ez a könyv, mert ugye ebben, én legalábbis ebben a könyvben találkoztam azzal, hogy azt az eszközrendszert, amit ők annó kifejlesztettek, azt most teljesen átvette a jobb oldal. És a Breitbart, az abszolút ebből állt.
2: Sárkányok rázzák a rácsot.
3: Igen, pukkasztják a polgárt. Pukkasztják a polgárt, és ugye ahogy most a tilos rádióban vagyunk, most a tilos...
2: Hát figyelj, ez a aztán nem szép itt az...
3: Hát de bocsánat, a karcefen lenyúlt a stílus. De ki volt az, aki utoljára tilossal marketingelt? A Csiki Sör. És hát az azért nem egy liberális.
2: Na,
3: szerintem.
5: Ugye?
3: Tehát, hogy ezért Csiki nagyon fontos.
2: A hell.
3: És innentől kezdve sokkal megbocsátóbb az ember azzal, amit lát.
5: John Waters ez nagyon szerintem nehéz helyzetben van, és erről rögtön a könyv legelején beszél, ugyanis egyszer csak őt pár évvel ezelőtt keblére ölelte a mainstream, olyannyira, hogy nem csak, hogy csillagot kapott a Hírességek utcáján egy évvel ezelőtt,
3: nem,
5: hanem...
3: Ezt szeptemberben kapta.
5: Igen.
3: Táborból ment oda.
5: Hanem az Amerikai Filmakadémia nemrégiben megnyílt hatalmas múzeumában a közelmúltban egy óriási kiállítás nyílt a John Waters életművéből. Ennek a katalógusát el is hoztuk, ez egy egészen monumentális szinte ajándékba. És ez azért eléggé zavarba hozza John Waters, hiszen ő azért mégiscsak az ellenkultúra pápája, vagy nem tudom, hercege, és neki ez egy lehetne kellemetlen is, vagy lehetne idegesítő.
2: De ezt hogy csinálja meg?
0: Ez Amerika, az ellenkultúrát.
2: Szartettem a 70-es években a Divine-nal, és ben vagyok a Hall of Fame-be, és életmű kiállításom van. És akkor mi a megoldás? Hát ugye ez tematizálja, és ezzel...
3: Igen. Az, hogy ez jó.
2: Igen.
3: És hogy nem kellettől megijedni, szerintem ennyi.
5: Kassza sikere szinte egy se volt. Az a vicces az, hogy még talán a Crybaby éppen hogy csak, de valójában az összes többi filmje később, nyilván nem véletlen,
3: hát a Pink Flamingos az volt, a 8000 dollárhoz képest annak az árát többszörösen behozta.
2: Nem, de állítólag 20-30 éve csinált valamit, nem tudom mit, lehet, hogy egy számot csak, vagy valami, aminek a jogdíjából el van élete végéig. Én valami ilyesmit olvastam.
5: Azt hiszem, hogy ez is, ő szerintem anyagilag nem áll rosszul, és ne felejtsük el, hogy emellett ő képzőművész is, a Velencei Biennale 2-vel ezelőtti kiadásán voltak John Waters művek a főkiállításon. Uh-huh. Tehát, hogy ő...
2: Azok hasonlítanak a filmjének a kempreses világára?
5: Vagy kicsit igen, az az esztétika, de azt hiszem csinált egy képet, amiben egy montásba összegyűjtött 15 ánusz fotót, és azt egy gazgaléri állítottak ki, és ezután azt mondta, hogy ez belefér, akkor tényleg zavarba ejtő, hogy mi a botrány még. Ő nyilván megpróbál ehhez, szerintem megpróbál most már ironis, hogy válaszoljak erre a felvetésre, hogy ironikusan viszonyulni. Hogy ez van, így alakult, híres lettem, vagy nem tudom, elismert lettem.
2: Nem szar híresnek lehet, higgyétek el.
5: Igen, híresek ezzel,
2: és nekem
5: jó. Abszolút, ez történt vele.
2: Ezt a jobb oldalt, bal oldalt, ezt nyomod egy kicsit még, hogy ezt hogy érted?
3: Nem, szerintem sokkal megbocsátóbb az ember azzal, hogyha tulajdonképpen ők polgárt akarnak pukkasztani, és hogyha én vagyok az a polgár, aki pukkad ezen, akkor megérdem lesz. Tehát ennyi, szerintem. És hogy innentől kezdve, ugye, tehát hogy is mondjam, ezt otthon szoktam mondani, hogy a buzikra könnyű nyitottnak lenni. Mert hogy ez divat, de legyetek nyitottak a jobb oldaliakra.
5: Igen.
3: Mert hogy ez nehéz.
0: És most fel
3: és nagyjából szerintem ez a könyv ehhez is segít.
2: Hát akkor a Nemzet Egyesítés jegyében egy zenei szünettel fogunk
5: kezdeni. A látni,
2: hogy aztán utána elindultunk?
0: El,
5: király.
2: Sajnos nem kapott fóliát a könyv, pedig hogy megérdemelte volna, és milyen
5: jó. Az botrány lett volna.
2: Amikor mi hazánkosokat fogunkkal szaggatják le, hogy ezzel a förtelemmel mocsokkal tressel a szent
3: királyára. Ezt azért még ne engedjük el még.
0: Szóval Bakelitről szólt a Flair zenekartól a Food Stomping című szám. Nagyszerűen működik, most már tudom, hogy kell Bakelitre a zenét beadni, úgyhogy én indul a DJ karrierem, köszönöm nektek a kezdőlökést. Azt kérdezik a hallgatók, hogy a Jákob Zoli az kempe.
5: Abszolút kemp szerintem. Abszolút kemp. Hát egy több okból is. Hát
0: Jákob Zoli.
5: Egyrészt ő, ha jól emlékszem, egy köröm,
0: műkörmös,
5: műkörmös,
6: műkörmös
5: lak, köröm lak.
6: Várjuk, hogy operettslágerekből lemezt adjon.
5: Továbbá azért is Kemp, mert mérhetetlenül őszinte, és mérhetetlenül ártatlanul.
0: És önimádó.
5: És igen, és hát elképesztően túlzásba esik mindenben, amiben túlzásba lehet lenni, miközben nem veszi észre magát. Ez nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, hogy a Kemp tudatossá válik, már nem Kemp. Na most Jákob Zoli nem veszi észre magát, tehát Kemp.
0: Nagy őként is szerepelt
5: András. Remek tali találat szerintem Jákob Zoltán a Kempre. Szerintem rajta keresztül meg lehet érteni, hogy mi az.
0: Ez különbözteti meg a Hamoydtól, hogy ártalmatlan.
5: Így van, egyetértek.
2: Én hát volt ezzel gondolkozom, hogyha ő Kemp, viszont ő reflektív Kemp, tehát ő meg már
6: azért van Kemp
0: király. Azért pápa, nem egyszerű hívő.
5: Igen, a tudatosságot és a Kempet egy darab Y választja el, Kempi. Tehát ami Kempi, az a tudatos Kemp. Érted? Tehát, hogy a Kemp az a nem tudatos, naív, valódi Kemp, és amikor valaki Kempi, mint például szerintem a John Waters egy idő után már, az a Kempi. De a kedvencem az, hogy annyira keblére öleli a mainstream a Kempet, hogy a Met Gála, ami egy ilyen nagy gála New Yorkban, 2 vagy 3 évvel ezelőtt a Kempet nevezte meg a gála tematikájának. Tehát arra kötelezték, kérték a résztvevőket, hogy öltözzenek Kempbe. És az egyik szereplítés, már nem emlékszem a nevére, azt hitte, hogy a kemping az és a téma. Annyira csodálatos, hogy nem tudta, hogy mi a kemp, hogy kempingnek öltözött, de a jel valójában az, vagy üzenet az, hogy sajnos már oda jutottunk, hogy a kemp ekkora mainstream lett, hogy a megjelenet.
6: Megint öltözött. Csak botrány, meg az öltözés. A táborban azért, hogy is mondjam, nehéz volt kitűnni ruhával. Ugyanakkor viszont volt egy csávó, és tényleg, aki lenyomta az egész 3 napot anyaszült mesztelenül. Reggeltől estig. És tényleg, tehát, hogy
0: működött,
6: így lehet. Tehát azért, tehát mindenkit nem lehet már botrányt okozni, de...
2: Bőrénevet között.
6: Teljesen. És tényleg azok, akik, tehát ott azért tényleg nehéz volt kitűnni ruhával, és sikerült.
0: Én kitaláltam, amikor én megyek, akkor mesztelen leszek, de lesz egy csíkban egy kockás ing rajtam, és oda zsebben, amiben berakom a golyós tollakat. Csak ez a...
5: Király! Az ott elég menő lennél.
0: Na, akkor ráéreztem, jó van.
5: És minden camp megkoronázása egy nagy bál szombaton, aminek mindig van egy témája, és amikor mi voltunk, akkor a tupírhaj volt a téma, és egy ilyen hatalmas emeletes frizurákban léptek fel, gyönyörűen fölkészülve, tehát az előre lehetett tudni, hogy ez lesz a téma, és ott több tucat hihetetlen tupírozott hajú, szenzációs maskara volt.
2: Lehet, hogy az új magyar kemp mozgalomnak ez lesz itt az elindító.
5: Reméljük.
2: Tanfolyamaiunk is beöltöztek végre.
6: Egyikünk sem.
5: Igen, hát ugye a kempnek azért tényleg jó lenne ennek megnyilvánulásai, és ránk férne. Ez, amit az előbb mondtam, kutyamód ránk férne. Erre a népre aztán pláne ráférne a kemp, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy lesznek olyan alkotók, és lesznek olyan, és ez nem kell feltétlenül filmnek lennie, én azt hiszem, hogy majdnem minden művészeti ágban lehet kempet alkotni. A televízióban talán könnyebb, csak nyilván a kereskedelmi tévék nem biztos, hogy automatikusan vevők lesznek rá sok-sok év. A trashre igen, tehát nyilván a trash az nagyon erősen beívódott a tömegkultúrába Magyarországon, és a televíziók is a trasht azt a tökére fejleszt. Tették, és a trash televízió, vagy a trash formátumok, tévéformátumok iszonyatosan sokszínűek most már, és működnek is. Sőt, az utóbbi évek azt mutatják, hogy a nézők éhsége a trashre, tehát a trash reality-re minden idők legerősebbje.
2: Enném, nézném a szemetet, csak már adjátok
0: el
2: még.
0: Hello!
7: Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy ha még emlékeztek rá, az a szegedi férfi, aki úgynevezett picsanadrágba járt, az Isken?
5: Ja, betetett, igen, de
2: szóval rá is a büszkén vagyom találkozásra.
5: Rá is büszkén vagyom.
2: Ja, abszolút, abszolút.
5: És a nyalórén, volt egy nyalórén. De a szegedi picsember az kemp, hogy válaszolja természetesen.
0: Bár még jobb kérdés, Norbik a kemp? Állandó betelefonálunk,
5: mert nem nagyon erő. Igen, azt hittem a Sobert.
0: Nem, 17. kerületből Norbi.
5: Ja, ismerem, igen.
7: Még egyet kérdeznék, hogy a kormány által rendezett Andrássy úti felvonulás pár évvel ezelőtt,
5: erről olvastam egy cikket, amikor egy kicsit utána néztem annak, hogy van-e a KEM-nek magyar szakirodalma, akkor pont ebben a témában írt valaki egy cikket, hogy ez egy KEM-p felvonulás volt-e. Ez megközelítés kérdése. Amúgy esztétikájában...
2: De melyikről beszélsz?
5: Nem, mert mi kezdtek, amikor...
7: Nem, hát amikor felvonulás. Szent István gurult.
0: Olyan,
7: hogy
0: igen,
5: picit izzadságszagú. Szerintem
0: az. Tudod, mi az autentikus? A debreceni virágkarnevál.
5: Abszolút. Mondom, tehát lehár országában minden.
7: Jó, köszönöm, leteszem.
5: A KEM-p sosem izzad, az nagyon fontos. A KEM-p az teljesen, az könyörtelenül fesztelen. Nincs izzadság.
0: Szóval Norbi nem kemp. Jó. Zálbó Jimmy?
5: Abszolút. Igen. Totál kemp. Persze.
0: Köszönöm. Ilyeneket kérdeznek a cseten, én csak közvetítem.
5: Érdemes merengeni ezen, hogy mi kemp, mi nem kemp, meg elvitatkozni rajta. Nyilván vannak
0: ez egy jó játék.
5: Ilyen, jó játék, igen.
0: Egy... Mi a kemp? András, fölveszik a kedvenc játékodba ezekbe a beszélgetős kártyákba.
2: Mi a kemp?
0: Mi az a né... Mi a...
2: Nem, mert tudnál mondani, akkor már ez nem kemp lenne, nem érted?
5: De a végtelenségig lehet beszélni. Igen, a Dávid arra kérdez, igen, a Dávid azt veti fel, hogy bármivel kapcsolatban meg lehet kérdezni, hogy ez az-e vagy sem.
0: Egy rövid szám, aztán elbúcsúzunk. Mit szóltok?
2: Oké. A könyvnek az
0: után,
2: a címe,
0: nem, fordítva.
2: Okos tojás, vagy egy mocskos vénember bölcsessége, a Simon Marci fordította. A Misi meg a Csabi bevittek egy kalappénzt a Mészárosnak a pesti kaligramba, és vegyétek
5: nem meg, annak hogy... a Mészárosnak.
2: Nem annak a Mészárosnak.
0: Egy fotójárát.
5: És bocsánat, még egy reklám. Ebben a könyvben szerepel először Magyarországon leírva az a szó, hogy szarószégyen.
2: Szarószégyen. Ezt is emészgessük.
0: Fontos volt.
2: Csodálatos, és ez hogy ilyen mániátok van, és hogy erre költitek a pénzeteket, és remélem, hogy a...
0: Jó, senki nem találta ki, hogy milyen műsorban voltál, Csaba. Nálunk, úgyhogy a matricát megtartjuk. Várunk benneteket is szeretettel február 21-én Tilos Rádió szilveszterre. Nem tudom, mennyire lesz az...
2: Szilveszter,
0: hülye vagyok, farsan. Nem tudom, mennyire lesz az kampány, megnézem a programot. Nem akartam még elbúcsúzni, azt gondoltam, hogy berakok egy rövid, egy perc 40-es számot. Hey Jody!
2: Igen. Én szeretnék egy szegről végül ide vonatkozó kulturális ajánlatot tenni, hogy én végül is elveszekedtem magam, és megnéztem a Technopool kiállítást fönt a Nemzeti Galériában, és ez 89-től 2001-ig, tehát a rendszerváltás előttől az Iker tornyokig tart, és a magyar szénát veszi. Gorcsó alá, így nektek adás végén ezt beküldöm, és nagyon-nagyon-nagyon jól szórakoztam, tele van kempel, tele van trash-sel,
5: pont én is akkor, nagyon szeretem azt a kérdést.
2: Bejött ide a izé, bejött ide a Waters is, és hát mit tudom én, az utolsó boldog évtized a 90-es évek, ez úgy nagyon megütött már a bevezető szövegben, ezen gondolkoztam, és rájöttem, hogy jó helyen matadnak, szórakoztatót lehet röhögni, humoros vannak benne, elképesztően komoly munkák, mindenki aktív, meleg szeretettel ajánlom ezt a kiállítást, és szerintem közelebb kerülünk a kemphez is, meg a
5: Egyetértek,
2: is.
5: Egyetértek, nagyon-nagyon jó kiállítást.
0: És aki közel kerül a kemphez, közel kerül saját magához,
2: igen,
0: is.
2: Igen.
0: Közel kerül, mert az elfogadásról szól, és te a cseten szembeállították egy, vagy hát végül is a beszélgetés során szembe került egymással a cringe-elés, meg a kempelés.
5: Ó,
0: a
5: kemper nem cringe-el. Igen, nagyon érdekes téma, hogy a korunk cringe világába hogy illeszkedik a kemp. Hát nagyon egyszerű.
2: Az egy péteri paradigmában létszeres, hogy egy péteri paradigmában.
5: Igen, nagyon egyszerű illeszkedik. minden, ami nem cringe, az kell. Vagy nem tudom. Nem. Az a lényeg, hogy a camp az nem cringe.
2: Az nem. És nem is prank.
0: Igen, meg a camperek nem cringe-elnek.
2: De hogy, pukkadnak, hogy mentek az utcán campesek, és így pukkangatnak körülöttek a kispolgárok, akkor valahogy jó helyen jártok be, ennek is meg a hagyománya, csak hát mivel pukkad most a polgár?
0: Ugye? Hát azért ritkint. Hát, bármi, annyi mindenen cringe-elnek az emberek. Tehát azt hiszed, hogy most már minden megy, de hogy mindenki viszonyog mindentől, mindeközben. És saját maguktól. Tehát azt már mondtam nektek többször, hogy én úgy ismertem meg a támberezők társadalmát, mint akik nem mernek átvenni a Széll-Kálmán téren egy nagyobb pak WC papírral, mert hogy az emberek biztos azt gondolják, hogy ők mennyit szarnak.
2: De ez egy konkrét...
0: Nem Twitter, hanem Tumblr, ez egy kiderült a akkor 20-as évei végén járó embereknek, ez egy általános szorongás, hogy az emberek azt gondolják róluk, hogy ezek mennyit szarnak, mert a maxi csomaggal mennek át a téren. Úgyhogy sok ember... Nem,
2: és hogy veszi az obszert a délben?
0: Körbe, sok... Nem veszi.
2: Nem veszi.
0: Nem veszi, leküldi a saját életem.
2: Igen.
0: Vagy valahogy. Na, szóval, hogy tele van szorongással ez az ország, és ennek az elengedése jót tenne mindenkinek, szerintem, és szerintetek is. És köszönjük a hozzájárulást ezzel a könyvvel, amivel elérhetővé válik az angolul jól nem beszélők olvasók számára is.
2: A budai szarófantom telefonál, tessék.
8: Igen, a budai pesti szarófantom. Bocsánat, nem hallgatom is az elejtő. Mi az, hogy cringe elmagyarázzam?
2: Nem.
5: Köszönöm, kérdezik ezt most.
2: A pranknek és a glamnek a haverja. Szia!
0: Cringe, ami ilyen visszajogtató a cikkig, vagy ilyen kellemetlen érzéssel tölt el.
2: Akinek kérdezik. Köszönjük szépen, hogy nagyon jó szállalkoztunk. Egy olyan...
0: Figyeljetek, maradjatok ilyenek.
2: Teljesítek az igényét.
0: Öregedjetek szépen továbbra is.
5: Na, vagy amikor az Edda fel akart osztani 1983-ban, akkor bekiabált valaki, hogy ne menjetek szét, maradjatok össze.
2: És lőn.
0: Igen, és várunk még további találatokat is, reméljük, hogy a lelkesedés és a mánia visz benneteket is tovább, mint is. Ahogy ezt a rádiót is, meg a hallgatóit puszilunk mindenkit.
2: John Walter, szokos tojás, vegyétek meg, köszi.
5: Köszönjük. Sziasztok, köszi.
0: Ciao.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. Az Eiffel toronynak hamarosan új igazgatója lesz. Miután szeptember elején egy hindu vallási csoport látogatása során félreállították a női személyzetet, a torony üzemeltetéséért felelős cég vezérigazgatója Patrick Branco Ruivo szeptember 29-én bejelentette, hogy az év végén távozik a tisztségéből, írta a Euronews. A nőknek az emlékműben végzett munkától való ilyen kizárás a sztrájkot váltott ki az Eiffel torony dolgozói körében, és szeptember 7-én egy teljes napra bezárták a főváros legemblematikusabb látványosságát. A belső ellenőrzés számos működési zavart és hiányosságot tárt fel a protokolláris látogatások megszervezésében, ami a női személyzet félreállításához vezetett a látogatás napján, ami elfogadhatatlan helyzet, részletezi az Eiffel torony üzemeltetője a kedden kiadott közleményében. A működtetésért felelős SETE egy helyi közösségi tulajdonos struktúra, amelynek 99%-a Párizs városáé, 1%-a pedig a párizsi metropoliszé.
2: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztrost szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, kedves rádiók, ez itt élőben a Tilos Rádióban a harmadik utas, október 7-e van, és itt vagyok Csabiként a keverőpultnak ezen az oldalán, de itt van velünk.
2: Sziasztok, Szabi vagyok az asztal felől, és a vendégünk pedig Gábor Edina, pszichológus, coach, egészségfejlesztő szakpszichológus, az Országos Egészségfejlesztési Intézet volt igazgatója, és hát az egészségfejlesztés mellett a szakterületei a munkahelyi jólét, stresszkezelés, életvezetés, munkaképesség és annak változásának támogatása, és jelenleg az Óbudai Egyetem biztonságtudományi doktori iskolájában tanul, illetve megjelent egy haiku verses köteted is.
3: Sziasztok! Nem is tudok hozzátenni semmi mást. Még talán, hogy 162 centi magas vagyok.
2: Köszönjük szépen, ez a hallgatóknak nagy segítség.
3: Igen, igen, éreztem, hogy tudok pszichológusként hozzájárulni a mai jól létükhez.
2: Figyelj, rögtön azt kérdezném, hogy mi az, hogy biztonságtudományi doktori iskola?
3: Ez egy elég komplex terület, tehát így tudományok közötti. Minden, amitől biztonságosabb a világ, minden nyilván leginkább műszaki tudományokkal foglalkoznak a kollégáim, a tanulótársaim, mert tanítok is az egyetemen egy kicsit. Én pszichológusként úgy keveredtem oda, hogy a biztonságéréseket és a problémákat ugye a körülmények és az emberek találkozása okozza, és így van ez a munkavilágában is, a munkavédelemben is. Most már rájöttek, hogy nem csak a kémiai, a fizikai és a biológiai biztonságra kell ügyelni, hanem a lelki egészségünkre is a munkahelyen.
2: Bocsánat, erre mikor jöttek rá? Én már azt gondolom, hogy 10 000 évvel ezelőtt ráébredtek.
3: Igen, de aztán a gazdasági érdekek elkezdték felülírni ezeket a dolgokat, és azt nagyon sokáig hagyva is lett, hogy szép magyarosan fogalmazzak, és akkor már 20 évvel ezelőtt a szakszervezetek, az európai szakszervezetek elkezdtek gondolkozni azon, hogy ez a stressz, ez így nem lesz jó. Elkezdtek erről anyagokat írni, és született egy egyesség, hogy figyelni kéne a munkavállalók lelki egészségére, tehát egy optimális stressz szintet kéne beállítani a munkahelyen, mert hogy van optimális, nem minimális kell, hanem optimális, és 2008-ban ebből jogszabályok is születtek. Tehát most már nem csak az előbb említett kockázatokat kell vizsgálni, hanem a pszichoszociális kockázatokat is, és ez a munkaadó feladata, mindig nagyon lelkesen, erről órákat tudok beszélni, mindig nagyon lelkesen elküldik stresszkezelő tréningre a munkavállalót, de most képzeljük el, hogyha a munkavédelem címén adunk egy sisakot, és közben tovább dobáljuk a munkavállaló téglákkal az emeletről, akkor talán lehet, hogy nem jó az eljárás, hanem nem kéne téglával dobálni. Tehát mondjuk nem kéne úgy túlterhelni, hogy teljesen kiakadjon, vagy elfáradjon a munkaidő végére. Én azt gondolom, hogy a munkahelynek olyannak kell lennie, hogy úgy kell olyan egészségesen kell kijönni a lélekben is a munkavállalónak, ahogy oda ment.
2: Statisztikailag hogy állunk Magyarországon a stresszel, vagy világviszonylatban összehasonlítva, mert az én fejemben úgy van, hogy a stressz az egyik legkomolyabb faktora például a ráknak.
3: Az egész világon, a munkahelyeken gond, a világon is, önmagában is, de hogy a munkahelyen mindenféleképpen. A munkavállalók harmada élt át az elmúlt egy évben stresszes, nagyon stresszes vagy szorongós állapotot a munkájával a kapcsolatban. Tehát minden harmadik ember úgymond ki van akadva.
1: Ezt honnan lehet tudni?
3: Megkérdezzük őket. Tehát rendes, szép, nagy kérdőíveket, hogy átélte. Néha a legegyszerűbb dolog tényleg megkérdezni.
1: És ez mennyire megy mondjuk egy kis vállalkozásra, vagy csak több ezer fős gyárakba?
3: Minden célcsoport meg van kérdezve, és nagyon-nagyon függ a vezetőtől, hogy ki milyen állapotban van.
1: Meg a válaszadási kényszer is, gondolom.
3: Ezek teljesen opcionális kérdőívek általában, tehát nem magát a vállalkozást kérdezzük meg, vagy kérdezik meg inkább, hanem az embereket. Általában internetes kérdőívek, az esetek nagy többségében, de hát nyilván ráadásul emiatt, hogy aki ugye az aki a legszegényebb, annak van a legkisebb, vagy a legrosszabb munkája, és ő az, aki legkevésbé hozzáfér az ilyen internetes dolgokhoz. Tehát, hogy való, ez egyszerűen ez a legjobb adat, amit látunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni pont, hogy mennyire reprezentatív ez a felmérés.
3: A legrosszabb adatok nincsenek benne.
2: És mennyire, tehát volt mondjuk kvantitatív felmérés is ezzel kapcsolatban, ahol így mondjuk az embereket kérdezték meg, és nem az internet?
3: Inkább kvalitatív, kvantitatív, tehát adatok vannak, nem a kérdőívek a kutatók csinálnak, tehát mit tudom, én is megkérdeztem. Én most avval foglalkozom, hogy lehet, ez egy nagyon izgi kérdés, hogy lehet meggyőzni a vezetőket arról, hogy foglalkozzanak ezzel az egész témakörrel. Hát, bevallom, még van mit fejlődni a területen. Ezt viszonylag kevesen kutatják, azt, hogy azt nagyon tiszta ügy, hogyha a vezető törődik a munkavállalók egészségével, beleértve a lelki egészségét, hogy jól legyenek, ennek több megfogalmazása van, mondjuk a például a pszichoszociális klíma, tehát, hogy biztonságban érzik-e magukat a munkavállalók, meséljenek-e a problémájukról, elmerik-e mondani, például ilyeneket is néznek, de alapvetően azt, hogy a vezetőket hogy lehet ebbe a dologba behúzni, hogy változtassanak a hozzáállásukon, ezt kevés kutatás vizsgálja. Én egyelőre most vagyok azon a témán, hogy a vezetőket, én egyszerű pszichológus lány vagyok, megkérdeztem a munkavállalókat, hogy szerintük hogy lehet meggyőzni a vezetőiket, és most a vezetők vannak soron, hogy megkérdezzem őket, pont ez a fél év szól arról, meg a következő, hogy mondják már el, hogy szerintük őket mivel lehetne rábeszélni erre.
1: És kicsit kihagytuk ezt az egészségfejlesztési intézetet. Sokan kérdezik, hogy mi az?
3: Jó kérdés, köszönöm. Az egészségfejlesztés mindazon, milyen az én használatomban azokat a, van rá szép definíció, a neten meg lehet találni, az én olvasatomban azok a támogatási folyamatok, amelyekkel valaki tud vigyázni az egészségére.
1: De hogy ez ugyanúgy, mint a rossz sorsú embereknél, vajon eljut-e hozzájuk, és hoz-e változást?
3: Ez pont erről szól, mondjuk például a health literacy, amit egészségműveltségnek hívunk, hogy pont az a lényeg, hogy mindenféle státuszú, minden gazdasági státuszú embernek el kéne juttatni ezt a dolgot. Nyilván sokkal könnyebb és egyszerűbb, akit egyébként is elérünk. Például a munkahelyek ezért nagyon fontosak, mert aki ott van, az egyszerűen mondjuk, hogy ott van, és akkor ebből lehetne nekik ott helyben segíteni ahhoz, hogy jobban érezzék magukat a bőrükben, és ugye ez nem csak egy egyéni érdek, hanem nagyon racionális gazdasági érdek. Ha a munkavállaló rosszul érzi magát a munkahelyen, akkor egészen biztosak lehetünk abba, hogy rosszul is dolgozik, tehát rosszabbul teljesít, rosszabb az eredménye. Ez tényleg nagyon sok kutatás van erről, hogy ez nagyon evidens.
1: És az egészségfejlesztési intézet az a munkavállaló, vagy a munkáltató érdekeit nézi? Mert most, ahogy említette azt, hogy rosszabbul dolgozik, rögtön eszembe jut a pocakos nagytőkés, aki azt mondja, hogy hát ez így nem lesz jó.
3: Igen. Az egészségfejlesztési intézet minden célcsoportra és minden gazdasági státuszú emberre vonatkozott, tehát nem csak ezek a szintérprogramok, amiket most beszélünk, ugye a munkahelyen, az iskolában, a kórházakban, az önkormányzatoknál, tehát ez egyébként ez a legfenntarthatóbb megközelítés, hiszen ezek az intézmények mindig ott vannak, ha ők hajlandóak lennének az egészségfejlesztéssel foglalkozni, akkor ezek fenntarthatóak lennének. Az a baj a projekt típusú megközelítéssel, hogy akkor elfogy a pénz, akkor elfogy a lendület, és akkor nincs tovább a program, tehát ugye tényleg millió számra látunk óriás plakátkampányokat, programokat, egyszeri programokat, ehhez egy folyamatos változás kell, mind az emberek szemléletében, mind az intézmények. Ugye elég mondjuk lehet arról beszélni, hogy van az adózása a termékeknek. Hova rakjuk az egészséges termékeket a polcon? Ugye lehet tudni, hogy középről vásárolnak az emberek kézmagasságból. Tehát nem a polc pénz szerint kéne kirakni, hanem mondjuk, hogy az egészséges választás legyen a legkönnyebb.
2: Hát nem az van, hogy az embert a lehetőségé korlátozzák igazán, de sokkal nehezebben korlátozza saját magát az egyén. Tehát amit mondasz, az azt jelenti, hogy kéne egy olyan szabályozás, például akár már hogyan helyezzük ki az árukat a polcra, ami nagyon érdekes kérdéseket vet föl, hogy mennyire korlátozzuk a gazdaságot, mennyire korlátozzuk a vállalkozásokat az egyén vagy a közösség egészsége érdekében. Tehát amit mondasz, nonsense egyébként, hogyha bemegyek egy boltba, akkor amikor sorban állok, akkor én csak édességért állok sorba. Tehát amikor beállok a sorba, ott végig csak édességek vannak, meg viszonylag értelmezhetetlen termékek. És most voltam vidéken nagyon pici boltokban, és mondjuk egy bolt az úgy nézett ki, hogy a boltnak az egyharmadát foglalta el az édesség, az egyharmadát az alkohol, és a maradék egyharmadba volt belezsúfolva az összes élelmiszer, aminek vagy volt értelme, vagy nem volt értelme egyébként. Tehát teljesen nonsense volt az arány.
3: Az igazi kihívás az az, hogy ebben társadalmi egyesség kéne. Tehát mindig remek ötletbe avatkozni, idézőjelben remek ötletbe avatkozni,

0: okokat, de azt hiszem, hogy ez sem a köztudatban nincsen benne, maga az egészséges életmód szükségessége sem, sem pedig a lehetőség, hogy e felé elléphessen a munkavállaló, a szegény ember, az éhes ember, vagy a fáradt ember.
1: Szerintem voltak azért jó példák, például a nem dohányzók védelme törvény, amibennek a még mindig nagyon szeretném lekrámozni a www.leteszemacigit.hu oldalt, hiszen azt az Urbán Robi kollégámmal mi állítottuk össze, és még mindig teljesen ingyenesen hozzáférhető szakmailag a kognitív viselkedés terápiás alapokon nyugvó szakmai megalapozott ötletek vannak arra, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy leszokjunk, és szépen föl van építve, és még én úgy tudom, hogy még működik a segélyvonal is hozzá, tehát lehet egy telefonvonalat, ha nem veszik föl, visszahívnak, és
0: van. Na de hát lelki segélyvonal is van, és ilyesmi, de az egészség tudatosság, illetve amit említett ez a, hogy mondjam, a mentális egészség igen, kapcsolatos dolgok, ezek valahogy elvesznek a zajban. És nem tudom, az egészségügyi minisztériumnak vannak ilyen direktívája, hogy e felé lépjen el. Mert ugye ez az egészségfejlesztési intézet, ez gondolom valami ilyesmi tevékenységgel kellene, hogy foglalkozzon.
1: 12 évvel ezelőtt volt, tehát elég régi történet ez. Nyilván én egyébként szakmailag az ebben a témában maradtam, tehát mindenféle olyan dolgokat csinálok, ami fejlesztés, amitől jobb lesz a világ, én nagyon igyekszem, akár az egyének, akár a munkahelyek, akár a csoportok, és hogy egy picit ezt a, ráadásul a kis nünükémet is elmondjam, az egészségtudatosságról, ez egy nagyon érdekes szófordulat, mindenki ezt használja, tehát nem arról van szó, hanem pont arról azt az üzenetet közvetíti, hogy a tudatosság az segít, de pont az életkörülmények, pont a lehetőségek, és pont az információ hiány az, ami együtt sokat ront ezen a dolgon. Tehát ezért használnám én nagyon szívesen az egészségműveltség fogalmát, mert hiába tudjuk, hogy nem jó a dohányzás, attól, és ez a másik alap, mondjuk ez egy rendes alapvetésem, hogy attól, mert még tudjuk, hogy mit nem csinál, mi nem jó, tehát mindig ezek az üzenetek, hogy ez ne egyél, azt ne egyél, oké, de akkor mit tegyek? Mit csináljak a dohányzás helyett? Konkrétan mit kell csinálni, ha egész életemben mindenki alkoholt fogyasztott reggel, délben, este.
0: És cigizett hozzá.
1: És cigizett hozzá, akkor hogy lehet másképp, hogy még egy történet, aztán hagylak szóhoz jutni, hogy voltam katonáknál is, prevenciós programot, ilyen életmód prevenciós programot, dohányzás, alkohol, illegális kábítószerekről beszélgettünk, és az egyik fiatalember, ugye én régebb óta vagyok fiatal, és akkor még kötelező sorkatonaság volt, és az egyik fiatalember, akit besoroztak, ő ott üldögélt, kicsit bánatosan, és akkor olyan érdekesekről beszéltem, és aztán egyszer csak odajött a szünetben, és azt mondta, hogy ő valahogy nincs jól. És kiderült, hogy egy nagyon kicsi faluból jött, és tényleg ez a reggel egy feles, ebédre néhány feles, este meg annyi feles, amennyi befért, és mondta, hogy ő nincs itt jól. De, és akkor kiderült, hogy itt hát nyilván nem jut alkoholhoz, de föl sem erült benne, hogy ennek köze lehet az ő diszkomfort érzéséhez, mert hogy ez volt a szokás. Szóval hogy lehet másképp?
2: Hadd kérdezzek vissza, leteszem a cigit.hu-ra, hogy van valamilyen kimutatás, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon hogyan változott a dohányzás?
1: Ez egy nagyon izgi kérdés, mert az adatok azt mutatják, hogy csökkent a dohányzás.
2: De szignifikánsan?
1: Igen.
0: Nem azért, mert kevesebben vagyunk?
1: Ez is lehet.
2: Vagy drágább a cigaretta.
1: Az egészen biztosan, tehát az árérzékeny minden szerfogyasztás. Tehát ha a fű olcsóbb, akkor füvet vesznek a fiatalok, ha a sör olcsóbb, akkor sört vesznek. Ez egy nagy nemzetközi minden kutatásban ez jön ki.
2: Akkor tudom a megoldást, levegő.
1: Vegyünk
2: a levegő a legolcsóbb, és vegyünk levegőt.
1: Ezt egyébként támogatom még sokáig. Mindenki vegyen levegőt. nem, bevallom, egyszerűen erre nincs nekem észszerű magyarázatom. A biztos

0: Biztosan drágább lett. És ami talán a leghátborzongatóbb ebben a történetben, mindenki lelkesen szívja, nem bevallom, még a nevüket se tudom, ezeket a nem égetős...
1: Volt valami elf, bár azt hiszem...
0: Bármi ezek közül, igen, tehát ennek sok fajtája van.
1: Dolgok.
0: Igen, hogy ez mennyire jó. És az igazi, a leghamisabb üzenet ezzel kapcsolatban, hogy hozzájárul a leszokáshoz. Ez úgy, ahogy van, hazugság. Egyszerűen arról van szó, hogy magát a dohányzás szokásrendszerét minden szempontból fönntartja. A mozdulatot, a nikotinbevitelt, ráadásul ugye nem tudjuk, hogy pontosan ezekben a mennyi nikotin van, tehát lehet, hogy még a függőséget megemeli, mert ugye nikotinfüggőség van ebben a dohányzásban alapvetően. Most, ha megkérdezem a hallgatókat, hogy ők dohányoznak-e, és megkérdezzük őket, hogy mikor szoktak le, mindenki el tudja mondani, vagy a dátumot, vagy az eseményt. A dohányzás a legerősebb függőségek egyike. És nagyon pontosan emlékszünk, hogy a gyerek születésekor, amikor a nagypapa akkor szokott le, amikor a gyerek a ropit cigarettaként kezdte elhasználni, vagy a 32. születésnapunkon hagytuk abba a dohányzást, aztán ebben van visszaesés, és akkor a következő dátumra is emlékszünk, mert ennyire erős függőség.
1: Brutális, de menjünk vissza egy picit az alapokhoz, okay, hogy mikor tekintünk valakit egészségesnek.
0: Na, most azért is jöttök, én ez fölmerült otthon is ez a kérdés, nyilván van rá definíció már a WHO-tól, ugye régen azt mondták, hogy aki nem beteg, és na, ezen az állásponton azért túlhaladtunk, és akkor a biológiai, a pszichológiai és a szociális jólét állapotát tekintjük egészségnek. És akkor innen jön egy, még rengeteg definíció van rá, például az, hogy funkcionálisan egészséges valaki. Tehát, hogy jól működik a társadalomban. És akkor itt kezdődik az, hogy akkor a társadalom milyen lehetőségeket teremt az egészségre. Egészséges-e az, aki kerekesszékkel tud közlekedni? És hogyha mindenütt van rámpa, akkor igen, egészséges, mert mindenhova el tud jutni, ahova akar. Ha nincs rámpa, akkor nem tudja a funkcióit ellátni, nem tud elmenni dolgozni, nem tud elmenni a bevásárolni, tehát hogy akkor, tehát ez nagyon nagy mértékben függ a társadalomtól is, hogy vagyunk ebben az egészség kérdésével. Megint a házi definícióm az, hogyha tud örülni, és jól meg tud küzdeni a nehézségeivel. Ha Aaron Antonovskit idézzük, akkor a lelki egészség az három, a koherencia érzéssel függ össze. Ez három dologgal írható le jól. Ez azt jelenti, hogy a világot értjük, menedzselhetőnek találjuk, és van értelme az életünknek, és ezt látjuk. Magyarul tudom a szabályokat, hogyha elengedem a labdát, akkor az visszapattan, lefele esik, és visszapattan, ha egy golyót, akkor az leesik, és lennmarad. De ugyanígy a társadalmi, ha köszönök, akkor visszaköszönnek, ha befizetem az adót, akkor nem zaklatnak. Ha tisztességesen dolgozom, akkor mondjuk előléptetnek. Ha szépen beszélek a villamoson, akkor szépen beszélnek hozzám vissza, vagy a családi szabályokat is. Tehát ha ezek így érthető, vagy tiszták, tudom, hogy miből mi következik. A menedzselhetőség az, amikor valaki, ha nem is saját erőforrásból, de nem csak, hogy tudja, hogy mi történik, hanem bízik abban, hogy ő meg tudja ezt oldani. Tud segítséget kérni, tud tanulni, és a társadalom ott van mellette. Erről nagyon izgalmas dolgokat lehet még mondani, de ez a menedzselhetőség. És talán a harmadik a legizgalmasabb, így, hogy igazából mi az, ami az értelme az életünknek. Ez a tartozunk valahova, szeretünk valakit, szeretjük a földbolygót, vigyázunk rá, tehát, hogy van miért fölkelnünk reggel, és tartozunk valahova. Nem kell ezeknek nagy céloknak lenni. Ha azt a napot jól át tudjuk élni, akkor az is tökéletes.
2: Én azt szeretném megtudni, hogy ez a társadalmunkba hogyan integrálható ez a tudás, mert ugye mindenkinek más a szellemi szintje, és más a hozzáférése alapvetően ezekhez a dolgokhoz, de azt gondolom, hogy a közvetlen környezetéből, a családjából, ismerősei és munkahelyi kapcsolataiból is jó példát tudna szerezni, mondjuk az egészség, tudatosság vagy a mentális jóléttel kapcsolatban. Van ilyen jellegű felmérés, vagy tudomás ezzel kapcsolatban egyrésztről, másrésztről még mindig a hatását, az effektivitását szeretném megtudni egy ilyen egészségfejlesztő intézetnek, vagy a egészségügyi minisztériumban létező mentális egészség jólét programoknak.
0: Továbbra is a minisztérium.
2: Bocs, hogy ezt gondolom, igen, hogy a lakosságunk egészéről beszélünk, igen, és lehet kisközösségekről külön beszélni, meg az író barátai, akik azt az egészséges könyvet csinálták, vagy a Kofa néninek a rokonság, aki megkapja nagyon finom paradicsomokat, de én nézném egy nagyobb képet.
0: Igen. Ugye ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert néha a gazdasági érdekek elég jól szembe mennek ebben.
2: Ezt akartam amúgy hallani.
0: Tehát, hogy nem minden munkaadó jött még rá arra, hogy ha jó állapotban vannak a munkavállalói, akkor magasabb a termelékenység, vagy neki is több haszna lesz. És valóban, rövid távon, ha kitapossa a lelküket is a munkavállalóknak, akkor lehet, hogy rövid ideig nagyobb a haszon. De nagyon drága a fluktuáció, nagyon drága a betegállomány, és természetesen az a termelékenység kiesés, amitől a munkavállalók nem fognak jól dolgozni, és ez igaz természetesen az egész társadalomra, a társadalmi együttműködésekre, tehát nem csak az embereken múlik, hanem a rendszeren, hogy mit üzenünk, hogy lehet-e együttműködni.
2: Na és mit üzenünk, és lehet együttműködni?
0: Én nagyon szeretném azt, hogy az állam mit üzen, azt lehet, hogy majd tőlük kell megkérdezni. Akkor kezdjünk bele még egy dologba, és ez pedig az egészségi egyenlőtlenségek kérdése. Azok a társadalmak, amelyekben kisebb a szórás a társadalom tagjai között, azok jobb állapotban vannak, mert nagyobb a szolidaritás. Tehát nem hagyjuk az útszélén tényleg az embereket, tehát hogy aki a leszakadó embereket, van háló, ami fenntartja, ahova vannak segítőrendszerek, ahova be tud kapcsolódni.
2: Például és melyik országban?
1: Olyan úgy beszélsz, mintha ez valahol az állam jólététől is függne.
2: Hát inkább az állami berendezkedéstől, társadalmi felépítéstől.
0: Hát az állam szerepe ez lenne, hogy olyan kereteket teremtsen nekünk, amitől jól érezzük magunkat. Valóban van, tehát az északi népeknél ez egy viszonylag jól működő rendszer. Nagyon egyszerű mutatóval mérik ezt egyébként, hogy a legfelső 20% és a legalsó 20% hányszorosa a jövedelem különbség. A legújabb adatokat nem láttam, de a 10-1 néhány évvel ezelőtti adatok, azok úgy néznek ki, hogy például Amerikában ez 8-szoros ez a különbség, az északi népektől pedig 4-szeres, 4,5-szeres. És ez a mutató a gazdag országokban nagyon jól mutatja, hogy mennyire van jó állapotban a társadalom. Ezeket ilyenekkel mézték, hogy hány ember van börtönben, mennyi a kamaszterhességek száma, mennyien drogoznak, tehát mennyi olyan társadalmi probléma van, ami nagyon jól mérhető. És tényleg azt nagyon egyértelmű az összefüggés, hogy egy ideig a GDP-vel javul az egészségi állapot, és egy idő után így Magyarország pont a határán van, tehát mi még elvileg, ha gazdagodunk, akkor nő az egészség, de lassan átlépünk abba a sávba, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket kellene csökkenteni ahhoz, hogy jobb, több egészségünk legyen társadalmi szinten. Magyarul a társadalom szolidális önmagával. Most gondoljuk bele abba az emberben, aki elveszti a munkáját, és ha nincs semmi védelem ebben, hanem mondjuk akkor kikerül az utcára, vagy éhen hal, akkor nagyon fog harcolni azért, hogy neki legyen állása, és mindenki a szolidaritás hiányával megy bele a helyzetekbe, mert különben tényleg elveszik az életben. Tehát, hogyha ezek biztonságosá tesszük, ha már itt a biztonságtudományokról beszélünk, ha bár tényleg nem ezzel foglalkozunk, de én a pszichológusként a pszichoszociális kockázatokkal igen, ha élhetővé tesszük a társadalmat, akkor pszichológiai értelemben is sokkal jobban leszünk benne, hiszen nem kell harcolni azért, hogy normálisan legyünk.
1: Láttatok Michael Moore-nak a Who to Invade Next című dokumentumfilmjét?
2: Ez
1: 2012-es talán. Arról szól, hogy hát egy Amerika, az az alapvetés, hogy Amerika itt-ott háborúkat indít, Korea, Vietnám, és hogy nagyon sokba kerül, rengeteg ember és anyagveszteség van, és aztán semmi nem lesz belőle. És mik lennének azok az országok, és miért kéne elfoglalni? És például elmegy Olaszországba, és kiderül, hogy Olaszországban 30-35 nap a fizetett szabadság, plusz, hogyha házas vagy, akkor ehhez még hozzácsapnak 15 napot, tehát összesen van 40 nap szabadság, ami csak a munkanapokra, csak a munkanapokra vonatkozik. Tehát ez azt jelenti, hogy 2 hónap szabadság, és hogy beszél ott a munkaadókkal, és azt mondják, hogy de hát nekik az a céljuk, hogy ide boldog emberek jöjjenek be dolgozni, mert akkor úgy végzik a munkájukat, meg hogy ez milyen lenne, hogyha ő boldog lenne, mint tulajdonos, de az alkalmazottai azok megszenvednének, ennek semmi értelme nincs. Tehát olyan érdekes, hát jó nagyon infotainment alapú tényeket mutatott be, amik arról szólnak, hogy hogyan gondolkoznak a világ egyes tájain apróságokról, amitől az a társadalom egészségesebb lehet, vagy legalábbis jó lenne azt átültetni az Egyesült Államokba. És csak arra jutott eszembe, hogy mit is jelent az, hogy kihasználjuk a munkavállalóinkat, és hogy milyen a munkáltatói közeg, amiben élni kell.
3: Szeretnénk behozni egy másik nézőpontot, ez pedig az, hogy most jóléti országot hoztál példának. Ez is önmagában egy érdekes kérdés, hogy ezek a jóléti országok egyébként milyen áron tudtak eljutni erre a szintre, de ami egy hasonló téma lehet, hogy például a harmadik világbeli országokban, ahol mondjuk a társadalomnak az a szerepe, hogy megteremtse a hátteret, vagy nagyon hiányos, vagy egyáltalán nincs, az embereket egyébként kizsigerlik, ellenben a közösség, a kis közösségek ereje az van annyira intenzív és megtartó, hogyha például valaki az utcára kerül, mert mondjuk elveszíti a munkáját, akkor nem hagyják magára. Tehát, hogy itt én most amire ki akarom ezt vezetni, az, hogy az intézményekben való bízás és az intézmények működtetése ebből a célból, vagy pedig a közösségek ember-ember közti kapcsolatának az erősítése. Ebben mi hogy állunk? Ezt hogy lehet látni Magyarország tekintetében? Nem tudom, mennyire világos, ahogy így próbálom ezt felvázolni. Mert azt gondolom, hogy nem mindegy. Tehát például sok olyan ország van, ahol mondjuk nincs a nyugdíjrendszer. És ennek köszönhetően az idősek is még valamilyen elfoglaltságot fognak csinálni, egészen addig, amíg képesek erre. Viszont soha nem maradnak egyedül, mert teljesen bevett kulturálisan, hogy a család távolabbi rokonai és magukhoz veszik az időseket azért, hogy gondozzák őket. És igazából ilyen értelemben az a fajta hajléktalanság témaköre, ami mondjuk nálunk megjelenik, az ott jóval kevésbé van jelen, mert hogy így nem kerülnek háttérbe sem azok, akik anyagilag helyzetbe kerülnek, vagy az idősek, akik mondjuk, nehogy Isten, nálunk lehet, hogy valami intézményben végeznek.
0: Ezeket a távolabbi országoknak a dolgait kevésbé ismerem. Magyarországon inkább a tapasztalat mondatja azt velem, hogy azért a példamutatás, az állam példamutatása azért nagyon fontos, hogy mondjuk, hogy van egy munkaidő egy minisztériumban, el tud-e vinni reggel az óviba a gyereket, vagy 8-ra kell kezdeni, és 8-kor nyit az óvoda, de az egészségügyi ellátórendszer, mondjuk a segítséget igénylő szülőket milyen segítséget tud valaki igénybe venni, ki, ha el kell menni dolgozni, akkor most vagy dolgozik, vagy ellátja az idősebb szülőt, aki ápolásra szorul, tehát hogy lehet ezt megoldani.
3: Tehát mi akkor inkább az intézményekben bízunk, sem mint a közösségi kapcsolatainkban.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy...
2: Az intézményekben se.
0: Igen.
3: ez lett volna a következő lépés, hogy ha végigvárod a választ, mert pontosan ez, hogy Magyarországon mi a helyzet az intézményi bizalmatlansággal.
0: Ugye a valóság szembe jön, tehát hogy a kisebb közösségek azért most eléggé szétmentek, ha bár be kell, hogy valljam például így nálunk a kerületben most kezdődnek a közösség, tehát hogy elkezdődött valami, de nyilván
1: ez melyik kerület?
0: 15, én ott lakom, és akkor van egy ilyen pozitív élményem, hogy van utcazene fesztivál, ez első ebben a...
2: Garázsvásár, esetleg közös szemétszedés.
0: Igen, ilyenek.
2: Na, hát ez nagyon jó. Ezek ugye a jó civil szerveződések, jó Facebook csoportok, és igen, hangos anyukák, és a többi.
3: Ez talán Magyarország más városaiban, vagy kis településeken hasonlóan megvan, hiszen a szomszédság jobban ismeri egymást.
0: Nagyon. Most igazából még 20-20 előtt jártam kisebb településeken konzultálni, vagy ugye praxis közösséget próbáltunk építeni, tehát hogy ugye, mert a házi orvosok nincsenek eleken, és hogy lehet, hogy azon kívül, hogy legyen elég házi orvos, a másik megoldás, hogy ők együtt működnek, és együtt fölépítenek egy olyan háttér szakmai bázist, amiben pszichológus, dietetikus, gyógytornász, asszisztens van, akik mindegyik házi orvosnak tudnak segíteni, és akkor el lehet jönni hozzánk. Én pszichológusként szerepeltem ebbe, tehát hogy olyan típusú segítséget, ugye a mit igenre a választ, hogy hogyan kell csinálni jobban, vagy egészségesebben a dolgot, az életvitelt, ebben lehetne így tényleg ezek a praxis közösségek, ha ezek fölépülnek valóban, ezek a szakemberek, akik tudnak segíteni, akkor maguk a házi orvosok is kevésbé lesznek leterhelve.
3: Ide még egy kiegészítőt hadd hozzak, hogy ugye van Magyarországon két szervezet, az egyik az EMOT, a másik a MOTE, és most a MOTE-t hoznám ide, ez a Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület, amely mindössze néhány évvel alakul, de egy nemzetközi áramlatba kapcsolódik be, és ugye most orvosok számára hoztak létre egy továbbképzési lehetőséget, hogy életmódorvosokat képezzenek, és ugye itt a házi orvosi praxis lenne az egyik legérintettebb ebben a történetben, tekintettel arra, hogy ők azok, akik ugye a legközelebb vannak az átlagemberekhez, tehát nem szakosodva vannak, és hogy ugye ott is nagy lehetőségek, dimenziók nyílhatnak.
0: Nagyon fontosnak találnám, hogy a kapacitásbeli nehézségek megoldására, hogy azt, amikor részletesebb segítségről van szó, az nagyon fontos, hogy a házi orvos úgy álljon hozzá, hogy életmódban is ad tanácsot meg segítséget. Ha az ő kapacitásain túl menő segítségre van szükség, akkor pedig mögötte legyenek ezek a hozzáférhető szakemberek, akikhez el lehet menni, vagy kimennek azokra a kulturális központokba, a közösségi házakba, és akkor oda be lehet csatlakozni, akár rendszeresen, mit tudom én, havonta egyszer, és akkor mindenféle problémával csináltunk ilyeneket, és azért ezek elég népszerűek voltak.
1: Folytassuk innen a zene után, Gábor Edina egészségfejlesztő szakpszichológusa a vendégünk, ez itt a Harmadik Utas.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Gábor Edina, egészségfejlesztő szakpszichológussal beszélgetünk.
2: És itt a zeneszünetben mondtam, hogy még az intézmények témakörére egy picit jól lenne visszatérni, mert hogy az én fejemben motoszkál ezzel kapcsolatban némi dilemma, hogy egyrészt nagyon sok segítséget várunk az intézményektől, vagy intézményi módon érkező segítséget, de közben meg, minthogyha lehet, hogy csak én látom így, de mintha lenne egy intézményfóbia is. Tehát mondjuk adott esetben van, akinek az életében a NAV, vagy a gyámhivatal, vagy egyéb ilyen hivatalok felbukkanása az elég komoly szorongást tud okozni. Tehát hogy mi a tapasztalat, hogy viszonyul a magyar társadalom így alapvetően ehhez a fajta intézményi rendszerhez? Erről lehet-e bármit tudni?
3: Inkább saját élményeim vannak, már mint ha ugye dolgozom, konzultálok is, tehát vannak klienseim is, és az ő történeteik meg, amiket látok a környezetemben, hogy nagyon vágyják a segítséget. Tehát tényleg van a szendvics generáció, ugye ott a gyermek, és ott van a szülő, akit, tehát hogy tényleg két oldalról kell, mind a két generációt el kell látnia, és ezért pont ezt néztem a legújabb adatokat, 42 évesen vagyunk a legkevésbé boldogok.
1: Az már nem számít.
4: De jó.
1: Ez már pipa.
3: Ez már megvan, most már csak jobban leszünk, igen.
5: Már régen jobban vagyok.
3: Igen. És igen, hát sok magyarázat lehet, hogy előttünk az élet, és akkor bízunk, aztán jön a valóság, és aztán már kit érdekel, tehát, hogy és akkor ettől vagyunk jobban. Egyébként szerintem ebben lehet valami, de hogy visszatérve az intézményekre, szóval jó lenne, ha valóban tudnánk emberi stílusú segítséget kapni, értve ez alatt tényleg néha egyszerűen csak egy megfelelő kommunikációval elmondott információ átadás nagyon fontos lenne. És akkor megint ott tartunk, hogy ez mindenkire vonatkozik, magára az intézményrendszerre is, és az emberekre is, hogy azt próbáljuk meg megmondani, hogy mit igen. Tehát eszméletlenül önellátó vagyok problémákból, csak a megoldások érdekelnek, és ezt azért lehet, hogy mindenkinek ki kéne írni a táblácskájára, hogy tényleg egyrészt, hogy valaki meg tudja mondani, hogy ő milyen típusú segítséget szeretne, és a másik meg tudja mondani, hogy oké, ha ez nem megoldható, akkor mi van helyette.
1: De azért itt látok egy olyan problematikát, amit az egészségorvoslásnál is, hogy az egészségorvoslás alapjait szerintem egy ilyen négy feles után is el tudnák mondani az emberek, így össze tudnák rakni. Tehát a legtöbben tudjuk, hogy hogyan kéne élnünk, de mégsem tesszük meg, vagy mégsem tudjuk megtenni, azért, mert olyan a társadalmi közeg, olyan például a reklámipar, olyan a városi élet, hogy megnehezíti az egészségünkkel való ilyenfajta törődést.
3: Hogy kérdezzek vissza, hogy mondjál néhány szabályt, mert azt mondtad, hogy tudjuk, hogyan kéne
4: igen,
3: élni.
4: Ezt akartam én is kérdezni.
1: hogy aludjunk eleget, fogyasszunk megfelelő minőségű és elég folyadékot. Például, hogy az étkezésünk az étkezésünk és az, hogy pontosan mit fogyasztunk, az milyen mértékben hat a szervezetünkre és akár az egészségünkre.
3: Mit kell lenni konkrétan?
1: Például lehet tudni, hogy a feldolgozott hústermékek, tehát kolbász, szalámi, azokat már a WHO az olyan súlyos karcinogének közé sorolta, mint a dohányzás. Tehát igazándiból társadalmi szinten akkor járnánk jól, hogyha a dohányboltoknak megfelelően lenne ilyen kolbászda, ova csak 18 éven felüliekét engednek be.
2: Ugye, de ezt a társadalom nagy része nem tudja, ezt nem tudja. De olyannyira nem, hogy a bocsánat, hogy szabad be az alkohol kapcsolatban is, a mai napig az az elfogadott, hogy az egy pohár vörösbor naponta az még jót is tesz, mert a rezveratról benne, meg a vérképző, meg a babám tudja micsoda, és ezt a társadalom pont nem tudja. tudja. Sőt, arra fog hivatkozni, hogy a nagyapám is ette a szalonnát, kiment a mezőre kaszálni, és milyen jó volt. Tehát itt, és bocsánat, magammal tartom a szót, mert itt az elején a beszélgetésnek valami elhangzott, ami ugyancsak még több figyelmet érdemelne, ez pedig a tudatosság kérdése, és az a fajta a konzumvilágnak, az a fajta pressziója, amely minden eszközzel próbálja ezt a tudatosságot megkerülni. Én azt gondolom, hogy van egy fogalom, a greenwashing fogalma, amikor cégek, nagy szennyezők igyekeznek áttolni a felelősséget a fogyasztóra, és azt mondani, hogy te gyűjts szelektíven a szemetet, te vigyázz arra, hogy lekapcsolod magad után a villany, te utazz tömegközlekedés, hogy ne szennyezd a környezetet. Tehát magyarán a tudatosságot, az egyéni tudatosságot hangsúlyozzák, közben pedig alapvetően ezzel eltakarják azt, hogy a felelősség labdája náluk pattog. Ha veszünk egy átlag vásárlót, aki ma egy szupermarketbe bemegy vásárolni, egy olyan vásárlói útnak, egy vásárlói történetnek az alanyává válik az első másodperctől kezdve, aminek ő nincs tudatába. Nem fogja egyik szupermarket se kiírni, hogy vigyázat, manipulálni fogunk téged annak érdekében. Ugye említetted ezt a bizonyos szemmagasságban lévő polcot. Na de hát kezdődik a csokiropival, az édességekkel, ahogy belépünk nagyon sok szupermarketbe, a távolból érezzük a pékség illatát. Magyarán egyszerre hangsúlyozzuk a tudatosság fontosságát, máskülönben pedig a rendszer maga minden erejével igyekszik ezt megkerülni és lebontani. Szerintem ez egy lehetetlen helyzet, ez egy megoldhatatlan szituáció.
6: De vissza kell térni a kapitalizmusra, való most kapcsolatunkra.
2: Ne térjünk vissza, maradjunk ennél, hogy mit tudunk kezdeni a tudatossággal valójában. Tehát mit lehet kezdeni? Mert hogy kétségtelen, hogy az egyén, amit te mondasz, Szabi, igaz, hogy ezeket így négy feles után összerakjuk az alapokat. Ki? Itt mi a Margit körül tanulva mi összerakjuk. De elmegyünk 100 kilométert bármilyen irányba, nem kell 100-at, lehet, hogy elég kettőt elmenni, és már nem ez rakódik össze. Azt fogja mondani, hogy megveszi a teljes kérdésű kenyeret, mert az egészséges.
1: Tehát szerintetek van olyan ember, aki dohányzik Magyarországon, és azt gondolja, hogy a dohányzás az nem ártalmas az egészségre?
2: Igen, van, ezért használják az elektromos cigiket, mert abban nincsen kátrány, és hogy ez igazából nem is káros. Ez a narratíva. Igen, van.
6: Sőt, egy csomó ember számára a dohányzás a mentális egészséget jelenti.
1: De van ez egy másik lépcsőfok, hogy
6: legalábbis azt hiszik az emberek.
1: Nem az, hogy ezeket a dolgokat stresszkezelésre használjunk, és hogy melyik az ártalmasabb az egészségre, a stressz, vagy az, ahogyan kezeljük.
3: A stresszt azt a nikotin hiány okozza. Jó, ja. Tehát, hogy azért pontosítsuk.
6: Azért ez összetettebb dolog szerintem. Én, mint dohányos, próbálom ezt elmondani.
3: Sokkal kisebb lenne a stressz, ha nem hiányozna a nikotin.
6: De hogyha a szomszédom zajong és nem hagyja abba, annak nincs köze a nikotin hiányhoz.
3: Igen, akkor viszont egy csomó, sokkal idegesebb az ember a szomszédjától, aki zajong, ha közben nikotin hiánya van. Tehát enélkül is lehetünk idegesek, vagy feszültek, de a folyamatos nikotinbevétel azért az egy alap feszültséget okoz a dohánytermékek esetén. Jó? Tehát, hogy tényleg az a eszelősen jó érzés, amit a cigirevaró rágyújtás okoz, az a nikotinbevétel, az azonnal felszívódó nikotin egy nagy felsóhajtást okoz.
6: Nekem a csoki is ugyanilyen nagy felsóhajtást szokott okozni. És csökkenti a stresszt.
3: Igen, amit ő okozott. Mármint a nikotinhány.
6: Most a csokiról beszélek.
3: A cukor az egy külön, külön villám.
6: Ugyanannyira lehet démonizálni ezeket a dolgokat.
3: Igen, ez annyira jó volt, mert ez annyira a dohányosoknak a démon.
1: Igen, tehát hogy a démonizálás szót használtad, és szerintem nagyon sok esetben, amikor reálisan beszélünk ezekről a dolgokról, tehát például a finomított cukor problematikáról, az démonizálásnak tűnik annak, aki súlyos cukorfüggőségben él.
2: Még egy dolog, tudod, van egy ilyen, hogy aki nem dohányzik, az nem érzi szükségét annak, hogy rágyújtson. Csak a dohányzás
6: ezért
2: érzi szükségét.
6: Ezért próbáltam a csokit behozni, mert a dohányzással úgy érzem, egyedül maradtam.
2: Igen, pont ez a lényeg, hogy a dohányzás mellé valamiket be akarsz hozni, tipikus dohányos duma, azért,
6: de
2: hogy
6: nem
2: ez...
6: valamiket mellé, hanem szeretném, hogyha a csoki evés szükségességéről és vágyáról beszélnénk,
2: De vagy... mi nem szeretnénk, maradjunk a dohányzásnál.
6: Jó, tessék, osszátok.
2: Látod? Tehát, hogy már is feszültebb leszel egy pillanat alatt.
6: Ki is megyek rágyújtani.
1: Egyéni kis csokit.
3: Egyéni kis csokit.
2: Egyéni csokit, igen.
6: De szerencsére telózással le tudom magam nyugtatni.
2: Ez a igen.
3: Nagyon hasonló a jutalmazó központ bizgerálása a pörgetés címén, tehát nem véletlenül kapott a Facebook most ekkora büntetést, mert ugye a felnőttek úgy szúrják el az életüket, ahogy akarják, de a fiatalok...
1: Milyen nem,
3: hatalmas összegű, Amerikában és Mexikóban, ha jól tudom.
2: Új-Mexikóban.
3: Bocsánat, igen. Hogy a fiatalok lelki egészségére nem vigyáznak eléggé. Például ugye az alvásvédelem, ami nagyon fontos, nem gorhat föl kiskorúnál, nem küldhet pusább üzeneteket alvásidőben és iskolaidőben, mert hogy nem vigyáztak eléggé a fiatalok lelki egészségére. Magyarul az algoritmusok nagyon generálják a függőséget, és valóban minden egyes like vagy ismerős, az egy-egy pici ilyen pöccintés a boldogságközpontunknak. Tehát, hogy nagyon-nagyon hatékony, tényleg. Szerintem mindenki ismeri saját magán, amikor nem tudja letenni a pörgetős információkat, vagy...
2: Ugye most ez egy nagy témát nyit ki, mert ugye amikor az egészségről van szó, akkor ugye a mentális egészségnek ez egy egészen elképesztően fontos része ez. Ugye Szász Máténak a Digitális Fennakadás című könyve most megjelent, és nem olyan régen is pont ezt a témát feszegeti, mint neurobiológus, hogy is van ez az egész dopamin játszma, és ezek a sötét mintázatoknak hívják ezeket az algoritmusokat. Na de menjünk egy picit oda-vissza, hogy vannak az átlagemberek, akik nagyon keveset tudnak, vagy valamit tudnak arról, hogy mi lenne az egészséges. Ugye például a testmozgás, ott is vannak ilyen tévhitek, ha jól tudom, hogy sokan azt gondolják, hogy ó, hát mit tudom, én fizikai munkát végzek, vagy a kertbe kiárok, akkor az milyen jó, és hogy nyilván jobb, mint a semmi. Na de az még nem feltétlen olyan fajta izomépítés, amire egyébként a szervezetnek szüksége lenne. Vagy ami eszembe jut, hogy például egyáltalán, ami talán a legprovokatívabb kérdés, ugye miért kell az, hogy mi egészségesek legyünk? Mert nagyon sokaktól lehet ezt hallani, hogy ugyan már kit érdekel, lesz ahogy lesz, majd legfeljebb, mit tudom én, elvisz a kaszás, de addig is jól élek. Miért kell nekünk egyáltalán egészségesnek lenni?
3: Hát ez tényleg jó kérdés volt. Én is nagyon szeretem, amikor azt mondják, hogy jó kérdés. Ez egy választás jobb esetben, hogyha az ember szeretne egészséges lenni. Sajnos nem ilyen egyszerű a vége a történetnek, mert addig is el vagyok és elvisz a kaszás. Azért, ha bár az egészségben töltött életévek és az összes életév közötti különbség azért az nagyon vacak, ha a legszebb szót használjam rá. Ennél sokkal csúnyábbakat tudok mondani. Tehát mindenféle funkcióvesztés, az életmód korlátozása, egy csomó mindent nem tud megcsinálni az ember, nem tud gyalogolni, mert mondjuk szétment a térde, nem tudja megenni a kedvenc kajáit, mert tönkrement a gyomra, el kell látni, mert és ugye az egész közösségnek, vagy az intézményeknek, vagy nem akkora buli, hogyha intézményből intézménybe kell menni, hogy mert betegek lettünk. Jó, tehát, hogy lehet, hogy nem az egészség, ebben az értelemben azért jó egészségesnek lenni, mert akkor sokkal több az egészségben töltött életéveink száma, és azért az sokkal jobb buli, mint betegnek lenni.
1: Korábban volt egy olyan felvetésem, mi szerint hát tudjuk, hogy mit jelent az, hogy egészségességre törekedni, és hogy ezt úgy érzem, hogy megkérdőjelezted, hogy nem tudjuk. Mint az előbb, Peti, én meglepődtem, amikor mondtad, hogy valaki azt gondolja, hogy ezek az elektronikus termékek, ilyen dohányzást imitáló termékek, azokra úgy gondolnak, mint hogy ez jobb, mint a dohányzás, és még segít is leszoktatni, ez nem volt benne a fejemben. Bár közben csak hadd mondjak egy személyes példát, egy barátomnak a gyereke 2 nap alatt végig szívott valami ilyen terméket, ami állítólag több hónapi adagot tartalmazott, és
3: nikotinmérgezés
1: volt, de az pszichózist váltott ki, tehát hogy zárt osztályra került.
2: Ha belegondolsz, akkor ezek a fajta elektronikus cigik, amikben így, ahogy mondod, akár több hónapnyi adag van, sőt nyilván lehetne, tehát ha technikailag megoldhatnánk, akkor lehet, hogy végtelenített lenne. Ez pont olyan, mint a Facebook végtelenített görgetése, hogy nem egy szál cigit szívsz el, nem egy szál ciginyi posztot görgetsz a Facebookon, amikor véget ért és pont, hanem gyakorlatilag végtelenített. Tehát szívhatod, ameddig ki nem gúvad a szemed tőle, szó szerint.
1: De azt jól értem, hogy arra utalsz, hogy nem igazán tudjuk, hogy mit jelent az, hogy vagy miket kéne tennünk az egészségünk érdekében?
3: Szerintem nem tudjuk. Tehát tényleg ugye...
1: Nem elég sok... bölcs a testünk, most tört össze a szívemet.
3: Lehet, hogy a testünk bölcs általában, de nem hallgatunk rá. Jó, tehát... Mert helyette pörgetjük a telefont.
1: Mert nem macskás giffel kommunikál velünk.
3: Igen.
6: Na de mit lehet tenni? Mert ugye van ez a bizonyos minisztérium, az egészségügyi, van ez az egészség megőrzési, vannak ugye a lakóközösségek, akik szólnak, hogy hé, Marika, szarul nézel ki, és gyere velünk jógázni. Ezek mind... Tehát én egyrésztről szeretem azt, hogyha nekem megmondják, hogy mit csináljak, másrésztről szeretném azt hinni, hogy ez a saját döntésem, és ebben azt a segítséget várom el, akár egy minisztériumtól, akár a lakókörnyezetemtől, hogy mondjuk kerületenként legyen egy olyan egészségközpont, ahol szakemberek által vezetett mozgás és élelmiszer tanácsadás, és nem is tudom, ilyesmi lennének, és akkor azt gondolom, hogy ott egy kicsit talán nőne ez az egészségtudatosságunk, hogy mi is az.
3: Támogatom. Jó? Tehát hozzáférhet.
6: Hol kell aláírni?
3: hol kell aláírni? Így van. Nagyon a hozzáférhetőség, tehát az információ hozzáférhetősége mindenki számára, tehát a legkülönbözőbb társadalmi rétegeknek ben mindenki. Ez a health for all gondolata, egészséget mindenkinek, hogy minden társadalmi csoport ott, ahol van, ott könnyen hozzáférhessen az információhoz és a technikai megvalósításhoz. Tehát remek, hogy együnk egy kis szabkorpát, de hogy akkor lehessen kapni abban a boltban is, ahova ő be tud menni. Legyen közlekedés a települések között. Ne csak, ha elmegy bevásárolni egy nagyobb településre, akkor ne csak az esti busszal tudjon visszajönni. Jó? Tehát nagyon a lehetőséget is meg kell teremteni.
6: Háló, kedves rádióhallgató.
3: És a tudást is meg kell adni.
6: Szia!
7: Nagyon befejezze, szevasztok, 20-os vagyok.
6: Mondd csak.
7: Úgy éreztem, a hölgy egy kicsit nem teljesen jól válaszolta meg, vagy hát a maga módján persze megválaszolta azt a kérdést, hogy miért érdemes egészségesnek lenni. Na most az én megfejtésem az az, hogy azért várom el, hogy más egészségesen éljen, mert ha nem egészségesen él, akkor rám akar támaszkodni, meg a társadalom minden olyan tagjára. Tehát, hogy én felelem támaszkodhat rám akkor valaki, hogyha önhibáján kívül jut esetleg egy olyan szituba. És a mostani egészségügy az, hogy mondjam, ezt az attitűdöt, hogy ne támaszkodj feleslegesen időzőjelbe. Tehát, ha nem rombolnád magad feleslegesen másokra, egyre az egész ugye betegség ugye kiszolgáló rendszerre, akkor igazából kevesebbet, hogy mondjam, terhelnénk másokat a saját nyűgyeinkkel. De ez nem elvárás ma már. Tehát szabadon lehet a dohányosoknak is, mit tudom én, a kórház előtt már kimenni és ott dohányozni. Közben mennek utána meg a kórházba, és ott kezdik a kezelést.
1: Szóval, hadd mondjak egy érdekes példát erre válaszként, mielőtt majd természetesen a vendég fog válaszolni, hogy én beszélgettem dr. Apor Péterrel, aki a sportkórháznak a vezető sportorvosa, és ők nagyon régen beadtak egy olyan tervezetet, miszerint azok, akik különböző elvek szerint bizonyíthatóan törekednek az egészségre, és emiatt kevésbé használják ki a társadalombiztosítás lehetőségeit, azok magasabb nyugdíjat kapjanak. Mert egy pár országban már van erre példa. Úgyhogy van egy ilyen tervezet beadva, Nem tudom, a tervezetek ilyenkor mit élnek meg.
3: Közben lelkesen rázogatom a fejemet. Ez a zsigeri reakció. Abszolút. De ugye én elmondtam, hogy eléggé komolyan foglalkoztam egészségi egyenlőtlenségekkel. Teljesen egyértelmű, hogy ki mennyire gazdag, annyit fog élni, annyi évet, nyilván társadalmi szinten. Egyszerűen más lehetőségei vannak annak, aki egy kis településen, egy alkoholista világban nő föl. Nem kérhetünk számon olyan dolgot az egyénen, amit a társadalom gyárt le.
7: Jó, igen. Ezzel csak részben tudok egyetérteni. El kell mondjam, apám alkoholista volt, dohányzott, bennünket kettőnket a hugommal leültetett, mikor mit tudom én, 4 évesek voltunk. Anyukám még így emlékszik erre a szitura. Nagyon ellenezte, szájunkba adott egy cigit, meggyújtotta, na szívjátok, mert ő egyébként dohányzott, édesanyám nem. Na ott fuldokoltunk mind a ketten a hugommal, és ez egy életre megalapozta azt, hogy én nekem a büdös érdemben nem jut eszembe, hogy a számba vegyem többet.
1: Köszönjük szépen a hozzászólást, hallgass tovább is a Tilosvágot, szevasz!
6: Illetve egy kis zenére vonuljunk félre, hiszen egy kis levegőt is kell venni ebben a nagyon-nagyon egészséges életben. A levegő is nagyon fontos, ugye? Igen.
1: Ez itt a harmadik utas, és Gábor Edina egészségfejlesztő szakpszichológussal beszélgetünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Van azzal kapcsolatban felmérés, hogy tényleg ezek a szerek, amiket mondjuk stresszkezelésre használunk, azok súlyosabb egyéni társadalmi hatással vannak, vagy maga a stressz, amit kezelni próbálunk velük?
2: A rossz megoldások vannak negatív társadalmi hatással, tehát hogy azokat a megoldásokat, és ezek, hogy is mondjam, tehát ha azt látjuk a családban, meg a világban, vagy azt látjuk mondjuk a Facebookon, hogy a különböző tevékenységekre bíztat, ami rombolja a társadalmat, akkor ha ezeket a megoldásokat látjuk, akkor lehet, hogy valami mást, az alkoholista apukának drogos lesz a gyereke, mert azt látja, hogy egy szerrel kell megoldani a problémát. És azért az alkoholista apuka az egy ilyen kellemetlen élmény volt, de a módszer az pedig megmaradt, mert nem látott mást, nem tanult mást, és se az iskolában senkitől sem volt hol megtanulnia. Tehát nagyon, nagyon fontos, hogy legyenek eszközeink, és mondom, de közben ez a társadalom, amit legyárt. Szóval mindig én nagyon harcolok azért, mert az egyének is van felelőssége a dologban természetesen, de hogy a rendszer mit csinál velünk. Hogyha bemegyek el intézni egy ügyet egy hivatalba, akkor már a portáson fönnakadok el. Vagy kedvesen odajön, és azt mondja, hogy mire tetszik sorszámot kérni, mert miután régebb óta vagyok fiatal, ezért azt is mondják, hogy tetszik. Ezt jobban bírtam, amikor csak azt kérdezték, hogy mire kérsz számot. Szóval, hogy és az ügyintéző milyen ideg állapotban van. Igen.
3: Hol kellene ezt kezdeni?
2: Igen, mindenhol. Én azt gondolom, hogy az egyének is megtehetik a magukét, de tényleg a kiszámíthatóság a jogszabályokban, látni azt, hogyha együttműködünk, akkor jobban megy. A kisközös, ami ilyen élhető a mindennapi ember számára, azok nyilván a kisközösségek. A kerület, a kistelepülés, legyen valaki, meg kell tanulni, hogy kell jól csinálni, mert nagyon sok rossz mintát azért éltünk meg az utóbbi időben. Tehát, hogy lehet moderálni, hogy mintákat, hogy akkor hogy válaszolunk valakinek, ha csak azt tudjam elmondani, hogy mi baja van velünk, akkor próbáljuk megkérdezni tőle, hogy mit szeretne. Mi a célja ebben az egészen?
3: Például, amit Szabi felvetett, hogy 18-as karikával lehessen csak kolbászdákban kolbászt venni, ez lehet, hogy egy radikális, de mégis egy nagyon kézzelfogható megoldás. Ahogy a dohánytermékekre mielőtt a boltokból kitiltották volna őket, már fel kellett írni, hogy káros és hogy az egészségre veszélyes. Vajon például az olyan ételeknél, például pont ezeknél a feldolgozott élelmiszereknél, amelyekről már a WHO is nyilatkozott, hogy ott például lehetne címkét bevezetni, el lehetne ezt érni, hogy az élelmiszergyártóknak az ilyen adalékanyagos termékekre rá kelljen tenni azt, hogy karcinogén vagy vigyázat káros az egészségre? Mert hogy nagyon sok egyszerű emberhez, ahova vagy az információ, vagy az iskolázottságokán, tehát vagy az információ áramlás, vagy az iskolázottságokán nem jutnak el információk, talán lehet, hogy ez annyira egyértelmű zsigerű üzenet lenne, hogy ez figyelemfelkeltő lenne, és szépen ott is elindulna valami változás. Van ennek esélye?
2: Én szerintem a tiltás, azért azt nagyon jól tudjuk, hogy az nem egy elég hatékony eszköz, mert nem is tudjuk érvényesíteni. Ami mindenféle dologgal kapcsolatban, az a hozzáférés korlátozása az, ami hatékony tud lenni. Nyilván, hogyha ezt egyébként be is tartják. De azt azért nagyon tudni kell, hogy az egyetlen olyan termék, ami a rendeltetésszerű használata káros az egészségre, az a dohányzás, a dohánytermékek. Tehát az összes többi termékről én úgy tudom, majd megnézem, hogy mit mondott a WHO, hogy van az a mértéke a fogyasztásnak, ami nem káros az egészségre. Tehát a mérték...
1: Az alkoholnak is?
2: Igen. Igen, az összes nemzetközi szabvány szerint. Nem tartjuk be természetesen, tehát nem annyit iszunk, amennyi nem káros az egészségre. Ezek eléggé változó mértékek, de lehet, hogy jobb az imidzse az alkoholiparnak, vagy hatékonyabban kommunikál, de a tudományos intézmények is azt mondják, hogy van az a mértéke az alkoholnak.
4: Én úgy tudom, hogy minden káros anyagnak van egy olyan mértéke, ami jót tesz az embernek, és a rekreációs drogokat is azért használják, hogy jobb legyen nekünk, mert van az a mérték.
2: Sőt, a nikotinnak nincs?
4: Nem a nikotin, a cigarettázás. A nikotin egy káros mellékanyaga ennek a dolognak. És az alkoholnak is pont tegnap szóval jött két cikk, hogy egyetlen egy korty, bármilyen alkohol is megváltoztatja a húzalozottságunkat. Angol tudósok bebizonyították, de hogy az alkoholcégek és a dohányipari cégek inkább a pénzt teszik figyelembe, mint az egészségügyi hatását ezeknek a dolgoknak. Azért is próbálom mondani, hogy az egészségünk szemben áll a nagytőkések haszonelvűségével, és ez mindig visszajön a polcok elrendezésétől kezdve egyáltalán az, hogy nekünk általános iskolában értelmezhető információink vannak-e az egészségtudatosságról, vagy sem. Sajnos igen, ez lenne a válasz.
2: Köszönöm. Igen. Nagyon, ez, és akkor megint visszatérünk a társadalmi egyességhez, hogy szabályozzuk-e azokat a gazdasági érdekeket?
4: Lehet-e egyáltalán szabályozni? Ugye arról szól az elmúlt 50 év, hogy a gazdasági érdekek határokat és mindent, döntéseket és szemléleteket tudnak felülírni. Mindent, és ez nem csak, hogy nem változott, hanem most már a tévében és a telefonon látszik, hogy nyilvánvalóan nem változik meg ez a dolog, és jön egy furcsa, sárgahajú ember, és olyan dolgokat csinál, amit csak a gazdag barátainak jó.
2: Ja, valóban néha lehet ilyen, mégiscsak ilyen.
4: De szerencsére ez csak a tévében van, tehát ez nem a valóság. Hogy...
2: Nem, én nem tudom, mi van a tévében, mert csak streaminget nézek, de olvasok híreket. Jó, ha az egyént kérdezzük, akkor a közösség, ahova tartozik, abban tud tenni. Tehát az a, ameddig elérünk, addig azért azt meg tudjuk tenni, amit meg tudunk tenni. Tudjuk szelektíven gyűjteni, hogy lehessen greenwashingot csinálni. Tudjuk meghívni a barátainkat olyan ebédre, ami példamutatóan egészséges, meg tudjuk mutatni, hogy az értekezleten nem fogácsa van az asztalon, hanem gyümölcs. Szóval, hogy van, lehet a mi szintünkön is tenni, és a döntéshozókat pedig támogatni abban, vagy felhívni a figyelmüket, hogy olyan hozzáférhetővé kell tenni az egészséget. El lehessen például azt, amit mondtál az előbb, hogy legyenek olyan központok, ahol az egészség van központban, és ehhez lehessen információkat. Elérhető áruvá kell tenni egy csomó olyan terméket, ami hozzájárul az egészségünkhöz, és korlátozottan hozzáférhetővé kell tenni azokat, amik károsak az egészségünkre.
3: Most gyorsan megnéztem a WHO-nak az értékelését, és 2023. január 4-én adták ezt a nyilatkozatot, mely szerint az alkoholnak nincsen biztonságosan bevihető mennyisége, már az első cseppnél megkezdődik a káros hatás. Tehát most jelenleg ez a WHO tudományos álláspontja. Okay. Tehát a dohányzás mellett az alkohol ide tartozik, és úgy tudom, hogy a karcinok

0: a régiekkel példálóznak, hogy a dédszüleim, nagyszüleim ezt meg ezt csinálták, akkor arról nem beszélnek, hogy ők sokkal kisebb kemikália nyomásnak voltak kitéve, egész más volt a bevitt tápláléknak a minősége. Tehát ott mondjuk adott esetben az alkohol, mint egy kártékony tényező, az csak egy volt, de ma számtalan van. Tehát ma nem tudom, több száz kemikáliát kenünk magunkra, mielőtt elhagynánk a lakásunkat, anélkül a tudatában lennénk, ez a tusfürdő, nem tudom, kézmosószappan. Tehát egy csomó olyan dolog van, amivel érintkezünk, mosogatószer, illatosító, parfüm, bármi, aminek ha az összetevőt összerakjuk, akkor egy marha hosszú listát kapunk, és ezt nem is tudjuk, és ez régen nem volt mondjuk ilyen terhelés.
1: És tudtak aludni az emberek.
0: És tudtak aludni
2: és
0: az
2: tudtak
0: emberek.
2: Aludni.
0: Igen.
2: És akkor itt jön, szeretnék behozni egy másik témát, hogy van egy nagyon furcsa nyomás is egyén és társadalmi szinten, hogy legyünk egészségesek, és hogy néznek ki az egészséges emberek, mit csinálnak az egészséges emberek, és ebből következően van egy egészségszorongás. És hogy ez az egészségtudatosság kontra egészségszorongás ezzel kapcsolatban van valamilyen fajta kutatás, hogy állunk társadalmi szinten?
1: Térjünk vissza az egészségműveltség szóhoz, jó,
2: szuper,
1: a tudatosság helyett, jó?
2: Egészségműveltség és egészségszorongás kérdés.
1: Igen. Az a jó ebben a világban, hogy tényleg bármit tudunk már szorongani, és a klímán, hogy lemaradunk valamiről, hogy
2: bármin.
1: Most nem láttam adatokat, de mindig ebben kapcsolatban is a mérték meg a teljesíthetőség. Tehát, hogyha megint az egészségünkkel kapcsolatban mondjuk ezek a túl vékony modellek, vagy a túl kigyúrt izmú fiatalok vagy fiúkat kell követni, akkor mindig a túlzással van a baj. Tehát, ha teljesíthetetlen célokat tűzünk magunk elé, mert akkor rögtön a visszatérve Antonovskyhoz, a menedzselhetőség szűnik meg. Tehát olyan, kitűztünk egy célt, mondjuk tegyük fel, hogy értsük, hogy mitől leszünk jól, egészségesek, de kitűzünk valami olyan célt, amit nem tudunk, mert nem fogunk úgy kinézni. És akkor meg szembe jön a saját egészségünkkel, és ha stresszelünk hozzá, akkor meg még tovább rontjuk a probléma megoldó készségeinket.
2: Meg hadd mondjak egy személyes példát. Én sokáig egy térben edzettem egy olyan emberrel, aki egy ilyen típusú, ilyen egészség influencer volt. Tehát, hogy így nagyon sokféleképpen mutatták, hogy ő mennyire egészséges. Én 42 évesen halt meg.
1: És 42
2: évesen, és olyan problémák miatt, amik azzal függtek össze, hogy mi mindent fogyasztott el annak érdekében, hogy úgy nézzen ki, hogyan kinézett.
1: Megint a mérték. Jó? Tehát, hogy az egészségünk az nem egy ilyen szuper cél, hanem egy hétköznapi.
2: De igen, abszolút értem, de ő sem akart meghalni. Tehát itt nem arról volt szó,
1: viszont
2: hogy
1: akart irreális, tehát ahhoz, hogy azt a képet tudja közvetíteni magáról, hogy ő egészséges, ahelyett, hogy azt mutatta volna be, hogy elmegy, ezt veszi le a polcról, meg azt veszi le, és akkor megpucolja otthon a sárgarépát, ehelyett ő azt mutatta, hogy mennyit edz. És azt nem mutatta meg, hogy mi minden cuccot szeret be hozzá. És azt, hogy bontott, vagy nem bontotta le a mája, mondjuk.
0: Van egy amerikai milliárdos, és nem ugrik be a neve, most már így gondolkodok rajta, aki
2: a longevity is.
0: Aki célot tűzte ki, hogy végtelenségig fog élni, és hogy ennek érdekében elkezdett nagyon szigorú életprogramot folytatni, és látványosan, én mindenféle orvosi vizsgálatokkal mutatták, hogy tényleg fiatalodik a szervezete, regenerálódik, ott minden volt, vérátömlesztéstől kezdve, amit el lehet képzelni. És ha jól tudom, nem olyan rég jelentette be, hogy valami nagyon komplex autoimmun betegsége lett, ami az emésztőrendszerét gajra vágja. Tehát gyakorlatilag ott is van egy ilyen, ennek a túlhajtottsága, egy túlzásba vittsége, az gyakorlatilag felemészti őt, saját magát. Na de akkor fölmer a kérdés, hogy mit tehetünk. Tehát mi az a mindset, amit el kéne sajátítanunk, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, ahhoz, hogy a lehető legegészségesebb életvitelt tudjuk folytatni.

0: Mire törekedhetünk?
1: Jó. Alapvetően ugye az első pont az az alvásvédelem, jó? Ha valami nagyon fajék egyszerűségű dolgot keresünk, akkor az alvásunkat védjük. Minimum 7 óra. Nincs kecmec. Ha 8 gyerek van otthon, akkor is aludjunk 7 órát.
0: És a baglyok?
1: Később
2: kezd most az emberekről van szó.
0: Értem, de hogy a bagoly meg ez a pacsit, tehát teljesen mindegy,
1: később,
0: akkor is.
1: Mindegy, nincs.
3: 4x2 óra is jó.
1: Gyakorlatilag igen, ha egy nap 4x2 órát tudsz aludni, akkor igen. Azért nem jó, de bocsánat, hogy megcáfolom saját. Igen, mert hogy álmodni meg kell. És ahogy elmélyül az alvás, a legmélyebb ponton elkezdünk álmodni, és akkor abból megébredünk, és akkor könnyen lehet, hogyha ez 2 órás ciklusonként, akkor elvesszük az álmodást magunktól, ami a pszichológiai feldolgozási folyamatunk.
3: Mindig visszatérünk a mentális egészséghez. Azt hiszem, hogy legtöbb betegségnél már bizonyosodik befelé pszichoszomatikusak.
1: Ezt nem. ez a ettől, vagy mint az egészségtudatosságtól, ettől nem. Olyan sok dolgot kenünk magunkra, olyan sok káros anyag van a környezetünkben.
3: De az a szándék, ami miatt ezt csináljuk, az is befolyásolja a végkimenetelét az egészségnek.
1: Természetesen a világhoz való hozzáállásunk, a mindsetünk, meg a stressz szintünk az abszolút befolyásolja, de alapvetően a környezetben van egy csomó olyan dolog, amitől meg tudunk betegedni, jó? Tehát, hogy az azbeszt, nem véletlenül. Megint csak ugye dolgoztam vidéken, volt egy azbesztgyár. Tüdőrák, igen. Nem pucolták el az azbesztgyárat, nem szedték be az anyagokat, ott száll a por. Igen, és akkor temetik el a tüdőrákban a...
2: Szeretnék visszamenni Peti kérdésére, hogy mi az, amit tehetünk. Azt mondtad, hogy az alvás, tehát legalább 7 óra alvás.
1: Igen.
2: Remélem, hogy egy nagyon hosszú listát hallgatunk, úgyhogy hátradőlök.
1: Oké. Megint a... Igen. És akkor pszichológusként most jövök a saját idegrendszerünk menedzsmentjével. A stressz, amit hétköznapi módon stresszkezelésnek tudunk hívni. Ezt meg kell tanulni, ezek tényleg eléggé új fókuszok inkább a pszichológiában. Tehát jön valaki hozzánk, az első dolog, amit megtanulunk, hogy elmegy meditálni, és megtanulja a saját kedvenc légző gyakorlatát, mert a stressz és a, csak így rádióban ez picit nehéz, a stressz és a teljesítmény összefüggése az egy fordított U alakú görbe. Tehát ha a teljesítmény itt minden, amit az adott pillanatban csinálunk kell, tehát a reggel még iszunk egy kávét, akkor fölmegy egy optimális szintre, akinek kell, vagy egy teát, vagy megfelelő mennyiségű vizet, vagy folyadékot. Van egy optimális éberségi szintünk is, van egy optimális teljesítményünk. A teljesítmény tényleg minden, hogy kitaláljunk az ajtón, hogy jó irányba szálljunk fel a villamosra, hogy elvigyük a táskánkat. Akkor jön egy határidő, vagy jön egy valami inger, akkor egy picit tudjuk fokozni a tempót, és akkor ez a jó stressz, mert akkor az fölfele viszi a teljesítményünket, egy kicsit hatékonyabbak leszünk. És akkor, de ha 2 határidő van, akkor így elkezd lefele menni a teljesítményünk. Kicsit idegesek vagyunk először. Elküldjük az e-mailt ezért nélkül. Nem rakjuk be a csomagba, nem tudom milyen alkatrészt. És akkor elkezd romlani a teljesítményünk, és már nem csak amit csinálunk, hanem a gondolkodásunk is kezd elszállni. Tehát mindenki rossz indulatú, mi alkalmatlanok vagyunk, és különben is miért azt mondta, hogy jó napot, amikor már este van. Szóval, hogy elkezdjük utálni a világot, és rossz döntéseket hozunk. Például elküldjük a drága jó kollégát, hogy mit csináljon. És ráadásul ebben az állapotban, ahelyett, hogy visszahúznánk a stressz szintünket a normál szintre, elkezdjük megoldani még. Ezt még most befejezem. Jó. Ha nem 120-szal megyünk az autópályán, akkor amikor elkezdjük elrontani a dolgokat, 2 kezünket felemeljük, megyünk egyet sétálni. Megcsináljuk a légző gyakorlatot, vagy egy 5 perces meditációt, vagy zenét hallgatunk, vagy neuropszichológia, állunk az ablakban, és a legtávolabbi pontokat kezdjük elnézni, mert ugye a szemünkből megy vissza az inger, hogy messzire nézünk, és ez azt jelenti, hogy nincs veszély.
0: Ez hogyan van? Mert ha veszély van, akkor közelre nézünk?
1: Igen. Igen, igen. Ez egy csodálatos a telefonnézés.
0: Tehát ez az, hogy akkor a telefon az ott van az orrom előtt. Igen. És hogyha ott a villódzó képek jönnek, akkor az egy folyamatos veszélykeresés, egy ilyen...
1: Még az is lehet, de az biztos, hogyha messzire nézünk, akkor a párhuzamosak a szemeink, akkor ez azt jelenti, hogy biztonságban vagyunk. Tehát, ha 5 percig állunk és nézzük a felhőket, már az önmagában visszahúzza a stressz szintünket egy használható zónában. És akkor sokkal jobb döntéseket hozunk, és sokkal hamarabb meg tudjuk oldani ugyanazt a feladatot.
0: Megint csak egy gondolat, azt mondod 5 perc. Most belegondolok abba, hogy egy munkahelyen, ugye sokan, akik dohányoznak, ugye biztosítják a lehetőséget, hogy oké, kimetszik. Ez az 5 perc, ez majd, hogy nem egy cigiszonyatnyi idő.
1: Igen. De ki lehet nem enni, ugye aki nem dohányzik, annak is.
0: Igen.
1: Jó, tehát, hogy...
0: Felhőnézni.
1: Igen, igen, felhőnéző szünetek, ezt bevezetjük.
0: Tök jó.
1: Tényleg.
0: Aha.
1: Tehát...
0: Milyen messzire kell nézni? Mi a most például felhőket. Nézzük a stúdióból.
1: Ez közel van.
0: Ez túl közel van.
1: Igen, felhőket.
2: Aha. Ó, erre mondta akkor a tibetiek azt mondják, hogy minden hely erőhely, ahonnan látszik a végtelen.
1: Igen.
0: De szép.
1: Nagyon szép, igen. Igen, és tényleg én már ugye, ha nem tudok messzire nézni, van egy torony az ablakból otthon, látom, és egyszerűen elképzelem, hogy azt a toronyt nézem. Tehát, hogy most már, tehát, hogy ezt már így csak úgy csinálni is lehet, ha már így begyakoroltuk.
3: Én már egy ideje próbálom a semmittevés workshop bevezetését hozni, hogy a semmittevéssel való foglalkozásra rávezetni, arra időt, energiát szánni, mert hogy túl vagyunk belső zajokkal, és ez kicsit a felhőhöz hasonlít, csak a felhőt még látjuk is hozzá.
1: Ez is nagyon jó. Nagyon fontos ismerni saját magunkat, hogy van a görbe. Tehát még azért mesélem tovább, egyre lejjebb vagyunk, egyre idegesebbek vagyunk. Ez karácsony előtt összetörünk valakit, az autót, ott hagyjuk a vásárolt ajándékot, és akkor a legeslegutolsó állapot az, amikor nincs teljesítmény, amerikai filmek, mindenki rohangál, mert ég az épület, és valaki egy helyben áll. Az összes idegszál egyszerre működik, és a teste nem tudja, hogy melyik utasításnak engedelmeskedjen. És akkor ez a ugye nincs teljesítmény, sokat kapott valaki. Jó, de még azért így menet közben észre tudjuk venni, és azt mondom, ilyenkor még rosszul is döntünk, mindenki neki lát, akkor ezt még befejezem. Amikor észreveszünk, hogy elszúrjuk, az összes általunk használt és ismert stresszcsökkentő eszközt elkezdjük használni, és visszahúzzuk magunkat az optimális, maximális sávba. Jó?
0: Én, hogyha csökken a teljesítményem, nagyon gyakran azt mondom, hogy basszus, most megiszok egy kávét. És nem lesz jobb.
1: Nem, mert ugye, ha csökken a teljesítményed, mész lefele a görbén, és ide rátolsz még egy kávét, akkor tovább rontja, mert még stresszesebb vagy, húzod lefele.
0: Így van. És akkor itt az alvással is gondolom, ez szorosan összefügg.
1: Nagyon.
0: Mert hogyha nincs elég alvás,
1: akkor könnyebben szállunk szét.
0: Akkor ez a haranggörbénk, ez kilapul? Vagy mi történik?
1: Nem, gyorsabban megyünk fölfele.
0: Hogyha nincs elég alvás, akkor gyorsabban megyünk fölfele.
1: Így van.
0: Emiatt viszont gyorsabban is zuhanunk?
1: Nem. Ugye, mert az egy szabályozó folyamat, hogy megnyugszunk. És azt muszáj csinálnunk.
2: Saját magam meg azt vettem észre, hogy ha nem alszom eleget, akkor azonnal irdatlanul sokat szeretnék enni. Tehát azt az energiahiányt, ami az alvás vagy a pihenés hiányából adódik, azt szeretném valahogy tápanyaggal pótolni, amit
0: zsíres cukor. Zsíres cukor itt
2: igen, nutella.
1: Ez itt a reklámhelye. Jó, visszatérve, tényleg arra kell ezt a fordítottú alakú görbét, és meg kell tudnunk saját magunkról, hogy mi idegesít föl, tehát mi növeli a stressz szintünket, és azt meg még fontosabb tudni, hogy mitől nyugszunk meg. 3 mély soha is elég. Hogy mondjak valami viccese, a humor az kiváló, persze a többieket nem mondjuk le vele, de ha valaki egyértekezleten ül, és úgy kell csinálnia, mintha figyelne, abszolút kapcsoljon ki, és kezdje el megszámolni a lábujjait. Komolyan. Tök komoly. Ha van kedve, akkor még meg is próbálhatja megmozdítani, és ha a középső 3-at már külön tudja, akkor már sokkal nyugodtabb lesz, amit nem tud egyelőre még. Tehát minden, ami visszahoz a jelenbe, amitől itt és most vagyunk, mert ahol itt és most vagyunk, ott nincs veszély.
2: Gábor Edina, egészségfejlesztő szakpszichológussal beszélgetünk. Ez a harmadik utas.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága hallgatók! Gábor Edina, egészségfejlesztő szakpszichológussal beszélgetünk. Eddig két nagyon konkrét tanácsot kaptunk. Az egyik, hogy legalább 7 órát aludjunk, a másik, hogy hát, ha bármi problémánk van, akkor 5 percig nézzük a felhőket. Illetve a dohányzás az mindenképpen ártalmas, illetve a WHO szerint a bármilyen szintű alkoholfogyasztás is, a minimális is.
2: De a szünetben arról beszélgetünk, hogy mi az, amit tehetünk stressz esetén, már hogy már a szünet előtt is erről volt szó, de aztán ezt folytatjuk, és említetted itt, hogy ez egyénfüggő, és hogy kinek mi, és hogy erről beszélnél egy kicsit, hogy van akinél ez, van akinél az, tehát magyarán egy picit jobban meg kell ismerni a saját stressz állapotainkat azért, hogy tudjuk azt, hogy mi a megoldás, mert mondjuk nem mindenkinek a meditáció lesz, vagy a felhőnézés lesz éppen akkor a működő módszer.
3: A felhőnézés az mindenféleképpen működik egyébként, tehát, hogy mindenkinek megy vissza az üzenet az idegrendszerébe, hogy rendben van a közelében minden, de valóban nagyon fontos tudni, hogy hogy vagyunk. Én láttam olyan tűzoltót, amikor teljesen nyugodt volt, majdnem aludt, és amikor tűz volt, akkor ő elkezdett nőni a teljesítménye. Tehát, hogy ő az átlagtól eltérően működött, és oda ment és aloltotta a tűzet, aztán visszakerült egy ilyen békés kvázi alvós állapotba, mert neki ugye nem ütötte meg az inger küszöbét semmi más. De ugyanígy van, és amiről még beszélgettünk, hogy mennyi a bejövő inger. Ezt nagyon kell szabályozni, vagy nagyon kell tudni, hogy hány órát bírunk a TikTokon, hány órát bírunk nézni, jól vagyunk-e tőle, vagy rosszul vagyunk. Jó, tehát, hogy mennyi bejövő inger kell. Én szeretek multitaskingolni, ez minden papírforma szerint rossz ötlet, de mégis az ismernünk kell, hogy mennyi az a bejövő inger mennyiség, amitől optimálisan érezzük magunkat. Én ezt ugyanakkor nagyon hatékony vagyok, sorban intézem el a dolgokat, de hogy egyszerűen tudni kell, hogy van, amikor sok, és hogy kinek hol van. Tehát, hogy egy zajos üzemcsarnokban hogy érezzük magunkat, kell-e fülvédő, hogy csökkenjen a bejövő zaj, a vizuális ingerek, hogy mennyi vizuális ingert engedünk be, mennyit nézzük a képernyőt, ha mozgó dolgokat látunk egész nap, akkor azzal hogy vagyunk, tehát mennyire terheli meg az idegrendszerünket, a hő, a hideg, a meleg, mit csinál velünk, tehát jól vagyunk-e a téli utcai munkában, tehát szeretünk-e havat lapátolni, vagy akkor tényleg az nagyon megterhelő. A hideg az egy nagyon izgis dolog ebből a szempontból, mert nagy, most már tudományos hetterés van annak, hogy a hideg az összekap minket, tehát visszaállítja az idegrendszerünket egy ilyen alapállapotba, tehát az összes stresszből, tehát ha hideg van, akkor nem tudunk azokon a hülyeségeken stresszelni, hogy mit mondott a kolléga.
1: Ez az, le a ruhával.
2: Mi a helyzet az énekléssel? Én hallottam azt, hogy...
3: Az nagyon jó.
2: Az is ilyen hatás
3: a környezetemre elég rossz hatás
2: van szokott
3: lenni. De nem, az éneklés az csodálatos, ötlet, igen.
1: Nekem van konkrét olyan dalom,
4: van egy telefonos
1: amit nagyon sokszor szoktam használni stressz helyzetekben. Lili Ellennek van ez a dala. Fuck you very, very much. Szevasz, hallgató.
5: Sziasztok! Mondjam már a hölgytanácsot az ügyintézőknek, aki emberekkel foglalkozik, nem is biztos ügyintéző, de hogy azzal a szakmákkal, akik emberekkel foglalkoznak, mit lehet csinálni akkor, hogyha most tudja, hogy ez az ügyfél az úgy kiborított, hogy most nem tudok tovább. Tehát, hogy erre mi a megoldás? Mert azért a munkaköréik nem úgy vannak kitalálva. Tehát, hogy erre valami ötlet kéne szerintem nekik, ha van valami. Jó, meghallgatnám. Sziasztok!
3: Szia! Yeah. Tényleg szünetet kell tartani, jó? Tehát muszáj. Vissza kell, annyi idő kell, amíg még lehet, hogy nem is kell 3 perc. És a örök híve vagyok az ilyen gyors stresszmenedzsmentben a légzőgyakorlatoknak. A bolygóidegen keresztül megy vissza az üzenet az agyunknak, hogy mi a helyzet. Ez pedig a szívünk, hogy milyen gyorsan dobozik a szívünk, és milyen gyorsan lélegzünk. majd ha valaki zenmester lesz, akkor a szívét tudja szabályozni és üzenni az agyának, hogy minden rendben van, biztonságban van, de addig, amíg ezt nem tudja valaki, addig a légzőgyakorlatok vannak, megoldásnak. El kell kezdeni úgy lélegezni, hogy a kilégzés lassan, és a kilégzés hosszabb legyen, mint a belégzés. És maximum 6 légzésciklus lehet egy percbe. Tehát 4 másodpercig számolunk belégzés, 6-ig ki. Az 5-öt is jó. 5 belégzés, 5 kilégzés. Nagyon szeretik a különös érdekes módon a fiúk, a 4 belégzés, 4 szünet, 4 kilégzés, 4 szünet.
2: Dobozlégzés.
3: Dobozlégzés, abszolút. Uh-huh. Ez van 5-ösben is. Az a javaslatom, hogy teli van az internet, TikTok, Reels videók, YouTube, minden ajánlattal. Ki kell próbálni egy jupofát, lehetőleg csak vizuális hatása legyen, nem kell a magyarázat. 1 nap 3 percig az egyiket, ugyanaz délután 3 percig, a másik nap a következőt, délelőtt délután 1-et, a harmadik nap a 3-at, és mondjuk 3-5-öt kipróbálunk, tudni fogjuk, hogy melyik nyugtat meg minket, és azt még nyugodt állapotban gyakorolni 1 hétig, és utána már bevethetjük. A légzés megy vissza az információ, ha lassan légzünk, olyan, mintha messzire néznénk. Minden rendben van. Mert ha idegesek vagyunk, akkor gyorsan ver a szívünk, és gyorsan vesszük a levegőt. Tényleg, tulajdonképpen a pánik kezelésére is ez a legkéznél levőbb megoldás.
1: Nemrég egy olyan helyen találkoztunk, ahol a munkahelyi kiégésről volt szó, hogy milyen szintű probléma egyébként a kiégés?
3: Nincsenek erről megbízható adatok, de azt ugye odáig eljutottunk, hogy a munkavállalók harmada érzi magát stresszesnek, vagy szorongónak a munkai.
1: Nagyon sok.
3: Ez nagyon sok, igen. Nagyon sok. Igen, igen. Nagyon megint csak ha én azt szoktam mondani, hogy van egy informális munkaszerződés a munkaadó és a munkavállaló között. Tehát, hogy mire tartjuk egymást. Én egy értékes, becsülendő része vagyok a munkahelynek, vagy állnak sorba 100-an mások helyetted, és akkor a dolog oda visszamegy. Tehát, hogy akkor meg tudom húzni a vállam, vagy tudok álmatlanul forgolodni éjszaka, hogy kirúgnak-e a jövő héten. Tehát, hogy van a formális munkaszerződés, és van ez, hogy oké, minek nézzük. Én hozzá akarok-e járulni ahhoz, hogy ez egy jobb hely legyen, vagy teljesítsük, ami a célja. És akkor itt jön vissza a jó regán Áron, hogy van-e értelme ennek az egésznek. Tehát, hogy az a munka, amit elvégzek, annakban megtalálom-e az értelmet, és ez az informális munkaszerződésben kialakul. Tehát, vannak helyek, ahol mondjuk kirakják a sor végére, hogy mi a termék, hogy lehessen látni, hogy ez egy remek darab, amit legyártunk például, vagy például az ügyintéző úgy érzi magát, hogy csak idegbajt kap a nyugtalan ügyfelektől, vagy ő tud segíteni abban, hogy mondjuk egy szociális ügyen intéződjön, vagy hasznos információkat ad mondjuk a NAV telefonszolgálata, hogy akkor hogy kell bejelenteni a betegállományt, vagy hogy lehet az új jogszabályokat betartani. Tehát, hogy nagyon, nagyon kell tudni, hogy mit miért csinálok, de az biztos, hogy azoknak, akik tudnak választani munkahelyet, azok egy munkahelyre mennek, és egy főnök miatt jönnek el. Ha rossz a vezetőm, akkor ugye a teljesítmény, a feladat, erőforrás, támogatás modell a legegyszerűbb ebben a dologban. Kapok egy feladatot, megkapom-e hozzá az eszközöket, amivel megcsináljam. Van-e kalapácsom, vagy csak csavarhúzót kaptam. Meg kell venni egy szöget, vagy beszélnem kell egy ügyféllel. Mondjuk van-e elég időm rá, hogy végigbeszéljek vele mindent, vagy azt nézik, hogy 3 perc alatt le tudtam-e koptatni. Jó, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az eszközeim is meglegyenek, tudok-e Excel táblát kezelni? Nem nagyon, csak kicsit. Jó? Tehát, hogy azt, amit meg kell csinálnom, ahhoz megvan-e minden tudásom és technikai eszközöm, és a kollégámtól származó információk is átjönnek-e? Van-e ráhatásom arra, hogy meg tudjam csinálni? Ha adatokat kell szolgáltatnom, amit a többiek szolgáltatnak, akkor, vagy le kell gyártanom valamit, akkor bejön-e az alapanyag? Vagy ilyen rohamunkába be kell jönni a hétvégén külön megcsinálni? Jó? Tehát, hogy ez, ugye ez rendszer szintű. Tehát ezt a cégvezetésnek kell gatyába ráznia, hogy a feladathoz meglegyen az erőforrás. Nagyon hatékonyak vagyunk, elképesztő energiával ki tudjuk taposni ezeket magunknak, de nem a mi dolgunk. Olyan rendesek a magyar munkavállalók, egyeztetnek, hogy ki mikor megy szabadságra, hogy a másik tudja helyettesíteni. Nem a munkavállaló feladata. Tök jó, hogy megcsinálja, meg nyilván egy együttműködő közegben megcsináljuk, de hogy a vállalat feladata, hogy mindenkit tudja helyettesíteni valakit. Legyen elég munkaerő, vagy be lehessen hívni plusz munkaerőt, jó? Tehát, és a támogatás, a kollégák együttműködőjáke, és a vezető támogatja azt, amit szeretnék megvalósítani, meg hogyha szükségem van egyéb segítségre, akkor ezt meg tudom-e kapni.
1: A kiégés vagy a stressz a komolyabb faktor abban, hogy ki mennyi időt tölt mondjuk betegszabadságon?
3: Az egyik a következmény, tehát a
1: menedzselhetetlen
3: stressznek, igen. A stressz, azt ha tudjuk menedzselni, és amikor nem tudjuk menedzselni, akkor ott kell hagyni a céget. Még akkor is egyébként jó a cég, csak pont kaptunk egy olyan, megint konkrét történetek, pont kaptunk egy olyan közvetlen főnököt, aki azt mondta, hogy szombat-vasárnap is dolgoznod kell. És ha egy műtét után vagyunk, akkor és nem tanultuk meg megmondani a nemet.
4: Itt vagyunk.
3: Oké. Akkor lehet, hogy egy új céget kell keresni. Igen?
1: Parancsolj, kedves hallgató.
6: Igen, jó napot kívánok. Én szeretném megkérdezni, hogy nincs adás most a...
1: De drága, van adás.
7: Csak az interneten keresztül, az FM-en most sajnos nincs.
6: De mi? Megszűnt az FM-en keresztül?
1: Nem, technikai probléma van.
6: Ja, akkor jó, azt hittem, hogy
1: utólag,
6: megszüntették.
1: Utólag vissza lehet hallgatni.
6: Jó, hát nincs internetem, úgyhogy én ezért voltam kíváncsi, hogy mi történt.
1: Köszönjük szépen.
7: Köszönjük.
6: Tehát csak akkor ez csak üzemzavar.
1: Ez csak üzemzavar.
6: Jó, így köszönöm van. Szépen.
7: Viszont hallásra.
2: 8 óra munka, 7 óra pihenés minimum. Mit csináljunk a szabad időben?
1: 9 óra szórakozás.
2: Nem, igen, de hogy oké, jó, de hogy mit igen, és mit ne?
3: Legyünk jól. Uh-huh. Jó? Tényleg, az talán az egyik nehézsége ennek a manapság levő világnak, hogy ez elég furán fog hangzani, amit mondok, hogy túl sok választási lehetőségünk van. És van, aki ezt tudja menedzselni, de minden pszichológiai kutatás azt mondja, hogy ha 20 gombóc fagyiból kell 3-at kiválasztani, akkor rosszabbul vagyunk tőle, mint ha 5-ből kell 3 gombócot. Nincsenek jó mintáink, hogy kell meg jól élni. Kell kipróbálgatni, hogy mi mitől vagyunk jól, és érdemes tanulni azoktól, akik számunkra szimpatikusan élnek jól. Tényleg ez a legközelebb. Tehát, hogyha valaki otthon érzi jól magát, ugye a munkavállalásban is, bocsánat, hogy visszatérek a szabadidőről. A COVID után ugye írnak hozzám szakdolgozatokat is ebben a témában. Például a telefonszolgálathoz a munkavállalók harmada visszament dolgozni, hogy bentről dolgozik. Kétharmada meg otthon maradt. Mert kinek hogy jó, hogy tudja azt a dolgot, amit meg kell csinálni, vagy úgy választott, hogy azt fogja csinálni.
1: De tényleg jól dönt? Tehát valóban van olyan ember, aki föladja a szociális közegét, és jobban jár vele?
3: Mi?
1: Amikor nem megy be a munkahelyére.
3: van megint csak, igen, volt olyan, aki azt mondta, hogy otthon túl ez a open office, ez nem megy mindenkinek. Mm-hmm. Tehát annyi a zaj, hogy ő nem tud figyelni, még fülhallgatóval sem. Tehát, hogy ő otthonról tud jól dolgozni. Én nagyon, nyilván nagyon ajánlom a hibridet, de tényleg különböző típusú emberek vannak, és tényleg azt kell szabályozni, hogy mennyi a bejövő inger, és mi az, amitől jól érezzük magunkat. Tehát aki egész nap ügyfelekkel dolgozik, az lehet, hogy utána már nem kívánja azt, hogy még elmenjen egy ismerkedős este, mert újabb idegenekkel beszéljen. Tehát, hogy azért bölcsek vagyunk, én azt gondolom, hogy csak hallani kell, figyelnünk kell magunkra.
1: Hogyha befejezésül egyetlen tanácsot kérünk a hallgatóknak, akkor mi lenne az, amit adnál nekik?
3: Tényleg azt, hogy Áron Antonovszkihoz térek vissza, keressen értelmet a dolgokban, tanuljon, hogy menedzselhető legyen az élete, és próbálja meg megérteni a világot maga körül, és ezt minden az rendelkezésre álló eszközökkel, amint tud javítani, azon javítson.
2: Nekem egy kérdésem van, még van egy pár percünk hátra, mondod, annyira tetszik ez, amit mondasz, hogy az értelmet keresni, hogy ugye ma a tömegmédiából a boldogság árad, a boldogság keresése árad, és ez bennem is némi diszonanciát okoz, hogy vajon a boldogságnak a direkt keresése vezette boldogsághoz, vagy pedig az értelemmel teli módon élt élet vezet boldogsághoz?
3: Két fajta boldogságot tudunk, ugye az élvezetek, uh-huh. meg az értelem. Tehát mind a kettő jót tesz. Uh-huh. Tehát ha élvezni tudjuk a napsütést, és ez ma még nagyon jó idő van, meg ha mondjuk van értelme annak, amit csinálunk, jó?
2: Mind a kettő a boldogság.
3: Mind a kettő. Hmm. És megint csak, amit már beszéltünk róla, a mérték. Tehát ha ráfeszülünk, ha elkezdünk aggódni azon, hogy boldognak kell lennünk, akkor megint csak elveszítjük a boldogságot. Jó, tehát a mérték ebben a szempontból, és hogy szabad rossz kedvűnek is lenni. Ugye megjelent a pozitív pszichológia, ami ma így a boldogságkeresés, és akkor megjelent a negatív pszichológia is, a negatív érzelmek meg tök hasznosak, szabad érezni, jelzik, hogy baj van. Ha haragszunk, akkor valaki átlépte a határunkat, ha szomorúak vagyunk, akkor valószínűleg valami elveszett, ha irigyek vagyunk, akkor szeretnénk valamit. Tehát hallhatjuk megint csak saját magunkat, hogy itt van a kis csengő a negatív érzelemben, és ha a stressz szintünket optimálisabb szintbe tudjuk tartani, akkor nem csak leüvöltjük a másikat, hanem mondjuk meghúzzuk a határainkat, hogy oké, köszönöm, akkor most letenném a telefont.
1: Szeretnék kérni még ajánlatot, hogyha valaki szeretne tudatosabb életet élni, akkor mit olvasson, hova látogasson el? A felhő az adott, a pihenés adott, a dohányzás letétele remélem adott.
3: Jó. A táplálkozással is nagyon, nagyon sok irodalom van róla, és megint csak ki kell tapasztalni. És megint ez a hallgassuk magunkra. Mi reggelizünk-e, nem reggelizünk. A folyadékfogyasztás az örök sláger, tehát azért azt mindenféleképpen viszonylag sokat kell, megint csak, de abban nagy a választék. És a lelki egészségünk, jó? Tehát az a... És ennek az összes, ahogy karban tudjuk tartani. Légző gyakorlatok. Lábujjkeresés.
1: Három középső lábujj külön mozgatása.
3: Igen, igen, igen. Mire meg lesz, addigra abszolút rendben lesz az ember idegrendszere. És Még egy, ha trauma van, abban pedig külön kell foglalkozni. Jó, ezek a hétköznapi menedzsment eszközök? Akkor meg nyugodtan lehet segítséget kérni, ha nagy baj van.
1: Nagyon szépen köszönöm. Gábor Edina, egészségfejlesztő szakpszichológus volt a vendégünk.
3: Én is köszönöm. Jó, szuper
1: tanácsok voltak, köszönöm szépen.
2: Ez volt a harmadik utas.

Hello, hello, sziasztok! Ez volt az Urban Mind 148. adása. Élőben a Palotai stúdióból, október 7-én. További jó szórakozást!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, aszályos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint búvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdarú egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában. A vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is. Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris-Szent-Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
0: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió, FM 90.3, kezdődik a Sick Víz műsor, DJ Sztyep vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót, élőben a Tilos Rádió stúdiójából. Erre már nagyon-nagyon hosszú ideje nem volt példa, valamikor utoljára június táján jártam erre, hiszen, mint néhányan tudjátok, lett egy kiskutyám, kazak, egy husky kislány, itt van most is velem, és hát ő vele egy kicsit messze került a rádió, de műsor azért mindig volt, vagy én csináltam otthon, vagy pedig kedves vendégek, Ramszesz, Analóg Peti, vagy Dósa Marci ugrott be. Így lesz ez a jövőben is, de most itt vagyok élőben is, köszönet azoknak, akik segítettek ebben bejutni a rádióban. Szóval azért volt fontos ma itt lenni, mert egy új lemez jelenik meg most a napokban, talán holnap vagy holnap után egész pontosan, ráadásul egy új Uzgin Üver lemez. Az Uzgin Üver ugye az én együttesem volt, egészen 2020-ig működött, a 90-es évek elejétől, 91-től egyidős a Tilos Rádióval, szóval egy hosszú életű zenekar volt, régi maratonokról, régi szigetekről sokan emlékezhetnek talán rá, és a működés, mint a zenekar rendes működése, mint mondtam, 2020-ban, 19-20 fordulóján, gyakorlatilag a Covid mellékhatásaként leállt, megtörtént a feloszlása a zenekarnak, nem voltak azóta koncertjeink. Egyetlen egy kivételre került sor az idők folyamán, 2023 februárjában, közvetlenül azelőtt, mielőtt elindultam annak idején Berlinbe, meg itt felszámoltam egy csomó dolgot magam körül, még egyszer összehívtam a zenekar alapító tagjait, Farkas Marcsit és Majoros Gyulát, hogy találkozunk egyet, zenéjünk egyet. Eljött az unokaöcsém Giliáron, aki az egészet fölvette videóra. Én valamikor akkoriban vettem egy akusztikus gitárt, úgyhogy adta magát, hogy próbáljunk egy ilyen unplugged akusztikus zenélést csinálni, ami azért meglepő, mert annak ellenére, hogy a zenekar mindig ki volt tömve akusztikus hangszerekkel, hegedű, meg a rengetegféle népi fúvós, soha, de soha nem játszottunk ez alatt a sok idő alatt, nem úgy felvétel készült volna akusztikusan, és na hát szóval itt a legvégén még erre is sor került. Szóval, mint említettem, egy találkozás, egy videó, egy búcsúzás a zenekartól, egy búcsúzás az elhagyott szülői háztól számomra, mielőtt az megszűnik. Szóval egy ilyen szimbolikus, szép dolog készülődött, és természetesen felvettük a hangot is, és annak ellenére, hogy ez nem lemezfelvételnek vagy hangfelvételnek indult, meglepően jó sikerült, készült egy jó mix, aztán szép lassan elkezdett közelíteni, hogy ez lehet, hogy majd kiadásra kerül valamilyen lemez formátumban. De ugorjunk egy kicsit vissza, hiszen legutóbbi alkalommal, amikor már itt ebben az új Margit körúti stúdióban Uzgin Üver lemezbemutatót tartottam, az egészen pontosan tavaly 2025 januárja volt, hiszen akkor jelent meg, ugye szintén már úgymond posztomus, a zenekarnak a 93-as címet viselő bakelit albuma a berlini Lollipop Shop Records gondozásában, 100 példányos limitált szériában. Ez a felvétel, a 93 utal az elkészültének az évére,
egy legelső alkalommal voltunk stúdióban, de ez a felvétel akkor nem került kiadásra, egy datkazettán megmaradt nekünk, és aztán évtizedekkel később kikerült ide ez a német partnerhez, és hát megjelentek azok a korai felvételek, vagyis az első felvételek. Ez a lemez, ez teljesen elfogyott, még sajnos a végén még nekem sem maradt belőle példány, de hát legalább egy ilyen kuriózum dolog lett. Ennek a lemeznek lett párja ez a most megjelenő anyag, tehát az az első felvételünk volt, ez pedig hát most már minden bizonnyal a legutolsó alkalom volt, hogy bármi zenét is rögzítettünk így Usgenüver formában, ha bár ki tudja még mit rejtenek a Winchesterek meg a datkazetták, majd meglátjuk, még vannak ilyen koncertfelvételek is Tilos Maratonról, de hát szóval arról van szó, hogy akkor ez egy ilyen lezárásra készült, és most is ez a gondolat van benne, úgyhogy a Lollipop Shop Records gyakorlatilag egy koncepcióban a most 2 éven belül megjelenteti a legelső és a legutolsó hangfelvételeinket. Mind a két esetben vinil kiadásról és digitális kiadásról a Bandcamp-en keresztül van szó. Most itt, ha jól tudom, ez a lemez nem 100, hanem 300 példányban készült, úgyhogy egy kicsit jobban lesz belőle. Ha valakit esetleg így érdekel a hallgatók között, akkor az az Usgenüver Facebook oldalán hagyjon üzenetet, és megszervezzük itt Budapesten a lemez átvételét, illetve hát majd kerül esetleg itt a Bőrzékre, illetve néhány pesti lemezboltba, a Wave-be mindig szoktam vinni. Szóval hosszas bevezető, de hát ez most így hozzátartozik ez a pillanathoz, így, hogy első alkalommal mindig a Tilos Rádió az új Usgen lemezeknek a bemutató helye, mert mi lenne más, milyen más rádióba tudnánk ezt elképzelni, hogy Usgenüver zenéje szóljon, és hát így ezen ritka alkalma, akkor én is engedek a nyomásnak, és helyet adok úgymond a kulturális promónak a zenekar számára, még hogyha mint említettem, itt nagyon összeérnek a szálak, úgyhogy most meghallgatjuk ezt a lemezt. A lemez címe németül van, Ausklang, ami valami utóhangot, vagy utózenét, szóval egy ilyen lezárás, egy ilyen zárózene, a magyar címe az, ez volt, hogy zárózene, tehát teljesen élőben készült, tehát egy koncertfelvételről van szó, csak közönség nem volt. Egy szobában voltunk, meg a kamerák, meg a mikrofonok, összesen 3 hangszer, egy gitár, hegedű, és Gyula pedig klarinéton, illetve furujákon játszott. Sőt, megszólalt apukám régi elhagyatott tárogatója is ismét, úgyhogy minden szépen és jól sikerült, rájuk is emlékeztünk ezekkel a zenélésekkel, ezzel a felvétellel mindenképpen. Szóval akkor jöjjön most vinilről, majd fordítani is kell közben, az Usgenüver most frissen megjelenő új utolsó album, az Ausklang, ami egy akusztikus koncertfelvétel, és hát a zenekarnak az ismert és ismeretlen számaiból válogat. Jó hallgatást, hozzá jövünk vissza, vagy jövök még vissza itt, ugye mindenképpen, és hát ez egy rövid 36-7 perces lemezről van szó, úgyhogy majd utána lesznek még másik zenék is a mai műsorban. Jöjjön akkor Usgenüver, Ausklang 2026 zárózene.

A tárogató hangja fejezte be az A oldalt, Uzgin Üver, Ausz Klang lemez ős bemutató itt a Tilos Rádió Szikvíz műsorában, szinte még megjelenés előtt, hiszen a napokban október 9-én van a hivatalos megjelenési dátum, egy új és minden bizonnyal legutolsó Uzgin Üver lemez jelent meg a berlini Lollipop Shop Records gondozásában, és ezt hallgatjuk meg most itt a mai műsorban. A élő akusztikus felvétel, három zenész, három hangszer, és lesz egy videó verziója is természetesen majd a lemeznek, de ez még most készülés alatt van, illetve egy beharangozó a napokban a Recorder blogon. Szóval első alkalommal itt a Tilos Rádióban hallgathatjuk meg. Most gyorsan megfordítom a lemezt, és jöhet a B oldal.

Ez volt tehát az Özgün Över, most frissen vadonatújon megjelenő lemezének, az Ausklangnak az ős bemutatójait a Tilos Rádió Székvíz műsorában. DJ Sztyep vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót ismét hosszú idő után élőben a Tilos stúdióból. Szóval most jelenik meg egy új Özgün Över lemez, már a zenekarnak vége, még egy utolsó találkozás és egy teljesen akusztikus élő felvétel. Ezt hallgattuk meg az elmúlt 40 percben, és ez jelenik meg most 300 példányos vinil bakelit kiadáson a berlini Lollipop Shop Recordsnál. Párban a tavaly megjelent 93-as első stúdió, kiadatlan stúdió felvételeinket tartalmazó lemez után az első és az utolsó Alfa és Omega, ahogy ők fogalmaztak a promo anyagban. Köszönöm a figyelmet az Özgün Övernek és ennek a lemeznek. Nagyon örülök, hogy ez már egy tradíció, hogy először mindig itt a Székvíz műsorban, a Ható Tiloson Magyarországon. Kizárólagos joggal természetesen. Na, ennyit erről, és hát van még egy bő óra a Székvíz műsorból, kihasználom, hogy rakjak egy kis szabad DJ-zős zenét régebbi meg újabb lemezekből. CD, MP3 és vinil egyaránt lesz, úgyhogy mindenkinek jó zenehallgatást a továbbiakban 3 óráig a Székvíz műsor.

Most ér véget a mai Szikvíz műsor. Az adás első felében egy Uszgi nővel lemezbemutató, őslemezbemutató zajlott le itt a Tilos Rádió hullámhosszán a Szikvíz műsorban ismételten, nem először, de lehet, hogy utoljára. Az Ausklang címmel megjelent akusztikus élő lemezünk, vinil lemezünk bemutatója volt. Aztán pedig egy jó kis válogatást rendeztem itt a megjelent lemezek között. Nekem nagyon jól esett, hiszen sok hét, több hónap szünet után voltam újra itt személyesen a stúdióban, és ez mindig ez az igazi Tilos. Köszönöm szépen a figyelmet, mindjárt kezdődik a Czöksponen Ambient műsor. Sziasztok!

Sziasztok, Nacka vagyok. Tök Sport NBA műsor, Kíros Rádió 90.3. Vendégem pedig Illusion, mellettem. Szia, köszöntünk a műsorban, saját zenéket készült nekünk. Úgyhogy a következő egy órában, hogy hallhatjátok, hallgassátok szeretettel.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztros szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedésre sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a szemétszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu.
2: A bolgár parlament elfogadott egy törvényt, amelynek célja, hogy hatékonyabban megvédje az újságírókat, aktivistákat és másokat azoktól a visszaélésszerű perektől, amelyek a kritikusok elhallgattatására vagy megfélemlítésére szolgálnak, írta a Euronews. Az úgynevezett közösségi részvétel elleni stratégiai perek célja nem az ügy tényleges megnyerése, hanem az, hogy elhallgattassák vagy anyagilag tönkretegyék az újságírókat, a visszaéléseket feltárókat és a jogvédő szervezeteket. A SLAP perek többségét azok indítják, akik elég gazdagok és befolyásosak ahhoz, hogy megfizessék a magas ügyvédi díjakat. Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az egyértelműen megalapozatlan kereseteket már a korai szakaszban elutasítsák, rövid határidőket ír elő a bírósági döntésekre, és szigorítja azokat a feltételeket, amelyek mellett az alperesekkel szemben ideiglenes intézkedéseket, például vagyonzárlatot rendelhetnek el.
3: Először állt föld körüli pályára a 124 méteres személyzet nélküli Starship űrrakéta. 11. repülése során körülbelül 275 kilométeres magasságba juttatták. Az eredeti cél az volt, hogy 10 óra alatt 6-szor megkerülje a Földet, mielőtt a csendes óceánba ereszkedne. A küldetés megkezdése után azt közölte a SpaceX, hogy a Starship 3 órával hamarabb hajt végre leszállást. Az indítás után volt némi gond, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók, miután más meghibásodást nem tapasztaltak, úgy döntöttek, hogy folytatják az emelkedést. Ahhoz, hogy pályán maradjon, a rakétának kb. 28.000 km/órás sebességgel kell haladnia. Ez csak az első állomás egy nagyobb holdmisszió előkészítésének. A NASA űrhajósokat és eszközöket szeretne holdra juttatni. A SpaceX korábban csak szuborbitális pályán tesztelt a rakétát, amiért lakott területről távol zuhanhatott csak le, az orbitális pályáról visszatérő rakétákat viszont nehezebb kezelni, írja a Telex.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk az átlátszó.hu Fekete Por című készülő dokumentumfilmje, ami többek között arra keresi a választ, hogy megállítható-e Magyarország túlzott akkuiparosítása, vagy továbbra is gyarmatként szolgáljuk ki Európa és a távol-keleti cégek érdekeit. Meghívott vendégünk Bodnár Zsuzsa újságíró, aki 8 éve egész Magyarország akkumulátoriparát kutatja titkos dokumentumokon, hosszú pereskedéseken és a helyi közösségen keresztül feltárva egy olyan iparág működését, amely alapjaiban alakítja át az országot. Szia, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Ha minden igaz, akkor Gábor is itt van velünk. Remélem, hogy hamarosan megérkezik. Két hete Gulyás Márton adott interjút a Kossuth Rádion, amiből idéznék. Példaként Bodnár Zsuzsát, az Átlátszó újságíróját említette, akiről valószínűleg nagyon kevesen hallottak, de nélküle a gödi szennyezésről nem tudna ez az ország. Egy veled készült interjúban pedig úgy hivatkoznak rá, hogy a gödi akugyár leleplezője. 2018-ban kezdtél el az akugyárakkal kapcsolatos oknyomozó újságírói munkádat, de mielőtt átbeszélnénk, hogy mi történt az elmúlt 8 évben, mielőtt hivatkozási pont lettél, kérlek, hogy mesélj magadról, Nagykörösről, az ELTE BTK-ról, ahogy írtad, voltál amatőr színész, népművelő, könyvtáros, de főként és elsősorban tanár. Az elmúlt években szinte minden korosztály tanítottál, tehát gondolom van miről mesélni.
1: Hát igen, nem oknyomozó újságíróként kezdtem, hanem van egy hosszú múltam. Mindig is érdekelt egyébként az írás, de tanár és esztétika szakon végeztem a bölcsészkaron, és több típusú iskolába tanítottam, középiskolában, általános iskolában, műszaki szakközépiskolában, irodalmat és történelmet. Úgyhogy amikor úgy döntöttem, hogy valami tudást szerzek az újságíráshoz, és elvégeztem az újságíró szövetség tanfolyamát, akkor utána én elég sok irodalom, színház kritikát írtam, és aztán lehetőséget kaptam a Brass City magazin egyik szerkesztőjétől, hogy ott környezetvédelmi, meg ilyen városszociológiai témákkal foglalkozzam. És igazság szerint nem volt bennem ilyen oknyomozó ózsdi, hanem azt valószínűleg tudjátok, hogy minden hírportál küszködik azzal, hogy keres vidéki újságírókat. Ugye ez volt az előző rezsim, vagy rezsimek, vagy 16 év alatt a kérés, hogy szeretnénk a vidék ügyeiről olyan riportokat, olyan beszámolókat kapni. Több hírportál is keresett ilyen újságírókat, amik nem a hivatalos propagandát közvetítik, hanem a valódi ügyeket tárják fel. És emlékszem, hogy a Magyar Narancsba is jeleztem, hogy van egy témám, amit szeretnék megírni, és vázlatosan ismertettem, és azt, hogy megírták előlem, úgyhogy megsértődtem rájuk.
0: És kérdeztek meg, mielőtt megjelentettek.
1: Igen, megkapták az ötletet, de nem is volt ezzel baj, majd ezt így elmondom, szóval azért úgy nem terem a fán az oknyomozó újságíró, szóval, hogy ezt nem is lehet igazán tanulni, hanem csak úgy, hogy élesben, tehát, hogy az ember elkezdi csinálni, és akkor nagyon sok mindenre rádöbben, hogy mit, hogy kell ebben végezni. Tehát nem is sokan vállalják, szerintem, nem mintha publicisztikát vagy színház kritikát könnyebb lenne írni, de hogy ez egy ilyen hosszadalmas munkát igényel egy tényfeltáró cikk megírása. Na mindegy, a lényeg az, hogy volt egy olyan történet, hogy a Ligetvédő mozgalomban is részt vettem, és a Petőfi csarnok és a Városliget épületeinek a bontási anyagát kivitték Göd határába, meg Fót határába, és akkor a Ligetvédő társaim ezt nyomozták. Egy kollégám egyébként írt is a Népszabadságba, vagy Népszavába arról, hogy ott Göd határában egy vízitelep közelében van egy óriási nagy hulladéklerakat, amiben nem csak sit van, mert ugye arra volt a hivatalos engedély, hanem minden egyéb, tehát óriási tartályok, és oda vitték a Városliget anyagát. Ebben az volt az érdekes, hogy szabálytalanul történt az épületek bontása, bemaradt az aszbeszt, tehát a Petőfi csarnok területén utólag kellett ilyen vegyvédelmi ruhába jöttek ki emberek, miután mi értesítettük a hatóságokat, és rámutattunk, hogy ott vannak az aszbesztes veszélyes anyagok. Na, ennek egy nagy része került oda a Göd határába, És elkezdtem a hatóságokkal levelezni, kimentünk, rendőrségi feljelentést is tettünk, és nagyon sok anyagot gyűjtöttem hozzá, ezt küldtem el aztán próbaképpen az átlátszónak, és megörültek, és azt mondták, hogy írjak még. És azért mondtam ezt, hogy ez egy hosszadalmas dolog ebbe beletanulni, mert egyrészt akkor én már használtam az átlátszón, vagy az átlátszó által létrehozott adatigénylési felületet, ezt ma már nagyon sokan ismerik, ez a Ki mit tud nevű adatigénylési felület. Most néztem legutóbb, hogy valami 30 ezer dokumentum és adat van fönn. Megtanulták az emberek, sőt, én is tartottam workshopot, tehát olyan workshopot, ami az adatigénylő felület használatát segíti a lakosságnak, vagy bárkinek, akit valami érdekel. És mivel ismertem ezt a feladatot, ezért adódott az átlátszó, hogy akkor hát, ha őket érdekli egy ilyen vidéki téma, érdekelte, és érdekelt őket más is. És valahogy úgy adódott, hogy mivel korábban is írtam, ahogy mondtam, ilyen környezetvédelmi témájú cikkeket, ezeket próbáltam a vidéki helyszíneken megkeresni, aztán egyre többen engem is kerestek témákkal, és én meg kell valljam, hogy ez csak egy téma volt az, hogy a Gödi akkumulátorgyár úgy működött a 18-ban, hogy rettentesen zajjal kínoszta az ott élőket. És
0: gondoltam, beközött téged is, mert hogy...
1: Hát igen, nem, tehát hogy nem, azért nem, mert azért ez a településnek a Dunaparti részétől, ahol a legértékesebb ingatlanok vannak, távol van a gyár. Tehát ez azonnak a kettes útnak a mentén található, ahol ami Vác felé vezet, tehát hogyha valaki így el akarja képben helyezni, akkor Budapestről, ha megyünk ki Vácra, akkor ezen a bizonyos M2-es úton megyünk, és amellett hosszan, most már hosszan húzódik az egyre nagyobbra a kis gömböcként terjeszkedő Samsung akkumulátorgyár, de akkor még csak a Gödújtelepváros rész mellett volt az első gyár, azt kezdték el gyakorlatilag folyamatosan bővítgetni. Ez azt jelenti, hogy terjeszkedett is széltében, hosszában, tehát egyre magasabb épületeket húztak fel, és először csak ezeket a Gödújtelepi pieket zavarta. Uh-huh. Ők is vannak több százan, tehát azért ez egy kis városrész, de mondom, távolabb van a Dunai résztől, és az akkori közmeghallgatásokon, például az elsőn én nem is tudtam róla, tehát nem voltam ott, amikor ők már tiltakoztak az ellen, hogy ilyen veszélyes anyagok kerüljenek a környezetükbe, és ez akkor kezdett kiszélesedni 2018-ban, amikor kiderült, hogy megvesz a Samsung még egy területet, a maga 30 hektárja mellé még 80 hektár területet szeretne vásárolni, ahol egy nagyobb bacska véderdő volt, egy ilyen fenyőerdő, azt ott ki kell vágni, és ez már felébresztette a helyieknek az elégedetlenségét, és akkor elindult egy olyan történet, hogy állandóan történt valami baj a gyárban, tehát ezeket mind meg kellett írni, és a 20-as évektől kezdve aztán megjelent Komáromba, Iváncsán ez az akutéma, és 22-ben robban be egyébként a nemzetközi köztudatba is, mert akkor a kínai CETL Debrecenbe költözéséről lett szó, és elindult egy országos tiltakozás. Részben azért, mert nem csak én magam, mint újságíró tártam föl a Gödi gyár körüli visszásságokat, hanem létrehoztunk egy civil egyesületet, a Gödért
0: egyesületet. Igen.
1: És akkor velük együtt kerestük meg azokat a pontokat, de nem kellett keresni, tehát voltak, továbbra is zajszennyezés volt, mind a mai napig, továbbra is azt tapasztaltuk, hogy az engedély nélküli működés, amit az elején már konstatáltunk, az folytatódik, tehát hiányoznak a tűzvédelmi engedélyek, hiányoznak az iparbiztonsági engedélyek, mégis működik a gyár, tűzeset történik, későn érkeznek ki a tűzoltók, tudni lehetett azt is, hogy már a tűzoltók se szívesen jönnek ki, mert félnek, és így a városban is nőtt a félelem, és aztán egyfajta furcsa témává is kinőtte magát ez az akutéma, mert hogy mindenhol megjelentek az ország különböző részein, főleg Magyarország északi részén, újabb és újabb üzemek. Tehát ez a téma, ez úgy adta magát, én nyilván írtam egy csomó minden másról is, de hogy ez a akuiparosítás, amit ugye Orbán Viktor miniszterelnök, hogy nagy hatalommá teszi Magyarországot az akugyártás terén, ez, ez adta magát, hogy akkor minden helyszínre elmenjünk, mindenkivel beszéljünk, és mindenhonnan kérjék ki adatot, hogy hogyan zajlanak ezek a folyamatok.
0: Itt ugye a tusványosi beszédre gondolsz?
1: Igen, tehát, a tusványosi beszédre gondolok, tehát... amikor nyíltvá tette azt, hogy persze mi ezt akarjuk, hogy nagy hatalommá váljon Magyarország, mert ez egy nagyon jó iparág. Ugye ez fejlődőben van Európában, és nekünk kell lecsapni erre, mert akkor más elhalásza előlünk, tehát ezt egy ilyen óriási lehetőségként mutatta be. Egyébként hozzáteszem, mert majd úgy is fogod kérdezni, hogy mi most a helyzet, szóval, hogy én nem látom, megmondom őszintén azt, hogy ezt a nagyhatalmi álmot az új kormány alapvetően megkérdőjelezte volna, vagy hogy szeretné megállítani ezt az akkuipari térnyerést, tehát egyelőre sajnos ezt tapasztalom.
0: Igen, mert azért, tehát, hogy nagy különbség van, mert térjünk erre vissza, ezt mindenféleképpen szeretnék erről beszélni, de hogy a már in situ lévő szabályozásoknak a betartatása, hogy az megtörténik, szerintem az már egy nagy előlelépés lenne. Uh-huh. Bár azt gondolom, hogy the damage has been done, tehát hogy egy olyan iparágat húzott magára Magyarország, ami nagyon úgy tűnik, hogy nem tud ezeknek a szabályoknak megfelelően működni. De egyet visszalépve, beszéljünk még egy picit róla, hogy amikor elkezdtél 2018-ban, még egy idézetet, mert annyira ilyen sorsszerűnek érzem, egy online magazinban azt írtad, a nagyvárosi létet elsősorban a gyermekeim miatt cseréltem fel természetközelibb környezetre, amikor évekkel ezelőtt Budapestről Gödre költöztem. Idővel a gyerekekkel együtt a kertünkben ültetett fák is megnőttek, és ma már elképzelhetetlen lenne számomra madárhang helyett a villamos csikorgására ébredni. A város azonban ma is a mindennapjaim része, ezért tanárként és kulturális újságíróként is minél többet szeretnék tenni élhetőbbé és fenntarthatóbbá tételéért. Számomra az az ökológiai szemlélet a vonzó, amely az épített és természeti környezet harmóniáját kívánja városi feltételek között megteremteni. Elsősorban ilyen szemléletű témákról és eseményekről szeretnék írni. És erre írtam magamnak, mint jegyzet, hogy mindezen terveket jelentősen befolyásolt a magyar kormány és a Samsung SDI. Milyen hatással volt ez az életedre, hogy amikor elkezdted csak azokat megírni, hogy milyen szabálytalanságok vannak, milyen munkaügyi, vagy tehát, hogy maga a Samsung milyen, tehát milyen szabálytalanságokat követel, és neked ez milyen hatással volt az életedre?
1: Hát eleve ott kezdődik, hogy rögtön belecsöppentem abba, hogy szerették volna a helyiek, hogyha ha azok a panaszok, amik a zaj miatt, meg a közelség miatt eljutottak a polgármesterhez, jegyzőhöz, ők valahogy úgy gondolták, hogy ez elég lesz, hogy a városvezetőt nekijelzik, hogy ez tűrhetetlen, amiben ők élnek. És ugye, hát én tudtam azt, hogy alapvetően a hatóságokat kellene nekik bombázni, ezzel már hiába bombázták volna őket is. Minden esetre ugye engem az izgatott, hogy fideszes városvezetés volt, és hogy ezeket a lakossági panaszokat képviseli-e az önkormányzat, és benyújtottam egy adatigénylést ezzel kapcsolatban a hatósághoz, hogy mentek-e panaszok. És a teljes megdöbbenésemre megtagadták az adatok kiadását. Tehát teljesen értetetlen volt ez számomra. Ugye el akarják titkolni, hogy vannak panaszok. Én is mondom, én kimondottan azt akartam megtudni, hogy az önkormányzat benyújtott-e egyáltalán panaszt. És 8 hónapig tartott a várakozásom, tudnélik néhány hónap után, amiután kiderült, hogy nem küldenek választ, akkor azt mondtam, hogy akkor én beperelem a hatóságot. Nem tudom, hogy honnan jött ez az ötlet, mert nem volt ügyvédem, hanem azt hiszem, hogy ligetvédő társam ott is ült mellettem, Balázs, és ő segíthetett. Minden esetre befogadták a keresetet, és akkor én egy olyan fura helyzetbe kerültem, hogy ott ült a kormányhivatalnak az ügyvédje, sőt a második tárgyalásra bejött a környezetvédelmi főosztály vezetője, és egy ilyen óriási paksamétával akarták azt igazolni, hogy ők tulajdonképpen helyesen jártak el, amikor nem adtak ki adatot, mert hogy itt még csak próbaüzem van, és még nem épült fel a teljes gyár. És ez a 8 hónap, azért említettem, mert a 8 hónap után arra kényszerültek, hogy kiadják a panaszos adatokat, azért, mert nem akartak veszteni a bíróságon. Tehát én kvázi megnyertem úgy ezt a pert, hogy nem az ítéletben nem mondták ki, hogy ki kell adni az adatokat, hanem maguktól teljesítették ezt az adatigényes, és akkor kiderültek, hogy lakossági panaszok ugyan vannak, de az önkormányzat az nem képviselte a lakosok érdekeit,

0: rész, hiszen 26 van, és ez 19-ben volt, és utána elindult egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa történet, az az, hogy az ellenzéki összefogás szétesett, valahogy a Momentumos polgármester mellől kitáncolta az LMP-s, DK-s, jobbikos figura, elkezdtek együtt szavazgatni a Fidesszel, és nem tudom, emlékeznek-e még rá az emberek, szerintem igen, hogy a kormány pedig kitalált, hogy ja, hát tulajdonképpen itt ön egy egész ipari központot akar létrehozni Gödön, meg egyébként is itt munkahelyteremtés, mindenfélét mondtak, valódi indok nem volt, tehát hozzunk létre egy különleges gazdasági övezetet. És kivonták a város önkormányzatát az alól, hogy egyáltalán belelásson azokba az ügyekbe, amik történnek, tehát a környezetvédelmi hatósági eljárásokba, az építési engedélyekbe, és hát amit az emberek tudnak, az, hogy elvették az adóbeszedés jogát. Ugye ez oda került Pest megyéhez. És akkor elindult egy olyan furcsa történet, hogy mit tudom én, 2020-ban vagy 21-ben szennyvíz ömlött ki a gyárból a mellette lévő földekre, de nem tud szólni a jegyzőnek sem, aki a ügyeket intézi, mert hogy a Pest megyéhez tartozik a gyár. És ez hétvégén történt, ez a szennyezés. Nem jött ki nyilván a jegyző, kijött a helyi képviselő, és aztán elvitték a szennyezett földet, soha nem adtak igazán választ, hogy mi volt. Illetve azt mondták, hogy dugulás történt a kommunális csatornában, de nem vizsgálták ki a szennyező anyagokat, pedig ugye mindent megtettünk, mintát vettünk, én magam vettem mintát belőle. Elvittük a Bálint analitikába, közölték, hogy nincs egy liter, és nem vizsgálják meg. Én azt éreztem, hogy a hatóságok is, és az őket kiszolgáló szervezetek is félnek attól, hogy bármilyen adatot szolgáltassanak a gyár szabálytalan működésére. És hát, hogy az életemet, ezt ugye megtudhatta meg, nagyon nehéz volt, hogy mindig felhívtak, hogy figyelj, zaj van, figyelj, szennyvíz kiömlés van, tehát lett dolgom azzal, hogy éppen ott lakom azon a településen.
1: De a kormányzat részéről formálisan, informálisan megfélemlítésnek estél áldozat?
0: Nem, viszont a helyi önkormányzat túl még a, hát ugye ellenzéki győzelem volt, tehát akkor, hogy nem, de a településen volt olyan, hogy elkezdtek például, leszették a Facebook oldalamról a portrémat, ráírták, hogy hazudik, ne higgy neki, ilyen kis szórólapot csináltak, és teledobálták vele a várost. Vagy a helyi hírharangban, a helyi újságban, a Gödi Körképnek hívják, ilyen megjelentetett egy Fidesz szóvivőnek, magát Fidesz szóvivőnek nevező Csabai Márk nevű ember egy hirdetményt, hogy állítsák meg ezt a rémhírterjesztő Bodnár Zsuzsát, mert rossz hírét kelti a városnak. Tehát próbáltak befeketíteni, de nem tudtak tulajdonképpen mivel, de próbáltak leállítani ilyen szórólapozással, a helyi újságba, negatív hangú cikkekkel. A főszerkesztője akkor a helyi újságnak az elkezdte nézni az én Facebook oldalamat, és akkor amiket ott megosztottam, azokat kitette az újságba. Tehát egészen szánalmas volt, de azt kell mondanom, hogy ez nem népszerűség, hanem szerintem hála az emberek részéről, hogy amikor látták, hogy írok a gyár problémáiról, akkor ez nem nagyon volt hatékony, hogy engem megpróbáltak befeketíteni, mert nem igazán volt mivel, tehát ez, ha úgy tetszik, akkor ez nem volt sikeres, ez a fajta helyi, de tehát a helyi fideszes, vagy nem tudom, jobboldali, vagy szélső jobboldali figuráktól jöttek ilyen fenyegető jellegű besározások, de a kormányzati részről nem, és a Samsung részéről sem. Egyébként ehhez hadd mondjam el, hogy a Gödért Egyesület képviseletében a választások után meghívott a gyár néhány tagját az Egyesületnek, tehát meghívta a vezetőséget, és egy találkozón én is részt vettem, és én akkor ott rákérdeztem, hogy miért nem válaszoltak soha a kérdéseimre, hiszen sajtósként én mindig kerestem őket, és egyébként meg mivel nem értenek egyet, hiszen egyetlen egy helyreigazítást nem kértek, velük nem volt bírósági perem, és akkor ott azt hangzott el, hogy sokat tanultak az én cikkeimből, egy. Abból ők sokat tanultak. Kettő, az volt az anyavállalat, vagy a Samsung SZIA utasítása, hogy nem szabad a sajtó hírekre reagálni, tehát nem tudom, a sas nem kapkod legyek után, hogy mire gondoltak, hogy ők nem ereszkednek le odáig, hogy a újságíró nőcske róluk rosszakat ír. Hozzá teszem, hogy a legdurvább történeteket, azokat az összes hírportál, Telex, HVG átvette. Tehát nem csak én mondtam azt, nyilván az átlátszóra hivatkoztak, hanem más is hírlelte azt, hogy nem jól működik ez a gyár. De hát

0: de hát ők azokra se reagáltak, tehát semmire sem reagáltak egészen a
1: kormányváltásig.
0: Tehát nem létezne ez a dolog.
1: Hát groteszk, de ugye olyat olvastam, amikor készültem a beszélgetés, hogy a rendőrség azt írta talán neked, ha az újságíró a fenyegetések ellenére továbbír, akkor meg se fenyegették. De ez érdekes lehet, de ami szerintem a leginkább, vagy az egyik olyan aspektus, ami minden nagyon nagy tiszteletet ébresztett bennem, az az, hogy például a Samsung gyár esetében 18-23-ig írtad le, hogy gyakorlatilag minden második cikkben leírtad, hogy a gyár környezetvédelmi engedély nélkül működik. Tehát, hogy az lehetett szerintem nehéz, mert így retrospektíve kormányváltás, jó győzött, oké, most ez egy kérdés, hogy mi lesz az akkugyárakkal, de hogy éveken keresztül úgy írni, hogy igazából olyan átütő eredménye még az egyértelmű jogszabálysértéseknek sem lett, mérgezéseknek. Tudom, hogy lett, azt is kérlek, hogy fejtsd ki, de hogy a kiégést...
0: Hogyan lehet megelőzni ilyen esetben?
1: Igen.
0: Egyrészt azért, mert ugye egy civil egyesület tagjaként folyamatosan újabb feladatokat tűztünk ki magunk elé. Tehát ez egy olyan dolog, tudod, hogy ha nem sikerül így, akkor megpróbálod amúgy, zajméréseket készítesz egy szakértőcéggel, azok már igazolják, hogy zajszennyezés van, akkor az egyesületünk ír a hatóságnak, hogy kedves hatóság, biztos komolyan gondolják, hogy nincs jelentős hatása ennek, miközben több száz ember benne van a hatásterületben, tehát hogy ez ellentmondás. Ugye ők arra hivatkoztak, hogy a magyar jogrendszerben akkor az volt még, tehát a környezetvédelmi törvényben, hogy akkumulátorgyár méret megkötés nélkül nem környezeti hatásvizsgálat és engedély köteles, hanem az előzetes vizsgálatok majd eldöntik, hogy van-e jelentős hatás a kormányhivatal részéről, de ha ők úgy döntenek, hogy nincs, akkor nincs. És ugye mi azért kértünk és pályáztunk pénzekre, hogy próbáljunk a zajmérésen kívül más méréseket is előállítani, vagy adatokat. Nem azért, hogy mi azt szerettük volna, hogy legyenek negatív adatok, hanem hogy tudjuk azt például, hogy nehéz fémekkel dolgozik ez a gyár, akkor a környező kutakban van-e szennyeződés. És mi magunk lepődtünk meg a legjobban, hogy jelentős N-metilpirolidon, ugye ez az elhíresült NMP volt a kutakban.
1: Milyen magzatkárosító.
0: Így van, így kiderült, anyag. Hogy reprodukciót károsító anyag, és terhesnők nem is dolgozhatnak vele. Egyébként ugye állatkísérleteken derült ki, hogy ez a hatása nem is nagyon alkalmazzák. Magyarországon alig volt néhány cég, ugye erre szoktak hivatkozni, festékgyárba is használják, de nem ilyen mennyiségben, tehát egy több ezer tonnáról van szó, és mi magunk döbbentünk meg ezen. Mindegyikre, amire azt mondod, hogy nem volt hatása, annak az megdöbbentette a lakosságot, hogy ilyet találtunk, és akkor a Samsung is hirtelen úgy érezte, hogy neki reagálnia kell. Az első reakció az volt, hogy valahonnan, máshonnan, mint a hatóságtól nem tudhatta meg a helyszíneket, ahol a méréseket végeztünk, mert a jegyzőkönyvben kitakartuk a pontos helyszínt, tehát utcanév ott volt, de az nem, hogy melyik lakás. De érdekes módon ők ezt megtudták, és másnap már, ahogy az átlátszó cikke megjelent, ott bekopogtattak, hogy akkor ők is mérnének. Tehát koreaiak ugrottak rájuk, ami egyébként a 5 vagy nem tudom hány mintavételi hely volt akinél olyan szinten kivert a biztosítékot, és olyan félelemmel töltötte el, hogy utána már nem engedett ott mintát venni. Tehát ez azért fenyegető is volt, hogy akkor ők nem szerették volna, hogyha tudják, hogy az ő kutyuk volt az az adat, ami arra szolgált, hogy igazolja ezt a szennyezést, vagy egyáltalán bármit. És a gyár pedig lakossági fórumot rendezett, ahol elmondták, hogy ők zártan kezelik ezt az anyagot, és nem kerülhet ki szerintük. És ugye vártuk a nyomozást, mert ugye már a cikk után, meg a Gödért Egyesület jegyzőkönyve után írt maga, akkor még a fővárosi katasztrófavédelemhez tartozott a vízügy, hogy ezt olyan ténynek tekintik, hogy ehhez vizsgálatot kell lefolytatni. Majd egyszer csak közölték, hogy ja, mivel a kutakról a jegyzőkönyv nem írta le, hogy furt, vagy ásott, vagy nem, ezek teljesen normális kutak voltak. Egyébként meg nem lehet igazolni. Nem lehet igazolni a szakvéleményünk alapján, hogy honnan jön a szennyezés, ezért nem vizsgálják ki. Tehát úgy azt állítani, hogy egy üzem nem szennyez, hogyha a hatóság azt mondja, hogy a tényfeltár a vizsgálat az szerinte nem releváns, és ő ezt nem csinálja meg. Hát úgy könnyű, tehát úgy könnyű azt mondani, hogy nincs zajszennyezés, meg nincs vízszennyezés, ha nem vizsgálom ki. Tehát én azért írtam minden cikkbe ezt, és mondta az egyesületünk is, hogy falaz a hatóság, asszisztál a hatóság ehhez a szennyező, szerintünk szennyező működéshez, és akkor megint hozzáteszem, hogy ugyanaz a Pest megyei kormányhivatalon, ugyanazok az emberek, ugyanaz a Csé Szabolcs főosztályvezető, akivel már 18-ban pereskedtem, adja ki újra a nincs zajszennyezés, rendben van a bővítés dokumentumokat, tehát kormányváltás ide vagy oda, ebben az égvilágon semmi változás egyelőre nincsen. Tehát ugyanúgy működik a hatósági rendszer, fala az a gyárnak.
1: De ahogy látom, most megválaszolnám a kérdést. Úgy érzem egy picit, mintha ezt úgy, hogy személyesen felbosszantott ezt. Tehát, hogy az erőt ahhoz, hogy tovább menjél annak ellenére, hogy nem tartották be a szabályokat, hogy a hatóságok falasztak ennek, hogy féllegális eszközökkel is egy külföldi cégnek úgymond a profitját tartották, hogy mintha ez még elszántabbá tett volna téged.
0: Igen, ez egy nagyon fura dolog, ez szerintem, én nem szeretek állatokra vadászni, csak azért mondom azt, hogy aki hallgatók közül szeret, szóval, hogy van az emberben egy ilyen vadász ösztön, és van az emberben emellé meg egyfajta igazságérzet, meg igen, igazad van, tehát egyfajta személyes, mert nem ott lakom a gyár közelében, de egyfajta személyes, hogy mondjam, hozzáállás, hogy azt mondjátok nekem, hogy nincs adat, vagy azt mondjátok nekem, hogy ez nem igaz, de én bebizonyítom, hogy az. Tehát ez egy ilyen, ebben van egyfajta megszállottság, igen, ez igaz, tehát vasárnap délután eszembe jut, hogy most akkor megint küldök egy adatigényest, és akkor a férjem már röhög, hogy akkor szórakozol, mert miért ülsz a gép előtt? Ja, mert eszembe jutott valami. Szóval, és akkor muszáj egy adatigényléssel feldobni a dunalmas vasárnap délután, szóval ez kell egyfajta megszállottság, vagy vadászösztön, vagy igazságérzet, szóval, hogy valami hiúság is nyilván, tehát, hogy az emberben van egy ilyesfajta motiváció. Én azt szoktam mondani, hogy egy kicsit, szóval, hogy elég nevetséges tényleg, hogy az ember olyan, mint egy buldog, és akkor beleharapott valami, és akkor nem engedi, mert tudja, hogy ez neki jár. Szóval, hogy igen, és azért tetszik az átlátszó, mert hogy ott akkor végig lehet ezt vinni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nincsen sikerünk, meg meghosszabbították az adatigényést, akkor vannak jogászok, akiket meg lehet keresni, és akkor azok azt mondják, hogy jó, vigyük végig, akkor vigyük bírósági perre, csináljuk végig, másodfok, fellebbezés, előbb-utóbb vagy sikerünk, vagy lesz, vagy nem, de hogyha megnézzük az átlátszónak a helyreigazítási és egyéb pereit, akkor gyakorlatilag szinte mindent megnyeri. Szóval, hogy ehhez a megszállottsághoz az ember talál társakat, meg hasonló ilyen molyolós embereket, akik azt mondják, hogy elindultam az úton, akkor végig is megyek, akkor az egy jó érzés. Tehát nem egyedül csinálja az ember, mert egyedül nehéz lenne.
1: A veled készült interjú alatt olvastam a kommenteket, és valaki azt írta, hogy nálunk nem potyognak emberek magas épületekből, mint kissé keletebbre, de így is nagy bátorság kell ahhoz, hogy beleálljon az ember olyan vállalatokban, mint a Samsung, ami nyilvánvalóan szorosan összefonódik a hatalom legmagasabb szintjeivel, le a kalappa, hatalmas hála is köszönet érte, sokat köszönhetünk neked, Zsuzsa. Szóval,
0: hogy, hát ez jól esik.
1: Igen. Pontosan ezt akartam kérdezni, mert hogy azt már látom, hogy az elutasításra hogy reagáltál, de maga a siker, tehát hogy azért ez nem egy elrugaszkodott állítás azt mondani, hogy mondjuk az egyik szög az Orbán rezsimnek a koporsójában azért ez az akugyár volt, és ebben az akugyáras történetben a Samsung története az azért abban neked elvitathatatlan érdemeid vannak. Szóval hogy hat rád a siker?
0: Én nagyon meglepődök mindig ezen, mert nekem alapvetően semmit nem változott az életem, ugyanúgy nem semmi, tehát ugyanúgy megyek a boltokba, a Pesten is, Gödön is, ez semmi, ez egy munka. És egy örömet okoz, hogyha valaki, de ugye, ahogy mondtad az előbb, hogy olyan nagy átütő eredményt nem lehetett vele elérni. Én akkor lepődtem meg, amikor az is pillanatnyi siker volt, mert vissza vonattuk a Gödért Egyesület az engedélyét a gyárnak, tehát hogy kimondta a bíróság, hogy a 23-as engedély az nem érvényes, csak utána a kúriához fordult a kormányhivatal meg a cég, és visszaadták az engedélyt. Egyébként most pénteken folytatódik tovább ez a 3 éves történet, mert továbbra is pereljük az engedélyt. Szóval, hogy akkor lepődtem meg, hogy hányan írtak nekem is személyesen, meg az Egyesületnek is, és mondták azt, hogy na, akkor ez beérett, hogy akkor valamit legalább a bíróságon sikerült elérni. Nagyon sokan megköszönték. Amikor az van, hogy de most ne hagyd abba, de most nagyon, és már 8 éve csend, akkor ez egyfajta fárasztó felelősség is egyébként. Tehát, hogy vannak dolgok, amikre már azt mondom, hogy jaj, most újra elmondani, századszor, újra neki veselkedni, azért ebbe nagyon bele lehet fáradni. De az történt, hogy az, ami óriási élmény az az, hogy találkozni olyan emberekkel, akik bevállalják a közösségük, a településük, a lakókörnyezetük érdekeit. Én abszolút nem tartom magam olyan közösségi vagy érdekes embernek, mint akikkel találkoztam. Tehát itt olyan csodálatos emberekkel ismerkedtem össze, meg különböző workshopokon, táborokban, ilyenek is vannak, ugye, meg képzéseken, meg civil találkozókon, tüntetéseken, hogy egészen elképesztő. Tehát, hogy egy olyan, és ráadásul egy olyan világban, mert nem volt olyan régen ez az Orbán rendszer, tehát egy olyan világban, ahol mindig azt kapott, hogy nincs értelme, fáradtunk, nem lehet csinálni semmit, stb. Találkozol ilyen emberekkel, akkor végre megtalálod azt a közeget, akik azt gondolják, hogy jó, nem lehet, ezt nem lehet, azt nem lehet, de most egy picit azért megpróbálunk tenni, igenis, hogy összefogunk, és na, szóval, hogy ez nekem nagyon sok élményt adott, rengeteget.
1: Igen, ahogy egy korábbi beszélgetésben mondtad, hogy mész tovább, és csinálod. Hát kérdés az, hogy milyen akadályok lesznek, meg milyen feladatok lesznek, bár hogyha az ember megnézi a körülbelül majdnem 30 oldalon lévő cikkeidet, azért tehát széles portfólió, tehát tényleg környezetvédelem, főfókuszú, mostly good, de minden más is, tehát hogy azért nem unatkozol. Továbbra is az erőművet hallgatjátok a Tilos Rádión, és ami a környezet és klímavédelmi műsora, a mai témánk az átlátszó.hu Fekete por című dokumentumfilmje, amiről még eddig nem beszéltünk, de a kérdés az, hogy megállítható-e Magyarország túlzott akkuiparosítása, a film ezt taglalja. Bodnár Zsuzsa újságíróval beszélgetünk, aki 8 éve egész Magyarország akkumulátoriparát kutatja, titkos dokumentumokon, hosszú pereskedéseken és a helyi közösségeken keresztül felterve egy olyan iparág működését, amely alapjaiban alakítja át az országot. Térjünk át arra, amire már azért utaltál, hogy látsz-e változást a kormányváltás kapcsán?
0: Egyrészt nagyon örülök, hogy ez megtörténhetett. Ugye nagyon igen, de ebbe ugye, ahogy az előbb mondtad, és akkor nem vagyok hiú, azt mondom, hogy ráhivatkozom, hogy az akku téma, ami kampánytémává vált a Tisza párt esetében, az hozzájárult a kormányváltás sikeréhez, tehát nem csak az én, hanem a tényfettálló újságírás, hiszen rengeteg példát tudunk mondani, direkt 36-tól kezdve 444-en át a Telexig, hogy mi mindent tettek le az asztalra ahhoz, hogy az muníciót szolgáljon az elégedetlenségnek is, meg a Tisza pártnak is, mert ugye ők felhangosították ezeket az újságírók és civilek által feltárt ügyeket, és ők maguk is hozzátették a magukét. A változás az, hogy ők ugye azt mondták, ugye Magyar Péter ennek a történetnek az arca, hogy például a Gödi gyár a NER bűnözés szimbóluma, tehát ha megszűnik a NER, akkor ha a gyár nem is szűnik meg, de akkor mi szűnik meg, ugye, és akkor ők itt megfogalmazták azt, hogy nem tűrjük a környezetszennyezést, le kell állítani azt, hogy a munkások veszélyeztetve vannak, ilyen, hiszen mindenki emlékszik, hogy februárban, márciusban a Telex hangosította fel ezt, és olyan tényeket is feltárt, amiket a korábbi átlátszós cikkekben én még nem írtam meg. Tehát megkeresték Magyar Pétert, mások is a Samsung gyárból és máshonnan, és elmondták, hogy milyen disznóságok történnek, szóval, hogy ennek véget fognak vetni, mert hogy szigorúbb ellenőrzések lesznek. Ígértek új hatósági rendszert, most ebből már bejelentették azt, hogy januárban lesz egy új országos főhatóság, ami még szuper módon majd ellenőrzi a dolgokat. és új jogszabályi rendszert fognak bevezetni. Erre nyáron elkezdett egy munkabizottság rendszeresen ülésezni, egy ilyen tárcaközi munkabizottság. Ami problémát jelentett, az az, hogy hát elindult nyáron végre ez a folyamat, de valahogy a civileket nem akarták ebbe belevonni. Pedig én magam ismertettem egy tanulmányt, amit Éltető André és Vicc Judit írtak, hogy milyen tudás halmozódott fel ezeknél a civil szervezeteknél, és épp a Gödért, meg a Mike Pércsi Anyák szervezetét, egyesületét elemezte a két kutató. Tehát megkerülhetetlen az, amit itt az elmúlt évek során a civilek feltártak, meg amit az újságírók feltártak. Ezt valahogy az új kormány nem eléggé, vagy nagyon lassacskán kezdte beépíteni ezt a tudást. Másrészt meg egyre jobban tolódik az, hogy mikor jön az a bizonyos ígéret, hogy az összes engedélyt átvizsgálják, és az összes szabálytalanságot feltárják. Tehát ugye a kampányban hemzsegett a névtelen nyilatkozóktól és a dokumentumoktól, hogy mennyi szabálytalanság van, de hogy ezek közül, a dolgok közül bárkit felelősségre vontak volna konkrétan, ugye Gajdos László, az új élő környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy augusztus 1-től áttekintik az összes akúipari üzemnek a működését és az engedélyezését, és akkor azt nyilvánosságra hozzák, hogy mi a szabálytalan, ebből még mind a mai napig semmi nem történt meg. És amit a korábban mondtam, hogy a hatóságok pedig hát gyakorlatilag úgy csinálják a dolgokat, ahogy korábban.
1: Ugyanazok az emberek,
0: ugyanazok
1: ugye,
0: az akik emberek.
1: Egy évtizedet.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, mert éppen most a Klubrádióban kérdeztek a debreceni legutóbbi közmeghallgatás, ugye végre, tehát ez is a kormányváltásnak köszönhető, hogy újra van közmeghallgatás, csak a hatósági emberek ugyanúgy viselkedtek, mint korábban, vagy még rosszabbul. Jogszerűtlenül és elhallgattatni akarták az embereket. Tegnap volt egy újabb közmeghallgatás, ott már sokkal pozitívabban viszonyultak, vagy próbáltak legalábbis az elején, de azért ott is próbálták elhallgattatni az embereket. Szóval, hogy az átláthatóság, a transzparencia, a részvételiség, ami az alapvető ígéret volt a Tisza kormány részéről, azért az még odébb van, hogy ez megvalósuljon. És az oké, hogy abszolút türelmet, jogos, hogy türelmet kér a kormány, hiszen mire az összes minisztériumnak, az összes szervezeti egysége feláll és elkezdi a működését, miközben a legkorruptabb politikusokat ugye viszik el vezetőszáron, maga a konkrét működés az nyilvánvalóan hosszabb idő. Csak a lakosok, akik elszenvedik közben a zajszennyezést, csak azok a lakosok Debrecenben, akik tudják, hogy nincs elég víz a városnak, és akkor bejelentik a 8. akúipari beruházást, és ugye mindegyik nagy vízfogyasztású, azok kevésbé tudnak türelmesek lenni, hiszen az ő bőrükre megy a játék. Tehát én értem azt is, hogy idő kell ahhoz, hogy kialakuljon egy új hatósági rendszer, egy új minisztériumi szabályozási rendszer felálljon, de addig is valahogy kommunikálni kellene a lakosokkal, nem csak a Facebook ígéretekkel, hanem tényekkel. És én most azt látom, hogy itt a cégekkel való megegyezés van a háttérben, hogy most már azt mondjuk nektek, hogy meg kell felelni a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak, és bírságolunk, mert több bírságot is bejelentettek, de ez nem fogja megállítani azt, hogy és erre utalt ugye ez a kérdésem, hogy ezzel is foglalkozik a film, hogy hol a határ az akúipari beruházásoknak, tudnélik, nem történt meg az ország környezetvédelmi stratégiai feltérképezése. Hova lehet helyezni? Lehet a lakóvezettől 100 méterre, vagy 300 méterre? Lehet ennyi akugyárnak betelepülnie Debrecen köré? Hogyan fogja ez a széndioxid szintet és egyáltalán a mérgező anyagokat, hogyan lehet kontrollálni majd ezek után? Szóval, hogy itt egy nagyon komoly előzetes vizsgálatnak kellett volna jogszabályok szerint megtörténni, ez elmaradt. Ezt nagyon erőteljesen hangsúlyozzák a civilek, hogy Magyarország energia készlete és vízkészlete véges, és a gyáraknak nem lehet ilyen módon a lakóvezet közvetlen közelébe felépülnie, tehát van mit elvárni a kormánytól azon túl is, hogy szigorítani akarja az ellenőrzéseket. pontosan azt, hogy mérje fel, hogy Magyarország természeti kincseit milyen mennyiségbe lehet feláldozni egy ilyen új iparágnak.
1: Ugye az oknyomozó munkádért 2026-ban elnyerted a Paul Landvai díjat, az akkumulátorgyárak hatalmas vízfogyasztásáról és annak lakossági hatásairól szóló cikk sorozatért, de azt hiszem, hogy akkor pont most itt igen, van az ideje, hogy, igen, hogy akkor egy picit beszéljünk erről, mert ez túl is mutat azon, hogy a szabályozás, hanem tehát, hogy nem biztos, hogy lesz elég víz a gyároknak is, és az embereknek is.
0: Így van, azért rátérek arra is, hogy ezt is, az a címünk, hogy Fekete Por, ugye ez egy fantázia cím, mert ugye ez lett a leglátványosabb és a legmegdöbbentőbb, hogy a gyártetőn megjelent a Fekete Por, és az emberek szervezetében 500-szoros volt a nikkel. De hogy más környezetszennyező anyagok is vannak, és ugye itt van a víz, meg az energia ellátás problémája. Szóval, hogy igen, nagyon nagy vízigényűek ezek. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy van elegendő vízünk, mert hogy ott vannak a nagy folyóink, de például Debrecen esetében is akkor ez már konkrétan kiderült, hogy de hát ott nincsen folyó, a keleti főcsatornából vezetik el a városba a vizet, és ugye építenének ki a gyárakhoz is csatornákat. De most a CETL akkumulátorgyár bejelentett, hogy ahogy ez még nem készült el, és a városi közműről fogják venni a vizet. Tehát magyarán egy aszályosodó talajvíz szint csökkenéssel járó kiszáradás, amiben van Magyarország, és mindenki kongatja a vészharangot, ebben a történetben ilyen nagy vízigényű iparágat, és majd még ráépíteni esetleg újabb és újabb akkufeldolgozókat, mert az is kell, ezt meddig lehet erőltetni, meddig bírja ezt az ország. És hát ugye ebbe a történetbe az volt a idézőjelbe szép, tehát a csúnya, hogy nincs, hogy iszonyatos elöregedett a szennyvíz és ivóvíz rendszer Magyarországon. Ezt a vízkoalíciós más szervezetek tanulmányokkal mutatták, hogy több ezer év kellene ahhoz, hogy ha ebben az ütemben újítják föl a vízvezetékrendszert, akkor sorra kerüljön minden település. Tehát itt arra nincs pénz, hogy ezeket a vezetékeket kicseréljük. Sokszor olyan csőtörések történnek, és olyan vízkorlátozások, mert nem bírja el, a vízi közművek nem bírják el a lakosságkiszolgálást, és előregedett a rendszer. Eközben 100 milliárdok mehetnek arra, hogy ezek a gyárak megkapják a vizet. Ez teljesen nonsens. És a másik pedig az, hogy nincsen semmilyen konkrét adat arra vonatkozóan, hogy ennyi szennyvíz, amiből a nehézfémeket teljesen nem lehet kiszűrni, jut bele a Dunába, és jut bele a vizeinkbe, és tudjuk, hogy már szennyeztek cégek, konkrét adatok vannak erre, akkor ez hosszú távon milyen szennyezésekhez fog vezetni az élő vizeinkbe? Tehát itt a vízfogyasztás és a szennyvízkezelés is egyaránt problémás ennél az akkumulátorgyárnál. Ezeket írtam meg ebben a cikk sorozatban, és akkor volt egy összefoglalónk a több kollégával együtt, hogy megnéztük, hogy ha összeadjuk a meglévő adatokat, és csak 18 akkúipari cégnek, de mondjuk a legnagyobbaknak a vízfogyasztására vonatkozó engedélyben szereplő adatokat találtuk meg, mert ennél transzparensebben nem közlik, hogy évente mennyit fogyasztanak, már az egy olyan 450 ezer lakosú város vízigényét elégítené ki, ami elképesztő. Tehát erre a vízigényre a lakosságnak is szüksége van, új csatornarendszere van szüksége, stb. Tehát ezer sebből vérzik ez a vízfelhasználás.
1: Beszéljünk egy picit a már említett Fekete Por dokumentumfilm, ami többek között ugye bemutatja a tényfeltáró munka menetét, annak akadályoztatását, de mellett számos szakértői elemzés segítségével a rendszer szintű hiányosságokra, a magyarországi akkumulátorgyártás európai és nemzetközi összefüggéseire is rámutat. A filmben szó lesz ugye a lakossági tiltakozások kibontakozásáról és a civil szervezetek erőfeszítésére is, melyek Magyarország erőforrásainak a megvédését és az egészséges emberi környezet megóvását célozzák. Bátorítalak titeket, hogy támogassátok ennek a dokumentumfilmnek a létrehozását, ezt megtehetitek az Átlátszó oldalán, átlátszó.hu/feketepor. Kérlek, mesélj arról, hogy jött ez az ötlet, hogy dokumentumfilmbe kompiláljátok az eddigi tevékenységedet, és miről fog még szólni azon túl, amit most itt mint előzetes elmondtam.
0: Igen, ugye hát a főszerkesztőnk Modoki Tamás javasolt, hogy egyrészt nagyon sok anyagunk van, mert ugye, ahogy mondtam, sokfele mentünk, mentem én magam, videókat készítettünk a lakossági tiltakozásokról, a civil egyesületek sikeres vagy sikertelen pereiről, tehát itt volt egy nagy anyagunk, nagyon sok, több tucat videó, másrészt pedig ugye a Telex Weiler Vilmos írta meg azt, hogy az átlátszó működését és konkrétan az én működésemet le is akarták állítani, ugye volt egy olyan Samsung ülésen készült angol nyelvű feljegyzés, amiben volt egy olyan ígéret, hogy hát itt már túl sok mindent pampog ez az újságíró, és hogy majd akkor elhallgattatjuk.
1: Még ez hízelgő, nem?
0: Hát ez hízelgő egyébként, tehát abszolút ez nekem nincsen vele gondom.
1: A szuverenitást egy picit azért üti, hogy...
0: Igen, de hogy állítólag ott az is elhangzott, hogy majd egy hatóság akkor megpróbálja az átlátszót leállítani, és néhány hónap múlva szurrendes védelmi hivatal éppen az átlátszóval kezdte a dolgokat. Tehát lehet összefüggés, és akkor ez azt jelentette, hogy akkor érdemes lenne valahogy közérthetőbb formában összegezni az elmúlt éveknek a cikkeit, videóit, és amit esetleg nem tudtunk korábban feltárni, például az akú hulladék, selejtes akuk és bűzlő akucellák elrejtését, azt mi nyomoztuk ki, konkrétan bementünk helyszínekre, és ott videóztunk, de ezeket nem közöltük eddig le, mert hogy az előző rendszerben azt mondtuk, hogy ezt olvasóinktól kaptunk ilyen fotókat, és akkor annak alapján írtuk meg. Hát most szeretnénk elmesélni, hogy itt rendőrség által fenyegetve és nagy nehézségek árán hogyan találtuk meg ezeket az elrejtett akuhulladékokat, szóval ez mondjuk egy újdonság. Kaptunk fotókat a Samsung gyárból is, ahol látjuk azt a fekete port, amiről a Telex is írt, és innen jön a dokumentumfilm címe. De ami még nagyon fontos, az az, hogy megpróbáltuk megszólaltatni azokat a szakértőket, és meg is tettük, tehát több mint egy tucat szakértőt kerestünk meg, hogy munkavédelmi és gazdasági, tehát nem csak környezeti, hanem gazdasági szempontból milyen károkat okoz ez Magyarországnak, és hogy van-e esély változásra, tehát hogy az Európai Unió mennyire nyom bele minket ebbe a szerepbe, mert nagyon úgy tűnik, hogy ugye mindenki mondja, hogy külföldön is vannak akugyárak, de azt is tudjuk, hogy nagyon sok tönkrement. És egyrészt az Európai Unió szeretne leválni a kínai csöcsről, vagy hogy mondjam, de hát, hogy a kínai termékekről, és önállóan kialakítani ezt az iparágat, és egy teljes értékláncot létrehozni, de valahogy nem tudnak. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az autóipari cégek, azoknak kellenek ezek a kínai dolgok, mert hogy ezek olcsóbbak. És ez jól jön, hogy akkor ez itt Magyarországon van. Most úgy értem a kínait, hogy először koreaiak jöttek, aztán ugye utána Debrecen mellé már a kínai cégek költöznek. Szóval, hogy itt az EU-nak mi ebben a szerepe? Hogy mennyire vagyunk mi ebben a félperifériás helyzetben benne, és maradunk-e benne, hogy kiszolgáljuk ezeket az igényeket? Hogyan lehetne az akkumulátorgyártást arra fordítani, ami a lényege lenne talán azon kívül, hogy az Európai Unióban az elektromos autókban gyártunk akkumulátort, már mint gyártanak ezek a távol-keleti cégek. Szóval, hogy a más országok, Spanyolország, sőt még Marokkó is, olyan akkumulátorgyártást csinálnak, ami az energiatárolást is biztosítja. Tehát ugye, ha a fenntartható gazdaságban gondolkozunk, az nem csak az, hogy a aksi gyártás, hanem hogy azt mire használjuk. Napenergia megtermelődik a naperőművekben, szélenergia lesz majd, ugye most már ez a terv, akkor ezeket tárolni kellene. És ezeket más országok valahogy sikeresebben tudták képviselni, hogy és ráadásul úgy, hogy ne csak kínai vagy koreai cégek, hanem magyar cégek is szálljanak bele, és vegyes vállalatok jöjjenek létre.
1: De ezek nem igazán, sőt a beszállítói ezeknek a cégeknek sem magyar cégek.
0: Igen, tehát, de hát hogy... a magyar kormány és a magyar állam szabhat feltételeket, tehát mondhatja azt, hogy jó, jöhetsz ide, de be kell vonnod, hoznod kell, meg kell osztanod a technológiai tudásodat, be kell vonnod magyar cégeket. Most már próbálkoznak ezzel, vagy hogy egyetemekkel, főiskolákkal működjél együtt, hogy legyenek magyar szakemberek, hogy ne csak arra szolgáljon Magyarország, hogy a gyártósoron lévő emberek, akik képzetlenek, azok végrehajtják ezeket feladatokat. Ezekre egyébként mindegyikre válaszol, úgymond, hogy nem is kell annyi munkaerő, mert robotika van, vendégmunkásokkal dolgozunk, dolgoztatunk, de miért? Tehát azért, mert hogy az a magyar munkaerő, amelyik ilyen mechanikus munkát csinálna, az itt ezt nem akarja ezekben a borzasztóan nehéz körülményeket teremtő gyárakba csinálni, hanem inkább kimen nyugatra. Szóval, hogy az egész iparpolitika, amiben ez az akkúipar nálunk megjelent, az elhibázott. Ezt szeretnék elmondani, és egymást erősítve a szakértőink, és az, hogy ebből lehet-e valamiféle kiút, tehát lehet-e úgy, hogy feltételeket szabad a magyar állam, hogy mennyi munkaerő legyen, és legyen munkaerő, hogy mik a feltételei annak, hogyha állami támogatást kap egy cég, hogy a jogi szabályozás az olyan szigorú, hogy ne is akarjon, mert eddig ez volt, ne is akarjon ide jönni az a koreai-kínai cég, ha nem tartja be ezeket az alapvető környezetvédelmi feltételeket. Tudnélik, hát azért eléggé egyértelmű, hogy szerintem ígéretet kaptak arra, hogy majd akkor elsikáljuk ezeket az ügyeket, máshol nem lehet gondolni, mert én olyan vétségeket követtek el.
1: Pont ezt akartam mondani, tehát, igen, hogy ez volt a default setting, hogy azt csináltak, amit akartok.
0: Pontosan.
1: Hát azért egy ilyen blanksekket adni, azért ez nem semmi.
0: Szóval lehetne ezen az iparpolitikát újra gondolni, és azért alapvetően arra gondolni, hogy csak erre az iparágra, ugye ezt is a közgazdászok mutatják, hogy egy lábon állni, autóipar, akkumulátoripar, kiderült, hogy nem jó, mert hogy hanyatlás volt, ugye 24-ben volt egy visszaesés, és akkor az már megjelent ugye a gazdasági mutatókban, tehát majd az új kormánynak, meg az őt követőnek majd ezeket a teljesen át kell alakítani a szerintünk, vagy a közgazdászok szerint az iparpolitikáját, és más lehetőségeket is megnézni, nem csak ilyen kiszolgáló összeszerelő üzemként működtetni a hazánkat.
1: Még, mert csak pár percünk marad, de nem szeretném, hogy erről ne essen szó, hogy ugye ahogy beszélgettünk az elmúlt 50 percben, azért kiderült, hogy sem az akkumulátor gyára környékén élőknek, se a magyar gazdaságnak, tehát nem igazán volt ez előnyös. Beszéljünk arról, hogy most a Samsungon kívül ez kinek volt előnyös.
0: Igen, hát az előbb már említettem, hogy milyen sokba kerültek mondjuk az infrastruktúrális beruházások, és hát ezek mondjuk a Göd esetében, a vizes cikkünkben és videónkban végignéztük, hogy mindenhol a Mészáros céggel találkozunk.
1: De ugye ezek több milliárdos.
0: Hát ezek több milliárdosok. Tehát most megint nem fogok tudni konkrét számot mondani, hogy 1000 milliárd vagy 1500 milliárd már keveredik bennem, ezek az infrastruktúrális beruházások, tehát magukat a gyárakat felép. Építőipari cégek, neres cégek voltak, ők jól jártak, az biztos. Jól jártak utána pedig azok a cégek, akik ezeket a víziközműveket, úthálózatokat kiépítették. Szóval, hogy voltak itt olyan Fidesz közeli vállalkozók, akik ebből hasznot húztak. Tehát ezt azért érdemes valóban rögzíteni, hogy van, akinek ez érdeke volt. De nem a lakosságnak, nem az ott élőknek, és nem a nemzetgazdaságnak, hogy ezek mind nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások, de soha nem kellett megindokolni, hogy a nemzetgazdaság, és soha nem készült elemzés arról, hogy milyen hasznot fog ez hozni.
1: Abszolút, abszolút. Ez nagyon, tehát, hogy sok ilyen csődszerű döntései volt ennek a rendszernek, de mondjuk a Putyin melletti elköteleződés mellett számomra ez a másik ilyen nagyon ilyen kimagaslóan.
0: Hát igen, de minden összefügg, mert az orosz gáz az kell az akkugyárakhoz is, stb. Tehát érted, igen, a kiszolgáltatottság, vagy a Putyin pincsijének lenni, ugye ez is összefügg, az akkuipar ebben is benne van.
1: Nagyon szépen köszönöm Bodnár Zsuzsának, hogy átbeszéltük, és bízom benne, hogy egy sokkal pozitívabb hírekre vagy fejleményekről fogunk beszélni, és gratulálok tényleg az eddigi
0: köszönöm,
1: munkához.
0: Köszönöm, és hogyha a filmet bemutatjuk, és akkor lesz még kérdésed, akkor szívesen jövünk.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, és köszi szépen. Két hét múlva erőmű, addig is természetesen hallgassátok a Tilost. Köszi szépen, sziasztok!
2: A Tilos Rádió hírei következnek.
3: Egy parányi bronz Vénusz szobor került elő egy római korú falunál, Piris Szent Ivánnál, írta a natgeo.hu. A fémdetektorral megtalált úgynevezett Vénusz pudika szobor különösen jelentős lelet, hiszen ez az első ismert vallási vonatkozású emlék a település területéről. A hársas forrás környékén lévő épület lakórészének és északi helyiségeinek, illetve előterének vizsgálata több fontos eredményt is hozott. A feltárt területen nagy mennyiségű kerámia, köztük egészben megmaradt edények, valamint egy épp vasfogó került napvilágra. A lelet együttes segíthet megérteni, mire használták az épületet és milyen tevékenységek zajlottak a településen. Az ásatás további leletei között olmozott bronztükör töredéke, vasszerszámok, ruhakapcsoló tűk, azaz fibulák és érmék is szerepelnek.
4: Áprilisban a levegő megengedett aszbesztos szennyezettségének 30-szorosát mérték a szombathelyi Oladi platón. Az érintett útburkolat teljes, a rapid eltávolítását és megsemmisítését ígérték, ám kivitelezőt hamar csak a bitumen fedése sikerült találni. Időközben már-már ellehetetlenült a környéken a személyszállítás és a postai kézbesítés. Ha szeptember végéig végeznek az Oladi plató utcáinak szegélyezésével, a georács és geotextil lerakásával, majd a kavicsozással, indulhat a bitumenezés. Csak hogy egyes lakosok saját ingatlanjukba hordják el a kavicsot. Nem csak a halmokból, hanem a már kirakott fedőréteg visszafejtésével is. Azbeszt miatt egyébként további 110 szombathelyi helyszín szorul mentesítésre, tudósít a nyugat.hu. Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte, makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, aszályos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint púvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban, a Szappanapora helyett. Laca a helyén, az előbb a Paranoid Android szólt a Radiohead-től, és mondtad, hogy érdekes a
1: hangszerelése.
0: Na most ehhez képest, ugye elkezdek gondolkodni, hogy mikor is ez a nóta?
1: 30 éves biztos.
0: Elég régi, igen.
1: Régebbi szerzeményben nyilván.
0: Egy ilyen Titanic filmfesztivál, ilyen alternatív filmek fesztiválja volt még valamikor a 90-es évek végén, vagy 2000-es évek elején, és ott volt egy ilyen Radiohead klip válogatás, tehát a filmfesztivál, és nagyon nyomasztó, nagyon, nekem
1: neked
0: való zene.
1: Igen. Azért önmagában kuriózum, hogy egy filmfesztiválon klip válogatás. Elmúlt ez az időszak, hogy mert annyira újdonság volt.
0: Már maga a filmfesztivál is elmúlt, úgyhogy...
1: Igen, meg annyira újdonság volt, ugye, hogy az ilyen ritkák klippeket azért nem sugározták a...
0: Igen, és a
1: Radiohead
0: klipjei nagyon igényesen, nagyon, hogy mondjam, nem kifejezetten ilyen sláger vidámkodó...
1: Kis filmalkotások voltak gyakorlatilag.
0: Voltak, hanem ilyen úgy nagyon illettek a nótákhoz. Tehát nagyon együtt éltek a filmesek a zenével, úgyhogy én akkor szerettem meg, akkor ismertem meg egyáltalán. Még a neve se volt nekem nagyon ismerős, a Radiohead, de és akkor egyszer csak...
1: A létegzene volt mindig is, igen.
0: Na jó. 2.15.37.73, Tilos Rádió, Szappanapora helye. Csetfalu is minden működik, úgyhogy örömködjünk legelőször egy kicsit.
1: No, szoktunk olyat is.
0: Hát... Mert hogy végre a kormány benyújtotta azt a törvénycsomagot valamikor 14-én, még szeptemberben, amelyik megszüntetné azokat az anomáliákat, amelyeket, hát nem tudom, hónapok óta mondunk.
1: Illetve, 33-as paragrafus.
0: Úgy nézzük, akkor már évek óta mi mondjuk, hát hogy mi már milyen jó lenne. És hát egyelőre még tárgyalják az illetékes bizottságok, tehát még nem került plenáris ülés elé. Nem tudjuk, hogy mikor fogadják el, illetve hogyan fogadják el, és hogy amit elfogadnak, az mire vonatkozik, de várhatóan mire megnyílhatnak az iskolák kapui, tehát gyakorlatilag ezzel a vagy bizonyos fajta szabályozásokkal ellehetetlenítették azt, hogy a melegségről, vagy az LMBT, tehát a nem heteroszexualitásról az iskolákban autentikus módon érintettek által szó essem.
1: Például a tabuk nélkül program is visszatérhet a labriszé.
0: Így van. Még az sem biztos, hogy...
1: Vagy a melegség és megismerés, ha még föl tud állni a programa.
0: Hát szerintem...
1: Elég sok munkatársat kiképeztek a hosszú évek során, 10 év alatt, tehát nyilván össze lehet rekrutálni azért
0: hát,
1: mindig.
0: Majd kiderül. Ugye a Labris és a szimpózion közös bulija ez.
1: Projektje, igen.
0: És hát az viszont mindenkire vonatkozik, hogy... Nem lesz egyértelmű, hogy mi lesz a Pride-dal, tehát még a beterjesztett módosítási szövegből az nem derül ki, hogy ugye a Pride betiltása igazából nem ilyen címszó alatt ment, hanem hogy nem lehet megjeleníteni, öncélúan ábrázolni, és így tovább. Ez benne maradt a gyülekezési szabályokat megváltoztató szövegben.
1: Igen, és ez eredetileg putyini orosz recept, tehát nem kéne, nem csak azért, hanem a tartalma miatt nem kell.
0: A dolog lényege, hogy ez...
1: Meg mi a megjelenítés, mi számít megjelenítésnek?
0: Igen, tehát, hogy túlságosan könnyű értelmezni, és a rendőrség, ezt tapasztaltuk, hol így, hol úgy, éppen az aktuális hatalmi erőviszonyoknak megfelelni akaróan, hogy mondjam,
1: hajlítja a szabályokat,
0: értelmezték a szabályokat, és így lett, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, hogy mikor kerül plenáris ülés elé, mikor vitatják meg, és mit fogadnak el. Hát majd meglátjuk. Úgyhogy ennyi az örömről. Neked van-e ilyen vidám?
1: Hát van, igen, van.
0: Végre.
1: Ugye?
0: Mit találtál?
1: Most látott napvilágot, hogy mindjárt főleg arra hírek klikkelek, hogy a háttértársaság minden idők legmagasabb 1%-os támogatását, az ő történetében az ő támogatását természetesen kapta az adományozóktól, közel 13 millió forintot bizalommal támogatják a támogatók. Írják, hogy egy olyan időszakon voltunk túl, amely létezésünket is fenyegette, de átvészeltük, és most veletek együtt építkezhetünk tovább. Köszönjük a bizalmat és a szolidaritást, folytatjuk tovább a munkát a közösségért, számítunk rátok. 5000 szűrő alkalmon túl van a háttér HIV STI szűrésének, ahol évtizedek alatt, tehát nem az elmúlt pár évben csak, ugye vannak adminisztrálva könyvelve ezek az alkalmak, és elérték az 5000. szűrést azért az elmúlt 30 év során, az is egy szép kerek.
0: Bizony.
1: Kerek szám.
0: Ez azért úgy, így belegondolok, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor megalakult a háttértársaság, akkor még homoszexuálisokért egyesület.
1: Igen.
0: Aminek jelentősége...
1: Baráti társaság volt még eredetileg, igen, a neve.
0: Háttérbaráti társaság a homoszexuálisokért.
1: Szép hosszú név.
0: Aztán, mikor mindenféle ilyen konfliktusokkal terhelt időszak egy-két év után, egyszer csak azt mondták, hogy na jó, akkor legyünk háttértársaság a melegekért.
1: Igen.
0: És
1: igen.
0: Akkor ebbe végül is kénytelen volt belemenni a bíróság, és akkor utána Barátit is kivették, hogy mert hogy egyre professzionalizálódott a szervezet.
1: Megegyezhetőbb, egyszerűbb, tehát ezek a nevek azért a köztudatban, hírekben úgyis háttérként, tehát...
0: Igen. Hú, nagyon régen volt. Emlékezni érdemes meg arról is, meg szerintem lehet, mert 1992. szeptember 13-án rendezték meg az első Pink Pikniket a budapesti hármas határhegyen, ahol mintegy 300 ember gyűlt össze, és én azóta is sajnálom, hogy nem voltam ott. Tehát, hogy olyan bosszantó dühítő, nem tudom, valami dolgom volt, és hát annyira nem...
1: De egyről értesültél valamilyen forrásból?
0: Persze, hát akkor én már bőségesen a háttér...
1: Mások volt már akkor?
0: Persze, 92-ben. Volt. Hát a mások szervezői szervezték.
1: Értem,
0: más.
1: Értem.
0: Tehát, hogy együtt találtuk ki meg, csak nekem valami dolgom akadt hirtelen, szerintem valami munka, nem tudom, és szerintem nem tudom. És utólag is borzasztóan sajnálom, mert...
1: Lemaradtál a történelemről abban az egy esetben.
0: Így
1: igen.
0: Van, és akkor utána a következő, az már néhány évvel később volt, az már a Harangvölgyben volt, akkor már a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért Egyesület bejegyzése környékén voltunk, és ott ment a beszélgetés, hogy akkor meghirdethetjük-e nyilvánosan, mert hogy az első Pink Piknik nem volt meghirdetve. Hmm. Tehát
1: csak
0: a másokban lehetett
1: szájra.
0: Olvasni róla, de nyilvános sajtóban nem, és akkor vettünk egy nagy levegőt, és akkor elhatároztuk, hogy a Narancsban egy ilyen rövid hírben megjelenik, hogy a Harangvölgyben lesz a második Pink Piknik, és tényleg ott volt, mert hogy az első, hát a helyét azért megnéztem, tehát tudom, hogy ez hol volt, meg nagyon érdekes lehetett, és akkor jött a második, és a második tényleg sokkal többen jöttek, igen. Tehát legalább 4-500-an.
1: Hát főleg a vidékiek is látták akkor a
0: is, meg jöttek heterók is, és nagyon jó volt. És tényleg ugyanaz volt, mint a Pink Piknik, csak az első, csak ez már egy kicsit nyilvánosabb volt, és ez követte az első nyilvános felvonulás.
1: 96-ban, ugye?
0: Hát akkor 97-ben.
1: 90, akkor ez 94-5-6-ban lehetett ez igen. A második piknik.
0: Mm. Igen, hát régen volt. Ma már nem ilyen bonyolult az élet.
1: Miközben itt lapozgatok itt a háttérnek az újdonságai között, és például most már a jogi program személyes fogadó órát is tud tartani azok számára, akik nem e-mailben, nem telefonon szeretnének konzultálni. Ez most legközelebb, hát nyilván a jogsegélykukac.háttér.hu-n kell egyeztetni, hogy mikor, ki mikor mehet. Ha betelt esetleg, ez október 15-én lesz délután 17-20 óra között. A CEUN van most már a Nádor utca, 5. kerület Nádor utca 11-ben a háttér, a 15 felül van a bejárat, de hát ezt úgyis ott kiderül. Uh-huh. Úgyhogy most már nem csak ugye telefonon lehet a jogászokkal konzultálni.
0: Hát ezzel nem tudok konkurálni, de ilyen helyváltoztatásról összefüggő hírem nekem is van, aminek van némi meleg vonatkozása
1: is. Hát ezt már említettük az archívum költözése kapcsán, hogy 210 doboz könyvkiadvány
0: relikviát
1: cipeltünk át, igen.
0: És az arckiállítás is új helyen van.
1: Így van, és nagyon jó helyszín, nekem tetszett a...
0: Voltál most itt
1: persze,
0: a Műszaki Egyetem?
1: Múlt hétvégén néztük meg, hát ez a, ugye a Petőfi híd Budai híd főjénél kell leszállni, és ott ez a egyetemi kollégiumoknak az elépülés, a többi előtti parkoló. Hát park és parkoló előtt. Tágas a hely, elég sok ember volt a múlt héten.
0: Igen.
1: Szombat vagy vasárnap láttuk.
0: De várj, ez a múlt hét, vagy az előtti?
1: Most a hétvégén láttuk
0: akkor
1: az előző
0: jól hétvégén. Jól elkerültük egymást, mert én vasárnap voltam, és azért volt voltunk. Egy picit jobb, mint a korábbi, mert átláthatóbb volt. Igen. Tehát végig tudtam úgy menni, hogy tudtam, hogy nem kellett állandóan, hogy kihagyom ezt a ficakot, vagy nem hagyom ki ezt a ficakot. De nem is ez volt.
1: Nincs kifejezett tematikája, tehát bármelyik irányból el lehetett indulni, világos, mert önálló műalkotásokról van szó.
0: És viszont, hogy azért legyen valami helyes meleg vonatkozása is, már a megnyitó előtt megrongálták az szivárványos plakátot, vagy az LMBT tematikát megjelenítő plakátot. Azért volt 2-3, nem csak egy.
1: Nem volt viszont annyi, mint a korábbi években. Tehát ezt én pozitívan könyveltem el, mert nincs annyira talán rá szükség.
0: Mindesetre.
1: Úgy érezték az alkotók, hát nem mi éreztük úgy nyilván.
0: Jó, szimpatikus volt a címe is, ez az idegrendszerváltás. Mondom, kevésbé volt nyomasztó, mint korábban, de azért itt is voltak eléggé ilyen...
1: Jó párat fotóztam, és küldtem az ismerőseimnek, akiről sejtettem, hogy nem fognak kilátogatni, a vidékiek vagy egyéb.
0: Igen,
1: a politizáló elég sok van, úgyhogy azok nagyon-nagyon tetszettek nekem.
0: Ugye a hírek szerint, mert megrongálták, de azért kijavították, tehát hogy a tárlat körül már a megnyitó előtt történt incidens, az egyik kiállított plakáton valaki fekete-fehér firsztollal satírozott ki egy szivárványt, majd a kép mellé azt írta, hogy be normál, vagyis légy normális. A szervezők a Facebookon reagáltak a rongálásra, azt írták, az eset szerintük éppen azt mutatja, hogy az LMBT témáknak továbbra is helyük van az arcon, arra is felhívták a figyelmet,

0: Mindjárt mondom.
1: Egy... Igen. Na, meg te találod
0: én
1: meg
0: már
1: hamarabb?
0: Klikkelem is. Felháborodott a szivárványosra festett iskolai kerítésen a fideszes képviselő, pedig már évek óta olyan a kerítés. Virág Mihály Rákos Csabai, tehát Budapest kerület képviselőben nem kívánatos gondolatokat ébresztett a sugársuli kerítése. Azt nem vette észre, hogy bár most újra festették a kerítést, az régebben is színes volt. Egyébként nem követi így a nagyméretű fotón a hvg.hu cikkében 20. szeptember 22-i cikkben a szivárvány következetes betartását, mert van ilyen vízkék, halványrózsaszín, megint kék, lilás, citromsárga, ez abszolút nem a hivatalos hadszínű. Egyébként nem csak az LMBT, hanem a színesség az a az egymás elfogadásának a jelképe a szivárvány.
1: Hadd idézzem a képviselő úr szövegét.
0: Így van. Érdemes.
1: Hűséggel. Nem gondoltam volna, hogy képviselői körzetemben éppen a sugársuli lép át egy határt, ahol érthetetlen módon a szülők bevonásával átfestették az intézmény kerítését, amit egyébként történjen bárhol, nagyon megtapsolnánk. De itt félreérthetetlenül egyfajta üzenetet sugal minden nap, minden reggel és délután a szivárványhoz hasonló produktum látványa az érkező gyerekek és szüleik számára. Tehát egyszerűen feltételezi, hogy a színesre festett kerítés elemek igazából egy szivárványt alkotnak. A véleményem továbbra is, hogy az, hogy minden oktatási intézmény a falakon belül tegye a dolgát, de külső megjelenésében igazodjon az ott lakó környezethez, az adott lakókörnyezethez, főleg úgy, hogy nem kívánatos gondolatok még véletlenül se ébredhessenek
0: benne. Hát az ő fejébe kötődtek össze. Egyébként igenis, de egy karácsony előtt legyen karácsonyi dekoráció a kirak, az iskolának az üvegfelületén, a bejáratán húsvétkor nyuszit akarok látni színekkel, színes tojásokkal, nehogy már egy szürke kocka fejű képviselő bármilyet megszabjon bármelyik
1: kerületben. Jaj, de hogy is szürke kocka fejű, csak nem gondolta végig.
0: Nem, a control.hu kiszúrta, és egy Google Maps korábbi, ugye ott lehet fotókat nézni, amikor készült az autókból, csak mondom, hallgatom, hogy nem ismeri, tehát a térképet rámegyünk, ahol lehet városképeket nézni, és 2024-ben kerítés lécenként külön színű ugyanúgy, hát ez egy vaskerítés, ugye vasi domokból. Akkor is színes volt, csak
1: most
0: akkor
1: tark, rá,
0: még
1: most,
0: tarkább is
1: most
0: volt.
1: Friss 24-ben. Színes volt, vagy friss színes lett, mert ugye igen. Újra festették. Hát erre egy egyetlen ilyen közhelyszerű mondás, nem is tudom, ez a rossz az,
0: az aki rosszra gondol.
1: Rosszra gondol. Tehát, hogy ezzel nem tudsz az ember mit kezdeni.
0: Hát a gyerekkorhoz hozzátartoznak a színek, a játék, hát csókolom, hát hogy egy klasszikust idézzünk, hát ennyi.
1: Hát így jártunk, szóval ennyi maradt ebből a történetből.
0: Nyilván csökkenti a stresszt, főleg elsősökben, stb. Egy barátságosabb környezet van egy általános iskolában.
1: Így van. Viszont, hogy azért ne legyünk ennyire vidámak, még jöhet egy olyan hír, ami szintén a háttér oldalán találtam. Minden joga, mégis joga van kapcsolatot tartani Gabinak a gyermekeivel.
0: No.
1: Nem fogom felolvasni az egész történetet, inkább elmondom, összefoglalom. Két nő élt együtt, egyikőjük az együttélés során ikreket szült, majd megromlott a kapcsolat, és szétváltak.
0: Ez előfordul bárhol.
1: Vérszerinti anya viszont azt gondolta, hogy nem, tehát kizárhatja a másik szülőt, aki...
0: Nevelőszülő, szülőtársat.
1: Szülőtárs volt, vagy nevelő. A jogi státusz ilyenkor nagyon fontos. Ő úgy gondolta, hogy kizárhatja a gyerekek életéből, tehát nem, nincs láthatási joga a másik szülőnek, és bizony bíróság bevonásával sikerült azt elérni, hogy ugyanazokat a kvázi jogokat, ugyanazon szabályok vonatkozzanak az ilyen kapcsolati problémára, hálóra, bizonyra.
0: Haragszom rádra, igen.
1: Heteroszexuális, vagy különnemű párokkal folytatott, vagy különnemű párok közt. Bonyolult viszonyai.
0: Tehát, igen, igen, bonyolódó, hasonló.
1: Heteró pár elválik, és ott az egyik szülő megkapja a felügyeleti jogot, kizárja a másikat.
0: Hát nem mindannyian jó, nem láttunk lehet. Ilyen történetet az évtizedek során, hogy mondjuk

0: ellene neveli az elvált apukának, stb. Nehezíti a láthatást.
1: Egyszerre szomorú és érdekes
0: emberileg ez a történet. Ezek ugyanúgy működnek, ezek a negatív dolgok a
1: igen, csak
0: párok összetételől függetlenül.
1: Meleg párok megfontoltabban házasodnak, alakítanak ki párkapcsolatot.
0: Hát lassabban zajlik a folyamat, igen. Nehezebben találtását az ember, igen.
1: Meg a gyerekvállalást is alaposabban hát megfontolják. Főleg. És hát ebben az esetben az történt, hogy ez a két nő nem tudott, akart, vagy nem tudott, nem akart egymással élni, viszont ne a gyerekek igyák meg a levét, és végül is bíróság segítségével helyreállt a rend, egyfajta rend, és ilyenkor az ember szomorú, én legalábbis nem szeretem ezeket a történeteket, ezért is nem bulvárosítjuk, nem igen. Arról beszélünk, hogy húha, azonos nemű párok milyen tökéletes szülők, de bezzeg, és itt tovább.
0: Jogi értelemben ez egy jó hír, mert ugyanezt a szabályt alkalmazzák.
1: Így van.
0: Nincs megkülönböztetés ezen a téren.
1: Így van.
0: Én mesélnék akkor, ugye most a pár napja hangos a sajtó attól, hogy Osztia Zoltán atya alapja, ugye megint egy olyan, hát zömében inkább a Tisza párt szimpatizásaira szavazóinak dobott ugye negatív töltetet egy prédikációjában ráadásul, tehát ez egy kicsit kötöttebb dolog, mint simán nyilatkozni egy újságírónak, egy tévériporternek, én azt gondolom, vagy egy rádióműsorban, mert ugye ott annak kötöttségei lehetnek, hogy a mi hangzik el a szószékről, és mi nem, és milyen csomagolásban. Egyébként Osztia Zoltán már egy ideje minden évben hálaadó misét tart Orbán Viktorért. Legutóbb ugye minden keresztényt, aki a Tisza párta szavaz, nem ért egyet semmit, a lényegből semmit, stb. Tehát leértékelte őket. A pap később bocsánatot kért, mondván, hogy nem konkrét embereket akart megbélyegezni, megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni. Hát itt talán a LMBT, a queer, a bocsánat, a gender ellen is volt félmondat.
1: Igen, és
0: de
1: nem
0: korábban
1: is.
0: Biztosan volt nála, és most megírta nagyon kellemetlenül a 444.hu, hát bizony-bizony sikerült 1 milliárd forintnyi állami támogatást kapni a Osztia atyának az által alapított Aquinói Szent Tamás Akadémia révén, nem személyesen ő, hanem az ő projektjeire például volt közte képzés is, keresztény fiatalok számára szolgáló képzésekre. Tehát kibostafírozva.
1: De akkor konkretizáljuk, ugye szeptember 26-án történt a feldebrői Szent Márton templomban tartott szentmisén. Többek között arról beszélt, hogy vannak keresztények, akik a Tisza pártra szavaznak, miközben nem értik a lényegét. A Tisza szavazókról azt mondta, hogy egy erkölcsileg mélységesen rovat társaságra voksolnak, amely elpusztítja az országot. És konkrétan a melegekről pedig csak valami olyasmit mondott, hogy a homoszexualitás egyfajta betegség, és a római birodalom hanyatlását is összefüggésbe hozta a homoszexualitással és a szexuális eltévejeléssel.
0: Hát nem tudom most, mi hanyatlik a történelembe közelebb hozzánk dátumban, de itt is hanyatlik hát, valami.
1: Meglátjuk.
0: Az is érdekes, hogy olyat is mondott, hogy reméli, hogy az ő környezetében nincsenek tiszta szimpatizások, vagy szomorú lenne, ha lennének. Hát ez is egy leértékelés. Tehát egy gyülekezetet nem lehet szétválasztani, vagy jó, én azt gondolom.
1: Világos.
0: És politikának nincs keresni valója a templomokban, a szószékeken, én úgy gondolnám továbbra sem.
1: Például egy 2020-as megszólalásával a Hír TV civil kör című műsorában szivárványos zászlókról beszélve azt mondta, hogy nem akarja, hogy egy beteg vagy torzó életformát a normalitás alternatívájaként tüntessék fel, és ugye akkor mondta ezt az egyfajta, a homoszexualitás egyfajta betegség, szexuális eltévejezés, hát, és ez fenn is tartotta, és ezzel nekem semmi bajom nincs. Lehet az ő magánvéleménye ez.
0: Nekem a szószékről van vele bajom, mert ott ülhetnek.
1: hangoztatja, igen, annak más az akusztikája.
0: Igen, az egy kicsit az egyházvéleménynek is tűnik egy morális útmutatásnak, illetve hát ülhet ott LMBTQ transznemű fiatal, akiről nem tudja még senki, és annak súlyos sebeket okozunk. Kész csókom ezzel, de nem játék.
1: Most egy kicsit jobb a helyzet, mert most erről nekem annyira furcsa ez, hogy ugye az elmúlt 16 évet lehet mostanában emlegetni. Én nem nagyon szoktam emlegetni az elmúlt 16 évet, mindig konkrétan.
0: De igen, mert túl sok minden történt, túl nagy idő.
1: Az LMBTQIA plusz kisebbséget, hát érte olyan megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetés, ami most szép lassan talán
0: öreg 2020 óta
1: feloldódik.
0: Kulminált ez erősen.
1: De kifejezetten olyan érzetem van, hogy mint ahogy már egyszer mondtad, hogy az orosz példa.
0: Igen.
1: Az orosz példa ragadós volt, és ugye ragad ránk is, meg ragad Törökországra.
0: Hogyne.
1: Most Törökországban olyan helyzet van, amit gyakorlatilag a belpolitika ilyen pofozózsákjának, vagy bűnbakjának kikiáltott szexuális kisebbségen el lehet verni a port, el lehet vonni a figyelmet arról, hogy egyébként nagy problémák vannak, jogok, gazdaság, élet lehetőség, vagyonai dolgok, és hát tulajdonképpen ezt tette velünk a Fidesz az elmúlt 16 év
0: megosztó politikája.
1: Hatodik, szóval így, mert az első 10 évben nem igazán volt. Volt egy-két ilyen kísérlet, meg kiszólás, de alapvetően nem törődött a melegekkel, majd egyszer csak kitalálták, hogy hát jó lesznek ezek az emberek
0: bűnbaknak,
1: vagy, és akkor lett belőle az, ami lett. Törökországban is már jó néhány éve zajlik.
0: Hogy hát a Pride-okat támadási rendszeresen mindig beszámolunk róla.
1: Így van, de most nem csak a Pride-okat támadják, hanem a szórakozó helyeket. Tehát
0: globálisabban.
1: Konfliktusba keveredik az állam a szexuális kisebbségekkel, ami az ember azt gondolná, hogy 2026-ban már nem lehet ilyen, de...
0: És egy NATO tagországról beszélünk Európa szélén, tehát
1: Európa szélén, amelyik
0: egy modern állam.
1: Ugye bejelentette, hogy csatlakozik az Unióhoz, elkezdődtek a tárgyalások, majd annyira vállalhatatlan ügyek történnek ott, hogy már megszűnt az a státusz, azt hiszem, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy a tárgyalások
0: jelöltek,
1: folytatnak, tehát lehet, hogy már nem is jelölt, de hát itt tartunk, hogy a világban egyszerre zajlik az emancipáció, meg a
0: visszafejlődés. Igen.
1: Hát
0: drukkolunk a török aktivistáknak, török LMBTQ új embereknek, hogy tartsanak ki.
1: Így van.
0: Lesz majd jobb, nem tudni, hogy mikor.
1: 2.15.37.73.
0: Ízítsuk a CD játszót.
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço caminha.

0: 2.16.37.73, Tilos Rádió szappanapora helyett. Azért is ismételgetem ezt a számot, mert Lacca kicsit korábban fog elmenni, mert hogy színházba megy.
1: Igen.
0: Mégpedig olyan darabot néz meg, amit hát én már több mint 30 éve láttam, és nagyon régen.
1: Most megszületett a folytatása.
0: Igen, meg játsszák azért az eredetit is. Igen. Tehát
1: az Angyalok Amerikában.
0: Te mind a kettőt, az egyik, tehát megnézted az új Angyalok Amerikában című
1: ez
0: darabot.
1: Már nem az elhíresült Alföldi Robert rendezés, ez már egy újabb aradnóti színházban.
0: Igen, de még az elhíresült Alföldi előtt is már ment igen, az Angyalok Amerikában. Szerintem a Víg Színház felújításakor egy-két évig be volt zárva a színház, és a nyugati pályaudvar mellett egy nagy cirkuszi sátorban voltak a színházi előadások, és ott volt az Angyalok Amerikában először Magyarországon bemutatva, ez olyan 92-3 környékén volt, és ez még bőven a Földi Róbert, akkor még fiatal színész volt. És,
1: igen, még nem rendezett talán.
0: Igen.
1: Ez a Perestroika című része lesz a következő folytatása. Hosszú, magvas társadalmi problémákról szól, nem csak LMBT téma van benne. Odafigyelős fotelban nyomja az embert, és 3 órás darab.
0: Igen, ez az új hírétszügyek, nagyon más a világ. Tehát én tudom, hogy nagyon más a
1: nagyobb
0: világ.
1: Nagyobb ijegység volt, nagyobb frász volt, nagyobb drámák voltak persze a 90-es évek első felében.
0: És ezt nem véletlenül mondom, végén, mert hogy van egy olyan hír, amire kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz, hogy a Grinder szerint Grinder az egészségügyi szektorban is terjeszkedik, felvásárolta egy online PrEP klinikát.
1: Jé, hát igen, tőke van mögöttük, az biztos.
0: Tehát a LMBTQ közösségnek szóló Grinder túllép a társkeresésen, és az egészségügy területére is kiterjesztett a tevékenységet. $250 millió felvásárolt egy HIV megelőzéssel foglalkozó távegészségügyi szolgáltató anyavállalatot. Uh-huh. Ez ugye az Egyesült Államokban és Kanadában működik, és az ott élő felhasználók az alkalmazásokon keresztül ingyenes vagy alacsony költségű PrEP ellátásban vehetnek részt. Hát ez megjelent a honlapon. Ez egy, a Grinder egy ezzel az egészségügyi szolgáltató céggel együttműködve valósítják meg, amely egy az orvosok által vezetett távegészségügyi és gyógyszerészeti platform, és nemrég jelentették be, hogy ezt felvásárolták. Ez, ennek azért is van jelentősége, mert ugye ezt mi Magyarországon kicsit nehezen értjük, éljük, de az Egyesült Államokban és egyébként hát Kanadában is. Nem csak az, hanem hogy sokkal merevebbek az egészségügyi szolgáltatási viszonyok. Tehát, hogyha az embernek van pénze, előfizet, igen, ráfizet, és így tovább, tehát nagyon pontosan meghatározható.
1: Nincs állami egészségbiztosítás gyakorlatilag.
0: Így van.
1: Tehát, ha valaki nem magán alapoknál köt ugye egészség, vagy nyugdíj előtakarékosságot, egészségbiztosítás, akkor orvos nélkül. Életmentő eljárásokat megcsinálják, meg nem hagyják az utcán elvileg, de annak is lehet súlyos anyagi következménye.
0: Így van, és ugye a HIV fertőzés az még mindig létezik, csak hát sokkal kisebb a halálos kockázata.
1: Azt azért feloldom ebben nem mert a hallgatóinak, hogy a PrEP az a megelőzi a HIV vírus bekötését, vagy a hónap minden napján lehet szedni, ha nem kiszámíthatóak a szexuális dátumaink, vagy pedig az esemény előtt és után kell csak szedni pár szemet, persze megfelelő ritmusban, és akkor azt az adott alkalmat védi ki. Tehát mindenképpen a HIV vírus terjedését előzi meg.
0: És hát az hozzátartozik, hogy Magyarországon a PrEP hivatalosan nem érhető el.
1: De infektológusok felírhatják, akiből nagyon kevés van, ugye, infektológus szakodát
0: nem odaig eljutni, így van. És így tovább.
1: És hát azért ilyen 40-50 ezer forint körül van most már egy havi adag, ami az átlag zsebnek húzós.
0: Szóval az a lényeg, hogy itt azért van esély, hogy könnyebben, egyszerűbben hozzájusson az ember, vagy ha az Egyesült Államokban, vagy éppen Kanadában él, és azt gondolja, hogy PrEP kezelést akar, megelőzésre, vagy már esetleges akció utáni kezelése, mert akkor is
1: az már a PEP, de nálunk az is nagyon problémás, mert nagyon drágán adja le ezt a kórház, sajnos pedig hát fizetjük a TB-nket. Ez ugye minden hetes probléma. Egyébként az Európai Unióban van Hollandia, meg pár olyan országtól, ahol házi orvos is fölírhatja a PrEP-et, a megelőző tablettát. Az a fontos, hogy negatív HIV-tesztet tudjon felmutatni az illető, hogy esetleg neke van egy fertőzöttsége, akkor ne keverjen bele a terápiájába. Ez az egyszer, ha esetleg mást kéne neki szednie, úgyhogy még ugye nem gyógykezelik, illetve hát azt hiszem a vese funkciót nézik meg időnként, mert azt mondjuk 10 év után esetleg ez a nagyon folyamatos szedésnél befolyásolhatja, de erre sincsenek még olyan nagyon erős tapasztalatok, mert
0: így van.
1: Tehát mindenképp szakorvosi felügyelettel kell szedni.
0: Nem tudom, hány éve vannak már hírek arról, hogy Magyarország és a PrEP, meg az elterjedése, meg a használata.
1: Kiadványokat is jelentettek. Mi meg
0: mindig ilyen megkésettek vagyunk ilyen szempontból.
1: Így van, sajnos.
0: Hát így van. Ez így alakult. Pedig. Na, a másik viszont nem ennyire szomorú történet, amire kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Egy felmérés szerint a legtöbb meleg férfi már 13 éves kora előtt tudta, hogy meleg.
1: No.
0: Egy 2025-ös Egyesült Államok beli kutatás szerint a meleg férfiak 78%-a legkésőbb 13 éves koráig már érezte, hogy talán meleg. Közülük 40% már 10 éves kor előtt megtapasztalta ezt az érzést. Tehát a kérdés nem az volt, hogy mikor bizonyosodtak meg végleg, hanem hogy mikor érezték először, hogy talán melegek. Még akkor is, hogyha nem is használták magukra ezt a szót. A meleg férfiak 78%-a mondta, hogy legkésőbb 13 éves koráig már érezte, hogy talán meleg. A leszbikus nők körében az az arány csak 53% volt. A 10 éves kor előtti felmérésben, felismerésben is jelentős különbség van a meleg férfiak javára. Ők ott a 40%-uk mondta, hogy már 10 éves koruk előtt is érezték, hogy a leszbikus nők nőknek csak a 29%-a számolt be ugyanerről. A felismerés és a coming out között elég gyakran sok év telik el. A meleg férfiaknak mindössze 3%-a mondta el valakinek 10 éves kora előtt, hogy meleg lehet, még 41%-uk 18 és 24 éves koruk között beszélt arról, hogy először valakinek, hogy
1: ez az általános meleg. Így van. Magyarországon ez a korosztály.
0: A coming out időpontja viszont már sokkal közelebb van egymáshoz, mint a férfiak és a nők esetében. Hasonló arányban mondták el valakinek 18 éves korukig, hogy melegek vagy leszbikusok. És hát a kérdés az, hogy te például tudod?
1: Én inkább a középiskola első két osztályára tenném, hogy fölismertem magamban, hogy meleg vagyok, illetve a coming out az jóval később, az már leszerelés után, amikor az első tartós párkapcsolatom meglett az első barátommal, akkor az édesanyámnak, meg hát egy-két barátunknak autoltunk.
0: Igen.
1: Tehát nálam az akkor 21 éves kor.
0: Ez az identitás kó egyiknek számomra nagyon érdekes híre volt, mert elolvasom, és elkezdtem gondolkodni, hogy én vajon mikor sejtettem meg?
1: Meg hogy mik azok a skrupulusok, ami alapján már. Mert ugye akkor tapogatózik a szexualitás 12-13 éves korban, igen. Tehát ez is tetszik, az
0: szerintem,
1: is tetszik.
0: Szerintem, hogy 10 körül én már azért sejtettem, még ha magát a kifejezés nem is használtam magamra.
1: Nem is mertük magunkra mondani, vagy nem is. Hát ugye nekünk is a cukros bácsi rémképe volt talán beprogramozva, őszintén felső tagozatban.
0: Nekem semmi nem volt beprogramozva.
1: Vagy semmi.
0: Tehát, hogy nekem nem voltak ilyen félelmeim, csak a fura vágyaim, nem beszéltem róla, tehát a coming out, meg egyetem, hogy én elkezdjek erről beszélni, az jóval később, igen, került sor, de tényleg...
1: És már budapestiként tetted meg.
0: Nem, ez nem. Már Szeged.
1: De csak nagyon szűk körben.
0: Hát igen, de hát ugye ez egy folyamat.
1: Persze.
0: A nyilvános, meg a teljes coming out az itten már jóval bőven 31-2-3 éves koromban történt. A többi meg úgy szépen áttételesen, de mondom, magát az érzést, azt úgy visszatudom, gondolom, hogy mi, igen, hát az, hogy akkor vele ráéreztem, vagy vele kapcsolatban éreztem volna, hogy tényleg történés semmi nem volt, de az érzés megmaradt, hogy aha, hát igen.
1: Az elmúlt és 20 évben azért szerencsésebbek a generáció, fiatal generációk, hiszen jó pár weboldalon tudnak tájékozódni. Többek között a melegbolyok.hu-n is, ami a Szimpózium Egyesületnek az oldala, és vannak előbújás történetek, mind szülők, mind családtagok, mind az autoló, melegleszbikus, transznemű fiatalok részéről most már talán 100 körül tart, úgyhogy mindig szoktuk ajánlani, hogy igen, szülő is olvasson bele, hogyha ilyen helyzetbe kerül a család. Jól lehet ugye érzékenyülni, azonosulni a problémával, és ha már véletlenül direkt megemlítettem a szimpózium csoportot. Velük is lehet arcplakát kiállítást nézni most szombaton, október 10-én. A Koldman György téren, a Petőfi híd, Budai híd főjénél találkoznak majd 17 órától, október 10-én szombaton.
0: Én bevallom őszintén, amikor elolvastam, hogy új helyre költözött, hogy gondolkodik, hogy fogom én azt megtalálni, de kaland az élet, de az ember leszel a villamosról, és kész, ott van. Szóval nem lehetett eltéveszteni.
1: Ami viszont nagy rendezvény lesz, nagy esemény, ebből évente ugye csak egy van, mondjuk nem, mintha az arcplakát kiállításból kettő lenne. Október 17-én szombaton déltől fél 12-től egész 21 óráig QueerCon 2026. Ez ugye a fiatal LMBTQ-ja embereknek tervezett, szervezett workshopokkal, bemutatókkal, közös foglalkozásokkal színesített program. Elég sok minden történik, majd másképp perspektívaváltás és tudatos reprezentáció, tabuk nélkül a Labrisz alkalma foglalkozása, aztán Sounds of Change, ritmikus kapcsolódás workshop, aztán lesz táncos esemény, a Charm Equality Dancing tolmácsolásában. Mit tehetünk a fenntartható, szolidáris és igazságos közösségekért, fenntarthatóság és interszekcionalitás kerekasztal beszélgetés. Ez mondjuk érdekes lesz, ez délután 3:30-kor a nagy teremben, ez a Kristály nevű helyen, nem mondtam a lényeget.
0: Ez a Margit szigeten található?
1: Igen, igen. Aztán 17 órától Alli, de hogyan? Valódi támogatás határai. Aztán kié a queer tér 18:30-tól, mitől lesz egy queer hely valóban exkluzív, ezt a Queer Trécs nevű csapat csinálja, és aztán Hungarian Barroom Scene, pontos információk hamarosan, ez valószínű egy ilyen drag bemutató, drag queen, és van egy közepes terem is, tehát ez már két különböző terem volt, itt lesz 18 órától 20-ig Drag and Draw, a drag és draw egy olyan művészeti gyakorlat, ahol az emberek rajzolnak, festenek, kollázsolnak, vagy más módon alkotnak a drag előadó élő modellek 5-20 perces váltakozó pózaiból. Na, hát ez egy teljesen unikum képzőművészeknek.
0: Így van.
1: Hát október 17, Margit sziget, Kristály, 11:30-től lehet menni. Meg kell nézni, a Facebookon is van ugye egy event, mert vannak regisztrációköteles programok, de még talán nem késő, így 7-én, 10 nappal korábban beigszállni.
0: Igen, nem, de amikor én az első QueerConról hallottam, akkor majdnem, hogy kicsit meg voltam sértődve, de ez körülbelül olyan volt, olyan sértődés volt, mint anno annak idején, amikor még megboldogult Pride szervező koromban kitalálódott, hogy akkor legyenek lánybulik.
1: Igen, zárt terek, női terek, igen.
0: Igen, tehát
1: és meg is valósították.
0: Így van, és
1: Kossuth Lajos utcai szórakozó helyen, ahol voltak a buliaik ott.
0: Nem, ez a Pride rendezvény sorozat.
1: Ja, még csak a szerveződés,
0: még a szervezés
1: korszakában.
0: És az első ilyen kifejezetten női leszbikus buli, az a Cirkogeizér, nem a Cirkogeizér, de a hol volt? Nem, mindjárt eszembe jut.
1: Szemövesz utcában volt egy.
0: Nem, a Tilos, ahol volt a Kinizsi mozi helyén, a Kultiplex.
1: Kultiplex.
0: Szóval a Kultiplexben volt, igen, az első. És emlékszem, hogy iszonyú hangos vitába keveredtem az egyik meleg aktivistával.
1: Nagyon erős jellemző egyébként neked.
0: Nem jellemző, hogy én
1: tudom,
0: hogy hangosan. De az úgy, de végül is sikerült meggyőzniük, hogy nem arról van szó, hogy mert ahogy mondták, hogy akkor legyen egy olyan buli, ami kifejezetten nőknek, tehát hogy megkérik a férfi, mondom, és a többi meleget is, mondták, persze, hát ők is férfiak, na hát tényleg. Szóval igen, Körülbelül ez volt a, mondom, nagyon jó érvek hangzottak el amellett, és rájöttem, hogy attól én nem leszek kevesebb, hogy nem megyek be egy buliba, ahová, ahol nem szívesen látnának. Pont, ennyi volt.
1: Egyébként szívesen látnának, csak kellenek biztonságos női terek a,
0: így van,
1: együtt
0: tehát
1: lenni. A nyilván, akik esetleg a férfiaktól párkapcsolatban sérült, vagy férfiakat nem kedvelik, és otthon érezhessék magukat.
0: Így van,
1: és hát szívük joga természetesen.
0: Így van,
1: és azóta is hagyománya van.
0: Semmi ennek. Gondom nincs vele azóta.
1: És vannak nyitott bulik, és ahova meg, ha van kedvünk, megyünk és mehetünk.
0: És hát ez a queercon is ilyen volt, hogy én már annyira öreg vagyok, hogy én már nem vagyok ott szívesen látott, hiszen itt a dolognak az a lényege, hát, hogy a fiatalokat már, bevonni.
1: Boomerek vagyunk, és...
0: Ennyire? Hát ennyire.
1: Van egy-két érdekes kerekasztal, ami azért jó témájú. Lehet, hogy lesz alkalmat következő sértődésekre, hiszen lassan lehet a LIFT, Leszbikus Identitások Fesztiváljának a programjait is lapozgatni például a Facebookon. Nekem az egyik nagyon szimbolikus program, ami teljesen nyitott, a Gellért hegyet járják be egy kis túrában, és boszorkányos kapcsolatokat, hiszen Boszi e vagy, ugye a motto, mint már beszéltünk róla a korábbi adásban, és ilyen misztikus, meg boszorkány, hát konkrétan történelmi boszorkány üldözések, ott is ugye nőellenességről szólt azért az oroszlán része, a nőelnyomásról ezeknek a szomorú történelmi eseményeknek. 2026. november 13 és 14-e között lesz a LIFT, és lehet már a programokat nézegetni. Részletesebben is foglalkozunk majd vele, de hát még messze vagyunk így október 7-én ettől a dátumtól.
0: És akkor én lassan elbúcsúzok tőled, illetve te búcsúzol a kedves hallgatóktól, mert hogy neked el kell menni színházba, nekem még van egy szabad fél órám, és akkor
1: azt csinálsz,
0: zenélek, és mindenféle
1: egy-két
0: hírt is megosztok, még talán verset is mondok.
1: Így van.
0: Hát, nem árt az.
1: Két hét múlva itt vagyok.
0: 2537-73, de Cseh Tamás, feldolgozás.

neked. Mindenkinek emésztése gyönge kicsit, és pontosan nem is tudja, mit is eszik. Lassan-lassan neve sincs, már úgy forog a világ, mindenki ősi rutinból.

2.15.37.3, Tilos Rádió szappanopera helyett immáron DJ szappanoperátor egyedül, mert hogy Lassz elment színházba, az Angyalok Amerikában című meleg témájú darabot nézi meg, és akkor majd 2 hét múlva nagy valószínűséggel erről be is fog számolni. Nekem viszont egy olyan program jutott eszembe ma, amikor olvastam, hogy lesz egy olyan találkozó, ahol az idősödő melegeket várják, és ezen, ez persze, hogy nem jutott eszembe akkor, amikor panaszkodtam, hogy a queerkonra bezzeg nem hívnak, nem akarnak ott engem látni, nem én vagyok a célközönség, viszont van egy ilyen rendezvénye a háttértársaságnak, ahol a 60 pluszos melegeket várják, és minden hónapban van valaki, hívnak egy vendéget, és akkor ilyen közösségi élmény van, beszélgetés, csevegés. Egyrészt a régi háttértagok is jelen vannak, meg azok a nem háttértagú, nem háttértagok, mint például én sem, hiszen én soha nem voltam a háttértársaságnak a tagja, ugyanúgy elmehetek. Na, a mai program, ami ugye 6 órától van, mert az havonta egy szerda, és valahogy úgy alakult, hogy összesen egyre tudtam elmenni, mert a többi alkalom valahogy úgy adódott, hogy az szappanopera helyett ment éppen itt, tehát az nem. És mostanra, 6 órától, ugye most van 6 óra, Gerevics Andrást várják egy ilyen beszélgetésre, mégpedig megjelent egy új kötete, amit én természetesen megvettem, eltettem, elolvastam, megvettem, XXX válogatott, átdolgozott és új queer versek 1995-2025 címmel, és ugye ez benne volt a pakliban, hogy majd egyszer majd hívom András, de mindig valami nem stimmelt, hogy hol ő nem ért rá, hol nekem nem jutott eszembe, de most mondom akkor, ha már elmenni nem tudok, akkor legalább beszélek erről a kötetről. Természetesen ma reggel, amikor elkezdtem keresni otthon, akkor hát nem találtam meg. Tudom, hogy valahol van, még a látványa is megvan, de akkor sem. Viszont megtaláltam egy korábbi kötetét, a Barátok című kötet, ami, ha jól emlékszem, 2009-ben jelent meg, és itt, mikor jöttem, akkor itt olvasgattam ezeket a verseit Andrásnak, és azon gondolkodtam, hogy na jó, akkor nem vagyok egy versmondó, nem vagyok színész, de talán el tudok mondani egy verset hibátlanul nagyjából, és hogy melyiket válasszam, nagyon sok nagyon kívánatos és érdekes és izgalmas vers volt, például az Erzsébet híd, na akkor elmondok 2. Az egyik az sokkal inkább személyes, a másik az ilyen társadalmibb. Az Erzsébet híd az így szól, együtt fásztunk az Erzsébet hídon, amikor először ölelkeztünk. Én fogtam a baseball sapkám, ne fújja a Dunába a szél. Te zavartan mosolyogtál, hogy 2 férfi csak úgy, csak itt csókolózik autók és buszok között. Te Pesten laksz, én Budán, de nem köt össze a híd, mert az én testem a Duna, a te tested a város, át szeretnék folyni rajtad. Örökké benned, örökké mozgásban, tükrözni akarom vibráló fényeidet. Egyszerűen gyönyörű, úgy, ahogy van. Ezt gondoltam, hogy el fogom olvasni, de aztán megtaláltam a másikat, és azt mondtam, hogy de hát ezt, és akkor rájöttem, hogy belefér 2 vers is ebbe a műsorba, mert ez a másik, ez sokkal inkább ilyen társadalmibb, közösségibb, de mégis csak költészet. Verjen a sors keze, zárójel 2007. A buzikat a Dunába, a zsidókat meg utána. Az AVH egykor elődeinek... Na jó, tehát akkor mégiscsak újból kezdem, mert mondom, nem vagyok hivatásos versmondó, sőt, még csak nem is vagyok gyakorló versmondó. Szeretek verseket olvasni, hangosan ritkán szoktam. Tehát verjen a sors keze, 2007. A buzikat a Dunába, a zsidókat meg utána.
Az AVH egykor elődeinket üldözte, és ma AVH-snak neveznek. Gyaláznak, homokkal és tojásra dobálnak, meg az anyanyelvünket is felkoncolják. Már csak szitkozódni jó. Amerikában, ha magyarul hetekig nem beszéltem, séta közben néha eldúdoltam a himnuszt. Jó érzés volt. Otthonosan és büszkén szomorú. Ma átkapcsolom a tévét, ha felcseng, mert véres fejekről szól, félholt emberekről, mert mielőtt megerőszakolják az emberről, naponta az emberről napról napra tépik le hazáját. Nemzeti lobogót, címert, himnuszt, mint nadrágot és inget. Mesztelenül beugrom a Dunába, mesztelenül beugrom úszni a Dunába, a nyári nap mossa tisztára testemet, itt vagyok otthon. Szóval én most nagyon sajnálom, hogy nem vagyok ott azon a helyen, ahol idősebb melegek, régi aktivisták beszélgetnek, találkoznak Gerevics Andrással, és beszélgetnek arról, hogy a melegség hol van a költészetben, mennyire kell, lehet, érdemes, fontos, meg lehet-e kerülni, ki lehet-e kerülni, le lehet-e tagadni. Persze mindent lehet, és mindenek az ellenkezője, de hogy ez a András hogy éli meg, hát kíváncsi lettem volna, de remélem lesz még ilyen alkalom, és akkor majd. Hogy levegőt vegyünk, még egy Cseh Tamás dal feldolgozása szóljon, mert hogy így szép az élet.

88-ban, március hóban, midőn a politika szakít. S a Komcsik pártja megy új irányba, s velük a Mari apja, aki a régi gárda kemény titánja, és pont az ő lánya volt Mari. Március hóba ütött az óra, elvettem épp, hogy ezt a Marit. S még aznap este, majd anya testve,

0: Grottapósom nagy régi sólyom, mindene az illegalitás. Revolvert rántott, és így kiáltott, de jó kis eltársam vagy Balázs. Bár én ez óta, ott 88-ba, egy komcsi házba mentem vejül. Azért az hős tett, hogy az időknek néha az ember szembe szegül. Az após pisztolyával megyünk illegalitásba, megtanít mi a vörös segély. Én nap összebújva, röplapokat nyomva, az ember a jéghátán is megél. Az ember a jéghátán is megél. Az ember a jéghátán is megél.
1: Tilos Rádió szappanopera helyett történelmet írt Anna Brnabić. Ő Szerbia első nyíltan meleg államfője. A történet az ugye az hozzátartozik, hogy ő elég sok ideig, tehát azt hiszem 6 vagy 7 évig is miniszterelnök volt Szerbiában, és már leszbikus nőként lett miniszterelnök, viszont már jó előre bejelentette, hogy nem szeretné, hogyha meleg miniszterelnökként, Szerbia meleg miniszterelnökeként határoznák meg, és nem is tervezte prioritásként kezelni az LMBTQ jogi reformokat, és hát ez be is tartotta. Aztán vége lett a miniszterelnöki karrierjének, mert hogy jött az ország korábbi államfője, aki aztán váltotta ebben a székben, Alekszandr Vučić. Majd Alekszandr Vučić most aztán köztársasági elnök lett, és köztársasági elnöki címéről lemondott most, mert hogy csak ezzel a feltétellel indulhat újra miniszterelnöki megbízatást elnyerni, és heteken belül meg lesznek a választások. És a szerbiai alkotmány értelmében a köztársasági elnököt a parlament elnöke helyettesíti, amíg meg nem választják, ez néhány hétbe beletelik, de meg fog történni, és néhány hétig akkor Ana Brnabić lesz. Értve, hát most már ő Szerbia első nyíltan meleg államfője. Nem rémlik nekem, meg nem olvastam olyan hírt, amiben egyáltalán az ő melegsége szóba került volna. Annak idején azért elment a Pride felvonulásra, tehát nem tagadta le az ő melegségét, de ezzel együtt jogi értelemben, aktivista értelemben nem szerepelt. Minden esetre az ország megítélésének annó annak idején igen jót tett az, hogy nyílt a leszbikus miniszterelnöke van. És akkor én a mai nap utolsó hírét osztanám még meg, ami egy olyan elemzésen alapul, ami meglehetősen izgalmas, mert hogy az LMBTQ szó, ugye ez egy mozaik szó, és ennek a feloldása az, hogy leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer. A biszexualitásról, a biszexuális ügyekről nagyon ritkán beszélünk, ugye vagy egy hónapja volt a biszexuális láthatóság napja, és mindössze egy hírt olvastam magyar nyelven arról, hogy Magyarországon mennyire nincs jelen a biszexuális közösség, a biszexuális embert nem eltűnt, nem nagyon látjuk, nem nagyon mutatkozik, nem nagyon mutatja meg magát ez a jelenség. És hát van egy nagy brit kutatás, és ebből kiderül, hogy jelentős különbség van abban, hogy hogyan viszonyulnak a heteroszexuális nők és a férfiak a biszexuális partner lehetőségéhez. Miközben a heteroszexuális férfiak több mint fele nyitott lenne arra, hogy biszexuális nővel randizzon, a heteroszexuális nőknek mindössze ötöde mondta ugyanezt a biszexuális biszexuális férfiakról. A biszexuális láthatóság napjához kapcsolódva publikált adatok szerint a heteroszexuális nők 19%-a randizna biszexuális férfival, 66%-uk viszont egyáltalán nem. A heteroszexuális férfiaknál szinte fordított a helyzet, 53%-uk nyitott lenne egy biszexuális nővel való kapcsolatra, míg 35%-uk elutasítaná ezt. A különbség azért is figyelemre méltó, mert általánosságban jóval elfogadottabb kép rajzolódik ki. A britek, a felmérés szerint a britek 48%-a pozitívan vélekedik a biszexuális emberekről, és mindössze 8%-uk nyilatkozott negatívan, míg a biszexuális emberekről nagyon pozitív véleménye rendelkező heteroszexuális nők 46%-a is mondta azonban, hogy nem randizna a biszexuális férfival. Tartanak a hűtlenségtől, és mindenféle okai vannak. A heteroszexuális nők 9%-a kifejezetten kellemetlennek vagy taszítónak találta annak a gondolatát, hogy férfi partnere korábban férfival létesített szexuális kapcsolatot. A férfiaknál ez az arány 2% volt. Ezzel szemben vallási vagy erkölcsi kifogásokat a heteroszexuális férfiak említenek gyakrabban, 10%-uk adott ilyen válasz szemben a nők 4%-ával. A fiatalok nyitottabbak, ezen mondjuk nem csodálkozunk. A vizsgálati eredmények arra mutatnak rá, hogy jelentős különbség lehet a biszexuális emberek általános társadalmi elfogadása, és aközött, hogy hogyan viszonyulnak hozzájuk az emberek egy potenciális romantikus partnerként. A kutatás készítői szerint továbbra is szükséges a biszexuális kapcsolatok feltételezések és sztereotípiák megkérdőjelezése. Hát nálunk még ilyen sztereotípiák sincsenek, hiszen annyira láthatatlanok a biszexuálisok, hogy ebben a műsorban is leggyakrabban a betűszó B-jeként emlegetjük csak, tehát hogy biszexualitás létezik, de valódi biszexuális ember, akivel mélyen tudtuk volna elemezni ezt a jelenséget, nem emlékszem rá, hogy túl sok lett volna a szappanopera helyett majd 30 éves történetében. És én ezzel itt lassan el is búcsúzom, pedig még van 13 perc, de addig nagyon jó kis zenékkel töltjük el az időt, aztán pedig következik a poszt-szovjet témával foglalkozó műsor, addig pedig, mi pedig két hét múlva a szappanopera helyettel jelentkezünk, és folytatjuk.

0: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: Andy Burnham brit miniszterelnök szerint több lehetőség van arra, hogy Nagy-Britannia és az Európai Unió milyen kétoldalú kapcsolatokat alakít ki a jövőben, és ezek között szerepel az újbóli brit EU csatlakozás is, írta a hvg.hu. A kormányfő kijelentette, a Brexit, vagyis Nagy-Britannia kilépése az EU-ból több kárt okozott, mint amennyi hasznot hajtott, ezért meg kell vizsgálni, mi az, ami megtehető az unióhoz fűződő kapcsolatok helyreállítására. A kormányfő a BBC-nek felidézte azt a korábbi nyilatkozatát, amelyben úgy fogalmazott, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét az Európai Unió tagjává válna. A Brexitről szóló 10 évvel ezelőtt tartott népszavazás óta eltelt időszakra utalva úgy fogalmazott, az ország nem engedhet meg magának még egy olyan évtizedet, amelyet a sodródás, a túlságosan mély megosztottság jellemez. A Massachusetts-i Amherst Egyetem kutatói megállapították, hogy a kopasznyakú harangozó madár és a vöröslábú kígyászdaru egyaránt 120 decibel feletti hangverővel képes énekelni, ismerteti a CNN-re hivatkozva a Kubit. A hétköznapi hangok közül a légkalapács hangja áll hozzá a legközelebb, mondta a tanulmány társszerzője. A két madár hangereje felveszi a versenyt a csombókos harangozó madár hangerejével, amelyről 2019-ben állapították meg, hogy akár 125 decibellel is képes rikoltozni. A kutató 2018 és 2025 között összesen 123 madárfaj hangadását mérték Massachusettsben és Brazíliában. A vizsgált fajok közül 113-nak a hangját eddig még sosem rögzítették. Azt azonban egyelőre nem sikerült meghatározniuk, hogy pontosan milyen környezeti és evolúciós tényezők vezettek ahhoz, hogy egyes madarak hangosabban kiabálnak az oroszlánoknál, vagy akár az elefántoknál is.
2: Küzdenie kellett annak, aki a hetekben algyőnél próbált evezni a Tiszán. Beállt ugyanis a békalencse. A növény tömeges jelenléte makacs hőség és alacsony vízállás idején gyakran tapasztalható. Bár a békalencse főleg az állóvizeket kedveli, a szájos, napsütéses nyarakon és kora őszökön óriási, egybefüggő zöld szőnyeget alkot a mozdulatlan Tisza tápanyag gazdag, tiszta szélvizeiben, öbleiben és torkolatánál is. Táplálékbázist egyszer mint búvóhelyet nyújtva a halivadékok és vízimadarak számára. Ám amikor teljesen elzárja a vízfelszínt, az oxigént hiányt, alpusztulást, bomlása pedig bűzt okoz. A békalencsét végül a vízügyesek gépei távolítják el, a közben szivattyúkkal levegőztetett vízből avat be a sokszínű vidék.
0: Attilos Rádió hírét hallottatok.
3: Vasztok, az orosz ok, minden második szerdán este 6:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
4: Vasztok.
5: Говорит Москва.
6: Ну куда вы тянете? Нет. Ну что, у меня тоже ребенок такой же, как у вас.
7: Я очень точно такой.
5: Вот он.

0: Говорит Москва.
1: Что говорит Москва уже, непонятно даже.
2: Привет! Sziasztok! Ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsora. A mikrofonnál vagy én is.
3: Én pedig Gabriella vagyok, mai vendégünk Kovács Katalin, geográfus. Vajon miről fogunk beszélgetni veled? Szia!
4: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Gyorsan mondd el, hogy hol is vagy geográfus?
3: Igen, ez nagyon hosszú nevű intézet.
2: Mi az intézményi horgonyod?
4: Hát jelenleg egyébként HUNREN, Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajz Tudományi Intézet, egyébként a lánykori neve az Magyar Tudományos Akadémia, de most épp HUNREN-nek hívják, illetve a Beregszászi Egyetemen a Földrajz és Turizmus Tanszéken is oktatok.
3: Szuper.
2: És ezt hogy oldod meg? Tehát, hogy jársz rendszeresen, vagy...
4: Alapvetően nincs sok órám, minden szemeszterben egy órám van, de tömbösítve vannak az óráim. Tehát, hogyha kiutazok, akkor szegény diákok velem vannak egy hétig, és hallgatják az okosságokat. De tömbösítve van, igen.
3: Erről a névről az jutott eszembe, hogy amikor én legutóbb egyetemhez tartoztam, akkor hasonlóan remek neve volt, és mindig ki kellett másolnom, hogyha be kellett írnom valahová.
2: Ötvös Lórát.
3: Igen, és nem ez volt nehéz benne, de mindegy, de képzeljétek el, hogy a Fejlic egy jépeg volt, egy kép volt, és nem lehetett kimásolni. Na mindegy.
4: Nekem is csak még egy záró mondat, hogy vicces szokott lenni, amikor egyébként társadalomföldrajzos vagyok, és amikor bemutatkozom, ugye Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont, szóval, hogy akkor nem vagyok csillagász, társadalomföldrajzos vagyok.
2: Ja, hát én meg bak vagyok, hát akkor biztos tudsz mondani valamit rólam, nem? Ja.
3: Na, de komoly dolgok. Kárpátaljáról fogunk beszélgetni, kárpátaljai magyarokról, hiszen ebben
2: rögtön
3: a témában
2: kisebbségbe szerültem ebben a műsorban.
3: És kutatsz. Na és akkor mindig röpködnek számok, de kérlek, mondj valamit. Kárpátaljai magyarok hányan vannak? Mondhatnád, és hogyan számoljuk őket?
2: Mondhatnád, hogy hányan vagyunk.
3: Igen. Egyébként beleköptél a levesembe, mert a következő kérdésem az lett volna, hogy Kárpátalján hányan vannak? És amúgy hányan vannak? Ja. És amúgy hányan vannak jobbra, és hányan vannak balra?
4: Igen, hát ez mind nagyon remek kérdés, csak igen, meg hát tőlünk is sokszor megszokták ezeket a számokat kérdezni. Ugye a hallgatóknak azért el kell mondani, hogy Ukrajnában egyetlen népszámlálás volt, és az is 2001-ben. Tehát biztos számot, csak 2001-es tudunk mondani, ami 26 évvel ezelőtt volt. Tehát nyilván azóta sok minden, rengeteg minden történt, de 2001-ben ugye 151 ezeren vallották magukat magyar nemzetiségűnek, attól egy kicsit többen magyar anyanyelvűnek, 154 ezeren, és onnantól kezdve gyakorlatilag nem tudunk semmi biztosat, tehát onnantól kezdve becslések vannak.
2: Na, de hát akkor, amikor csináltatok egy ilyen reprezentatív felmérésen alapuló kutatást, akkor körbe is rócsóztad a médiát, tehát most kicsit lassan, de hozzánk is elérkeztél, tehát mégiscsak későbbi adatokat is tudsz mondani, csak nem ennyire precízeket, így mint van. A 2001-es népszámlálás, hanem ilyen reprezentatív.
3: Én abból pont kimaradtam.
4: Igen, és pont emiatt végeztük el ezt a kutatást, vagy így jött az ötlet, mert mindig megkérdezték, hogy hányan vannak a kárpátaljai magyarok, és a geográfusoként, demográfusoként nem tudtunk erre mit mondani, és 17-ben csináltunk egy ilyen nagy mintás reprezentatív felmérést Kárpátalján, a kollégáimmal, közösen beregszásziakkal, budapestiekkel, és akkor azt találtuk, hogy 2001-hez képest 130 ezer főre csökkent a kárpátaljai magyarok száma. Nyilván ez egy becslés, de alapvetően reprezentatív becslés, ami egyébként meglepett minket jó értelemben, mert sokkal kisebb számra számítottunk, illetve Kárpát-medencei szinten is az összes nagy régióból itt volt a legkevesebb a csökkenés. De még mondjuk azt hozzá kell tenni ehhez a 130 ezres számhoz, hogy úgy becsültük, hogy ezen a 130 ezren belül még van egy körülbelül ilyen 20 ezer fő, aki nincs tartósan Kárpátalján, tehát aki még úgy vallotta, vagy ő vagy a családtagja, hogy kárpátaljai, vagy Kárpátalján él, de vagy külföldön tanult, vagy külföldön dolgozott, tehát az évnek a nagy részét nem töltötte Kárpátalján. Szóval, hogy van egy ilyen 20 ezer fős mozgó a 17 hetes becslésben.
2: Nyilván a 17-es szám az azért is érdekes, mert 2014 után vagyunk már, de 22 előtt, tehát egy ilyen furcsa köztes állapotban. Arról is valamennyit tudtok mondani, nem is hasrabecslés alapon, hanem tényleges valamilyen kutatás alapján, hogy 22 után hogyan változott ez a dolog.
4: Hát pontosat nyilván nem tudunk mondani. Azt szokták mondani, hogy 100 000 körül van a kárpáti magyaroknak a száma, de a mi becsléseink alapján azért 100 000 alatt van ez a szám, de az, hogy mennyi, azt nem tudjuk megmondani. Azért sem, mert ugye 22 óta, amióta kitört az orosz-ukrán háború, a teljes körül, vagy a nagy léptékű háború, azóta adatokat sem szolgáltatnak, tehát ez egy hati titoknak számít, tehát nem lehet megszerezni adatokat, illetve nagyon, nagyon óvatosak mondjuk a beiskolázási adatok kapcsán is, meg az mindenféle hivatalos adatok a kapcsán, tehát mi is így inkább terepi kutatásokból tudunk mondani bármit. De alapvetően még csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mindig a számokról kérdeznek, de nem is a számok a lényeg.
3: Hanem a történetek.
4: Hanem az, hogy ezek a számok, vagy az, hogy most tömegesen hagyták el Kárpátalját a magyarok, mert ez tény, hogy tömegesen vándoroltak el, hogy ez hosszú távon mit fog majd okozni. Tehát, hogy amikor, mert alapvetően elsősorban fiatalok hagyták el, meg hát szülőképes korúak hagyták el Kárpátalját, és éppen ezért ez egy probléma is, hogy felülreprezentáltak, vagyis hát sokan vannak az egyedül hagyott idősek egyébként Kárpátalján, és hosszú távon lesz majd ez a demográfiai folyamatokban egy érezhető, vagy még jobban érezhető dolog.
3: De ugye ebbe az is bele fog számolódni arányaiban, hogy milyen sok nemzőképes férfi halt meg.
4: Ez így van.
3: Hát tehát, hogy igen, és hogy...
4: Brutális számok vannak, tehát, hogy...
3: Erről tudsz valamit?
4: Hát igazából ukrajnai szinten tudom a számokat, vagy így, tehát, hogy nincsenek hivatalos statisztikák, de azért becslések vannak, és egyébként így országos szinten is szoktak halálozási, megszületési statisztikákat néha így közölni, és pont most néztem meg, hogy 25-ben 3 halottra 1 születés jutott, tehát 3-szor többen haltak meg, mint amennyien születtek. És 22 óta ez az olló egyre csak nyílik. Tehát, hogy hosszú távon azért ez is nagyon brutális lesz majd.
2: Valószínűleg a temető gondokok szövetsége tudna leginkább becsléseket
3: de szemmel mondani. Látható. Tehát a legkisebb településnek a temetőjében pont hát szemmel látható.
2: Amit szerettem volna kérdezni, és az nem szám, hanem nem tudom mennyit interjúztatok, és már abból az is talán kiderül, de nyilván erre vonatkozóan is az emberek csak véleményt mondhatnak arról, hogy mit gondolnak a saját sorsukról, hogy azok, akik elmentek, azok vajon ezt az elmenést, ezt ideiglenes elmenésnek tekintik. Nyilván ez az egész ukrán migrációs történetben az egyik ilyen kulcskérdés, hogy azok, akik és nem csak Kárpátalján, és nem csak magyarokat érintve, a többségi ukránok is, akik elutaztak külföldre, azok vajon visszamennek-e valamikor? Mi az a pont, amikor azt mondják, hogy jó, akkor most visszamegyünk. És nem tudom, a magyaroknál ezt mit látsz ebből?
4: Akkor most azokról beszélünk, akik külföldön vannak, ugye, nem a belső menekültekről, és hogy ők visszatérnek el. Tehát, hogy akik külföldön vannak, erről egyébként vannak különböző szociológiai felmérések, hogy az ukrán társadalom hogyan gondolkodik erről, meg mi is nagyon sok interjút készítettünk, ugye azt említettem, hogy nincsenek statisztikai adatok, ezért 22 óta, meg hát már 16 óta a kollégáimmal folyamatosan terepen vagyunk, és interjúzunk a határ mindkét oldalán, tehát a magyar oldalon is, meg az ukrán oldalon is, Kárpátalján is, és voltak olyan interjú alanyaink is, akiket direkt megkérdeztünk 22-ben is, 23-ban is, 24-ben is, és ugye 22-ben még többen mondták azt értelemszerűen, vagy logikusan, hogyha véget ér a háború, akkor ők mennek haza, mert nagyon sok mindenkinek otthon van a háza, ami egy nagyon fontos dolog Kárpátalján, egy tradicionális társadalomban.
3: Ez minden. Tehát a házért, mindenki a házért döglik meg. Tehát,
4: igen,
3: hogy,
4: és nagyon sokan külföldi munkavállalásból építettek egy életen át egy házat, hogy az szép legyen.
3: Nem laknak benne, mert nem tudom, Olaszországban cselédek. De erről van egyébként egy tök jó film, ami csak gyorsan elmesélem, mert nagyon szeretem benne azt a részt, hogy egy nő Olaszországban cseléd, és küldi haza a pénzt, hogy szép legyen a ház. És úgy alakul, hogy hazamegy, és amúgy tényleg nagyon szép a ház, de a budi kint van. Mert hogy ott a végeken, a higiénia, a kényelem, az egy ilyen sokadlagos szempont, tehát tök jó ház budival, viszont Olaszországban meg már hozzászokott a folyó meleg visszaélés, én ezt szerintem
2: meg a
3: nagyon jól meg a bidéhez, és ez nagyon jól leírja szerintem azt, amiben sokan vannak egyébként.
4: Na, és akkor visszatérve, hogy 22-ben még sokan mondták azt, és akkor ahogy haladtunk előre az időben, egyre kevesebben. Tehát 23-ban, akikkel interjúztunk, ők mondták, hogy hát, most már ugye beiratták nagyon sok mindenki a gyereküket
3: óvodába, iskolába. Hagyjál, de közben le is érettségizett. Tehát most 4 év alatt le lehet érettségizni.
4: És hogy azért nagy baromi hosszú idő, 4 év. És aki már egyszer kirángatta a gyerekét egy környezetből, és beintegrálta egy másikból, nem szeretné még egyszer kirángatni, hogy vissza vigye, és egyébként így az országos, vagy ami az teljes ukrán társadalomra vonatkozik, ami már nem a mi kutatási eredményeink, de ilyen szociológiai kutatásokból látszik, hogy ott is ugyanez volt. 22-ben, amikor megkérdezték őket, hogy visszamennének-e Ukrajnában, akkor még, most nem emlékszem a pontos számokra, de hogy ez jelentősen csökkent minden évben. Hogy a 22-ben még azt mondták, vagy többen mondták, hogy igen, aztán 23-ban már egyre kevesebben, szóval nagyon sok idő telt már el azóta. És ugye nagyon sok mindenki, vagy hát a legtöbben dolgoznak azóta, gyereket beiskolázták, óviba beadták, szóval...
3: Egyszer majd be kéne hívni a pszichológusomat, hogy meséljen erről, hogy a gyerekek kirángatása közegből mit okoz. De addig hallgassunk zenét.
2: Ja.

0: Privet, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok Attilos Rádió posztszövetségi műsor, az előbb Vakarcsukot hallottuk, meg itt.
1: Jerry Heil.
0: Igen.
1: Szívon a malánkem, mindegy. Akartál kérdezni valamit?
0: Ja, igen. Picit át is fog vezetni minket a azt beszéltük meg, hogy most kicsit nyelvezni fogunk, és előbb a menekül, tehát a migráció kapcsán az jutott eszembe az a kérdés, hogy talán különbség van a között, hogy magyar, ukrajnai magyarok jönnek Magyarországra, és akkor elmúlik a visszatérési vágyuk szép lassan.
1: De bocsi, nem csak Magyarországra jönnek.
0: De most a példámban...
2: Egyébként többnyire Magyarországra jönnek. Nagyon nagy
0: példámban így hangzik a dolog, és akkor vannak az ukrajnai ukránok, akik elmennek mondjuk Lengyelországba, vagy Szlovákiába, vagy Csehországba, és ott hát próbálnak alkalmazkodni, meg iskolába járni, meg nem tudom micsoda, de azért a nyelvi különbség mégiscsak megvan, és az még lehet, hogy visszalendíti őket egyszer csak Ukrajnába. És ennek kapcsán akartam kérdezni, tudunk arról valamit, hogy a gyerekeket tanítják ők valahogyan ukrára? Külföldön vannak ilyen nyelviskolák? Tudunk erről valamit, hogy akár Magyarországon, akár Lengyelországban, Szlovákiában ilyen ukrán iskolák
1: amíg
0: vannak?
1: A Kata gondolkodik, én mondhatok valami gonoszat?
0: Persze.
1: Tudjátok a kárpátai magyarokat, akik idejönnek, mi lendíti vissza Ukrajnába? A magyarok.
0: Ebbe is van valami.
2: Hát alapvetően én amúgy erről nem annyira sokat tudok, azt tudom, hogy Magyarországon van a Lesze Ukrainka iskola, most a Csepelen is van egy, illetve ha jól tudom, Nyíregyházán is nyílt, vagy lehet, hogy Fiók intézete, de hogy itt van Budapesten, Magyarországon, azt nem tudom, hogy a többi országban van-e, de például én nemrég voltam Németországban egy ilyen kutatói ösztöndíjjal 3 hónapig, és ott voltak Harkivi, meg Mariupoli ösztöndíjas társaim, és ők mesélték, hogy az ő gyerekeiknek kötelező a német nyelvnek a tanulása, tehát hogy ott nem azt láttam, hogy az ukránt tanítják, hanem inkább a befogadó országnak a nyelvét kell tanulniuk, de nem tudom egyébként, erről nincs biztos tudásom.
1: De
2: egyébként
1: érdekes, amit kérdezel meg, hogy egyáltalán hogy jutott eszedbe, mert hogy...
0: Hát ennek van a legerősebb...
1: Hát az embernek az anyanyelvét, ezt megtanulja otthon.
2: Meg egyébként ott az, hogy
0: csak
2: azért...
0: elmúlik, hogyha...
2: Igen, de például az a 4 év azért annyira nem sok idő, hogy mondjuk egymás között otthon már ne az anyanyelvükön beszéljenek, tehát hogyha mondjuk egy kanadai diaszpórát kérdezel, akkor lehet, hogy akik mondjuk nem tudom, 20 éve vagy 30 éve kivándoroltak, ők már lehet, hogy átbillentek erre, de szerintem akik 22 után jöttek el, náluk ez még nem kérdés, hogy beszélnek-e otthon
1: ukránul. Én egy kicsit ilyen patyomkinnak, vagy ilyen politikai problémának látom, hogy a nyelvi kérdés, meg a nyelvtörvény, hogy hát tehát otthon beszélsz, megtanulod. Lehet, hogy nem fogsz tudni mondjuk
0: elhelyezkedni.
1: Írni. Hát Ukrajnában nem fogsz tudni elhelyezkedni, hogyha csak magyarul tudsz, igen.
2: Meg egyébként még most csak az jutott eszembe, hogy nagyon sok családnak, akik 22 után jöttek el, az a stratégiája, hogy nem iratták ki a gyerekeiket az iskolákból, hanem online oktatásban vesznek részt az ukrajnai iskoláknak az online oktatásában, és akkor így nem veszítik el úgymond azt a nem tudom 7-8 évet, amit már ott töltöttek, illetve ragaszkodnak azért az ukrán oktatási rendszerhez is, tehát nagyon sok mindenki online tanul. Az már egy más kérdés, hogy mennyire hatékony az online tanulás, de azt tudom, hogy 22-ben valamilyen 80 vagy 90%-a volt azoknak a gyerekeknek a száma, aki online iskol, vagy online folytatta tovább a tanulmányait.
1: Én olyan példát ismerek, jó kárpátai szokás, hogy sose lehet tudni, hogy melyik megoldás lesz, hogy mind a kettőbe jár a gyerek.
2: Igen, itt
1: hogy
2: is ez volt.
1: Jár
2: igen.
1: A nem tudom, magyar iskolába, és délután meg az ukrán iskolába, meg olyan példát tudok, hogy
2: abszolút
1: ukrán zeneiskolába jár délután, azt szerintem annál rosszabbat el nem tudom képzelni, mint amikor Skype-on hegedülnek. De igen.
2: És 2015-ben Csehországban voltam, Prágában, egy ösztöndíjjal ott is, és ott meg a csehországi ukrán, hát vállalkozókat kutattam, de hogy elmentem például a csehországi hétvégi iskolába, és hogy ott például volt hétvégi iskola az ukrán gyerekeknek, vagy az ukrán szülőknek a gyerekeinek, de ott azt láttam, hogy például a kicsik, akik már ilyen 5 ötödik osztályosak voltak, ők azért inkább egymás között is már csehül beszéltek, és nem ukránul, és ott tényleg a hétvégi iskola volt az, ahol ukránul beszéltek, mert már így tehát hogy lehet, hogy a szülők még otthon ukránul beszéltek egymással, vagy még az is lehet, hogy a gyerekeikkel is, de a gyerekek egymás között a tanórán, meg cseh barátaik vannak, és hogy ők már szabadabban mozogtak a cseh nyelven, mint az ukránban. Szóval egy tök jogos kérdés volt.
3: A magyar iskolában.
1: Én azt hallottam még itt élő ukrajnai menekültektől, hogy nem ismerik a gyerek, egy anyának mondjuk az a szívfájdalom, hogy a gyerek nem ismeri a ukrán élelmiszeripar csodáit, tehát hogy nem tudom a halvát, meg tehát hogy ami
2: most neki... már annyi boltban elérhető.
1: Igen, de nem az a természetes a gyerekének, ami neki, hogyha valami fincsit enne, akkor a gyerek túró rudit kérnem, zefírt.
0: És a gránátalmáról is leszoktak. Igen. Átveveztünk a nyelvi problematikára, és ezt még be is harangoztuk a műsor elején, hogy fogunk beszélni erről a belső migrációs történetről. Neked van valami benyomásod arról, hogy Kárpátalján hogyan lakította át a nyelvi térképet a belső migráció? Tehát azt gondolná az ember, hogy igen, kellett... Ukrajnából jött a belső migráció, ott többségében ráadásul oroszul beszéltek az emberek, és ők jöttek Kárpátaljára. Bábelnek tűnik így elsőre a helyzet. Nem tudom, hogy igazából mi van.
2: Baromi izgalmas egyébként, ami Kárpátalján jelenleg zajlik, és hát azt így még mondjuk el, hogy körülbelül 300 ezer belső menekült tartózkodik Kárpátalján.
1: Még mondjuk el Kárpátalja teljes lakosságát.
2: Igen, hát 2001-es népszámlálás alapján 1.200.000. Hát azóta nem tudjuk, hogy mennyi a kárpátaljai lakosoknak a száma, itt viszont becslés sincs, tehát ugye itt nem tudok okos lenni. De azért nagyon látványos a belső menekülteknek a megérkezés, és főleg Ungváron nagyon látványos, mert
1: abból a három... Teszlával érkeztek.
2: Egyrészt, másrészt meg a 300 ezer belső menekültnek a kb. Fele Ungváron van. Tehát, hogy Ungvár kapott egy körülbelül 150 ezer. Tehát ugye 150 ezer fős Ungvár, ami a háború kitörésre 550 ezer fő volt körülbelül, kapott még egy 150 ezer fős lakosságot. Nyilván Ungvárról is mentek el helyiek 22 után, de nagyon látványos az ő megérkezésük Ungváron. Ugye a legtöbb belső menekült nagyvárosból érkezett, Harkiv, Donetsk, Kijev, és hogy ők is az ilyen számukra ismerős tereket keresték, ezért hát Kárpátalján belül azért nagyvárosokról nem beszélhetünk, a legnagyobb város a megyeszékhely Ungvár, és megérkeztek a belső menekültek, és ott látványos az ő megérkezésük olyan szempontból, hogy megjelentek új divatok, új lakóparkok létesültek. Nagyon-nagyon átalakult egyébként Ungvár, és én is többször jártam ott, nagyon izgalmas dolgok történnek, de mondjuk ha nyelvi kérdésekről van szó, akkor szerintem Beregszászon a leglátványosabb ez az átalakulás, mert Beregszászon jelenleg egy etnikai csere zajlik. Mert a magyarok tömegesen hagyták el Beregszászt, illetve környékét, és a helyükre megérkeztek a belső menekültek, és addig még egy utcai séta alatt mondjuk 22 előtt sokkal több magyar szót lehetett hallani, most azért érezhetően sokkal több az ukrán, és nagyon sokszor az orosz. És ez is nagyon érdekes, én interjúztam belső menekültekkel is Kárpátalján, és nagyon sok mindenki, meg erre vannak felmérések is, de én is beszéltem olyan belső menekülttel, aki mondta, hogy ők Harkivból először Lembergbe költöztek át, de ugye Lemberg, Galícia... Igen, és hogy ott mindig rájuk szóltak, hogy ne beszéljenek oroszul. Cserébe Kárpátalján szabadabban beszélhetnek oroszul, mert hogy ott alapvetően is nagyon sok nyelv keveredik. Ugye itt már említettétek a ponásomú, ez a tipikus kárpátaljai nyelv, az ukrán, a szlovák, a magyar, az orosz, és hogy ott nem kevésbé szóltak rájuk, hogy ne beszélj oroszul, és így sok mindenkinek ez is motivációja volt, hogy oké, akkor maradok Ungváron vagy Kárpátalján, mert szabadon beszélhetem az anyanyelvemet. Mert alapvetően egyébként Ukrajnában is azért ez a nyelvi kérdés, ez nagyon átpolitizálódott, tehát hogy ez egy ilyen politikai állásfoglalás itt is lehet, hogy milyen nyelven szólalsz
1: meg. Az egyik legborzasztóbb dolog a háborúban, nyilván azon túl, hogy meghalnak a szeretteid, vagy te magad, hogy nagyon sokan feláldozták az anyanyelvüket, és hogy nekem is van olyan baráti kapcsolatom, akivel eddig oroszul beszéltem, és mivel meghalt a párja, ő váltott, átváltott ukrára, és hát nem...
0: Még nem tud, de...
1: De hát nem tudunk úgy beszélni, mert egyikünknek sem az anyanyelve, és hogy beszélgetnénk, csak nem tudunk. De tehát, hogy egy ilyen nyelvi viccet, vagy igen, valami frappásat nem tudunk mondani.
2: Mondjuk én meg azt tapasztaltam, hogy sok mindenki azt a stratégiát választotta, hogy amikor biztonságos közegben vannak, mondjuk otthon vagy baráti körben, akkor továbbra is oroszul beszélnek, de már amikor kilépnek az utcára, vagy hivatalos ügyet intéznek, vagy valahol ilyen nyilvánosan kell megszólalni, akkor áttérnek az ukrára. Tehát is sokan csinálják ezt is.
1: Ezzel így együtt tudok élni, de tudom, hogy vannak olyanok, akik, főleg aki így traumatizálódott, hogy lelki okok miatt akar cserélni, és megpróbálja rávenni magát arra, hogy ukránul álmodjon. Tehát szerintem ez egy
0: borzasztóan nehéz. Egyébként, hogy az első években maga Zelenszkij is ilyen volt.
2: Igen, hát ő is tanulta az ukránt, igen.
0: Igen, keményen, kampány közepette.
1: Zene?
0: Zenéljünk egy kicsit, igen.

0: Sziasztok! Visszatértünk, ez még mindig a Tilos Rádió Vastok című műsora. Posztszovjet tematikában utazunk.
1: És kárpátaljai magyarokról beszélgetünk. Nekem
0: többek
1: van egy
0: között.
1: Kérdésem, ami még a elejéről maradt el.
0: Vagy benned?
1: Bennem. Hogy nekem van egy olyan hipotézisem, hogy ugye a kárpátaljai magyarok az egy ilyen mítosz, és egyébként önmagukat is sokszor szerintem annak érzik. Na, de hogy én arra gondoltam, hogy biztos vannak Ukrajnában máshol is magyarok. Mert hogy át lehet kelni a hegyeken, kiváló a vasúti közlekedés, és hogy nekem van rokonom, meg barátom Kijevbe, és hogy nekem úgy tűnik, hogy az egy ilyen karrier lehetőség, hogy tanulni akarsz, Kijevbe mész, bizniszt akarsz csinálni, Kijevbe mész, vagy vannak még remek városok, most már ugye kevesebb, de hogy tehát nekünk például a saját családunkban is volt harkivi üzleti kapcsolat. Hogy te mit gondolsz erről?
2: Hát nekünk egyébként az én személyes tapasztalatom is, meg lehet, hogy ez még nem hangzott el, de én is Kárpátalján születtem, vagy kárpáti születésű vagyok, és a kutatásaink is azt mutatták, hogy ez nem feltétlenül van így, hogy aki bizniszt akar csinálni, az Kijevbe megy, és főként 2011 óta nem, amióta ugye bevezették az egyszerűsített honosítási eljárást, és könnyű volt magyar útlevelet szerezni, és egy magyar állampolgárságot szerezni, ami egy uniós útlevelet, meg egy uniós állampolgárságot jelentett, és ez nagyon szépen látszik a statisztikákban is egyébként, hogy a kárpátai magyaroknak a jelentős százaléka Magyarországra, illetve nyugat-európai országokba települ át, vagy oda megy tanulni, vagy ott él, vagy ott dolgozik. De nem mondom azt, hogy nincs egyáltalán ilyen eset, de szerintem, hát most nem tudok százalékot mondani, de szerintem a jelentős része a kárpátai magyaroknak mégiscsak inkább nyugat felé tendál. És lehet, hogy egyébként ez a 90-es években, vagy 2000-es évek elején volt még lehet jellemző, mint ahogy a beiskolázási adatokban is látható, hogy a 2000-es években a magyar szülők is inkább adták ukrán iskolába a gyereküket, mert hogy akkor volt erős az ukrán gazdaság, vagy hát viszonylag erős az ukrán gazdaság, és inkább elképzelték a gyerekeik jövőjét Ukrajnán belül. Hát meg így, amiről aztán beszélgettünk, lehet, hogy Ungvár munkács, vagy az ungvári magyar közösség, meg a munkácsi magyar közösségnek a tagjai mennek inkább Kijevbe, de a tömbben, ami azt jelenti, hogy egymással összefüggő területeken élő magyarok körében nem volt ez jellemző, hogy Kijevbe menjenek. Nem azt mondom, hogy senki, de nem volt jellemző.
1: Mert nekem az az érvelésem, hogyha valaki ukrán ellenes, de mégis kárpátaljai magyar kedvelő, hogy hát ők Ukrajnában vannak akárhogy is, és hatással van rájuk az, ami az egész országban történik, és nem feltétlenül a hegyeken innen vannak.
2: Képzeld el, hogy erre viszont nagyon érdekes az, hogy minden kutatásból az derül ki, hogy a kárpátaljaiak, és nem csak a magyarok, hanem így összkárpátaljai szinten, de a magyarok különösen, az identitásában a regionális identitás a legerősebb.
1: Tehát világos.
2: Először mondják azt, hogy kárpátai, utána egy kárpátai magyar, ukrán, szlovák, és csak aztán azt, hogy ukrajnai. És hogy ez baromi izgalmas, és egyébként 22 után ez a regionális identitás megerősödött.
0: Most mondok egy egészen tudományos hivatkozást, hogy a Sluga Narod. Tehát a filmsorozatban.
1: Amiben Zelenszky az elnök.
0: Zelenszky az elnök, de ott még színészként elnök.
1: Annak ja, a Kárpátorusinska, Szlovácska.
0: Románska, Ugorska.
1: Kárpátorumenszka. Mert hogy ott van egy olyan...
0: Román-magyar ráválik.
1: Román-magyar-szlovák.
0: Igen.
1: Na, van egy olyan rész.
2: Nem láttam ezt a sorozatot.
1: Nagyon jó. Van egy olyan rész, amikor rémálma van, ugye? Az a sztori, hogy rémálma van a Zelenszkinek, hogy összeomlik Ukrajna, és ilyen független államok lesznek.
0: Ez nem rémálom, az egy egész évad arról szól, hogy szétesik Ukrajna.
1: Igen,
0: és akkor... Van egy rész, tehát a Kárpátalja az...
1: És akkor így jönnek hozzá bemutatkozni az egyes független országok, és a Kárpátalja az a magyar-szlovák-román királyság. De nagyon jó, mert van például az Umányi Ortodox Köztársaság. Nagyon jó. És hogy az évadnak a misszió, hogy ő egyesíti meg így, hogy lesz Ukrajna.
0: Erre hivatkozva kérdezem azt, hogy a kárpátaljai többi kisebbség, a románok, meg a szlovákok mit gondolnak, hogy őket mennyire zavarta meg, amikor hogy hívják ezt a Jobber amerikai újságírót, aki egyszer csak bekérdezte Putyint,
2: hogy... Tucker Carlson.
0: Igen, Carlson, hogy... És mit gondolunk arról, hogy ki lesz Kárpátalja, mikor lesz a magyaroké? Ezek a szlovák meg román kárpátaljaik, mit magyarok... gondoltak erről?
1: Igen, egy kicsit tudunk-e beszélni az arányokról, mert...
2: Hát erről nem nagyon tudom.
1: Tehát nincsenek a magyarok többségben, hogyha a...
2: Ja, hogy az úgy az arányokat.
1: És a romákról ne feledkezzünk meg, akik magyar anyanyelvűek.
2: Hát egyébként Kárpátalján a magyarok vannak a legnagyobb kisebbségben, tehát hogy a 2001-es adatok alapján 12,1%-ot képeznek a kárpátaljai közösségből, amivel ők a legnagyobb
1: kisebbség.
2: Ebben
1: benne vannak a romák is?
2: Igen. Hát. Vagyis hát nem, azok még külön számolódnak, de hogy azért nem tudok erre egyértelmű választ adni, mert ugye a népszámláláskor is önbevallás alapján mondták azt, hogy magyarok-e vagy ukránok a kárpátaljai cigányok, és hogy itt valószínűleg ezt is mondtak meg azt is, de egy ilyen 4%-ot szoktak még a cigányságnak adni. És hát ugye a kárpátaljai magyarok után következnek a románok, és aztán jönnek az oroszok, a szlovákok.
1: Bolgárok.
2: Hát, és bolgárok akkor, kevésbé.
0: Akiről nem beszéltünk eddig, a ruszinok.
2: Igen.
1: De őket nem tekintjük kisebbségnek, mert hát, az ukránok szerint nem léteznek, valójában meg többségben vannak. Nem?
0: Hát tehát, na, ez a...
1: Tulajdonképpen az őslakosok, gondoljuk.
0: Innentől kezdve izgalmas
1: ez
0: a kérdés.
1: Ez egy nagy probléma. Problémás.
2: Igen, mivel nem ismerik el őket hivatalos kisebbségként, ezért nem is nagyon tudunk.
0: Tehát, hogy a népszámlálásnál valaki véletlen azt mondta, hogy ruszin, hogy...
1: De nem volt ilyen.
0: Senki nem mondta.
2: Igen, tehát, hogy nem tudták ezt a kategóriát megjelölni, hogy ruszin.
0: Ezt akartam mondani, hogy valaki azt mondta magára, hogy jár ruszin, erre azt mondták, hogy ruszki? Panyatna.
2: Hát alapvetően szerintem inkább az ukránoknak...
0: Hát, hogy nem ruszinnak, hanem orosznak írták be őket.
2: Hát, vagy inkább ukránoknak, mert hogy a hivatalos álláspont az az, hogy a ruszin nyelv az egy az ukrán nyelvnek a dialektusa, meg a ruszinok az ukránoknak egy népcsoportja. Tehát, hogyha valaki azt mondta, hogy ruszin a népszámláláskor, akkor valószínűleg ukrán lett automatikusan így a statisztikában.
1: Na csak próbáljon valaki egy esküvőn részt venni, amikor már részeg is megpróbálni megérteni, mit mondanak ruszinul?
2: De egyébként különbözik a ruszin meg a pozákárpátszki, a kárpátaljai nyelv, az a kettő nem ugyanaz.
1: Láttam egyszer egy Rahó környékén forgatott, már inkább román ruszint. Hát jó volt, hogy volt rajta felirat, maradjunk ennyiben.
2: Igen, igen, én sem feltétlenül értem.
1: Ugye van Szerbiában is vannak ruszinok, és
2: ja, ők is.
1: Oda is jól lenni a felirat a piacra.
2: Igen, tehát ugye az megint más nyelv. Meg
1: a ponásomó az egy keverék, aminek nagy, a ruszin az alapja, de egy keverék, de a tiszta ruszin az más.
2: És elég kevesen beszélik már a tiszta ruszint.
1: Hát meg elsorvasztották az írásbeliségét.
2: Igen. Nincsenek iskoláik, nem nagyon tudják átadni a tudást sem, illetve hát a ruszin közösségtudat is egyre inkább gyengül, így, hogy nincs intézményhálózatuk. Ha jól tudom, akkor Munkácson működik még egy ruszin társadalmi szervezet, de hogy ott is alapvetően az átlag életkori 80
1: körül meg olyan hatékony, mint a magyarországi roma szervezetek körülbelül.
2: Úgyhogy igen.
1: De most mit röhögsz? Hát ez nem hatékonyak.
0: Na igen.
1: Zenéljünk,
0: zenéljünk
1: és
0: egy
1: forduljunk
0: picit,
1: rá egy nagyon komoly témára utána.

0: Privétjék, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora, és az előbb etimológiai vitába keveredtünk, hogy mi is volt ennek a dalnak a címe, Vrubája dal címe, és hogy mit is jelent?
1: Vágod.
0: Vágod, érted?
2: Kapisse.
1: Közben meg itt etnikai villongásokat hagytunk abba. Igen, folytassuk.
2: Folytassuk.
0: Hogyan?
2: Mivel folytassuk?
0: Az interjúidban is szoktál sokat mesélni erről, meg most is mondtad már a beszélgetésben többször, hogy a kárpátaljaiság az egy külön identitássá nőtte ki magát, meg a belső migráció hatására átalakult, megerősödött egy kicsit ez a dolog. Erről egy picit mesélnél?
2: Igen, alapvetően én ugye azt mondtam többször, hogy sokat interjúzni magyarokkal, ukránokkal és újonnan belső menekültekkel is, és nem ez volt a célom, hogy ezt vizsgáljam, de minél többet interjúztam kárpátaljai, főleg az ukrán interjúkban jött ez elő, hogy elkezdtek úgy beszélni a mi és az őkről, hogy a mi az a kárpátaljaiakat jelentett, az ők pedig a belső menekülteket. És korábban ez nem így volt. Tehát, hogy korábban ez a mi és az ők, azok alapvetően a kárpátaljai ukránokat jelentette, vagy a kárpátai magyarokat, tehát etnikai alapon vált ez ketté, míg 22 után elkezdett megerősödni a regionális identitástudat, ami már nem etnikai alapon szerveződött, hanem inkább ilyen területi, történeti alapon. És például ilyeneket mondtak, hogy hát, hogy nekik, mármint a belső menekülteknek nincs olyan gazdag kultúrájuk, mint nekünk, kárpátaljaiaknak, vagy nincsenek olyan gazdag történeti hagyományaik, mint nekünk, kárpátaljaiaknak, és vissza is kérdeztem, hogy miket ért ez alatt, a mi és az ők, és hogy a kárpátai nem kárpátaljai, és ez nagyon izgalmas, hogy ez a regionális identitás tudat, ez a másokkal szemben állított, most nem akarok ilyen nagyon elméleti dolgokban belemenni, a szakirodalom ezt egyébként othering-nek hívja, de hogy megérkeztek a belső menekültek, van egy csomó feszültség, meg alapvetően vannak egyébként társadalmi törésvonalak is, és hogy ezek mentén
1: mondjuk
2: kialakult.
1: Tesláik vannak.
2: Hát tesláik is vannak, meg sok minden más, amit egyébként így a helyiek nem néznek olyan jó szemmel, de egyébként ez nem csak Kárpátalján van így, ez Nyugat-Ukrajnában is így van, tehát Lemberg, Ivano-Frankivsk, Ternopil, itt is ezek is különböző szociológiai felmérésekből is előjött, meg az én interjúimból is jönnek. Szóval egyébként a Levicka fogalmazta meg nagyon érdekesen, hogy miért is alakult ez így ki, hogy a regionális identitás így megerősödött ilyen területi alapon, mert egyszerűen ugye a kárpátaljak életében is össze-vissza húzták a határokat a fejük fölött, tehát Magyar Királyság, Csehszlovákia, Osztrák-Magyar Monarchia, Szovjetunió, Ukrajna, és mindig változtak ezek a határok, mindig változott az, hogy milyen államhoz tartoznak. És
0: de a hegyek nem mozdultak el.
2: És egyedül Kárpátalja, maga a terület volt az, ami stabil volt az ő életükben, meg hát nem csak az ő életükben, a családjuk életében is.
1: Hogy a ház.
2: A ház, a terület.
1: Hát de nem.
2: És hogy ez jelentette nekik így a biztonságot, és ez alapján, ami tényleg így, ez képezett egy ilyen stabil alapot az identitásuknak a megerősödésében, és szóval ez egy nagyon izgalmas folyamat így kutatóként nekem ezt így látni, vagy ezt így tapasztalni.
1: Megint tömbés szorvány, én munkácsom megért tapasztalatok alapján, nem tudom azt alá támasztani, hogy a háború előtt volt etnikai mi ők, vagy nekem nincs ilyen élményem. Mert mindig van ott valaki, aki más, mint amilyen te vagy, tehát nem mondasz ilyet.
2: Egyébként nekem volt ilyen élményem, nem azt mondom, hogy konfliktusos volt.
1: Nem, én sem úgy értem, tehát hogy a simán lehet.
2: Vagy hogy inkább volt ez. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egyáltalán nem volt, mert egyébként mindig is erős volt ez a kárpátaljai identitás, amit már itt többször is említettünk, de hogy most inkább elkülönül ez a mi ők.
1: És van egy téma, amiről nagy és komoly, és szinte nincs is kedvem belevágni.
0: De, a vágjába.
1: Mert nagyon nagy, és csak kicsit tudunk beszélni róla. Hogy nekünk, akiknek vannak tapasztalataik erről, egyértelmű, hogy mennyire megváltozott a nők szerepe, helyzete, lehetőségei és kötelességei, de hogy talán erről érdemes beszélni egy kicsit.
2: Igen, nekem Kárpátaljával kapcsolatban van tapasztalatom, tehát hogy ezt erről tudok mesélni, és igaz, akkor így csak egy ilyen személyes történet, hogy is kezdtük ezt az egész témát vizsgálni, hogy a szülőfalomban 22 után ugye nagyon sok férfi, katonakorú férfi elment külföldre, meg eleve nagyon sokan vendégmunkából éltek, és már eleve 22-ben külföldön voltak, csak hát ugye 22 előtt, mikor még nyitva voltak a határok a katonakorú férfiak előtt is, haza tudtak járni időszakosan. És 22 után elmentek, és jött a karácsony, és ugye a kántorok a templomban, a férfiak, meg hát azok, akik görögkatolikus vagyok, és a görögkatolikus egyháznál van ilyen szokás, hogy az egyház felkántálja az egyházi gyülekezeti családokat, tagokat, de elmentek a férfiak, és a férfiak hiányában mondták, hogy idén nem lesz kántálás. És a nők, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy jó, hát akkor elmarad, akkor így összeszervezték magukat, és elmentek ők kántálni, és elkezdték átvenni ezeket a tipikusan férfi feladatokat, de ugyanilyen ez a kaszálás, a generátor beüzemelése, amit alapvetően férfiakhoz társítunk, és mind a mellett ugye megmaradt még a saját feladatuk is, az, hogy gyereket nevelnek, az, hogy főznek, a háztartást ellátják,
1: és
2: azért
1: nem egy rurális társadalomról van szó, hanem 8 órás munkája is van általában mindenkinek.
2: És cserében mindenki nagyon szép, odafigyel magára, frizura, ápoltak,

0: említeni, hogy sok férfi elvesztette a munkáját a háborús időszakban, mert ugye mindenhol fel vannak állítva, vagy hát így Ukrajna szerte, Kárpátalján is katonai ellenőrző pontok, és egyszerűen sok mindenkinek nincs védettsége, és nem mernek eljutni, vagy elmenni a munkahelyükre, ezért sok férfi nem is tud dolgozni, tehát hogy az anyagi biztonságnak a megteremtése is a nőkre hárul minden feladat mellett nagyon sok család életében. Hát, hogy...
1: Minket pont egy házfelújítás közben ért a háború kitörése, és hát be kellett fejezni azt, hogy le kell tenni a parkettát, és hogy ott egy feleség csinálta meg végül, úgyhogy online videóba segített egyébként nem tudom, hogy fronton volt a férj, vagy bujkált a pincébe, de mindegy, tehát, hogy ilyen van.
0: Igen, vannak ilyenek, meg
1: ha valahol tetőfelújítás van, akkor elképzelhető, hogy három nő kalapálja a tetőt.
0: Igen. Én is láttam kaszálónőt, és meg olyat is, aki autót szerel, meg hát nyilván ez, hogy autószerelőhöz viszik az autót, amit korábban a férj csinált, ezek már ilyen mindennapos dologgá váltak, illetve az is érdekes, hogy nagyon sok nő megtanult vezetni 22 után, mert sok mindenkinek mondjuk volt jogosítványa, de nem vezetett aktívan, vagy egyszerűen megszerezte 22 után a jogosítványát, mert kénytelen volt így ezt a feladatot is átvenni a férjétől.
1: Képzeljétek, belecsöppentem egy ilyen nagyon furcsa helyzetben 25 tavaszán, hogy Szlovákiában dolgoztam, és hogy valahogy ott ragadtam egy hétvégére egy panzióban, ami egyébként egy magánház volt, egy ilyen megvetősen Isten hát a mögötti helyen. Na és hogy az volt, hogy érkezett, ez egy háznak az eleje volt, ahol én laktam, és a háznak a másik végébe érkezett először egy nő gyerekkel, kiderült, hogy Ukrajnából jöttek, és utána megérkezett a férfi, aki Németországban dolgozik, és kiderült, hogy ők évente kétszer kibérdik ezt a házat egy hétre, és az a család élet.
0: Igen, és nagyon sokan vannak így sajnos, tehát, hogy meg olyanok például, akik még akinek szerencsésebb a helyzet, és a férjek a határhoz közel maradtak, az ukrán határhoz közel, és mondjuk hetente tudnak találkozni, de vannak olyanok, akik Németországban vannak, vagy nem tudom, Lengyelország másik felén, akik mondjuk három havonta tudnak találkozni, szóval, és hát azt is meg kell említeni azoknak a nőknek a szerepét, akik külföldön vannak, és akiknek a férje viszont Ukrajnában maradt, tehát hogy ott is így igazából az egész életüket, az újrakezdés, a családmenedzselést is nekik kell véghez vinni tök egyedül, mondjuk kiskorú gyerekkel, mert az ukrajnai migránsoknak, vagy hát háborús migránsoknak a jelentős része nő és gyerek, és hogy nagyon sok ilyen sztori is van, hogy tényleg így az újratervezés az a nőkre hárult, ez az egész feladat. Tehát, hogy nem csak azoknak nehéz, akik otthon maradtak, azoknak is, akik eljöttek. Tehát egy baromi nehéz helyzetben van igazából minden család.
1: Ez egy rossz végszó, de ez van.
2: Nyilván, akik a fronton vannak, azoknak se matyóhímzés az élet. Sőt.
1: Nagyon pikít hangulatomban vagyok, mert majdnem azt mondtam, hogy viszont valószínűleg nem sokáig. De akkor is ez van.
2: Nagyon
1: rövid a... Nagyon rövid
2: van még egy pár percünk, és...
1: Élettartam, amit a frontok lehet vinni.
2: Akartam még egyet kérdezni. A gender kérdésen túl volt egy fél mondatod a görög-katolikus egyház szerepéről. Vallás. Erről mindig ilyeneket hallunk, hogy az nagyon fontos Kárpátalján. Mit kell tudni egyébként arról, hogy mennyire, meg hogyan fontos?
1: Nekem ez új, amit mondasz.
0: Igen, tradicionális társadalomról van szó, és nagyon fontos a kárpátaliak életében a vallás, az Istenbe vetett hit, egyáltalán a gyülekezetnek a szerepe, és egyébként a kutatásaink során is az jött ki, hogy ez az egyik ilyen motiváció, ami otthon tartja azokat, akik jelenleg még Kárpátalján maradtak, az Istenbe vetett hit. Mert sokan mondták azt, hogy ha a jó Isten azt szeretné, hogy menjenek, akkor majd küld egy jelet, és mennek. Illetve
2: itt
0: ez is...
2: a szokásos vicc, szerintem mindenkinek eszébe. Hát mennyi jel kell még nekem?
0: Hát lehet, hogy így is van, de egyébként tényleg, ők tényleg hisznek abban, és ez erőt ad nekik. És az is nagyon fontos volt, hogy mondjuk az egyházi alkalmak, azok milyen meghatározóak az ő hétköznapi életükben. Az, hogy elmennek, közösségben vannak, együtt imádkoznak, közösen elmennek kirándulni, közösen csinálnak programokat,

0: számokat, ez is egyfajta ilyen megtartó erő, mert így csökkentette a magára hagyatottságnak az érzését, és ezt nagyon sokan mondták az interjúinkban. És nem csak 22 után, de ez mindig is nagyon fontos volt a kárpátaljai identitásban is, meg így a kárpátaljai létben.
1: Azt sejtem, hogy a városi meg a nem városiak között ebből a szempontból van különbség, de lehet, hogy ez nem így van. Tehát, hogy
2: a Pászkát szentén a városba is el kell menni.
1: Ez, oké, ezt értem.
0: Szerintem Kárpátalján nincs olyan nagyon éles különbség, mint mondjuk Magyarországon, ahol így ez egy kicsit jobban elválik a rurális társadalom, meg az urbános, vagy a városi, meg a falusi. Meg hát így Kárpátalján ugye nem beszélhetünk olyan nagyvárosi léptékről, amit már így említettem, és szóval...
1: Most már Ungvár azért igaz a nagyváros lett.
0: Igen. Az át még erről is lehetne egy csomót beszélni, hogy Ungváron milyen változások vannak. Nagyon sok lett például a plasztikai sebészet. Tehát, hogy megérkeztek a belső menekültek, akik egyébként így magasabb társadalmi státusszal rendelkeznek, legalábbis akik Ungváron vannak, és hát ilyen szolgáltatásokat is kezdtek el nyújtani a helyiek is, meg a relokált vállalkozások, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy hogyan alakul át Ungvár.
1: Na, ez volt a szép. Ténylegesen szép végszó a szépségszalon.
2: Köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is.
0: Köszönöm a meghívást.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: kolontos parkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szelegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreg anyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsajába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsajából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Abbizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, és elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta udvari

0: A varjú lánykérőben. A varjú egyszer meglátta a cinegét, s feltette magába, hogy feleségül kéri. A cinegének is nagyon megtetszett a varjú, s fogadta a kérőjét. Este, ahogy az asztalnál ültek s eszegettek, megkérdezte a varjú a jegyesétől.
1: Mondd már, miért vagy olyan picike?
2: Fiatal vagyok még.
1: Kás, nem is nősz nagyobbra?
2: Növök még, hát hogy ne nőnék?
0: Evés után unatkozni kezdett a mennyasszony. Furton furcsa kásítozott. Azt mondja végül a vőlegénynek.
2: Én úgy unom magam, mesélj valamit, ami elűzi az unalmat.
1: Jól van.
0: Hagyta rá a varjú, s mindjárt neki kezdett a mesének.
1: Tavaly ott volt az erdő melletti faluban, ahol a nagybátyám lakik, egy bab. Olyan magasra felfutott, hogy a csiga háromszor kúszott fel kára szára mentén az eső felhőkbe inni.
2: Hát már ez is valami. Tavaly előtt én egy akkora borsót láttam, amin egy tücsök felmászott a naphoz, hogy pipára gyújtson nála.
0: A varjúnak mindjárt újabb történetek voltak kéznél.
1: Elég az hozzá, hogy 3 esztendővel ezelőtt olyan hatalmas szél kerekedett ott, abban az erdő megetti faluban, hogy az emberek, drágám, 4 kézláb tudtak csak járni, és csak hónapok múltán szoktak le róla.
2: Ez is valami. Most 5 esztendeje olyan táltos szelet láttam, hogy a szélmalmoknak nem látszott a vitorlája, olyan sebesen pörögtek.
0: A varjú erre elmondott egy 3. történetet.
1: Hát 10 esztendővel ezelőtt, mikor olyan kemény fagy volt, emlékszel, vagy fiatal vagy, de emlékszel, hogy az erdőben minden fenyő tövétől a sudaráig meghasadt belé.
2: Ha, már ez is valami. Úgy jó 12 esztendeje, mikor éppen a 3. fészekalja fiókáim után keseregtem, új esztendő napjatáján olyan csikorgó hideg idő járt, hogy a kemence szája előtt kenyeret dagasztó asszonynak hozzáfagyott a tészta a kezéhez, és a fazék egyik oldalán főtt az étel, a másik oldalon azonban vastag jég borította a levest.
1: Hát igen. Hát régente kemény fagyok jártak.
0: Tette hozzá a varjus, felsóhajtott. Engedelmet kért, hogy egy kicsit kimenjen, és nem is jött többé vissza. Bár, hogy álljon a dolog a babbal, a borsóval és a faggyal, de olyan öreg feleséget, aki ezt mind látta, nem akart magának.

0: bűbájosok versengése. Egyszer volt, hol nem volt, akkoriban, mikor még a róka is, meg a tanuki, azaz a nyeskutya is mesterien értett az alakoskodáshoz, meg a bűbájoskodáshoz, s valahányszor csak szembe találkoztak az úton, mindig összeszólalkoztak azon, hogy melyikük fajtája az ügyesebb, jártasabb benne. Történt egy szép napon, hogy ravaszdi róka gondolt egyet, és váratlanul beállította a tanukihoz.
1: Ide hallgasson, Gombé uram! Tudja mit? Mérkőzzünk meg! A szentélynél várom Kendedet, ott majd eldől, melyikünk furfangosabb. Én előre megyek, de aztán Kend is jöjjön ám rögvest.
0: Fújt el mondókáját a róka, s anélkül, hogy a tanuki egy szót is szólhatott volna, kapta magát és elrohant. A rendkívüli kihívásra Gombé septiben összehívatta a komáit.
2: No, cimborák, hát akkor milyen alakot öltsünk magunkra?
0: Tanakodtak, vitatkoztak, majd eszükbe jutott, hogy van nekik egy avit kéziratos tekercsük, amit az őseiktől örököltek, s a régi tanuki mesterek titkos tanításai az átváltozás fortéjairól címet viseli. Hamarjában előkerítették hát, kigöngyölték, s a fejüket összedugva böngészni kezdték. Egyszer csak a nőstények elkezdtek lelkendezni.
3: Jaj, menyasszonyi menet lesz!
4: Menyasszonyi menet leszünk!
0: Megállapodtak tehát, hogy menyasszonyi menetként vonulnak a szentélyhez. Hanem abban már nem sikerült egykönnyen megegyezni, hogy ki legyen a menyasszony.
3: Nem mondtam, hogy
0: így nagy ricsaj támad.
3: Én leszek
2: a menyasszony, és kész.
0: Fakadt ki végül Gombé mérgesen. Így aztán gazdára talált a többi szerep is szép sorjában. Ki lesz a ló, amelyen a menyasszony ülni fog, ki lesz a vőfé, ki lesz a lampion hordozó, kikből áll majd a díszes kíséret. Ha nehezen is, de végül mindenkinek jutott szerep.
2: No, fölkészültetek?
3: Föl, igen.
2: Hát akkor átváltozni. Rajta!
0: Ezzel hip-hop már is készen állt az ünnepélyes menet, s méltóság teljesen megindult a szentély felé. Az alakcsere remekül sikerült, sehol nem kandikált ki egy árulkodó farkinca sem. Annak rendje és módja szerint meg is érkeztek a róka által megadott helyhez. Hanem amint a szentélykapu elé értek, megpillantottak a földön egy incsiklandozóan illatozó gőzbuktát.
2: Mini, egy bukta!
4: Az enyém!
0: Ezzel rávetették magukat a finom falatra. Hanem a nagy tülekedés közben teljesen kiment a fejükből, hogy ők most éppen bűbájoskodnak, hát szépen visszavedlettek tanukikká. Hanem akkor megmoccant a bukta.
5: Engésztem, Gombé! Hopp!
0: S a gőzbuktából azon mód róka lett.
1: Ti haspókok, úgy kell nektek falánk torkos tökfilkók!
0: Kacagott az elképett tanukikon a róka, hogy majd megpukkadt nevetében. Tanukikat igencsak bántotta a harsánykár öröm. Szégyelték is magukat a fölsülés miatt, legszívesebben a föld alá bújtak volna.
2: Meglásd, ravaszdi, nem hagyjuk ennyiben a dolgot. Meglakolsz még ezért, meglásd, ne félj!
0: A tanukik újra összedugták a fejüket, hogy megtanácskozzák, mit évők legyenek. Támadt is egy jó gondolatuk, s ezúttal vita nélkül megegyeztek. Majd egy hírnökkel sürgős üzenetet küldtek a rókának.
6: Holnap déltájt az országút menti fenyőfák alatt várjon Kend.
0: No, másnapra róka is fölkészült a visszavágóra. Fogott egy marék füvet, a feje búbjára tette, majd bukfencezett egyet a levegőben, s abban a pillanatban daliás szamurájává.
1: Bújhatsz te akárki képébe, Gombé, az én szememet ugyan nem csapod be.
0: Fogadkozott, s leült az út mellett az egyik fenyőfa alá, ott leste várta a tanukit. Ahogy a fa alatt üldögél, egyszer csak látja ám, hogy egy pompás főúri menet közeledik.
1: Na, ez igen. Meg kell adni, ügyesen csinálja. Sehol egy farkinca, ami kilátszana.
0: Úgy elámult, hogy még a szája is tátva maradt. Igen ám, de eközben ő is megfeledkezett magáról, s anélkül, hogy észrevette volna, visszaváltozott rókává.
1: Na, várj csak, majd bolond leszek alul maradni.
0: Gondoltas, egy ugrással a menet előtt termett.
1: Na hát, Gombé uram, Kend meg nagy úr képében, odabent kuksol a gyaloghintóba, mi? Mutassa csak magát, hadd látom, na!
0: csak hogy ez egy valóságos főúri menet volt.
7: Micsoda pimasság, mit merészelsz te elvetemült bitang, mi?
0: Támadtak rá a rókára, a méltóságukban sértett vitézek, s jó alaposan elagyabugyálták.
1: Elnézést kérek, nem tudtam, hogy a tacsúfú rászettek.
0: Posszankodott a kárhallott ravaszdi, és nyűszítve menekült vissza a hegyre. A tanukik pedig, akik távolból figyelték, mi történik, tapsoltak örömükben.

0: Ser Katalin, elfelejtett lények boltja.
1: Unatkozom. Rettenetesen unatkozom.
0: Sóhajtotta Ariella, aztán széttárta a szárnyát, és dobott egy hátast a toronyház tetejéről. Az irodaépület hátsó udvarán landolt. Ez volt az egyetlen hely a városban, ahol senkinek sem jutott eszébe összelapátolni a havat. Egy ideig bámulta a fölötte elnyúló unalmas grafittal satírozott eget, aztán feltápászkodott, és alaposan megvizsgálta a nyomot, amelyet a hóban hagyott.
1: Nem is rossz.
0: Állapította meg egykedvűen, aztán elindult, hogy körbenézzen a karácsonyi forgatagban. Az emberek hatalmas pakkokkal loholtak el mellette. Ki se látszottak az óriás dobozok, a tömött bevásárlószatyrok az összekötözött fenyőfák mögül. Valaki szentségelt, mert leszakadt a szatyor füle. Egy asszony felsikoltott, mert nem találta a pénztárcáját. Egy kisfiú bömbölt, mert nem kapott télapós nyalókát. Egy utcazenész a kis karácsonyt játszott a szilofonon, de a csonynál folyton félreütött. Ariellával a kutya sem törődött. Úgy, ahogy mondom. Azelőtt legalább a kutyák megugatták. Ma már a farkuk serebben a láttán. Csak néhány öreg macska nyávogott rá meglepetten.
2: Na hát, kölyök cica korom óta nem láttam hozzád hasonlót.
0: Ariella csüggetten bólogatott.
1: Én vagyok az utolsó. Az utolsó karácsonyi. A többiek átképezték magukat. Persze, nincs túl sok munka. Gyerekfelvigyázás, betegápolás, álomhintés, ihletsúgás, alig valami. Az emberek manapság mindenért a boltba mennek.
2: Az nem. Még macska eredet is a boltból hoznám. Ha tudnád, milyen finom.
0: Ariella bandukolt tovább a latyakos járdán. Ami igaz, az igaz, neki is kedvére voltak a csillagó kirakatok. Legjobban az illatszerboltokat kedvelte. Az a sok gyönyörű üvegcse, tel is tele pompás illatokkal. Nem rossz, meg kell hagyni. Aztán ott volt az a bolt a töménytelen mennyiségű könyvvel. Hogy azokban mennyi történetet hordtak össze, csupa-csupa izgalmas kaland. Persze, ilyenek csak az emberekkel eshetnek meg. Most egy kissé ódivatú, kopottas üzlet felé vezetett az útja. Az orr és új lenyomatoktól piszkos vitrin mögött bábok lógtak láthatatlan damilszálakon. Mindenféle mókás vagy éppen visszatetsző figura. Az egyik például kiköpött pingvin volt, csak éppen kurta kézzel, lábbal, meg hegyes süveggel a feje tetején. Egy másik óriási egérre emlékeztetett, hatalmas, elálló fülekkel és apró kis szarvacskákkal. Aztán volt ott néhány szitakötőszerű, csillogó röppentyű, bájos kis pofikával. Ariella megesküdött volna rá, hogy az egyikük ráhunyorított azokkal a huncut szemeivel, és igen, mintha az óriás egér is meglendítette volna elálló füleit. Hú, és a sarokban, ott, ahová már a kirakati lámpák fénye is alig jutott el, ott kussolt valami izé. Úgy festett, mint egy hamuban sült girbe-gurba krumpli. Bárki azt hihette volna, hogy véletlenül odakeveredett limlom, csak hogy ez a limlom lopva Ariellára meresztette két szurok fekete, rizsszem nagyságú szemét. Ariella megborzongott, aztán felnézett a kirakat fölött lógó fatáblára.
1: Elfelejtett lények boltja, adásvétel, munkaközvetítés.
0: Ez volt a cégérre festve szép kacskaringós fenyőzöld betűkkel. Ariellának igazán nem kellett a szomszédban kuncsorogni egy kis kíváncsiságért. Fogta magát, és átsuhant a bejárati ajtón. Odabenn nagy sürgés, forgás, nevetgélés, mormogás, sutyorgás, vinnyogás, kotorászás és futkorászás fogadta. Legfőképpen pedig rendetlenség. Mérhetetlen és átláthatatlan összevisszaság. A polcokon, a pultokon, de még a padlón is furábbnál furább lények lótottak, futottak, locsogtak, kuncogtak, hevertek, fészkelődtek. Hirtelen, mint egy vezényszóra, valamennyien elnémultak, és Ariellára bámultak. Egy, kettő, három, négy, öt másodperc. Se pisz, se mocc.
2: Nem kuncsaft.
3: Legyintett aztán egy alak, akinek fehér lepléből csak két sötét szeme düllett elő. A nyüzsgés zsongás újra beindult. Néhányan Ariellához léptek.
4: Szóval, te is így jártál.
2: Ne félj, majd megszokod.
4: Nem is olyan rossz itt, majd meglátod.
2: Váltás, váltás!
3: Ariella döbbenten látta, hogy a kirakati bábuk sorra kiugrálnak a vitrínből, és más lények másznak föl a helyükbe.
2: Fél óránként cserélünk.
3: Magyarázta Ariellának valaki, aki első pillantásra dundi vattapamasnak tűnt. Másodikra pedig okos és bizalomgerjesztő vattapamacsnak.
2: Nagyon fárasztó ám kirakati bábunak lenni, de mondd csak, te miféle szerzet vagy? Még nem volt dolgom hozzád hasonlóval.
1: Karácsonyi angyal vagyok, az utolsó a szakmában.
2: Na hát, ki hitte volna? Furcsák ezek az emberek, még a karácsonyi angyalt is elfelejtik. Na hát!
1: Senki sem akar már tőlem ajándékot kapni. Halálra unom magam.
2: Akkor a legjobb helyre kerültél. Engedelmeddel? Gubanc vagyok, egykori ködmanó. Én vezetem ezt a kócerájt. Nem azért mondom, de meglehető sikerrel. Előbb-utóbb mindenkinek találok gazdit, vagy valami jó kis elfoglaltságot.
3: Gubanc magával húzta Ariellát, át a sertepertélők hadán egy parányi helyiségbe, amely dugig volt aktákkal. Könnyedén felugrott az egyik papírkupacra, és helyet mutatott Ariellának egy másik tetején. Aztán csak összegömbölyödött, és egy vakmukkot se szólt. Egyszer csak halk, karistoló neszezés hallatszott a fejük fölül. A legfelső polcról egy pápa szemes aktakukac dugta ki a fejét.
4: Van egy ötletem,
3: mondta, és feljebb tolta a szemüveget az orrám.
4: Nemrég volt itt egy kuncsaf, postást keresett angyalföldre.
2: Ez az!
3: Kurjantott a gubanc, és egyik aktatoronyról a másikra pattogott, mint egy gumilabda. Végül előrántott egy zöld mappát, és meglobogtatta a feje fölött.
2: Mert hát mit csinál egy karácsonyi angyal? Kézbesít! Ugyanazt kell tenned, amit eddig, és még egy biciklit is kapsz a cégtől.
3: Így lett Ariella az utolsó karácsonyi angyal biciklis postás az angyalföldön. Igaz, az emberek nem mindig örültek a küldeményeinek. Volt, aki a haját tépte a sok sárga csektől. Előfordult, hogy valaki sírva fakadt, mert fekete keretes borítékot kapott. Ariella legjobban azokat a napokat szerette, amikor a nyugdíjakat kézbesítette. Ilyenkor az idős nénik és bácsik mind mosolyogtak, behívták a házukba, és szörppel meg lekváros buktával kínálták. És volt még valami nagyon jó ebben az új életben. A kutyák ettől kezdve mindig megugatták.

titkos záradék. Azoknak, akik tudják, igenis létezik karácsonyi angyal, még ha az utolsó is. Ha szeretnéd, hogy ő vigye neked a karácsonyi ajándékot, a következő címre írj. Az utolsó karácsonyi angyalnak, postafiók 003, Angyalföld.

szép szerda estét, kedves rádió hallgatók. Szerda este lévén, itt a mikrofon végén a betát halljátok, és ez itt az Ablak a Dabra. Sziasztok! V-ügynök is csatlakozik hozzánk, és az elkövetkező két órát velünk, és a középtempós elektronikus tánczenékkel tölthetitek. Lesz vendégünk, elég illusztris, Csubi névre hallgató, előadó, DJ, producer, promoter, többek közt a Rádió Ozorának a egyik oszlopos tagja, illetve a Ozora Fesztivál rezidense, aki fölmerülhet a kérdés, hogy vajon...

back to back. Tilos Rádió, Ablak a Dabra. Ma este az Vezda Betlet, halljátok itt az irányító pultból. Egészen este 10 óráig. Kellemes szerda estét, jó rádiózást. Már most egy gyors program ajánló így az elejére. Hétvégén az Editbe találkozhatunk szombaton. Aki az ilyesmit szereti.

tilos rádió. A tilos is benne az ablak a napra. Egészen este 10 óráig a Petával ma este. Ilyen és hasonló. Muzsikák. Szombat este a Nagymező utca Edit. Várunk mindenkit szeretettel. Transcendence.

10 óráig a Hazvezda Betát halljátok a vezérlőből. Most még gyorsan egy programajánlót elsütök. Hasonló zenékkel szombat este a Nagy Mező utca Editben találkozhatom. Illetve október 22-én a Toldi Klubban. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel.

Kilos a kilos, vannak a dobrát, hallottátok egész egy 8-10-ig. És következik a szokásos szerda esti. Gyors programajánló, hasonló zenékkel találkozhattok most szombaton Nagymező utca Edit, illetve október 22 Toldi Klub. További szép szerda estét, Zvezda Betát hallottátok. Jó rádiózást, sziasztok!

Tilos Rádió FM 90,3 MHz. Palotai Zsolt emlékműsorát hallgatjátok. Ez itt a Jövő Zene kollektívan. Ma este Benc teszi tiszteletét Palotai Zsolt életműve előtt. A következő órában atmoszférikus drum and bass-eket fogok játszani a 90-es évek második feléből. Szigorúan UK business. Hallgassátok 11 óráig a Jövő Zene kollektívan című műsort. Sziasztok!

Tilos Rádió, FM 90,3 MHz. Palotai Zsolt emlékműsorát hallgatjátok. Ez itt a Jövő Zene Kollektívan. Bence játszik egészen 11 óráig. Hallgassátok a Tilos Rádiót. Sziasztok!

Tilos Rádió, FM 90,3 MHz. Palotai Zsolt emlékműsorát hallgattátok. Ez volt a Jövő Zene kollektívan. Velem sosok hét múlva találkoztatok majd a következő alkalommal. Addig is hallgassátok a Tilos Rádiót. Mindenkinek szép estét kívánok. Sziasztok!

Fucking girl.

kellene, és 10 fok körüli hőmérsékletet kiállok minden azoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-el, Andrással, Zsoltól, Papóval, az éjszakás műszakot.

0: Sziasztok, fiúk!
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek!
2: Én szintén jó estét mindenkinek!
0: Jobb állt a hőmérséklet nyáron, és napközben 20-25 fok van, este meg 3-10.
1: Nagyon helyes.
0: Azért megijedtem hajnal, amikor 9-3 fok volt.
1: Azért itt benne a városban nincs olyan hideg. Na mindegy. Nem vagyunk mi angolok.
0: Na, nézzük akkor a rejtélyeket. A két képrejtvényt tettem ki nagyon későn, úgyhogy egyáltalán valaki megnézte. Mert azt megtanultam, hogy igaziban, hogyha posztodnak szeretnél, hogy valami eredményességet, akkor délután 6 és 7 között érdemes kitenni. Ilyenkor 9 óra után már öngyilkosság, de hát ha már megcsináltam. Én te megcsináltad, mert az egyiket azt te adtad.
1: Ó, hát igen. De úgy látszik, ez csak nekem volt újdonság, mert te is tudtad, meg ott tulajdonképpen mindenki.
0: És akkor árult
2: és hét között, 6 és 7 között a legtermékenyebbek az agyak?
0: Nem, akkor interneteznek a hallgatók.
2: Vagy a... Akkor nézik meg egyáltalán.
0: Igen.
1: Hát ugye, ha valakinek a Facebook megy, akkor és jön innen poszt és követi, akkor azt rögtön fölülre teszi a hírfolyamba.
0: Na szóval akkor mi volt a karikák?
1: Hát karikák voltak, most ez nehéz egy képet elmondani, de a lényeg az, hogy 3 darab 3-as karika volt, amin ilyen színes pöttyök voltak, összesen 9 darab mindegyiken, és hát most ez persze, mondom, nem könnyű egy képet elmesélni, de hogy hát ez a Rubik kockának a kirakásának a egy bizonyos fázisát jelenti, gondolom, hogy merre kell tekergetni, és akkor mi lesz belőle. De szerintem ilyen könyvekben, vagy ilyen leírásokban, hogy hogy kell kirakni, ott lehet, hogy ezek vannak, mert ezt tényleg mindenki tudta a kvízen is, én nem tudtam.
0: A másik képen pedig... Jézusom, mi is volt a másik?
2: Látom a megfejtést, de azt gondolom, hogy ehhez ismerni kellett az illetőnek magát, ezt az eseményt és ezt a történetet. Nem. Ezzel a,
1: ja, hogy a képet.
2: Festmény. Uh-huh. Hogy ez egy festmény, amit valaki 30 dollárért megvásárolt egy aukción, és aztán kiderült, hogy 250 ezeret ért.
1: Ezek a szép történetek.
2: Is. Igen.
1: Amúgy mikor ránéztem, akkor én nekem egyből Dali ugrott be, csak ugye egyrészt túl sötét a Dalihoz, másrészt egyik kagylón sincsen óramutató, meg nem is folyik le egyik se sehonnan, úgyhogy ezért ezt elvetettem, és akkor hát te látod ott a megfejtést, hogy valami Gertrude akár kifestette.
0: Gertrude Abercrombie. Olyan, mint a nagy jazzgitáros volt a John Abercrombie. Én meg is néztem, mit jelent ez a név. Mert olyan fura, érdekes, és skót névről van szó, és azt jelenti, hogy a kanyargós folyó torkolata. És ez a lány, ez a Gertrude, ez a jazz világában volt nagyon otthonos, és számos jazzzenész volt a barátnője, meg élettársa, meg szóval folyton velük bulizott, és például Dizzy Gillespie-nek nőtt nagy barátja, és emiatt is híres volt, hogy ebben a közegben mozgott, és meg nagyon konzekvens, jó, megismerhető, érdekes képeket csinált. Mindegyik ilyen szürkés, feketés, tónusú, sötétkékes, nem túl vidám képek, de nagyon markánsak, és hát divat volt őt venni, úgyhogy az ő képei nagyon értékesek. Egyébként azt a könyvet, amit most ott magad előtt látsz, van direkt egy fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy egy festőnek a befutása, hogy kellendőek lesznek a képei, vagy sem, az hogy alakul, és hogy milyen törvényszerűséget fedezett föl benne.
1: Hát ez kizárólag a galériásoktól függ. Amelyiket egy menő galéria fölkarolja, abból híres festő lesz, a többiből meg nem.
0: Hát ez trivialitás, de hogy sok-sok száz galériának az összesített anyagát, meg tapasztalatait, meg szokását, meg egyemeket vetett össze, míg végül kijött az a néhány ökölszabály, ami az, hogy gyakorlatilag nem érdemes a bank ellen játszani, hogyha nem jön be, nem lesz. És úgy, ahogy András mondta, valóban a elmúlt időben híres lett onnan, hogy egy hagyaték felvásárlás volt éppen folyamatban, és az egyik ilyen műgyűjtő, és oda tartott, de jó elkésett, és gyakorlatilag minden elfogyott már szinte. És azért még bóklászott egy kicsit a már majdnem üres házba, és lenne a garázsba vezető folyosó, volt kiakasztva ez a kép, egyetlen valami frekventált előkerül helyen. És nézegette, látta a Abercrombie aláírást a sarkába, de gondolta biztos, hogy csak olyan másolat lesz majd utána, de mi a 30 dollárot megvette. Hát aztán kiderült, hogy sok-sok milliót ér. No igen, ez volt a kép kitéve. És még volt az, amit tőled kaptunk, és azt nagyjából megbeszéltük, hogy mi lesz annak a megfejtése. Egyébként az nagyon érdekes annak a rejtvénynek az egyik megfejtése az, hogy a Victoria az egy hajó. A Magellánnak volt egyik hajó, és öt hajóval indult el Magellán, ez nagyon érdekes történet volt. És a egyetlen egy hajó ért csak vissza. Magellán se ért vissza. Ő is ott volt, benszültek el, folytatott valamelyik csatába.
1: Na, de akkor ő meg se került a földre.
0: Ő ilyen formán nem került meg a földet, csak a Victoria nevű hajója. És több mint 200 emberrel indult el, és 15 vagy ért vissza.
1: Egyébként erről jut eszembe. Szerintem ez tök érdekes, hogy mit tippeltek, hányan voltak a Mayflower-en utasok?
0: 200-an.
1: András?
2: Megpillanatom. Mit mondtál, papu?
0: 200-ot.
2: Aha.
0: 1200.
2: 130-an.
1: Na most a pontos számra nem emlékszem, de 90-valahányan voltak mindössze.
2: Hú-hú.
1: És ugye ebből lett az amerikai felső osztály.
0: Felső, igen.
1: Nem felső 10 000, csak felső 90.
2: Mert felső 90.
1: Leszármazottakkal együtt már nyilván azért többen vannak.
2: De azért nem meséljétek ezt nagy körben, ezt a Magellán ügyet, mert ha esetleg minket itt éjjel hallgat a Donald Trump, és megtudja, hogy teljesen alaptalan a Magellán szorosnak a Magelláról való elnevezése, akkor még lesznek ötletek.
0: Nem, az teljesen jogos, mert ugye...
2: Hát, azt majd meglátjuk.
0: A Magellán expedíciának nem a föld megkeresése volt a cél, hanem az, hogy megtalálja a Magellán szorost.
2: Az átjárót,
0: és...
2: Akkor még élt?
0: Persze. Sőt, átjött a Csendes óceánon, és valahol a Fülöp-szigetek környékén valamelyik szigetvilág lakóival volt nézeteltérésük, és ott veszett ő is. Úgyhogy ő már akkor tudta, mert egyébként a Fülöp-szigeteknél egy csomó minden ismerős volt már, és tudta, hogy megkerült a föld, tehát a föld gömbölyű. Tehát ő mondhatta ki először, hogy egész biztos, hogy a föld kerek.
2: Uh-huh.
0: És
2: jó.
0: Emlékszem, hogy az volt írva, hogy minden kis öblöcskébe bementek, hogy hát hol lesz az átjáró. Úgyhogy nagyon lassan haladtak lefelé. És volt egy kis film erről a Discovery-n, és ott nagyon ezeket megismétlik legalább 6-szor.
1: Most nem akartam megkérdezni, mondom, megnézem, de már most csak megkérdezem, hogy hol a fenébe van a Magellán szoros, mert annyira tök vagyok földrajzból, hogy azt elmondani
0: is nehéz. Dél-Amerika legvége az a jó reménységfok, nem a holdfok, bocsánat, jó reménységfok az Afrika, a holdfok, és a holdfok fölött van valamivel a Magellán szoros.
1: És ott át lehet menni Dél-Amerikán?
0: Ott át lehet menni Dél-Amerikán.
1: De már minek, hogyha úgyis ott van a honfok?
0: És A hol fogod délről megkerülni, rettenetes. Uh-huh. Olyan üvöltő szelek és 40 méteres hullámok vannak, meg zátonyok, meg mit tudom én, hogy a totál öngyilkosság. Uh-huh. Ezzel itt egy csomó vitorláshajó ma is ott kerülni meg néha, de nagy bátorság kell, meg óriási hajózási rutin, meg szóval teligatyával nem lehet megcsinálni, szóval bátorság kell hozzá. Nagyon. És a Magellánszos ráadásul nem is túl rövid, tehát egy eléggé blikfangos, kanyargos út, mire átér az ember. És akkor a rettenetes vizek után, amikor a végtelen nyugalmat meglátta Magellán, ő nevezte el csendes óceánnak. Vagy...
1: Uh-huh. Hát jó elszánt volt, mert nem is, mi van, hogyha nincs is olyan. Akkor potyára ment oda.
0: És hát ugye akkor még ezek a navigációs berendezések, meg leginkább a térképek, amikre hagyatkoztak, ezek még nagyon durva elképzeléseket mutattak csak helyenként, egyáltalán a valóságot. Úgyhogy volt, hogy még a csendes óceán közepén kikötött egy szigeten, és megállt, hogy valószínűleg elhagyta Japánt. És csak az, aki csak odébb lett volna. És hát még az is túlzás a közepén, azt hiszem, szóval nem sokan hagyta el Dél-Amerikát, amikor úgy gondolta, hogy már Japánnál van. Azért fantasztikusan bátrak voltak ezek meg kezdeményezők. És ott a Discovery nem volt egy szimpatikus ember, különben a Magellán. Egy rettetes despota, utálták a matrózai, a kapitányai, mindenki. De ilyen nagyon erős kezű, nagyon, nagyon szigorú ember volt. Ja, és még valami érdekes, mondjad?
2: De bocsánat, csak azt akartam mondani, de ezek a földkerülő vitorlás versenyek, mint a Vendée Globe és egyebek, azok lemennek a Holdfog felé, nem?
0: Azok azt hiszem kötelező a Holdfog felé menni.
2: Kötelező nekik ott, hát ez a legnehezebb rész az elmondásaik, meg leírásaik szerint, hogy aki azt túléli, aznak van esélye, hogy az egész versenyt. Na mindegy. Közben megnéztem ezt a Magellánszorot, soha nem gondoltam volna, hogy ez egy szárazföldön belüli csatorna gyakorlatilag.
0: Igen.
2: Mire használják most?
0: Hát gondolom, hajók ott mennek most is, amiknek arrafelé van dolguk.
2: Lehet.
0: Egyébként a Kopár István, tudjátok, ő az egyik, aki egyedül kerülte meg a földet.
2: Igen.
0: A magyar vitorlások közül. Ő leírta, hogy amikor Perth kikötőjéből elindult, ugye Ausztrália déli nagy kikötője, azt mondta, hogy olyan álzsúlya volt annak, hogy ő a föld körül meg úton van, függetlenül, hogy kiszállt meg két hetet eltöltött ott, hogy amikor mért ki fel a kikötőből, az összes lábon levő hajó követte őt egy jó darabig, és kikísérték az öbölnek a bejáratáig, és az összes hajó egyszer meghúzta a hajódudáját. És
2: Kürtnek.
0: Hajókürtnek, köszönöm szépen. És amikor a végül elvergődött ezeken a déli szörnyű vizeken át, és kikötött Argentinába, akkor jött hozzá a kikötőőr, amikor készült kidobni a kötelet, hogy elkapja, hogy a vitorlásra, mert tudod, hogy azt mindenki rögtön megy segíteni, csak hogy hajó kikötni készül, vagy elmenni, hogy ki kell bedobni valamit, kötelet, kötelvéget. És jó, megkérdeztetni, hogy honnan jött, és ott a pőzből kis ilyen egyet a kötelvégét a kikötelem, mert ilyen azért nem nagyon találkozik egész életében.
1: Ezeken nincs is motor egyáltalán? Ilyen kikötői manőverezéshez sem?
0: Hát, szerintem van általában. ezeken a hajókomában. Az ilyen vendéglób verseny valószínűleg nincsen, mert nem szabad.
1: Ők nem kötnek ki.
0: És hát nem kötnek ki.
2: Nem kötnek ki, meg ugye akkor, amikor az ember lát ilyen képeket, hogy valami baja van, és sodródik, és segítségre vár, abból úgy tűnik számomra, hogy nem tud mozogni. Tehát nincs olyan. Nyilván, hogy ebből benne van az is, hogy nem mindegy, hogy hol történik, mert mondjuk...
1: Hát meg annyi üzemanyagot nem tud magával
2: bírni. Igen, azt akarom, hogy a legközelebbi szárazföld 4000 kilométer, akkor tök mindegy, hogy van-e rajta motor, vagy nincs, de valószínűleg azokon nem is lehet. Úgyhogy azoknak nem az a specialitásuk, hogy kikötőkbe manővereznek. Ilyen, lehet, hogy ez nem volt. De mindegy, bátor emberek ezek.
0: Mentél már vitorlással, Zsolti?
1: Nem én.
0: A tengerén való vitorlásnak van egy nagyon meglepő vonása, amit el nem tudtam képzelni, hogy amikor elindul, onnantól kezdve egyenesen a soha sincsen a hajó a maximum, hogyha négy napja álló szélcsend van, de hát ilyen ritkában. És tehát mindenképpen eldől jobbra vagy balra, és így lefelé bukdácsol a vége eleje. Úgyhogy amikor nagyon nagy hullámok vannak, már az Adriához képest nagyon nagy, nem a tengere, a nagy tengerekhez képest, akkor a hátul, ahol a kokpit van, a kormány, meg a műszerek, meg egyebek, az hol úgy látja a hajó elejét, mint hogyha ő emelet, egy emelet magasan lenne, az meg a földszinten, hol a pont fordítva. De amikor így fölnézel, utána következik egy ilyen zuhanás a hajó órával.
1: Nem hoztad meg a kedvemet hozzá.
0: És mindez, tehát így is, és ráadásul mindez valamilyen nagyon ferde állásban, vagy jobbra, vagy balra. Jól mondom, Andris?
2: Jól mondod, de ez meg is magyarázza rögtön azt, hogy azok a betegségek, amikor elkapnak embereket, mondjuk, hogy össze-vissza hányja magát, az teljesen normális, azt gondolom, mert az egy... Én összesen az Adrián ültem ilyen hajón, egy ilyen rövid kirándulás erejéig, tehát nem mondhatom el, hogy hosszú túrát tettem, de, és ráadásul még elég szélcsendes időben, de akkor is ez van. Hát a tengeren nincs szélcsend, és a legkisebb szél esetén egy kicsit beljebb ugyanezt csinálja. Egyetlen egy dolog van, amivel elkerülheted, hogy nagyon rosszul leszel, ha nem mész be a kajütbe.
0: Én is ezt csináltam, nem mentem, és a horizontot néztem, mert az egy viszintes nyugodt vonal volt. Csak azt néztem, akkor viszonylag elviselhetem, hogy össze-vissza dobálva az egész. És mi nagyon hamar beálltunk dolgozni a mély vízbe, mert profi vitorlásokkal mentünk, az is oda tartozik, hogy Huár szigetén a kocsmában úgy berúgtak, mint az albászavár, és mire elindultunk, még akkor néhány ötöttek a fedélzeten, de elpárlogtak nem sokára, éjszaka elkezdtünk menni, mert az volt, hogy reggelre érünk le Kotor kikötőjébe, ez egy olyan 40 mérföldnyire volt, 50 mérföldre körül, és bocsánat, mindent mérföldben mérnek a tengeren, nem kilométerben, és ők Kátarónak hívták persze a Kotort, meg egy nagyon vitorlás szlengek lengték be az egészet, és nem sokára két ugrifüles ott maradtunk a fedélzeten, mert hogy mindenki elment aludni. És mi életünk először voltunk a vitorláson. Persze már pár órát mentünk el, tehát nagyjából megmutatták, hogy ki mit kell figyelni a vitorlán, vannak ilyen jelző szalagok, hogy annak milyen, hogy kell állni, hogy ha így áll, akkor jó minden, ha rezeg, meg lóg, meg minden, akkor meg biztos, hogy nem jót csinálod. És meg volt egy kompassz, ami világított, át volt világított alulról, belőle, hogy lásd, hogy milyen irányba mész. Meg voltak térképek, de az meg kellett menni a kajütbe. És elromlott a kompassz világítás, és nem tudtuk meg, hiába nyomkodtuk, próbáltuk keresni, hogy hol lett, mert a kész kiégett. És semmit nem lehetett látni. Én nagyon okosan, akkor én kormányoztam egy-két órán keresztül, és kinéztem a nagymedve csillagképet, amit én egyébként kaszásnak hívtam mindig, illetve egy nagy kaszáról van szó, és kinéztem, hogy ahhoz képest hogy kell mennünk, és úgy mentünk. És közben egyre kellemetlenebb szél volt. A szélsőségmérő azt regisztrálta a végén, hogy 7-es-8-as szélbe mentünk, helyenként 9-es pöffökkel, ilyeneket kellett megtanulnunk.
1: De ezt vitorláztatok?
0: Vitorláztunk.
1: Azt nem kell bevonni, rövidíteni, mit tudom én, mit csinálni ilyenkor?
0: Látod, ha eszünk is lett volna, mint neked, akkor gondoltunk volna erre, de nekünk ez eszünkbe se jutott. És gratulálok, mikor...
2: Rendszerésnek hívja.
1: Ó, hát bocsánat.
0: Azt történt, hogy valamelyikük kijött hányni, és miután kiokálta a felet egyébként a fedélzetre, a felét a vízbe, fölnézett a vitorlára, és szinte egy papírban kihozolott, és nem lebotorgatott, hanem lerepült szinte a lépcsőn, és elkezdett ordítani, hogy pozd meg, meg fogunk halni! És... De megjelentek az álmos pofák, és tényleg kihozorodtak, kiderült, hogy azonnal le kell refelni, mert hogy teljes taktival megyünk 8-as szélbe, 7-es szélbe. Ez egy körülbelül halálos bűn a vitorlázásban.
1: Amit de legalább gyorsan odaértetek, nem?
0: És dehogy is, akkor nézték, hogy merre megyünk, és így zseblámpával a kompaszt nézték meg, és kiderült, hogy totál rossz irányba megyünk. Tudnék, azt elfejtettem, hogy az égbolt elfordult. Úgyhogy, amit 2-3 óra alatt elfordult az égbolt, én egyre az Adrián befelé mentem, nem dél felé, hanem egy Olaszország felé mentem. A réges-réges. És ráadásul egyszer csak valaki olyan tudta, hogy jön egy nagy hajó. És valamelyiknek nagyon okos lélekjelenete volt, és volt egy irgalmatlan nagy lámpa, ilyen hajólámpa, de nem is lehetett kérdezni, hogy nyakba kellett venni, és úgy lehetett világítani vele, hogy 20 kiló volt, és azzal megvilágítottuk a saját árbocunkat, meg ezért.
2: Igen, a vitorlát szokták megvilágítani.
0: Ami maradt a vitorlában, mert a nagyját lehúzták, és a nagy hajó, hát 10 méterre ment előttünk, mint egy metró szerelvény. És akkor megtanultuk azt is, a profik mondták, hogy hivatalosan a Titanicnak kell kitérni egy kis hajó, egy vitorlás hajó előtt, tehát mindig a motorosnak kell kitérni a vitorlás előtt.
1: Nem attól függ, hogy honnan jön?
0: Teljesen mindegy, hogy honnan jön. És...
2: Az az elf, hogy tudja magát kormányozni. A vitorlás meg kiszolgáltatott a szélnek.
0: De ez csak az elmélet volt, úgy menne keresztül egy vitorlás, amit a macesz gombócon, tehát a legkevésbé.
2: Észre se vett volna.
0: Persze.
1: Hát mint a koreai balesetnél, ahol ugye a kapitány nem vette észre, hogy elgázolta a kis hajót.
0: Ja. Tényleg, hogy áll az az ügy?
1: Nem tudom
2: azt
1: őszintén
2: hiszem, szóval. Azt hiszem, hogy elhúnyt. Azt, mint azt olvastam volna, hogy elhúnyt az ukrán.
1: Igen,
0: tényleg?
2: Mintha ilyet

0: De nem tudom, hogy ki kezdeményezte, de azt hiszem, hogy most jelen pillanatban itt tart. Úgyhogy visszatérve arra, amit meséltél, hát kész csoda, hogy itt ülsz, és nem haltatok meg. Hozzátéve egyébként, hogy azok a degenerált hajósok, akik titeket vittek, azok én el nem tudom képzelni, hogy ezt hogy engedhetik meg. Hogy tudom, hogy részegen az ember sok mindent csinál, titeket meg a laikusok bátorsága vitt előre, úgyhogy az olasz partok felé, de ez valami döbbenetes. És akkor ezekkel hajóztatok még utána, nem tudom, hány napig?
1: Persze, sőt...
2: Nem, hát utána neked is be kell rúgni, és akkor már onnantól kit érdekel.
1: Az érdekes, amikor Kotorba kiközöttünk, akkor kiszállt, mikor kiment a partra, a part mozgott, és jött így a lábam alatt. Még egy negyed óra múlva is. Uh-huh. Nagyon érdekes volt.
0: Ezért mondták régen, bocsánat, a kis regényekben, meg egyébként, hogy a matrózoknak ez a járása az megismerhető, ez pont ez volt, amit te mondasz, hogy bizony nem kell hozzá sok néhány nap, hogy amikor kimész és kikötsz, és elindulsz a mólium befelé, akkor ez a dülöngélést, ezt érzi az ember még egy jó ideig.
2: De még néhány nap se kell, mert emlékszem, gyerek voltam, és NDK-ba voltunk a szüleimmel, és jöttünk haza, és Tatabányán voltak az öcséim, nagyanyámnál, és odaérkeztünk meg, de már éjjel volt, és nagyanyám meg aludt, csengő a sosem működött, és ugye én másszak be a kerítésen. És alig tudtam bemászni a kerítésen, mert így ment alattam a kerítés, ugyanígy. Ugye, mit tudom, reggeltől estig ültünk az autóba, mentünk egy adott sebességgel, és azt ugyanúgy hozzászoktam.
0: Igen. Ez így van. Egyébként visszatérve ezekre az elsőbségekre, amit a Zsolti mondott az előbb, ezek a honnét fúj a szél a vitorlázásba, ez azokban az esetekben képes szabályokat, amikor két vitorlás találkozik valamilyen formában. Uh-huh. Ott lépnek érvénybe ilyen szabályok, hogy akinek innét fúj a szél, akinek onnét fúj a szél, keresztezik egymást, stb. A motorhajóval kapcsolatban, ha jól tudom, akkor a Balatonon is, ha te keresztül mész a Tihanyi szoroson is, jön a komp. Az egy más kérdés, hogy mit fog csinálni, de ő lassít le.
2: Uh-huh. Rendes tőle.
0: Amit vagy megtesz, vagy nem. Úgyhogy ez egy más kérdés.
1: Ezek a profikkal, aztán voltam még Törökországba egyszer vitorlázni, és az nagyon érdekes, hogy a Törökország maga nagyon érdekes, mert nem a Boszporusz táján voltunk, vagy Isztambul körül idegenforgalmi része, hanem Ázsia felé mentünk. Rodosz szigetétől indultunk, és átmentünk Marmarizba, Rodosz ugye Görögország, átmentünk Marmarizba, ez egy olyan, át lehet látni különben, olyan, mint a Tihanyba menni át, annál azért nagyobb, de nem sokkal, és ott béreltünk hajót, és azzal mentünk Ázsia felé, és hát elég egész döbbenetes élményeink voltak, nagyon-nagyon érdekes volt, de volt egy kellemetlenség is, Fethiye kikötőjében, amikor indultunk el, akkor egyszer csak mellénk jött egy katonai, hát nem, hogy milyen hajótípusok vannak.
2: Nassal,
1: ez az. És egy olyan 30-40 méterre mellénk párhuzamosan jött, és majd átkiavált a jelzést, valami jelzést adott, mi kapitányunk tudta, hogy mit jelent nekem fogalmam, hogy engedjük le a vitorlát, tehát ne álljunk meg. És átjöttek egy motorcsónakkal, a kapitány, meg aki vezette, meg még egy nagyon rettentő szigorúak voltak, és megkérdezték, hogy nálunk ki a kapitány, majd fölmutattak a vitorlás az árboc tetejére, ahol a török zászló volt. Mert ugye mindig az, hogy te milyen országból jöttél, azt is kell. A hajó tulajdonosa, vagy falsz általában nem te vagy, mert bérhajók, de annak a nemzetiségét ki kell tenni. És minden legmagasabb helyre pedig, amelyik országban vagy.

0: Éppen. És azt mondta, hogy kopott a török zászló.
1: Jó. És ad helyette egy újat?
0: Engedjük le, és kérdezik, hogy hajtogassuk össze, szépen összeget hajtogatva. Megfogta, odatta a mellette katonának, aki gyönyörűen fogta kezelem összegyűjteni ide, és mondta, hogy elkobozza ezennel a zászlót. És nem, mi protestáltunk, de ez nem a vége, hát ez vérrel, azt mondta, az egyáltalán nem érdekli, hogy milyen körülmények között tettük fel, azért kopott zászlóval itt nem fogunk hajózni, és, de zászló nélkül se, úgyhogy vissza kellett venni a kikötőbe, és mikor kikötöttünk, akkor körülbelül 8-9 kisrác kapta el a kötőnket minden, akik nagyjából tudták is, hogy miről van szó, mire teljesen kimásztunk a partra, és rögtön mondták, hogy megmutatják, hogy hol kell venni. És keresztöntünk egy csomó minden, legalább 6 helyen lehetett volna venni már zászlót, de ők mondták, nem, végül a piac tér tulajdonát is elhagyva, egy kis út, görve-görve utcácskában volt egy ilyen, nem tudom, ilyen mindenféle tárolt hajózási cuccokat is, de mást is. És ott megvettük a zászlót, és visszafelé a gyerekeket meg akartuk vendégelni, hogy akkor mit kérlek, kocsmában egy kólát, vagy valamit kérlek, semmit nem fogadtak el. Csokoládé, cukor, minden. Nem, ők csak meg akartak segíteni minket. És így is szálltunk vízre, és már egész picik voltak, a gyerekek még mindig integettek nekünk. Majd mellénkért az uszály megint, a Nassádba csak
2: Nassád. Nassád.
1: Uszály. Igen.
0: Mellénkért ment mellettünk ilyen 40-30-40 méterre, párhuzamosan velünk, és sokan voltak egyébként a fedélzeten, legalább 6-an, 8-on, és egyszer csak egy ilyen vezényszó volt, és tisztelektek 8-an felénk, még visszaintegetni nekik, tehát persze nem nekünk tiszteltek, hanem a török zászlónak.
1: Hát ugye, amit nyugatnak lehet nevezni, az Törökország, Görögországban voltam én is először, hát ugye akkoriban divat volt bőrkabátért, bundáért, ugye Isztambulba járni, és hát félelmetes volt tényleg, tehát főleg így a 70-es évek Magyarországából oda kimenni, az döbbenet volt, tehát eleve a maga a bazár, hát ugye eleve az első, amikor először mentünk, akkor megállított valami, nem is tudom, talán dugó volt, mert ott ilyen rettenetes autópályák vannak, de mégis mindig dugó van, és oda jött hozzánk egy pali, kérdezte, hogy hol, mert látta nyilván, hogy magyarok vagyunk, hogy akkor mi hova megyünk, és mondtuk, hogy ebbe a kempingbe, és azt mondta, hogy az a kemping az nincsen nyitva, és akkor menjünk ebbe a valami más, hogy Londra kempingnek hívták egyébként. És akkor apám persze rögtön betolt, mert hát ez nem úgy volt akkoriban, bankkártya meg ilyesmi, hát amennyi pénzed volt, annyi volt, és meg kellett tervezni az utat napra, pontosan, hogy mikor, hova mész, és így tovább. Akkor elmentünk ebbe a Londra kempingbe, és akkor ott szálltunk meg, aztán kiderült, hogy egyáltalán nem volt zárva a másik kemping, csak ez az ember, ez egy ilyen beépített ember volt. És aztán bementünk a városba, nem akarom itt hosszúra nyújtani, de az is döbbenetes volt, tehát nem volt tömegközlekedés, hanem ilyen iránytaxik voltak, ilyen 9 személyes mikrobuszok, vezetett valaki, a jobb egyen ült valami más, és az egy másik ember, és az kiabált, hogy hova megy. Nyitott ablakon, hogy Aksaráj, és akkor az Aksarájra akart menni, az ott felszállt, 9 helyet szerintem 20-an simán ültünk ezekbe az autókba, és akkor az bement oda a városba. Na mindegy, ott kovályogtunk, és akkor egyszer csak jött egy fiatal srác, egyébként ezek a üzletkötők, ezek magyarul szinte tökéletesen beszéltek, és azt mondta a srác, hogy ő lengyelül is körülbelül így tud, mert nyilván ez volt a két legnagyobb mennyiségű népség, aki oda ment. Na oda jött a srác, és mindenképp bőrszíjat akart eladni, és apám meg nem akart bőrszíjat venni, és akkor mindegyikbe belekötött, hogy ez ezért nem jó, ez azért nem jó, de hogy negyed órán keresztül jött velünk a gyerek. Akkor feladta, elment, és másnap mentünk arra, és képzeld el, megismert, és oda jött, és azt mondta, hogy na ez a szíj, ez hibátlan, és apám se talált benne hibát, és kénytelen volt megvenni. De ezekből számos ilyen sztori van, csak tényleg nem akarok itt mindenkit untatni, de nagyon-nagyon érdekes volt.
2: Figyeld, képzeld el, hogy az a rakás gyerek, aki a papónak integetett, az hogy örült, amikor ők eltűntek onnét, és visszament abba a boltba, ami valószínűleg 50-szeres áron adta el nekik az ászlót.
1: Hát ez nyilvánvaló, hogyne. Hát volt olyan, na még egy sztorit elmondok.
2: Leszarták a csokidat.
1: Még egy sztorit gyorsan elmondok. Egyszer nem egyedül mentünk, hanem alattunk laktak a Sanyi bácsiek, mindegy, és velük mentünk így párosan, tehát két autóval, és akkor bementünk a bazárba, és Magdi néni, Sanyi bácsinak a felesége az aranyláncot akart venni, de hát ott olyan aranyláncok voltak, amiket elképzelni is nehéz volt, tehát az újnyi vastagságú, az egy vékony lánc volt tulajdonképpen ott. És ott nézegette, behívták, és hát megnézegették, de messze nem volt annyi pénzük, amennyi. És akkor azt mondta a tulaja Magdi néninek, hogy ezt a láncot ő odaadja neki, hogyha eltölt vele egy órát. És akkor mondta, hogy de hát itt a férjem, az nem baj, az őt nem zavarja. Úgyhogy gyönyörű sztorik voltak tényleg.
2: Zavarja Sanyi bácsi.
1: Nem, hát ezt nyilván nem kérte.
0: Mi lett a vége?
1: Hát nem lett lánca, legalábbis hát mi nem láttuk, hogy lett volna. Lehet, hogy visszament délután, aztán ki tudja. De hát ezeket be se lehetett hozni Magyarországra. Tehát most, és ráadásul volt olyan, hogy rendesen szétszették, tehát kipakoltattak csomagokat, mindent, tehát akkoriban a vám az abba bele lehetett szaladni.
0: A múltkor meséltem a nőket, akik a homokban.
1: Igen, igen. Na, ez is ezt gondoltam, hogy akkor láttad ezt. Ott.
0: És rengeteg érdekesség volt. Az egyik helyen volt egy olyan öbölben, nem öbölben, volt egy sziget, ami nagyon közel volt a parthoz, és de amikor bementünk a sziget és a part közé, akkor hatalmas táblák voltak, amik kilógtak a vízből, egy ilyen cölöfökön, nem tudom, és rájött volt egy szövegíró, aztán közben mentünk, oda volt írva, hogy hajózni szabad, a vízbe bedobni semmit nem szabad, és úszni nem szabad, szigorúan tilos. És nem értettük, hogy miért lehet ez, úgyhogy néztük a vizet nagyon, hogy mi lehet itt a vízben, amiért nem szabad ilyeneket csinálni. És hát egyszer csak egy elsüllyedt város volt alattunk. De nem volt fölötte, csak 3-4 méter víz.
1: Ez a tengerben volt?
0: A tengerben volt, tehát tulajdonképpen ez a valamikor szárazföld volt az, ami most már sziget, a szárazföld része volt, és olyan fantasztikus, hogy egyből beugrottunk a vízbe, persze, meg búvárszöveg, minden. Nem volt mindenkinek búvárszöveg, de egymást kezéből téptük ki, hogy már én is hogy nézem meg minden. Fantasztikus volt. Ilyen csempézett teraszok, meg minden. Gyönyörűséges íze volt. Mint hogyha két hete süllyedt volna, olyan volt, pedig hát nyilván sok száz, vagy még annál is több éve volt ez az egész. És aztán kikötöttünk egy helyen, az egész sziget, ez mondjuk mint két-három futballpálya akkor volt csak, és
2: ez török vagy görög?
0: Törökország volt, és amikor kikötöttünk, akkor láttuk, hogy ennek a kis néhány házban álló településnek a szemefényeg, a dísze a 700 éves sárkányfa. És fölmentünk a útjelzések szerint, és ott volt egy kocsma, ami tulajdonképpen egy olyan pult volt, ami mint egy ilyen polip lett volna, a polipnak a teste volt a kocsma, és ilyen fantasztikus ágak, bogak, így körbevették az egészet, egymáson is átmentek, és elindultak ilyen combvastagságú ágak, amik 30-40 métert tekerektek össze, hiszen még végül csak egy pici kis új hajtásokkal végződött, és volt egy tábla, ahol le volt írva pontosan milyen fajta, milyen korban kik telepítették, és hogy fantasztikus, hogy 700 éves fa, ilyen, ja, és ez a fának a ágai, bogai tekervényei között voltak padok, meg székek, tehát úgy kellett kocsmázni, hogy így, mint a palip karjain ültünk volna, körbe tekert volna minket. Nagyon-nagyon érdekes volt. És tulajdonképpen minden kikötőben volt valami nagyon érdekes, azt kell mondjam. De még egyet elmondok, az nem kikötő volt, hanem visszafelé jöttünk Ázsiából mondjuk, és egyszer csak láttuk, hogy a parton sok ilyen olyan, mint a balatoni csónakok, tehát nem vitolások, de nagyobbak sokkal, tehát mint hogy a fölnejtelt 3-4-szeresére. Egy ilyen csónakban 8-10 ember bele tudott ülni, és a végén volt egy kis motor is. És kiderült, hogy itt gyűjtik a várakoznak, hogy hát jön a tengeren valaki, például egy turista csoport, vagy valami vitorlásos ember, vagy társaság, és ők kérdezik, hogy egy kis folyócska indul befelé, és azon a folyón egy érdekes helyre viszik meg, föl, ilyen idegenforgalmi, nagyon érdekes. Hát, befizettünk, és elindultunk, befértünk egy ilyen csónakba, és egy olyan folyócskán mentünk, ami sose volt szélesebb 8-10 méternél, helyenként sokkal kevesebb, de a meander a csúcsán, biztos is, hogy tudjátok, mit jelent a meander, tekergett, és fantasztikus vegetáció volt a szélén, ilyen, a földközi tengerhez szokatlan, mert általában mondjuk ilyen kihalt sziklás, homokos, sóderes vidék van, itt még fantasztikusan burjánzó természet volt, és egy olyan jó 10 perc, 4 óra múlva kikötöttünk egy helyre, ahol elkezdtünk nézni, na mi ez a látnyó. Hát egyszer csak leesett az ág, mint a Petrából lettünk volna, ugyanilyen kőbe vájt, ilyen sírok, meg mint olyan vallási kegyhelyek, meg egyébek voltak, leginkább temetkezési dolog, de döbbenetes volt, pont olyan, mint a Petra kicsibe. És mellettünk volt egy amfiteátrum, ahol ilyen római kori színház, meg ilyesmi, egész jó állapotban megőrződött, és volt egy domb, körülbelül egy olyan fél Gellért hegyi domb, a tetején egy fellegvárral. És mondtam, hogy fölmennék, kijön fel, akik ott voltak, mindenki azt mondták, hogy megy a francba, rohadt melegbe, nem menjünk föl. És akkor elindultam, akkor a hajónak a kapitánya, utána szólt, és mondta, hogy vigyázzak, ne lépjek rájuk. És mondtam, hogy mire? De mire vigyázzak? És mindig mondott valamit, nem értettem, mit akarok mondani, de valamit meg kell vigyázni. Hát jó, vigyázzak. Elindultam fölfelé, és hát 15 méterre később már megértettem, hogy mit mondott.
1: Királydínje volt, fogadjunk.
0: Teknősök.
1: Teknősök.
0: Ez a Teknősök hegye volt, vagy dombja, és nem viccelek, a földet nem lehetett látni helyenként a Teknősöktől, és volt ilyen bukósisak nagyságos, azok voltak a legnagyobbak, de rengeteg pici volt, úgyhogy van is, hát már sajnos nincs meg, mert szét herdáltuk, de volt olyan kép, hogy a tenyeremen 3-4 kis teknőst így lefotózva. És ezek nem ilyen ékszerteknősök voltak különben, mint amit a például az görög ékszerteknős, hanem ilyen sárgák voltak egységesen, vagy világosak, ilyen agyagszínek mondjuk. És a egészen fönn a fellegvárig nagyon óvatosan kellett lépkednem, hogy ne tapassak rá a teknősökre. És föntről lefotózta ezt a meanderes részlet, döbbenetesen szép, meg...
1: Én azt képzeltem, hogy a teknősök nem mennek messze a víztől.
0: Én is azt gondoltam. Nem is mentek közel egyáltalán. Semmi. Uh-huh. Ezek ilyen szárazföldi teknősök voltak. Domb teknősök.
2: Ez az úgynevezett hegyi teknős.
1: Igen, igen.
0: Na, kicsit zenélünk, jó gyerekek?
1: Jó.
2: Helyes.
0: Amit most mutatok nektek, ez egy nagyon érdekes hallottátok, már azt lehet, hogy Jacob Collier.
1: Részemről nem.
0: Ő egy ilyen...
2: Csatlakozom.
0: Nagyon obskurus zenész, és nagyon érdekes jazzes, meg ilyen fúziós stílusokat ötvöző próbálkozásai vannak, és én nem nagyon csak mindent ismerek tőle, amit ismerek, az egy egészen más műfaj. Ő az egyik leghíresebb olyan ember, aki meg tudja énekeltetni a közönséget. Méghozzá úgy, hogy ott helyben tanítja be őket, tehát nincs gyakorlás meg a következő előadáson, vagy jobban megy, hanem ott helyben történik minden, és nagy zenekarral kíséri az egészet, egy nagy szimfonikus zenekar kíséri, és ott is már az elején is fogjátok hallani, mondja, hogy nem volt semmi rehearsal, semmiféle próba, semmiféle előzetes megbeszélés, vagy beszélgetések, ez most történik itt mindenki előtt, ha sikerül, sikerül, nem. És mivel ez egy 20-valahány perces előadás rész lett tulajdonképpen ennek az egy számnak a betanítása, ezért összevágtam egy kicsit a felvételt, nincsenek nagy ugrások, megpróbáltam, hogy ritmikailag nagyjából jól jöjjön ki, ha nagyon figyeltek, akkor lehet a vágásokat hallani. Így olyan 6 percben összehoztam az egészet, és egyrészt varázslatos, ami történik, másrészt nagyon érdekes, hogy egyszerre két számot tanít, mert a kísérletük nagyon hasonlít. Az egyik a Coldplay-nek a legendás vírus Yellow szín száma, és a másik pedig a híres Stand By Me-nek a Sting-es változata, ez a I'll Be Watching You. És mit akartam még mondani? Ja, hát a végén lehet érezni, hogy egész varázslatos hangulata a közös éneklésnek, tehát és hihetetlen sikert arat, Los Angeles-i felvételt fogtok hallani.
3: And create something which we have no plan for, no rehearsal, no prior discussion. Are we ready? Okay, right. Hi, everybody. We're going to start with strings. Can you play an F, like a really high F? Like... That's lovely. Can you play a C, so F and C? Yeah? Maybe a B-flat over here, high B-flat. Let's have an F here, F. Yeah, the lower octave. Okay, great. Okay, so keep going. Harp. Hello. Can you play a... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. So it's F, B-flat, C, B-flat, F, C, B-flat. Perfect, that's perfect. Oh, that's beautiful. Okay, Celeste, can you just do Fs? So like, F, F, F, F. Yeah. Fantastic. Do we have a Glockenspiel? All right now. Can you play F, just F? Yeah, even louder.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok, 90.3-on András Zsolt, Papo, éjszakás műszak.
1: Nem mondtuk a telefonszámot, nem szóltál rám. Hát ha valaki épp most akar, 215-37-73.
0: És mindjárt meg is köszönöm a Libi kedves barátunknak, aki mindig okosokat javít rajtunk. És elküldte nekem, hogy hogy is volt az a verseny, amelyik világcsúcsot döntött a mély merülésben.
1: Egyébként most megint mindenféle verzióban vagy világbajnok lett, mert ugye van 20-os, páros 20, ugye egy ilyen dupla 20, plusz a 20 nélküli. Törőcsik valaminek hívják.
0: Törőcsik Zita.
1: Bocsánat, de annyira szégyenem, hogy nem bírok már jegyeket, neveket megjegyezni.
0: Én azt csodálom különben, hogy nincs odaírva, hogy mennyire alatt teljesítette.
1: Hát igen.
0: Mert összesen engem az jobban érdekel, hogy meddig tudtok visszatartani egy levegővel.
1: Hát ilyen 91 méter, hát most azért...
0: 108.
1: 108 is volt?
2: 100. Igen, 108-at ment most.
1: Fú, hát ezt most azért el lehet szerintem képzelni, bár na mindegy, ne is menjünk bele, mert rossz vele gondolni.
0: És az uszony nélkül viszont kézzel húzza le magát, tehát a kötélben.
1: Ja, hogy kézzel? Aha. Azt láttam, hogy van kötél, tehát nyilván különben eltévedne.
0: És én ezt nem is tudtam, én van, hogy a kötélhez hozzá lehet nyúlni, sőt, uh-huh. Az a közlekedési eszközöd. Én azt hittem, hogy vagy uszony nélkül, de hogy nem szabsz hozzájönni se a kötélhez. Uh-huh. De kiderült, hogy sokféle ágaboga van ennek a helyzetnek, még a végén lehet olyan is van. Hogy az előbb mondta valamelyiktek, hogy milyen sokáig húzódott el egy peres ügy, vagy meddig tud elmenni.
2: És Hableány.
0: A Hableány kapcsán. És volt egy riport a Helmécsi Lászlóval, aki híres ügyvéd, és mesélte, hogy van ügyfele, aki 16 éve húzódik a peres ügye, és eddig 159 tárgyalás volt.
1: Milyen perez?
0: Ezzel gondolkoztam, hogy mi...
1: Biztos van, ami kerítés odébb van 20 centivel.
0: Nem. Majd ne a kulpa eszembe fog jutni, mert annyira megdöbbentette ez az időtartam, hogy én sem figyeltem annyira, hogy egyetem miről szól ez az egész. Szerintem ez állatkínzás ennyire csinálni.
1: Hát valószínűleg az lehet, hogy bíró megbetegedett,
2: bocsánat,
1: hogy elhagyta.
2: Elment a hangod.
0: Kinek ment el a hangja?
2: Nem hallom már egy ideje. Megpróbálok újra belép.
1: Akkor az megint már Andrásnál lesz a... Tehát itt olyan az szokott lenni, hogy...
0: Jól látom képen téged, úgyhogy... És ez a Jitsi, ez nem is dobja le a kapcsolatot, tehát ez... Na most András újra jön.
1: Na, addig viszont, csak hogy ne maradjunk itt csendben, csak gyorsan fölteszek egy találós kérdést, a hosszú időről jutott eszembe, hogy van tippet, hány perc volt a leghosszabb teniszmérkőzés?
0: Hát 5 óra szokott lenni a nagyon hosszú, gondolom, akkor volt 7 óra is, akkor 400 perc.
1: 665 perc volt, kérlek szépen, 11 óra 5 perc, és ez egy wimbledoni meccs volt.
0: De még a régi szabályok.
1: A régi, amikor még a döntőszedben nem volt tiebreak, és ugye wimbledon a szerver öpte, tehát ha valaki jó szervár, akkor, meg akkor még más volt a fű is, ugye gyorsabb volt, a labdák mások voltak, de ez meghökkentő azért.
0: Milyen más fű volt?
1: Hát most arra egyrészt más fajta füvet használnak, másrészt egy picit magasabbra hagyják, tehát lassítják a gyorspályákat, és gyorsítják a salakot, hogy közelebb jöjjön egymáshoz. Régen ugye voltak kimondott salak specialisták, akik sehol máshol nem nyert. Például Iván Lendl például soha nem nyert Wimbledonban.
0: Most hallasz minket, Andris?
2: Visszajött.
1: Szuper.
2: Onnétól hallottam, hogy a salakét és a füvet magasabbra adják. Gondolom a teniszről beszélget.
1: Igen, meg másfajta füvet is használnak egyébként, mint amit korábban. Mondom, az a cél, hogy a különbséget a gyors lassú pályák közt csökkentsék.
0: Hát egyszer láttam egy leírást, hogy a legmenőbb, mint a Real Madrid, a Barnabó Stadionban milyen a fű. Hát az szinte már nem is tudom, műanyag fű, tehát rendes fű, de olyan alépít,